0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. Ezt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sok port kavart elnöki kinevezésével kapcsolatban írt a Magyar Péter. Unger Anna pedig egy interjúban arról beszélt, őt hiába hívogatja majd akár Magyar Péter, nem lesz ráhatása az ügyekre. A helyzetet Szentpéteri Nagy Richárddal és Závetsz Tiborral értékeljük.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét, szervusz, köszönjük a nézőket is!
2: Azt mondja Unger Anna, hogy a jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra, és azt mondom, Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Ebben van igazsága, ennek ellenére, hát ez az igényének iszonyat nehéz, nem csak az ő részéről megfelelni, Magyar Péter felől is. Kezdjük ezzel.
3: Hát igen, ez egy jogállam lenne, vagy micsoda, tehát én azt gondolom, hogy azokat a szabályokat, amit egy demokráciában egy rendszer kiküzdött magából, és aminek meg kell felelni, azokat például jó lenne betartani, mert az előző 16 évnek az volt az egyik problémája, hogy vagy nem tartották be, vagy úgy hallították a valóságot, és úgy csináltak belőle jogi környezetet, hogy az egyfelé dőlt az a dominó, tehát hogy ez abszolút a Fidesz érdekeit szolgálta. Most van egy új helyzet, és ebben az új helyzetben bármekkora is a társadalom elvárása, bármilyen sokan szavaztak azért a Tisza pártra, hogy ez az elszámoltatás történjen meg. Ennek azért szerintem azokat a kereteit be kell tartani, amitől minőségileg ez a kormányzás, ez az időszak, ez a rendszer más lesz, mint az előző. És itt azért nyilván ütközik ez a két dolog. Tehát tartsuk be a szabályokat, másfél van egy elementáris igény a szavazók részéről. És mondjuk a megnyilvánulásából is látszik, hogy ő nagyon korrekt módon elmondta, hogy 6 évig tart az a folyamat. Ő nem azt mondta, hogy ő 6 évig majd ül és próbálkozik valamivel. Azt mondta, hogy a magyar jogrendben általában ilyen hosszú ideig tart, amíg egy ilyen történet, egy ilyen gazdasági bűncselekmény, amik ugye várhatók, amikre ők utaznak, azok eljutnak a bírósági.
2: Bocsáss meg, és nem is azt mondta, amit nagyon sokan félreértettek, hogy 6 évig nem történik semmi,
3: persze.
2: Hanem 6 év még egy ítéletig eljutunk.
3: Így van, csak ez év még így van, jogerős lesz. És ez egy félreértelmezése volt az ő mondatainak, mert szerintem teljesen korrektül mondta el, de ő is érzi, hogy akkor ebből valahogy vissza kell jönni, ezért most már mondott olyanokat is különböző interjúkban, hogy elindít például szeptember végén már lesz olyan ügy, amit ők elkezdenek föltárni. Még egy dolgot akartam mondani, hogy ez a hiva, tehát már most rengeteget beszélünk rá, mindenki zsűrizi a jelölteket, de hát augusztus 31-ét írunk, ez a hivatal holnaptól indul el, és még nem tudom, hogy milyen épületbe, kikkel, hogyan, szerintem Unger Anna se nagyon tudja, tehát azért valami türelmi időt szerintem teljesen jogos, hogy adjunk neki.
2: Az épületet tudjuk, a kúria helyén lesznek, ezt Magyar Péter elmondta. Azt vetettem volna közbe, hogy, és hogy adjuk is meg Richárdnak is a szót, hogy hát azért egy jogászember, vagy alkotmányjogász, jogászember. Hogyan lehet úgy felgyorsítani az ügyeket, hogy a jogállamiság ne csorbuljon, hogy a védelem joga ne legyen megkérdőjelezett, hogy az ügyészség rendesen fel tudja tárni, és úgy tudja bíróság elé vinni az ügyeket, de mégis gyorsuljon.
4: Igen. Hát ugye Ungár a népeseket erre utalt, hogy ez nem úgy megy, ahogyan ezt kitaláljuk, hanem hogy ennek megvan a maga a menete. A legfőbb probléma az, hogy valóban az, most már, ha kimondhatjuk, hogy a bíróságok valóban lassan dolgoznak, föltűnően lassan, és ugye előfordulhat, hogy nem arról van szó, hogy ítéletig kell eljutni 6 év alatt, hanem a jogerős ítéletig, ugye lehet, hogy egy ítélet megvan, aztán a másodfok jön, és aztán új eljárásra utasítja az elsőfokot is. Tehát valóban ugyan a helyzet, hogy nagyon lassan örlődnek az igazságszolgáltatás malomkövei, ha úgy tetszik. Ebben nem is jogi eszközökkel kellene rendet rakni, hanem hát jó lenne egy átfogó bírósági reform, ahol az ember végig tudja gondolni, hogy ezek a dolgok miért mennek, és hogy hogyan lehet történetesen a tanukat arra mondjuk hát így buzdítani, hogy valóban jelenjenek meg, hogy az elnapolások ne legyenek ilyen hosszok, és ezek messzire vezetnek. De akárhogy nézzük is, itt valóban van egy diszkrepancia a közönség elvárása és mondjuk a jogállami megoldások között. Ez kétségtelen. De ez talán úgy oldható meg, vagy úgy oldható fel, hogy elkezdődnek eljárások. És ennek megvan a hatalmas esélye most. Azért tulajdonképpen nem akármiről beszélünk, óriási dolog történt, itt egy szuperhivatal áll föl holnaptól, hát még nem áll föl, de mindenesetre megkezdi a fölállását, ha úgy tetszik. És ez a hivatal tényleg bármit megtehet, mondjunk valamit, nem baj, azt is megteheti, ez egy sajátos dolog, és ebből következhetik a közvélemény megnyugtatására alkalmas lépések egész sora is, és hogyha a jogerősítéletig nem jutunk még el, de eljutunk
2: ügyek feltárásaik. Igen, tehát jó, amit nagyon jó, amit mondasz, mert az valami, hogy lássuk.
4: Igen, hogy lássuk.
2: Igazából mivel állunk szemben.
4: Igen, így van, és hogyha nem sikeres, még akkor is a dolgok megnevezése, az ügyeknek a napi renden tartása, ez már jelentős hatást gyakorolhat.
3: Ebbe illeszkedik szerintem az a mondata is, amit az interjújában tegnap előtt tett, hogy ami a beharangozóban is elhangzott, hogy nem úgy van az, hogy Mészáros Lőrincér ő elsétál felcsúta, tehát ő már itt mondott valamit, mondott egy település nevet, ami hát azért a közbeszéd tárgya, mondott egy nagyon magyar gazdag vállalkozó, aki az leggazdagabb magyar vállalkozó, ami szintén a közbeszéd tárgya, hogy ő hogy lett vagyonos ember, tehát ő tulajdonképpen kezdi kielégíteni a közvéleménynek ezt az igényét, amiről beszéltél, és nyilvánvalóan az az ígérete, hogy akkor a szeptember végén már valami nagyon konkrét előáll, az is ezt szolgálja. Ezt tényleg muszáj megtennie, mert egyébként van ez a fajta elvárás, amire nyilván nem kell minden napot megnyerni szerintem a politikában, még akkor is az elmúlt 16 évben Orbán Viktor is ezt tette, de Magyar Péternek sem kell minden napot megnyerni, el lehet viselni, ahogy tehát Magyar Péter értekezett, hogy szavazók elmennek esetleg a Tisza párttól, nem akkor lesz a támogatottság, nem lesz, nem tudom, 4,5 millió támogató, tehát ki lehet ezt heverni, de minden esetre ez egy olyan hivata, egy olyan ígéret, amit számon fog kérni a Tisza támogatói köre.
2: Érdekes helyzet, ugye azt mondja Magyar Péter, hogy nem lehet mindenben a szavazók kényére, kedvére dönteni. És ez azért fura helyzet, mert egészen mostanáig pontosan az történt, hogy ezt tette. Mert hogy ezt ígérte, és ezt tartotta meg, ezért választották meg, és ez volt az elvárás vele szemben. Most jönnek azok az első ügyek, és nyilván lesz még jó néhány, amikor a választói elvárás és a politikai döntés elválik egymástól. És érdekes kísérlet lesz, hogy ezt hogyan viseli mindkét fél.
4: Ez valóban így van, hiszen vannak példák arra, hogy a kormány a hírek szerint gondolt valamit, és azon aztán változtatott a közvélemény nyomására, vagyis a fölháborodás bizonyos fokának az érzékelése nyomán. Ugye már a kormány alakítás során ugye az oktatási miniszter neve másképp hangzott el, mint aztán a végül. vagy hát az igazságügyminiszter esetében ugye egy visszalépés történt, de a köztársasági elnök jelölésénél éppenséggel sok kollégánk arról beszélt, hogy ez már ugye a mézes hetek végét jelenti, és hogy a kormány népszerűsége itt nagyon fog csökkenni. És ott mindig egyfajta visszakozás, egy visszalépés történt, itt pedig nem, itt, hogy mondom, beleállt a döntéshozó. Felvetődik az a kérdés azonban, hogy tényleg ez-e a legjobb megoldása a személyi kérdések eldöntésének, ugye? A hírek szerint nem kevesebb, mint 96 pályázat érkezett az elnöki pozícióra, a hivatal elnöki.
5: Végül dönteni kellett közülük.
4: Dönteni kellett, de egészen bizonyos, hogy egy parlamenti bizottság, ráadásul állandó bizottság feladata az ilyesmi megoldása, hogy a pályázatokat a hírek szerint egy hétvége alatt átnyálazni, áttanulmányozni és kiválasztani, különös módon éppen a három legismertebb nevet, bár a többi nevet nem ismerjük, és lehet, hogy kiváló pályázatok is lehettek nem ismert emberek pályázatai esetében is adott esetben. Ugye egy aztán mégis visszakozott, és egy a Tisza frakció egy másik jelöltet is vetett mindestre. Így került tehát a közvélemény érdeklődésének középpontjába ez az eset, hogy már ismertük a jelölt jelölteket, és ezek közül valóban a bizottság választott különös módon. Ha egy új alkotmányozási nekibuzdulás majd elindul, és a hírek szerint most már ez napokon belül megindul, akkor alig hanem végig lehet gondolni nem csak ezt az ügyet, mert ez a hivatal, ez egy különleges hivatal, de különösen, mintha hogy hivatalnak hívják, nem feltétlenül a parlament alá kell az ilyesmit rendelni, nem feltétlenül egy parlamenti állandó bizottság, de nem feltétlenül a parlamentnek kell két feladatot megválasztani. Akár a köztársaság elnök is kinevezheti adott esetben, sőt tovább mennék, ez a bizonyos bátorságra van már, de miniszterelnöki kinevezést is el lehet képzelni, vagy köztársasági kinevezést miniszterelnöki ellenjegyzése, vagy igazságügyminiszteri ellenjegyzése, most nem ez a helyzet. De azt mondom, hogy ha asztalra kerülnek alapvető kérdések, amelyeket az alkotmányozás során eldönthetünk, akkor felvetődhetik, utolsó mondatom, az a kérdés is, hogy sok közjogi tisztségviselőt vajon valóban a parlamentnek kell megválasztania, ráadásul számos esetben államfői jelölés nyomán. Ezek átgondolandó dolgok.
3: Igen, ezek fontos dolgok, amiről beszélsz, mert az elmúlt 16 évben megszoktuk azt, hogy minden valahogy fölül dől el. Magyar Péter bejövetele a politikába, és az ő kampányigéretei, azok és azoknak a közvélemény felé való tálalása magában hordozta azt, hogy ezentúl az embereknek is lesz beleszólása abba, hogy hogyan történjenek a döntések valamilyen szinten. Ennek egyik formája például ez a közhang, ami nemrég indult el. Egy másik formája az, hogy Magyar Péter ugye ő maga is nagyon sokat kommentel, ennek következtében aztán a komment szekciónak van egy hatalmas ereje és felbuzdulása, hogy beleszóljon a döntésekbe, és valahol, és azt hiszem, egyetértek ebben veled, valahol azért határt kell ennek szabni. Én közvélemény kutatóként nagyon örülök annak, ha az emberek minél nagyobb része véleményt mond bármiről, hiszen akkor mi megtudjuk, és ezt tudjuk. Ez egy nagyon fontos dolog. De a döntési kompetenciákat szerintem meg kell hagyni, vagy a miniszterelnöknél, vagy parlamenti bizottságnál, vagy magánál a parlamentnél. Itt ebben az esetben az van, hogy ennek a döntésnek a politikai, nem tudom, súlyát, azt a parlament viseli, vagy a Tisza frakció viseli, vagy a miniszterelnök viseli, vagy a miniszterelnökséget vezető miniszter viseli, és ez szerintem így van rendjén. De nagyon nehéz megküzdeni ezzel, hogy lehet az emberek véleményét becsatornázni. Például erre én hogy mondjak még egy dolgot, hogy egy lehetséges módja lehet, hogy rehabilitálni kellene például a népszavazásokat, tehát hogy lennének olyan kérdések, amin az embereknek akár véleménynyilvánító formában, akár döntéshozatali formában lenne módja.
5: Kéne gondolni újra, mert ott a népszavazási küszöbök, tehát hogy mitől lehet népszavazást kérni, és honnan érvényes egy népszavazás, olyan magasra van helyezve.
3: Igen, hát pontosan ennek a reformnak lehetne ez része, mert ez egy beleszólása az embereknek abba, hogy történjenek a dolgok, de én azt gondolom, hogy ilyen nagyon nehéz jogi történetben, ami ez az eset is, hogy mi a feladata egy ilyen intézménynek, hogy csak az ügyek feltárása, vagy vegyük a második szót, a vagyonvédelmi, tehát aminek az a üzenete, hogy soha többet ne legyen ilyen, ugye Unger Anna nagyon sok ilyet, hogy a rendszerváltástól kezdve lett itt elszabotálva nagyon sok.
5: Hát és ne felejtsd, hogy ügyészségi jogköröket kapott a hivatal, és hát a vádat képviseleti a bíróság.
3: Így van. Tehát, hogy ezeket mind, ezek nagyon fontos dolgok szerintem, amit számba kell itt venni, de ettől még mindenki nyugodtan nyilvánítson véleményt a jelöltek mellett vagy ellen.
4: Igen, igen, itt egyfajta személykiválasztásról volt szó, és ugye a jelöltet egy parlamenti állandó bizottság jelölte, és utána a kétharmad praktikusan a Tisza frakció, végtel is azon a frakció tagjai arra hivatkoztak, hogy ők csupán a jelölés, az ajánlás nyomán döntöttek úgy, hogy döntöttek, ugye egy név volt végtel is a szavazólapon. Ugye, tehát itt olyan, mintha itt sokan döntöttek volna, de végtel is egy jelöltről szavazhattak a végső szavazásról.
5: Jó, de hát ez a kiválasztási mechanizmusból következik.
4: Így van, tehát ez érdemes, tehát átgondolni az egész kiválasztási mechanizmust, ami a népszavazást illeti, hogy azt nem személykiválasztások esetében, de valóban azt nyugodtan kimondhatjuk, talán ezt is így merjük mondani, hogy ahogy a népszavazás intézménye Magyarországon rendezve van, az biztos, hogy botrányos. A csoda, hogy együtt eddig képesek voltunk ilyen szabályok között élni. Egészen át kell a feje tetejére, a talpára kell állítani a jogi hátterét a népszavazásoknak.
5: Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Áruk Péter Farkas volt az egyrészt Unger Anna ügyben, akkor itt a másrészt Horváth Lórántot köszöntöm, aki büntető ügyvéd és az ügyvédkör elnöke, és az volt a bemutatkozóban egy ilyen nekem újdonság volt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója is voltál.
2: Voltam.
1: Igen, voltál. És az ELTE-n is tanítasz?
2: Az ELTE-n vagyok most, helyes. 2015-től.
1: Oké, akkor ez a teljes bemutatás stimmel. Ugye a megválasztás előtt nyilvánosan az ügyvédkör felszólította Unger Annát, Unger Anna kapcsán az országgyűlési képviselőket, hogy ne támogassák automatikusan a jelöltet. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédkör szerint nem lesz jó elnöke a hivatalnak?
2: Nem, ez azt jelenti, hogy az ügyvédkör álláspontja szerint ehhez a tisztség betöltéséhez elengedhetetlen a jogászi szaktudás. És csak egy példát mondok ezzel kapcsolatban, hogy a hivatal az azonos jogállású az ügyészséggel, és amikor a legfőbb ügyész személye szóba kerül, akkor teljesen kizárt az, hogy ne jogász legyen. Ugye még az is jelentős vitákat váltott ki, hogy ne ügyész legyen. De az nem merülhetett fel, hogy nem jogász. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ehhez a tisztséghez, mivel ez egy vádhatóság, nyomozat és vádhatóság, elengedhetetlen az, hogy az első számú vezetője jogi diplomával rendelkezzen.
1: Uh-huh. Miért verhette ki a biztosítékot, hogy így mondjam, nagyon rossz zsargonnal, az a mondat, hogy jogerős ítélet nem születhet nagyjából 6 éven belül, vagy hogy nem hisz abban, hogy ilyen születik, hiszen aki büntető eljárásokban lát el akármilyen pozíciót, tudja, hogy azért az nagyon lassú.
2: Igen. Nyilván, hogy ez egy szakmai kérdés, és a társadalom egészen másképp ítéli meg ezeket a problémákat, mint mi a szakma. Unger Annának ez a kijelentése nem volt elrugaszkodott alapvetően, mert valóban a büntető eljárások nagyon sokáig tartanak, főleg, hogyha bonyolultak, és ezek nem lesznek egyszerű ügyek, ezek nem egyvádlottas ügyek lesznek.
1: Tehát nem az van, hogy lemondok a tárgyalás jogáról, mert beismerem a cselekményt, hanem itt azért nagyon bonyolult, összetett kérdés.
2: Nagyon bonyolult, és ne felejtsük el, hogy van védelem is, tehát nem önmagában a vád fogja meghatározni az ügynek a menetét, hanem a védelem védekezni fog, és jellemzően az érdeke az, hogy a tárgyalás esetleg elhúzza pont az időmúlásra való tekintettel. Tehát nem volt elrugaszkodott ez. Nyilván, hogy a társadalom számára ez egy elképzelhetetlen dolog, de azt gondolom, hogy itt a stratégiai kérdés nem is az, hogy mikor záródik le jogerősen, mikor kezdődik el, és mikor indulnak el azok a kényszerintézkedések, amelyek a vagyonzárulása, illetve a személyekkel kapcsolatban megtörténnek.
1: Az, hogy személyesen kellene tudnia a büntető ügyekről vagy jogról, azt nem lehet egyébként a nyomozati elnök helyettesre bízni, vagy a vád funkcióért felelős elnök helyettesre, hiszen elvileg működhet ez is.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy politikai csúsztatás, hogy az elnöknek szervezeti és szervezési feladatai vannak. Tehát a jogszabályban nyilván azt olvasok, hogy önállóan járnak el az elnök helyettesek, de hát érdekes is lett volna, hogyha az lett volna benne, hogy nem önállóan járnak el. Tehát általában azt kijelenthető, hogy ezekben a jogszabályban mindenütt az önállóság a különböző szakterületeknél biztosított. Viszont az is benne van a jogszabályban, hogy az elnök helyettesek segítik az elnöknek a munkáját. Nem olvasunk olyat, hogy nem utasíthatja az elnök őket, és hát a természetes működése az ilyen típusú szervezeteknek az, hogy az első számú ember adja meg a szakmai iránymutatást. Tehát most mondhatnánk azt is, hogy a legfontosabb ember a szakmai elnök helyettes, de hát akkor teszem fel a kérdést, miért van ott az elnök? Akkor egy adminisztratív funkció? Akkor oda lehetett volna tenni egy főigazgatót, aki megszervezi az egészet, és védőhálót húz mindenki körül, de hát ez egy elnöki rendszer, és minden egyes nyomozóhatóságnál, vádhatóságnál elnöki rendszer van.
1: Ez a praxisa a hivatalnak, ami most vár ránk, ez nem olyan lesz, mint az aranykonvoj ügyben a vagyon visszaszerzés, hogy viszonylag gyors és eredményes, nem? Hanem itt egy hosszú és egyébként priorizáló munkára lehet számítani. Sokan azt mondják, hogy nincs már meg az a vagyon, amit vissza lehet szerezni, vagy kimenekítették, vagy máshol van, elköltötték, illetve mondjuk láthatatlaná tették. Van-e ezzel szemben érv?
2: A vagyon visszaszerzés problémaköre az nem ezzel a hivatallal fog kezdődni. A vagyon visszaszerzésnek gyakorlatilag a kormány hatályba lépésétől kezdve meg kellett volna indulni, és ennek az első sarokpontja a legfőbb ügyésznek a személye. A legfőbb ügyészt azon túlmenően, hogy a miniszterelnök úr párszor felszólította, hogy mondjon le, azon túlmenően nem nagyon sarkalták arra, hogy távozzon. Aztán bízom benne, hogy a mi közreműködésünkkel is lemondott a posztjáról, de az ügyészség még mindig ugyanaz. Az ügyeknek a jelentős része nyomozással bír, tehát már folyamatban van, ezeket az ügyészség nyomozza, de az az ügyészség, aki még az előző kormány alatt lett kinevezve, és ezek az ügyek állnak. Áll az MNB ügy, áll az aranykonvoj ügy, és sorolhatnám még tovább azokat a nagy ügyeket, amelyek nem kerültek nyilvánosságra, de egyébként érdemi nyomozati cselekmény nem történt. Tehát a vagyon visszaszerzés az nem azért lehet majd sikertelen, mert egyébként ez a hivatal nem tette a dolgát, hanem hogy nagyon sok idő telt el.
1: Legérdekesebb, hogy ugye az MNB ügyben nincsen konkrét gyanúsított, viszont azt tudjuk, hogy például a parkolási ügyekben meg a kerületeken átívelő korrupciós pártokhoz elvileg köthető cselekmények ügyében nagyon látványosan működik az ügyészség. Ugye mi okozhatja ezt a kettősséget, mert nem mondhatjuk azt, hogy az bármelyik politikai oldalnak kedvez, hogyha ebben az ügyben, ebben a kerületi vezetőket érintő ügyben például eljár az ügyészség, nem?
2: Nyilván, hogy az ügyészségnek fel kell mutatni eredményeket, és eredmények közé tartozik az, hogy bizonyos korrupciós ügyekben, attól függetlenül, milyen politikai érintettség van, bizonyos politikai ügyekben valamilyen eredmény felmutasson. De a lényeg az, hogy ami a társadalom előtt zajlik, és nagy ügy, és most emeljük ki az MNB ügyet, mert szerintem ez egy eklatáns példa, hogy abban olyan érdemi eljárási kérdés nem történt, vagy lépés nem történt, ami az ügyet előre vitte volna, azért ez nagyon beszédes.
1: Miközben az előző legfőbb ügyész magához vonta, az ügyészséghez vonta
2: így
1: ennek a nyomozását.
2: Saját hatáskörbe vonta.
1: Aha, ennek mi lehet az előnye, hogy az ügyészség
2: ennek az az előnye, hogy az ügyészségi kontroll teljes mértékben meg tudott valósulni, tehát az ügyet úgy lehetett terelni, ahogy az ügyészség szerette volna.
1: De ehhez képest?
2: Hát ehhez képest nem történt semmi. Tehát azt látjuk, hogy azok az ügyek, amelyek egyébként az ügyészség felügyelete alatt állnak, és az ügyek javarésze az erről szól, azok az ügyek nem mozdulnak sem erre. Ezért várjuk nagyon egy stratégiai kérdés. Egyébként két személynek a kijelölése, az egyik a NAV elnök lesz, a másik pedig a legfőbb ügyész.
1: Milyen bírói kontroll lesz a hivatal döntései felett? Mert ezt sokan kifogásolták, és Magyar Péter erre egyébként reagált is, hogy lesznek jogállami garanciák.
2: Igen, egyelőre a jogszabályban a jogorvoslati jogkör az nem látszik, tehát másodfokú hatóság nincsen a szerv fölött, vagy a hivatal fölött, és ugye itt meg
1: lehet,
2: kell...
1: Lehet, hogy azért, hogy legyen 6 éven belül eredmény?
2: Hát nem hiszem. Egy jogállamban ez nem megengedhető. Tehát az látszik, hogy ami a vagyonvisszaszerzési törvény hatája alatt történő, illetve lefolytatott eljárásokra vonatkozik, annak nincsen másodfoka. Nyilván, ami a büntető törvénykönyv alá tartozik, meg a polgári törvénykönyv alá, az annak van, de maga a hatóság alatt nincs. Tehát én azt gondolom, hogy a törvényhez mindenképpen hozzá kell nyúlni.
1: Szombati műsorunkkal egy időben, amikor felvettük pénteken délelőtt, jött a hír, hogy a büntető eljárási törvényt szeretné módosítani a kormány, és hogy Magyar Péter ezt bejelentette. Ez hogy kell elképzelni, hogy a kormányfő az eljárások gyorsítását kezdeményezi, miközben egyébként ez egy másik hatalmi ágnak a működése, nem?
2: Igen, hát nyilván, hogy a büntető eljárásnak az a része, ami a hatóságokra tartozik, tehát a nyomozó hatóságra, esetleg a vádhatóságra tartozik, azokba bele fog tudni nyúlni a kormány. A bíróságok vonatkozásában nem, de én azt gondolom, hogy nem a jogszabályokkal van alapvetően a probléma, hanem az ember kapacitással. Tehát kapacitás problémái vannak a nyomozóknak, az ügyészeknek és
1: ezen hogy lehet segíteni?
2: Ember kell.
1: Hogy lehet azt elkerülni, hogy a vagyon visszaszerzés és a vagyon megőrzése, mert ugye kettős funkció, ez ne váljon politikai bosszúvá?
2: Jogi választ erre nem tudok adni, tehát nyilván, hogy ez politikai szándéknak a kérdése. Azt gondolom, hogyha a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el az a hivatal, akkor nem tud azzá válni.
1: Miért akkor a baj egyébként, hogyha az első ítéletekre éveket kell várni?
2: Én azt gondolom, hogy nem baj, tehát ugye mind a két oldal, mind a védelem, mind pedig a vád érdeke az, hogy az igazság kiderüljön. Hogyha az igazság 3 év alatt derül ki, nagyon jó, ha 6 év alatt derül ki, az is nagyon jó, és hogyha 10 év alatt, de a lényeg az, hogy az igazságszolgáltatásnak ezeken a kereteken belül kell mozognia. Tehát ez egy nagyon viszonylagos szám, hogy most 3 év, 6 év, 10 év, tehát hogy ezzel én nagyon csínyán bánnék.
1: Ugye Ligeti Miklós is, meg Sárközi Nikolász is nagyon komoly szakember, a büntető eljárásokat is jól ismeri, vagyon visszaszerzésben is komoly nemzetközi tapasztalatokkal bírnak. Mi lesz velük?
2: Nem tudom megmondani, én ha tippelni kellene, akkor valószínűleg Ligeti Miklós a Transparency-nél folytatja tovább.
1: Azzal egyébként jól jár a közvélemény.
2: Biztos. Igen? Tehát ezt a közéleti funkcióját folytatja tovább. Hallgatta tegnap Unger Annának a nyilatkozatát, hogy valamilyen elemzői munkára alkalmas lenne. Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az ő szakmai tudásának a degradációja, tehát hogy ezt így nehezen tudom.
1: De az elnök azt mondta, hogy számít a tapasztalat.
2: Nyilván az elnök mondhatja, hogy számít a tapasztalatokra, de hát természetesen ezt a hivatalt először fel kell tölteni szakemberekkel, ez lesz a legnagyobb probléma. Önmagában már a 3 elnök helyettesnek a kiválasztása egy probléma lesz, utána 150 embert megtalálni, aki érti is a dolgát, megint egy probléma lesz, ezeket összeszervezni, tehát azért vannak ezzel kapcsolatban kétségeim.
1: Mit kérne Unger Annától az első munkanapján, mit csináljon?
2: Hogy én mit kérnék?
1: Igen.
2: Hát elnézve a nyilatkozatait, ő szervezeti kérdésekben gondolkozik alapvetően, a szakmaiakat mind az elnök helyettesekre fogja bízni. Most egyelőre ebben a hivatalban ketten vannak, és azt is látni kell, hogy a kúria épületébe szeretnék őket költöztetni, de a kúria még ott van. A kiköltözés az 2027-re válható, még hogyha gyorsítják is, akkor is 1-2 hónap, tehát egyelőre helyet se tudnak találni. Talán a legfontosabb szerintem az lenne, hogy tekintse át az informatikai rendszereket. A tegnapi nyilatkozatában arról beszélt, hogy majd átveszik az aktákat, meg ügyeket, de ez nem egészen így történik. Tehát digitalizálva vannak a különböző folyamatok és az iratok, és ezeket a rendszereket össze kell tudni kötni. Hogyha ezek nem fognak összekötődni, most ilyen csúnyán kifejezve, akkor nagyon nehéz lesz ügyeket átvenni. Tehát én alapvetően erre helyezném most a hangsúlyt, azon túlmenően, hogy meglesznek majd a bejegyzéshez, illetve a hivatal felállításához az adminisztratív eszközök, de az informatikára nagyon nagy hangsúlyt fektetnék.
1: Horváth Lórendnek köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
2: Én köszönöm.

0: Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Diplomata útlevele volt, letette a szükséges vizsgákat, a parlamenti bizottság egyhangúlag támogatta, és Kuba is jelezte, hogy elfogadja nagykövetnek. Végül mégsem utazhatott Havannába Szabó Bence, kétszeres olimpiai bajnok vívó, írja az Index. Az új külügyi vezetés diplomata útlevelét is elvette és közölték, nem tartanak igényt a munkájára. Vendégünk Szabó Bence.
2: Ismerős a név, ugye? Sokak számára biztosan, akik a sportvilágát kicsit is követik, kétszeres olimpiai és világbajnok, ötszeres Európa bajnok vagy, ugye? Jól emlékszem.
3: Igen.
2: Szabó Bence, örülök, hogy itt vagy.
3: Örülök, én is köszönöm.
2: Mi régóta ismerjük és tegezzük egymást, úgyhogy engedelmükkel, ez így marad most ebben a beszélgetésben is. Nekem ez a történet, ez kicsit bicebóca, mert téged felkértek, és nem küldtek ki. De ki nem küldött ki? Az új kormány nem küldött ki, vagy még a régi?
3: Hát a régi kormánytól jött, igen, a felkérés, de hát egy felkéréshez azért tegyük hozzá, hogy ez nem úgy működik, hogy valakit felkérnek és kiküldenek, hanem azért ott elég komoly követelmények vannak, tehát azért sokat kellett érte dolgozni, tanulni, vizsgázni, teszteket kitölteni, parlamenti bizottság előtti meghallgatás, és megvan pontosan a dátum, tehát mindig a nyári váltás az úgy néz ki, hogy június végéig van mandátum a nagykövetnek, és akkor a júliust azt általában az ügyvezetővel az első beosztott el szokta vinni, és akkor augusztusban pedig kimegy az új nagykövet.
2: Tehát ha úgy alakul minden, ahogy tervezted, akkor most már kint vagy.
3: Igen, most nekem azt mondták, hogy meg kell mindenképp várni az augusztus 24-e vagy 23-ai értekezletet, amikor a nagyköveteknek értekezletet tart a miniszterasszony, és hogy utána lenne a kiutazás. Mert azt azért nem csinálják meg, hogy még 15-én kiutazni és 24-ére visszajönni.
2: Fékezzünk, a miniszterasszony. Tehát itt már Orbán Anitáról volt szó.
3: Igen.
2: Magyarán a te felkérésed és kinevezésed, vagy a kinevezés előtti pillanataid, azok érvényesek voltak az új kormány megalakulása után is.
3: Igen, a kinevezésem az megtörtént, meg volt a kormány tisztviselői eskütételem is, sőt, hát az agrimentet is megkérték Kubából.
2: A fogadó államnak ugye jóvá kell hagyni, hogy beutazol és képviselj az adatot.
3: És olyan szerencsém volt, hogy egy baráti társaságban véletlenül egy informális beszélgetésbe keveredhettem a Budapesten szolgáló kubai nagykövetasszonnyal, és hát nagyon kedves volt, nagyon örült neki, hogy beszélgetünk, és hát annyit mondott, hogy ha majd lesz valami híre az agreementről, akkor fölhív. És föl is hívott még két héttel azelőtt, hogy hivatalosan megjött volna, és mondta, hogy hát spanyol úgy fogalmazott röviden, hogy es un grande honor para Cuba, mi azt jelenti, hogy egy nagy megtiszteltetés Kubának, hogy Magyarország egy olimpiai bajnokot küld, és hogy most már biztos, hogy jönni fogsz. Hát én mondtam, hogy hát azért még várjuk meg, mert nekem azt tanította egy nagy diplomata, Varga Koritár Pál, hogy egy diplomata kiküldetése akkor biztos, amikor visszafele jön a repülőn.
2: Hát igen.

0: Igen, és hát lám csak, hiába ültél a bőröndödön, az a taxi nem érkezett meg, érted, de miért nem? Mi történik?
1: Ez az egyetlen dolog, ami zavar, mert az, hogy a külügyminiszter vagy külügyminiszter asszony kivel akar dolgozni, az ő döntése. Csak én azt gondolom, hogy azért azokat elmondtam volna szívesen, hogy milyen kapcsolataim vannak, hogy dolgoztam már Venezuelában, ismerem a térséget, beszélek spanyolul, mik lennének az elképzeléseim, de senki nem állt velem szóba, és úgy lettem elküldve, hogy semmelyik vezetővel nem beszéltem, pedig
0: kerestem. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Hogy lettél elküldve?
1: Úgy lettem elküldve, hogy már annyit várakoztam egész nyáron, és a családdal nem mentünk sehova, mert mondom, hogy hát valamikor csak mondják, hogy akkor mikor van kiutazás, vagy mi van, hogy van. Hogy aztán a végén azt mondtam, hogy na jó, menjünk, és elmentünk Olaszországba, és akkor kaptam egy telefont a Latin Amerika főosztályról, hogy a déli kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szeretne velem találkozni, és akkor még örültem is annak, hogy ez egy szakmai megbeszélés lesz, gondoltam én, hiszen nem a személyzeti főosztályra hívtak, ahol általában ki szokták rúgni az embereket. Hát aztán rosszul gondoltam, mert bementem, és volt egy olyan 70 másodperc, amikor egy hölgy átadott egy borítékot, és mondta, hogy gondolom tudja, mi van ebbe, és a többi meg dápon érkezett.
0: Az szép. Neked van diplomata múltad, még hogyha nem is az állam, hanem a sportdiplomácia világából, de hát az is diplomácia, ugye a NOB-ban is dolgoztál, a Magyar Olimpiai Bizottságban is dolgoztál hosszú éveken keresztül, tehát erre joggal alapoztál. Egyébként mit kellett megtanulnod a diplomata képzésen?
1: Ó, hát nagyon sok mindenből, 4 modulból kellett vizsgázni, tehát itt az ENSZ működésén keresztül az Európai Unió, hogy működik, milyen bizottságok vannak, és egészen odáig, hogy a beléptető rendszer a külügyminisztériumban hogy működik. Tehát egy nagyon szerteágazó képzést kaptunk, és hát ez nagyon sokáig is tartott, tehát én napi 6 órákat tanultam, amikor ezekre a vizsgákra felkészültem. Ezen felül voltak persze ilyen egyszerű vizsgák, amit csak tesztet kellett kitölteni, de jártam képzésekre.
0: A világban meglévő kapcsolataidat hogy tudtad volna kamatoztatni?
1: Hát úgy, hogy most például ott van a volt csapattársam Navarrete Pepe, akivel ugye olimpiai ezüstérmet nyertünk Atlantába, és hát azért még mindenki ismeri őt Kubába, meg hát én is azért találkoztam egy párszor Alberto Juan Torrénával, vagy Milian Lópezzal. Én azt gondolom, hogy ezeken a sportkapcsolatokon keresztül biztos, hogy megnyíltak volna az ajtók, de a Teresita Sotolongo nagykövetasszony is azt mondta, hogy téged tárt karokkal fognak fogadni, hiszen Kuba egy sportnemzet. És még azt azért el szeretném mondani, hogy az ENSZ-ben volt ugye tavaly novemberben egy szavazás, ahol hát Magyarország Amerika mellett szavazott, és Kuba ellen. Ez tulajdonképpen az amerikai embargóról szól ez a szavazás, ez minden évben van, és összesen 7 ország szavazott Amerikával együtt Kuba ellen. És a hölgy, a nagykövet asszony így mutatta, hogy ez nem volt szép, és akkor én a beszélgetést azt rögtön a sport és a kultúra területére tereltem, és akkor mondta, hogy igen, hát a soft diplomácia, ebbe tudunk most egyelőre kommunikálni, meg közeledni egymáshoz.
0: A bizottsági meghallgatás a parlamentben zajlott, a külügyi bizottság igen. Előtt. Ott hogy szerepeltél? Mennyire lehettél ott megosztó? Próbálom kitalálni, hogy amikor először jónak tűnsz, akkor utóbb miért nem?
1: Hát igen, ez még ugye a régi kormány ideje alatt volt, és én szerintem jól sikerült, hiszen az ellenzéki oldalról is megszavaztak, és hát...
0: Tehát egyhangú volt a bizottsági döntés?
1: Igen.
0: Melletted. Hát fura történet, és akkor most mi van? Lennél valamilyen képviselője Magyarországnak bármilyen szervezetben?
1: Hát én a hazámat szerettem volna képviselni, én a politika mentesnek tartom magamat, és én nem valamelyik pártot szerettem volna képviselni, hanem a hazámat. Hát persze, hogy egy diplomatának, egy nagykövetnek azt kell képviselni, amit a külügyminiszter mond neki, de én nekem nem voltak ilyen politikai ambícióim soha.
0: Van bármilyen kapcsolatod a körülben, bármilyen irányban most? Most, hogy így nem nagyon álltak szóba veled?
1: A Gyurta Dániel olimpiai bajnoktársam, aki a sportdiplomáciai osztályon van, vele, meg a munkatársakkal, még akik ott vannak, azokkal persze van kapcsolatom, de a kormánnyal is, tehát például a kapitány Istvánnal egy főiskolára jártunk, és kifejezetten jó baráti viszonyban voltunk mindig is. Posvai Gábort is nagyon elismerem.
0: Nem próbáltad megtudni tőlük, hogy mi veled a baj?
1: De.
0: És?
1: Hát azt kaptam mind a kettőktől, hogy megkérdezik a miniszterasszonytól, de a miniszterasszony és a külügybe az államtitkárok, akikhez próbáltam bejutni, és próbáltam megtudni azt, hogy kinek van problémája, vagy mi a probléma, hát ez nem jött össze.
0: Te voltál Venezuelában szövetségi kapitány, és hát egyébként is fogalom a neved a sportvilágban, a vívás világában, meg aztán különösen lesz, vagy nem lesz, de készülünk rá, hogy legyen budapesti olimpia. Annak az előkészítésében akár sportdiplomataként hát szerepet játszana?
1: Egyébként ebbe a témában is ugye van egy kubai olimpiai bajnok hölgy, Gerej Hajtó, aki NOB-tag, és hát Fürjes Balázs, aki ugye vezeti a budapesti pályázatnak a szakmai részét, ő már jelezte is nekem, hogy majd lesz feladatom, hogy vele mindenképpen a kapcsolatot föl kéne venni, és ugye a latin-amerikai NOB-tagokhoz kéne közeledni. Úgyhogy hát ilyen szempontból is lett volna feladat.
0: Hát látom, hogy vérzik a szíved. Egy nagy lehetőségtől estél el, talán értetlen.
1: Igen, de a módszer, mondom, tehát az fáj igazából, mert most tényleg megteheti nyugodtan egy külügyminiszter, hogy azt mondja, hogy figyelj, hát nem benned gondolkozok, hanem benned, de azért valamit szerintem illet.
0: Hát legalább egy találkozó járt volna neked. Kívánom, hogy találd meg az újabb feladatot.
1: Köszönöm
0: szépen. És azt meg találjon meg téged. Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Szabó Bence olimpiai bajnokkal beszélgettünk, Szurok András szerkesztő kollégám nevében is véget érve ennek az egyenes beszéladásnak búcsúznék önöktől, de előbb még ajánló figyelmünkbe Boros Tamást is, az Aktuál című műsort, mert hogy ez jön most. Szervusz Tamás.
2: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Unger Anna uralta továbbra is a híreket. Az elmúlt napokban ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal új elnöke azt mondta egy interjúban, hogy Magyar Péter őt ne hívogassa, sőt senki se hívogassa, hanem hivatalos feljelentés vagy bejelentés tegyen, ha bármit is tapasztalt. Ezen kívül beszélt az MVVH első nyomozásáról, arról, hogy milyen irányba indulnak el, de konkrétumokat még nem árult el. Mi erről a témáról is beszélünk, mint ahogy arról is, amiről Vitézi Dávid itt az egyenes beszédben szót ejtett, hogy minden akadály elhárult, hogy hatalmas pénz érkezzen, EU-s pénz Magyarországra, illetve érintjük azt is, hogy éjszakánként átlagosan 451 ezer forint közpénzbe került Nagymárton kényelme a hivatalos utak során. Hát a pénzügyminisztérium eléggé felháborodott, kíváncsi leszek, hogy a vendégeink felháborodtak-e. Gégény István, Gémesi György és Mesterházi Attila lesznek a vendégeink, úgyhogy várom önöket.
0: Köszönjük Tamás, én meg a figyelmet önöknek, holnap este számítok rá újra. Jó éjszakát, szép estét!

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az elmúlt napokban újra nagyon erős orosz támadási hullám indult Ukrajna ellen. Augusztus 25-én Kijev mellett több északi, kelet és déli régiót érintő légiriadó volt, drónok, rakéták támadtak, és Kijev mellett Mila település lőszerraktárát érte orosz csapás. Azt követően ugye robbanás sorozat miatt a halálos áldozatok száma vasárnapra 38-ra emelkedett, és továbbra is eltűntként kezelnek 4 embert. Ez volt az idei év legsúlyosabb támadása ezen a fronton. Köszöntöm a stúdióban Robák Ferencet, közgazdász, volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense, óraadó. És hát ugye olvastam, hogy az EU elnökség első projekt biztosa volt, ugye, a kormányban?
2: Igen, én voltam az első.
1: Igen.
2: Ugye az első az minden ember életében nagyon számít, és ez nagyon szimbolikus volt, hogy mi nagyon friss uniós tagként meg tudtuk mutatni, hogy úgy meg tudjuk szervezni az EU elnökséget, mint bármelyik régi tagállam.
1: Most ez a beszélgetés sokkal könnyebb lesz, mint a magyar média törvényt eladni az unióban. Ezt megígérem.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én amikor Strasbourgban voltam Európa Tanácsnál misszióvezető, akkor a magyar sajtóban meg is jelent az a cím, hogy Robák követeli Martonyitól a médiatörvény megváltozását. Így jelent meg, miközben én csak továbbítottam azt, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió melyik pontokban javasolja ennek a megváltoztatását.
1: Igen, ugye az Európa Tanács az egy külön szervezet, ugye az uniótól független, de ugye nyilván a Velencei Abszolút. Bizottságon keresztül egy jelentős nyomást helyezett Magyarországra. Ezt akkor lezárjuk, mert a fő témánk most ugye az orosz csapás. Azt mondják, hogy lehet a közeljövőben valamilyen béketárgyalás, nem feszül-e ellentmondás a között, hogy fokozza Oroszország a nyomást, miközben egyébként kilátásba helyezték ukrán részről is, hogy lehet közeljövőben amerikai közvetítésről egy újabb béketárgyalás.
2: Ugye, ahol mindig párhuzamosan működik a diplomácia és a katonaság. Tehát részben a katonaság végzi a harci cselekményeket, lőnek annyi drónt, amennyit tudnak, lőnek annyi ballisztikus rakétát, amit tudnak, az ukránok próbálnak annyit lelőni, amennyit tudnak, amit mondjuk, meg amire még van muníciójuk, mert ugye minden mindennel összefügg, és az amerikaiak és európaiak is kevesebbet tudnak adni, mert Közel-Keleten Trump elpufogtatja az amerikai muníciónak egy jó részét. Tehát vannak a katonai műveletek, amik ilyen meg olyan intenzitással folynak. Most egy kicsit nagyobb intenzitása a két okból is. Az egyik ok az, hogy Ukrajna is nagyon lényeges csapásokat mér az orosz hátoldalra. Tehát 1000-2000 kilométeres távolságban is tud olajfinomítókat, háttér létesítményeket támadni, és hát Oroszország is egyre intenzívebben egyre. A másik az a politikai ok, hogy szeptember közepén választások lesznek Oroszországban, és Putyin népszerűsége, ha bár ugye egy ilyen autokráciában ez nehéz mérni a népszerűséget, de némileg azért megtorpant, mert az, hogy csapások érik Oroszországot is, és ez nem csak egy távoli valami színház, hogy jaj, különleges hadművelet a szomszédba, hogy visszaszerezzük a régi Szovjetunió részét, hanem saját bőrükön érzik nagyon sokan Oroszországban, különösen akkor, amikor állnak sorba, hogy benzint kapjanak. Tehát érzik azt, hogy közel van ez az egész, és ezért már nem mindenkinek tetszik az, vagy nem a nagy többségnek feltétlenül tetszik az, hogy Oroszország ilyen nagy energiát fordít Ukrajnára. Ráadásul most már hosszabb ideje tart ez a konfliktus, mint az első vagy a második világháborús orosz részvétel. Tehát kezdenek fáradni, és ezért kell valami eredményt felmutatni. És az eredménynek az egyik része az, hogy növelik a csapás számot. Másik része az, hogy próbálják azért meglebegtetni mindig a diplomáciai megoldást is. Ukrajna megadja magát, átáll az orosz oldalra, és orosz vezetést választ, vagy legalábbis olyat, aki orosz barát, és abban a pillanatban vége a háborúnak mondják az oroszok, milyen Ukrajna, akkor már nem megyünk tovább. Az ukránok meg nem egészen így gondolják, és Putyin ezt nem gondolta az elején, hogy gyakorlatilag ő hozta létre az igazi ukrán nemzetet, ahol már megvan a nemzeti büszkeség, hogy mi megvédjük magunkat, mi Európához tartozunk, mint ahogy Litvánia vagy Lengyelország, hát a történelemben nagyon közösek Ukrajnának Ukrajnának és ezeknek az országoknak az identitása. Tehát közben létrehoztak egy Ukrajnát, aki megvédekezik, és egyre jobban védekezik a katonai szakértők szerint a új háborút létrehozták. Nem a harckocsik, nem a csodálatos vadászrepülők azok, amelyek meghatározzák a háború menetét, hanem elsősorban a drónok, amit távolról lehet irányítani, és a legkisebb, legváltozatosabb támadó drónok, védekező drónok, gyakorlatilag nem lehet már a harci zónába anélkül, hogy bemenni, hogy az ember ne legyen veszélyeztetve.
1: Az elnöki hivatal vezetője, iroda vezetője, Kirilo Budanov hűtötte le a kedélyeket, hogy a szeptemberi béketárgyalás az eredménye járhat, sőt mondta, hogy télen is folytatódni fog a háború. Ez valami technikai egyeztetést jelenthet a szeptemberi esetre, de Oroszország, hogy mondjam, a reakciója az igazán érdekes, mert ugye van egy Storm nevű brit fegyver, amelyet az ukránok most alkalmaznak, és hogy ennek kapcsán Oroszország minthogyha kilátásba helyezte volna, hogy Nagy-Britániát is célpontnak tekinti, ami már a NATO-nak a védelmi képességét is érintheti.
2: Most van egy nagyon érdekes utazás, ugye a CIA-nak a vezetője Moszkvába látogatott, ráadásul nem is annyira titkosan, tehát minden hírügynökség leadta, ennek nagy jelentősége van. Valószínűleg azért ment oda, hogy az oroszokkal azért tudatosítsa, hogy még a leggyengébb láncszemnél, tehát hogyha északon ott Észtország felé, mondjuk az oroszok, nagy sok orosz által lakott Narviknál próbálkozna egy NATO terület ellen, az kemény lenne a válaszcsapás. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok próbálgatják a NATO-nak a reakcióit, és valószínűleg a CIA-nek a vezetője azért ment oda, hogy ne próbálgassá, mert tudhatják ők előre. Tehát vannak a NATO-nak is egyébként, hát most már ugye Finnország és Svédország is NATO tag, orosz érdekeltség, Kaliningrád, az tulajdonképpen egy ilyen exklávé.
1: Bár küzdöttünk ellen, hogy ne így legyen, de Finnország, Svédország.
2: Elég sok érzékeny pontja van Oroszországnak is, tehát csak nem lehet fenyegetni a NATO-t. Én szerintem ez elsősorban a megint csak a választási kampány része, hogy Putyin egy erős vezető, aki még ugye a régi nagy ellenfelet, az Egyesült Királyságot is fenyegeti, és a NATO-t is fenyegeti, de ennek azért én gyakorlati jelentőségét abszolút nem látom.
1: A magyar kormány újra egyértelműen elítéli az orosz agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Ez azért érdekes, mert 25-ben volt egy fordulat tulajdonképpen a magyar belpolitikai üzenetekhez képest az ENSZ-ben Magyarország társ jegyzője volt azon elítélő határozatoknak, amelyek érintették Oroszország szerepét az ukrajnai háborúban, és kevesen tudják, hogy 25-ben visszakozott a magyar kormány, és nem szavazta meg az újabb elítélő határozatot, de most újra ott vagyunk. Ez mit jelöl, egy megváltozott külpolitikai stratégiát, vagy másról szól a történet?
2: Én mindenképpen úgy látom, hogy megváltozott a külpolitikai stratégia, visszatértünk.
1: Bocsánat, Magyarország kimondta ebben az utóbbi állás pontban, hogy súlyos fenyegetésnek érzi Oroszországot Magyarország területi integritása szempontjából.
2: Azt mondta ki, amit nagyon sok Európai Uniós állásfoglalásban nem volt hajlandó a Orbán Szijjártó-féle magyar külpolitikai vezetést jóvá hagyni. Tehát ezért 26-an fogadták el mindig azt a határozatot, ami ugyanezt mondta. Most végre visszatértünk ehhez. Hát ez a Jeszenszky, Kovács László, Martonyi János normális magyar érdekeket figyelembe vevő külpolitika, ami nem az orosz meg az amerikai pártpolitikai érdekeknek akar megfelelni, hanem az igazi magyar érdekeknek. Az igazi magyar érdekek azok az Európai Unióban vannak, a NATO-ban vannak, mint védelem, Európai Unió, mint jólét, és a magyar nemzeti kisebbségek és a szomszédos országok. Tehát ez a három pillér, ami kell, hogy minden egyes magyar külpolitikai stratégiának az alapja legyen. Egyébként ez volt az alapja a 2011-es utolsó magyar külpolitikai stratégiának, amit Martonyi Jánosék állítottak össze. Tehát visszatértünk a normalitáshoz, úgy mondanám, mert az, hogy azért, mert az alt-right Trump magaféle mozgalomhoz közeledjünk, vagy hogy Putyintól mindenféle ígéretet kapjunk, azért ezzel a két nagy vezetővel barátkozni, ahelyett, hogy a közvetlen magyar érdekeket az EU-ban például, ami ettől függünk, ott megy a kereskedelmünk, minden. Tehát ez egy tévút volt, és végre visszatértünk. Tehát nem szabad ebbe a szélsőséges, szélsőjobbos, csak is pártpolitikát szolgáló külpolitikába belemenni, hanem vissza kell térni, nagyon helyesen, most úgy látom, hogy ez megtörtént, a magyar érdekek védelméhez.
1: Nem tudunk elmenni amellett, hogy az amerikai-iráni konfliktust egy pillanatra ne nézzük meg, hiszen majd megmutatjuk a nézőknek is, hogy a hétvégén kiadták a parancsot Lerek sziget támadására, ugye? Ez mit jelent konkrétan? Miért kell ezt a kis szigetet, amely elvileg stratégiai területek mellett helyezkedik el, miért kellett támadni?
2: Ugye itt egy eléggé kicsit befagyott konfliktusról van szó, hogy gyakorlatilag aknamentesítették ezt a szűk szorost, ahol a olaj és gázszállítások folynak. Elsősorban egyébként Ázsia felé, Kína felé nagyon sokszor.
1: És most az amerikaiak kísérik ezeket a kereskedelmi hajókat.
2: Próbálják kísérni, de az időnként az irániak elröptetnek egy-egy drónt, hogy megmutassák, hogy azért ők is meg tudják ezt támadni. Tehát ez egy bizonytalan dolog, már az irániak, a omániakkal, akik túloldalon vannak, külön tárgyalásokat fordadtak. Az amerikaiak most megmutatják, hogy nem lehet nélkülük külön tárgyalásokat csinálni. Egyébként olajügyben őket ez különösebben nem zavarja, mert megvan a saját olajuk, most megszerezték a venezuelai olajat, és aki meg leginkább ebből károsodik, az Ázsia és Kína a fő konkurens. Tehát önmagában ez Amerikát annyira nem zavarja, hogyha az még egy darabig eltart ez iráni konfliktus. Időnként azért figyelmezteti Iránt, hogy azért ő még ott van, és tud csapásokat mérni.
1: Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt volt, és várom legközelebb is.
2: Köszönöm a meghívást.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa, hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Mohács tanulságai. Mit üzen ma a történelmi csata? A geopolitika mestere. Interjú Robert C. Castellen. Újfajta istenkeresés. Hitkísérletek a közösségi médiában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Köszöntöm Önöket. Olyan, minthogyha már újra felkészülnénk az országgyűlés rendes ülésszakának. Köszöntöm Önöket. Olyan, minthogyha már

0: Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense.
1: Jó estét!
0: Póta György házi gyermekorvos és a házi gyermekorvosok egyesületének elnöke.
1: Volt.
0: Volt.
1: Már régen.
0: Volt, hát ezt mondtam, hogy volt. És Rangos Katalin szerkesztő újságíró, volt médiakurátor. Jó estét.
2: Volt.
0: Volt. Igen. Nézzük azt, hogy a kormány egyrészt ugye annak örül, hogy sikerült a fenék küszöbbel olyan megoldást találni, amellyel visszaemelte az összes azt a vízszintet, amely az összes turbinát hűtheti. Nézzük, milyen részletek vannak e mögött.
3: Miközben egyesek nyaraltak, először a szivattyúk, majd a turbinák indultak újra.
4: Az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének első napján Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában a paksi atomerőművet érintő a Duna vészes apadása miatt kialakult helyzetről beszélt. A miniszterelnök szerint miközben az ellenzék nyaralt, a szakemberek dolgoztak, a szivattyúk és a turbinák pedig újraindultak. A Mi Hazánk mozgalom elnöke úgy fogalmazott, a kormány alkalmatlan és tehetetlen. Bóka János arról beszélt, hogy Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de az a kérdés, hogy a magyar emberek számíthattak-e a magyar kormányra.
5: Az pedig, hogy nem történt nagyobb baj, valóban annak köszönhető, hogy az előző kormányok végrehajtottak olyan informatikai, illetve energetikai fejlesztéseket, amelyek ezt a fellépést lehetővé tették.
0: Jó, tehát ugye újra 2000 megawatt kapacitás, ami az összteljesítménye a paksi atomerőműnek, a legrosszabb periódusban 250 volt, tehát ez is egy érdekesség, és hát volt a héten még egy kis incidens, de hát ez nem volt komolyan veszélyeztető abból a szempontból, hogy nukleáris biztonság, de volt. Mindegy. Az a lényeg, hogy ezt most a kormány eredményének tekintjük, egy gyors válságkezelés sikeres kimenetelének, vagy egészen másról van szó?
6: Rám nézzen, mint volt ipari miniszteret, nyilván én nagyon figyeltem, és hát komoly teljesítmény, mert ez a klímaváltozásból adódó rendkívüli helyzet, ami valószínűleg vissza-vissza fog térni, néhány más országban óriási problémát okozott, például a romániai erőmű nehezebben vészeli át ezt az időszakot. Rögtön van egy-két megjegyzésem, hogy persze a szivattyúk működtek nyáron, a kormány működött, tehát ez fenntartotta azt a politikai lendületet, amit a kormányváltás előidézett, és ezért mi se nyaraltunk. A kormány nem nyaralt, hát volt, aki az Adrián nyaralt, volt miniszterelnök, mi nyaralt. Tehát van egy politikai jelentőség is ennek, mert válságkezelés, a válság mindig erősíti a kormányt. A válságot jól oldották meg, hát a dolgok működnek. Még azt figyeltem, hogy a Bóka volt, aki azt mondta, hogy informatikai fejlesztés, nyilván nyelvbotlás volt, de annyiban semmilyen informatikai fejlesztést nem csinált az előző kormány. Annyit csinált, hogy a rezsicsökkentésnek nevezett hatósági stupid árrendszerrel merevítette a fogyasztói viselkedést, tehát hozzájárult a krízishez. Tehát elég súlyos az örökség, és nem csupán a paks, nem csupán az energetika, hanem a fejekben, mert több millió ember hozzászokott ahhoz, hogy neki nem nagyon kell törődni azzal, hogy mi van a világban, és akkor jönnek azok, hogy én vegyem le a fűtést, miért vegyem le a fűtést, a hűtést, nekem nem azt mondták, hogy megvédenek. Na most, tehát ez is egy adósság, ami nem közgazdasági, hanem sokkal inkább társadalmi adósság, ami hátra maradt. Na ez ugrott be nekem az elsőként, azon kívül hát lehet látni, hogy a miniszterelnök a válságot jól kezeli. Eszembe jutott, hogyha nem így lett volna a kormányfölállás, akkor is talán ott van a miniszterelnök gumicsizmában, és jó drágán megrendeli a követ valamelyik bányából.
1: Valamelyik
6: bányából, a nézők tudják, hogy melyik bányából, és még 300 milliárddal megtolják a költséget, és mert ugye ilyenkor a pénz nem számít, amikor nagy baj van.
1: Hát ugye arra gondoltam, hogy az informatikai beruházás, ami elősegítette a védekezést, az lehet, hogy az volt, hogy jó az internet lefedettség, ezért lehetett a cégektől ugye több követ kérni például, és eljutott hozzájuk az üzenet, és lehet, hogy már ezt is magának vindikálja a kormány.
0: De mondjuk azt látszott, hogy amikor leállt

0: Facebook, akkor csak 3 közlemény jött ki naponta.
1: Hát igen.
0: Tehát ez így is lehet.
1: Ez a kormányzás gátja lehet, és lám tényleg Magyarországon nagyon jó az internet lefedettség, és ez kétségtelenül legalábbis részben még az előző Schmidt
2: Mária szóba is hozta bukásokat.
1: Nem úgy, mint Németország. De visszatérve ugye a témára.
0: Gajdi Csotto is egyébként.
2: Igen? Igen. Hát már később betiltani.
0: Igazi forráskutatást végez az ember ilyenkor.
1: Hát de minek internet azoknak, akik éhen fagynak, úgyhogy teljesen mindegy. Viszont visszatérve a témához, ugye itt nem csak arról van szó szerintem, hogy minden ilyen sikeres válságkezelés erősíti a hatalmon lévő kormányt, ami kétségtelenül igaz, hanem az is, hogy itt ráadásul egy olyan válság jött, ami katasztrofális a Fideszre, hiszen a Fidesznek eddig folyamatosan az volt a kommunikáció, hogy egyrészt ők iszonyatosan erősek az energetikai kérdésekben, és ők majd felépítik lám Paks 2-t, miközben kiderült, hogy még Paks 1-et sem tudták úgy megvédeni idézőjelben, például azzal, hogy hűtőtornyokat építenek, ami egy ilyen szituációban lehetővé tenni a folyamatos üzemeltetést. Tehát kiderült, hogy 1, az energetikai témában sem voltak erősek, 2, ugye a kormány fokozatosan sodródott ehhez a idézőjelben finoman szóval klímaszkeptikus irányzathoz, ami azt mondja, hogy hát nyáron mindig meleg volt, most is meleg van, nincs is globális felmelegedés. Hát szerintem ha valaki azt gondolta, nincs globális felmelegedés, legkésőbb idén már rájött, hogy mégiscsak van, de szerintem az épp elmélyű emberek már az elmúlt években folyamatosan rájöttek. A kormánynak már 2018-ban jelezték, hogy emiatt nagyon komoly problémák lesznek Paks hűtésével kapcsolatban, de nem tettek semmit. Viszont mondjuk a lassan kiszáradó velencei tó mellé építettek 70 milliárdért egy kajakkenú központot. Miközben 100 milliárdért lehetett volna hűtőtornya.
3: Tehát, mert hogy nincs víz.
2: Igen.
1: De nem az a lényeg, hát az a lényeg, hogy 70 milliárdot el lehetett rá költeni. Tehát az mindig fontosabb.
0: Miközben Paks 1-nél a kormány most ünnepel, Paks 2 körül egy új büntető eljárás is szállni zajlik. Legalábbis Tordai Bence tegnap közölte, hogy a rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. 80 milliárd forintos tőkeemelésről van szó, amelyet az Orbán kormány 25 végén juttatott a projektnek, majd az összeget az orosz fővállalkozónak továbbították. Az emberek mit érzékelnek ebből?
4: Az emberek ebből szerintem semmit se érzékelnek, illetve egy
0: tudnak, újabb fűszál. Kati, hát az évszázad üzlete, ezt mondta Lázár János, hogy az évszázad üzlete.
3: De még mindig elhiszem.
4: Vadászkutya legyek, hogyha az emberek fejében ez összekötődik Lázár János egykor említett évszázad üzletével. Szerintem nem, most én arra kapcsolódnék,
0: igen,
4: hogy nyaralás közben nézni, mert én nyaraltam szemben a parlamenttel és a kormánnyal, és úgy megélni ezt a paksi válságot, hogy közben szabadon nézed, vagy hogy mondjam, egyéb gondoktól eltekintve nyaralási hangulatban nézni a híreket, az egy kicsit ilyen szorongató érzés civilként nézni, és azok az emberek, akik egyébként nem nyaraltak, hanem csak összetalálkoztak civilként ezekkel a hírekkel, és nem újságíróként rakosgatták össze, és gondolták eléggé meg vagy túl, hogy ez egy egészen más helyzet, és azt mondom, hogy igazad van, szerintem a klímaválság az most jutott el a tudatunkig először, ilyen nagyon megérintve. És ennek a kormánynak bizonyos értelemben nagy szerencséje az, hogy nagyon odafigyelve és nagyon látványosan kezelte ezt a helyzetet, és azt, amit én láttam Magyar Pétertől, én nagyon sok visszafogásra késztetném egyébként a miniszterelnököt, amikor személy szerint tudósít a helyszínekről, mert egyrészt azt mondom, hogy ez egy újfajta kommunikáció, és ez lesz a jövő egyébként, zárójel bezárva, de hogy minden kilométerkőnél megáll, és onnan személyesen tudósít, bármilyen tehetségesem egyébként jobban csinálja, mint az én hallgatóimnak a 85%-a, amikor még tanítottam. Tehát egy kivételesen jó adottságú tudósító, de személyesen nem mindenütt kell megjelenni, szerintem. De itt indokolta jelent meg, nagyon sok dolgot nagyon jól magyarázott el. Mondom, én ezt szabadságon meg tudtam nézni az összes bejelentkezését, és prímán megértettem, hogy miről van szó, és prímán szorongtam tőle, meg drukkoltam neki. Ez egy nagyon fontos epizód szerintem az ügykezelések szempontjából, és pláne, hogy jól sült el, amiben a véletlennek, meg a hirtelen vállalati adományoknak, amelyek megindultak, mind-mind volt szerepük. Azt mondanám, hogy ez egy tényleg jól kezelt helyzet, és azt is mondanám, hogy mindenki, aki most látott Velencei tavat, vagy látott Térdigéről balatoni északi parti strandot, az egyébként köldök fölött kezdődő víz helyett Vádlinál kezdődő vízzel, az mind azt mondja, hogy jé, akkor ezzel egy kicsit foglalkozni kell.
0: Igen. Hadd kérdezzek vissza, hogy ugye azt mondta Magyar Péter, hogy ez egy nemzeti siker, ami Pakson történt, ugyanakkor azt mondta, hogy ki nyaralt és ki nem nyaralt. Tehát ez egy kis ellentmondás ebben.
3: Nem, ez egy politikai kérdés volt. Én föl is írtam, az egyik, amit én ebből az egészből levontam, és kicsit kapcsolódik ahhoz, amit Kati mondtál, hogy lehet, hogy túl sok, de mégis hát ugye ez az állandó show műsor, amit ő rendelt. Azért azt ne felejtsük el, hogy a választások előtti időben, tehát amikor azért már sejthető volt, hogy mi fog történni, még hogyha a mértéket nem is lehetett ennyire eltalálni, az egyik legnagyobb érv, most leszámítva ezeket az Ukrajnában megy mindenki, tehát a hülyeségeket tegyük félre a komoly dolgok, hogy Magyar Péter nem tud kormányozni, mi meg tudunk kormányozni, hiszen 16 éve itt vagyunk, mindenki tudja rólunk, ezek nem tudnak, ezek egyik el sem ért semmihez. Na most tulajdonképpen Pakssal Magyar Péter bemutatta és bebizonyította, hogy tud kormányozni. Tehát az, amit mondtatok, hogy megoldott egy problémát, egy olyan problémát, aminek a kiváltásáért nem ő volt a felelős, de mégis meg tudta oldani. Tehát ez mindenképpen úgymond egy pozitív, egy piros pont önálla, hogy ezt le tudta vezényelni, a kormány meg tudta oldani, tehát végül is mindent rendben megcsinált. A másik része az már ugye az én most állandó veszőparipám, ez a lakossághergelés, ami megy, és ez még többször elő fog majd jönni, hogy ez engem napi szinten tud kiborítani, ami ilyen, ez az ellenséges hangulat, amit gerjesztenek az országban, hogy Bóka János, bocsánat, de nem átallotta azt mondani, hogy az emberek összefogásának köszönhető. Hát, hogy szakadna le a parlament teteje. Amikor Kapitány István megkérte az egyébként, és ugye ez a másik veszőparip, hogy a lakosságnak a felelőssége bizonyos dolgokban, ugye az egészségügyben, én ezt többször mondtam, és hangoztatom is. A lakosság felelősségére próbált operálni azzal, hogy emberek, nagy a baj, kevés az áram, ha lehet, akkor valami ésszel csináljuk ezeket a dolgokat. Erre ugye most a fő megmondó zseni, ez a győri ember, ez a szakács, elkezdett 16 fokra húzott légkondicionálóval, meg nem tudom mivel menni. Ő a Fidesz jelen pillanatban egyik megmondó embere. Tehát azért ezt visszafordítani a befejezett siker után így, hát... Azért ez nálam nehezen jön össze.
2: Persze, szabad két kritikai megjegyzést tenni, nem az ellenzék működéséhez, mert az csapni valóban, és itt nincs is, ami egyébként probléma hosszabb távon, most értető. Azért két kritika megjegyzés, mert krízis, egy hirtelen jött válság most a víz miatt, és az energetikai következménye, és a kormány megoldotta. A krízis persze nem oldódott meg, és ezt kell lenne megragadni, hogy akkor viszont számoljon le a kormányzat a rezsicsökkentésnek nevezett stupid, merev árszabályzásról, és például mondjuk a dinamikus árazást, a smart metering a vezesse be. Nem volna szabad elszalasztani ezt a pillanatot, amikor meg lehet magyarázni az embereknek, hogyha nem fizetsz rendes vízdíjat, akkor nem lesz víz az utcádban, nem lesz víz a településen. Csőtörésünk volt tegnap előtt, az orrunk előtt, minden évben most már van, mert hát elő. A másik, tehát hogy itt azért, mert a kormányzás nem csak az, hogy kimegyek a gátra, hanem hogy olyan törvényeket hozok, hogy aztán ez a pénzügyminisztériumnak a terénuma, vagy az energetikai miniszteri, nem tudom, egyik se beszél most róla. Csak azért hozom szóba, ha minket hallgat. Jó. Uff, én mondtam. A másik azért, hogy megkérte a cégeket, hogy kéretik, nem túlárazva, sőt, ha lehet ingyen, követ szállítani. Ez teljesen rendben van egy nemzeti krízis helyzetben. Az október 23-a megünneplésénél azonban azt gondolom, hogy nem kellene a cégekhez fordulni, ez is elhangzott, mert az egy más ügy. Tehát ne szokjanak azért rá a politikusok, ez egy kicsit ilyen poszt-orbáni ügy, hogy amikor pénz kell, akkor oda fordulunk és elszedjük. Tehát én azt gondolom, hogy a cégek fizessenek tisztességesen adót, nyújtsanak jó szolgáltatást, ami pedig egy nemzeti ünnepnek a megrendezését illeti, vagy annak megvan a maga kerete, és azt jó szívvel hozzájárul, akkor oké, de hogyha miniszterelnökkel kell üzengetni, az nem oké.
3: Ja, bocs, egy mondat csak erre kapcsol, hogy azért teljesen egyetértek veled, azért van egy hatalmas nagy különbség. Egy dolog, hogyha engem megkérnek, hogy jó szívvel járuljak hozzá, vagy hozok majd éjjel 11 óra 59-kor egy rendeletet, amivel megadóztatják a nagylábújamat is, és akkor innentől kezdődően megvédték a lakosságot.
2: Az előző rezsim.
3: Van egy különbség.
1: Igen, hogy reflektáljak mind a két megjegyzésre. Szerintem a kettő dolog összefügg. Az Orbán korszaknak ezeket a szent teheneit azért egyelőre nem látom, hogy Magyar Péter szeretné levágni, és adott esetben feldolgozni marha pörköltnek, hanem úgy láttam, hogy tovább hízlalja őket, mert fél velük érdemben foglalkozni, és én nem látok óriási különbséget azért a között, hogy szépen megkérjük a cégeket, hogy csináljanak valamit, vagy kivetünk rájuk törvényeket. Tehát a maffia is szépen szokta megkérni a boltosokat, hogy ugyan már fizessenek neki egy kis pénzt, és el lehet utasítani, de hát ki tudja, hogy mi fog történni a következőkben. Nem hiszem, hogy ha valakit a kormány szépen megkér, akkor utána csak azt fogja mondani, hogy nem. Én egyiket sem tartom jó dolognak alapvetően, és azt gondolom, hogy ki kellene használni a Tisza kormánynak ezt az óriási társadalmi támogatottságot, és egyrészt elmagyarázni, hogy miért volt az eddigi rendszer bizonyos sarokkövei, miért voltak rosszak, másrészt tenni ezek felszámolására.
0: A miniszterelnök bejelentette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ilyen jellegének megszűnését tegnap, bocsánat, csütörtökön dél körül, ugye? A Kékbolygó viszont az egyik ilyen alapítvány törvénysértőnek tartja az eljárást, és jogorvoslatot kezdeményez. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány egyébként 4 év alatt, tehát az utolsó ciklusban 25 milliárd forint közpénzt kapott, és a hozzá kapcsolódó klímavédelmi tőkealap további 10 milliárdot, a Batthyány Lajos alapítvány közel 66 milliárdot, az MCC, amely ugye a zászlós hajója volt a nem azt mondom, hogy a csinovnyi képzésnek, mert az nagyon durva, hanem a közszolgák alapos felkészítésének és ideológiai, hogy mondjam, felzárkóztatásának, az kapott 130 milliárd forint készpénzt, továbbá MOL, Richter 10-10%-os részvénycsomagot, tehát hogy ezek azok
1: a... ingatlanokat.
0: Ezek nagyon fájnak, nyilván ezeknek a jogi személyeknek.
2: Itt most két kekvás ember ül, mert a mi egyetemünk is ilyen alapítványban ment. Tehát, és meg is lehet védeni egyébként magát az ügyet részben, mert a felsorolt alapítványok nyilván végeztek hasznos munkát is, még az MCC-nél is én tudom, hogy ott folytak komoly oktatások is. Hát egy részében és a többi részében pedig ingatlan ügyek voltunk. Most még az előző témát már majdnem lezártuk, csak én még szóba hoztam, hogy NVVH, és van, két V van benne, és a második V az a vagyon nem csak a visszaszerzése, hanem annak a védelme is, az egyfajta vagyonkezelés is, mert ugyanis mi van akkor, ha sikerül bárki vezeti ezt az intézményt, vagy az intézményt 3 év múlva megszűnik, és beolvad a ügyészségbe, mint egy főosztály. Mert hogy miért ne, mert addigra az ügyészség elvégzi ezt a munkát, és ott marad az állami vagyon egy része. Ezt a vagyont, amit most visszaszedtek a kekváktól, tehát ez a brekegés, ez a közérdekű, közalapítvány, ennek egy részét a tárcák kezelik most, és akkor kérdés, hogy jó helyen van a tárcáknál, mert van, amelyik oda csatolható. Van egy tárcánk a környezetvédelemről, akkor a környezetvédelmi ügyeket lehet csinálni. Van egy tárca a kultúrára, a oktatásra, akkor átkerülhetnek ezek. De vannak azonban üzleti vállalkozások. Én például az MCC-nél láttam 4 erdélyi szállodát, akkor Miskolcon elmentem a szálloda mellett, Pécset is ott mondták, az MCC. Az egy vagyon. Most csak mondom, hogy most mi azon beszélgettünk, hogy kikerüljön ennek a WWH élére, hát lehetne akár egy vagyonkezelő is a tetején, egy közgazdász, vagy egy gazdasági ügyekben járatos jogász, mert egy vagyon, ha sikeres viszont a vagyon, csak az vagy működteti, vagy átadja a társaságnak, esetleg privatizáljon. Most akkor már hallom a felhördülést, de hát miért, ugye a állami gazdálkodás az nem azt jelenti, hogy maga csinálja, hanem hogy olyan helyre rakja. Na, és csak azért hozom ezt a vonulatot ide, mert ez a könnyebb rész, amit most a törvénnyel megcsinált a kormány, a KEKHA törvénnyel. Mi, mint egyetem egyébként kaptunk egy év, hogy kell mondani, laufot, vagy egy év büntetést.
5: Lauf maradjunk.
2: Mert ugye most még KEKHA-ként...
1: A kuratóriumnak lauf, a dolgozóknak büntetés.
2: Hát, dolgozunk tovább, tehát végül is az élet.
0: Kiegészítettem ezt a kérdést, hogy ugye az MCC-nél 10%-os MOL és Richter csomag van, amely nem csak tulajdon, hanem folyamatos osztalék, ugye? Hogy gazdaságilag mi az értelmesebb ezt visszaszedni?
2: Hát vissza, persze.
0: És az államnál tartani, vagy pedig eladni például adósságcsökkentés céljára a vagyont?
2: No, most pénzügyminisztert meg kell kérdezni, hogy mit
4: akar. Én azt hittem, hogy visszakapják a MOL és a Richter a 10%-okat.
1: Nem, az állam kapja
2: az
1: vissza.
2: Visszakapja, és jó, akkor hát. Az volt András kérdés, hogy ül rajta és beszedi az osztalékot, igen, vagy esetleg
0: vagy értékesítés.
2: Viszi tőzsdén keresztül. Gyönyörű kérdés, ez az állami vagyonnal kapcsolatos kérdőjel, ez a kormány még nem adúzott arról, hogy milyen államot akar. Mindenre kiterjedőt és olyan izgágát, mint az előző volt, vagy esetleg egy karcsúbbat, és akkor ezeket például azt mondja, hogy a tőkepiacon keresztül. Nagyon jó kérdés, de most ezekről mi nem beszélünk. Egyébként szeptembertől decemberig a jelentős részben el, hogy dőljenek ezek a kérdések a büdzsével együtt, mert most a alacsonyan lógó gyümölcsöket leszedegették, de van, amikor ugye föl kell mászni a kókuszdióig. Hát az érdekes mutatvány lesz, de el kell végezni a következő 3 hónapban.
0: Azt érzékeljük, hogy a kék bolygó az miért tartja sérelmesnek, nyilván, de hogy itt jogállami megoldásokról van szó, vagy ez jogos, hogy valaki, aki hirtelen egy sértetti pozícióba kerül, az jogorvoslatot kér.
1: Hát teljesen nyilvánvaló, de más kérdés, hogy visszafordíthatjuk a kérdést, hogy jogállami megoldás volt-e kivonni a közpénz egy jelentős részét gyakorlatilag a köz ellenőrzése alól. Mert itt azért rengeteg pénz vesztett el a közpénz jellegét, nem csak az, amit az MB,
0: abszolút,
1: a Magyar Nemzeti Bank kapott, hanem hát ezeket az összegeket direkt egy olyan jogi konstrukcióba rakták, hogy mindig azt gondolták, hogy majd a Fidesz által kinevezett személyek fogják ezt a vagyontömeget majd kezelni és kontrollálni. Más kérdés, hogy nem számoltak arra, hogy ez egy kétharmados kormányváltással ez ugyanúgy visszafordítható. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jogállami és indokolt az, hogy azt az összeget, amit elvettek a közszól, azt most visszaadják a köznek. Szerintem az a szituáció volt elfogadhatatlan, ami korábban volt.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Legyen most a következő témánk, nézzük a bejátszást.
2: Unger Annát javasolja az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára. Unger mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolást hallgatta meg a bizottság, őket nem javasolták az elnöki posztra. A nyilvánosságban leginkább politikai elemzőként ismert Unger az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett 2003-ban politológus diplomát, majd 2018-ban politikatudományi doktori fokozatot. Fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata. Unger Anna meghallgatásán arról beszélt, hogy a már ismert korrupciós ügyeket is vizsgálni kell majd. De az új hivatal hozzáadott értékét inkább az jelenteni, ha fel tudná tárni és összetudná rakni az ezek mögött álló intézményi és döntéshozatali láncokat. A jelölt azt is hangsúlyozta, az első 6 évben nem lehet arra számítani, hogy jogerős ítéletek lesznek.
1: Tegnap reggel 9 órakor elkezdődött az országgyűlésben a vagyonvisszaszerzési hivatal, így lerövidítem, ennek az elnökének a megválasztása, ugye egyetlen jelöltet terjesztett az Alkotmányügyi Bizottság 6 igen szavazattal a plénum elé, és egy nem is egy tartózkodás mellett, csak szólók, hogy az egykori igazságügyminiszter jelölt Mellétei Barna Márton nemmel szavazott. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazásban. Itt tartunk jelenleg. Jelenleg mondjuk azt, hogy 10 óra múlt egy órával, mondhattam volna 11-et is, és még ez a kérdés nem került elő, nyilván titkos szavazás lesz. Mit gondolhatunk erről a jelölésről, kiválasztásról, bejelentésről?
3: Na akkor én ezt elkezdem, mert ez volt rá másfél napom, hogy gyűjtsem az érveket Unger Anna mellett, akit nem ismerek egyébként, csak próbáltam megmagyarázni magamnak, hogy az eddig alkalmasnak látott és rendkívül kompetensnek látszó jelöltet, Ligeti Miklóst, vajon miért váltotta a bizottság, az igazságügyi bizottság előtt Unger Anna, akinek a szakmai tevékenysége nyilván kitűnő, de a közönség számára ismeretlen, vagy a, hát nem eléggé ismert, mert a Partizánról lehetett volna ismerni, de hát hogyha nem maradt meg másokban, elég élénken az ő emléke. És azt az érvet találtam, hogy nagyon sok esetben a kormánynak a személyzeti politikája szemben menetelt azzal, ami az én első reflexem volt, vagy az én személyes választásom lett volna, de aztán utóbb kiderült, hogy azok nem voltak rossz választások, és hogy azt a koncepciót, hogy egy lépéssel a divat előtt mennek, és azt, akit ismer a közvélemény, és akiről benyomása van, azt nem tartják feltétlenül alkalmas jelöltnek, hanem előhúznak egy másikat. Ez eddig be is jött, és ezt el lehet fogadni. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy az a hihetetlen erős közvélemény, amelyik megnyilvánult itt a jelölésnek az apropóján, és ami kiáll Ligeti Miklós mellett, az szerintem túlmutat a Ligeti Miklósnak pusztán az ismertsége alapján való rokonszemtüntetésen. Ez ennél több szerintem. Az emberek komolyan gondolják, hogy az a teljesítmény, amit Ligetinek az eddigi megnyilvánulásai alapján feltételezünk, hogy az egy súlyosabb érv, mint akármilyen egyébként nagyon rokonszenves és nagyon kemény kiállás, mert nekem nagyon tetszik, ahogy beszélt Unger Anna, és mégis én a szívemmel Ligeti Miklós eddig megismert teljesítménye mellett vagyok. De körülbelül minden, amit ilyen megpróbálok objektív távolságtartással megnyilvánulni ez ügyben, és rettenetesen nyomaszt, mint ahogy mindegyik ötöket tudom, hogy nyomasztja, hogy ebben az órában, vagy másfél órával később, tehát felvételünkkel párhuzamosan zajlik majd egy szavazás a parlamentben, és nem fogjuk tudni, remélem egyébként a vége előtt még megtudjuk az eredményt. Azt már tudjuk, hogy a Markó utcába költözik a hivatal, mert ennek a híre már elért bennünket, de hát a hivatal székhelyénél fontosabb, hogy kivezeti azt a hivatalt, és én őszintén szólva egészen fontos jelzésnek tartom azt, hogy Mellétei Barna Márton azt mondta, hogy ő a másik, nem azt mondta, hogy a másik mellett szavaz, hanem azt mondta, hogy nem. Tehát erre a választásra ő nemet mondott.
1: Hát ő ugye jogász és a miniszterelnök sógora, de hogy 9:34-kor péntek reggel van egy Unger Anna nyilatkozat, amelyben ugye közölte, hogy elnökként Ligeti Miklóst is várja az NVVH-ba. Nyilván itt a elírás van, hiszen a cikk valószínűleg alelnökként akarta mondani, mert szerint a hivatal sikerének alapja közbizalom, amelyhez minden szakértelemre szükség van.
4: Bocsánat, de szerintem itt nem jól fogalmazott. Ugye szó szerint azt írta, hogy elnökként mindenkit, akit ezért tenni akar, várok a fedélzetre, mindenek előtt dr. Ligeti Miklóst. Ugye ezt a magyar nyelv szabályozat úgy is lehetne értelmezni, hogy elnökként várja Ligeti Miklóst, amivel szerintem sokan egyetértünk.
1: Mint elnök, viszont
4: amikor kiírta, akkor még nem is volt elnök. Tehát itt mindegy. Tehát a megfogalmazás az nem volt tökéletes, finom szóval.
1: Hát ez olyan, amikor Messi megtudja, hogy ő kezdeni fog, nem? A Barszában.
5: Szóval kapcsolódva arra, amit a Kati felvezetett. Nagyon érdekes, és tényleg itt ülünk, és várjuk azt, hogy mi lesz, és mire adásba kerülünk, addig rajtunk kívül mindenki fogja tudni a végeredményt. Tehát most a per pillanat zajló választás eredménye, az kinek lesz arcvesztés? Vagy milyen arcvesztés lesz a kormánynak? Ugyanis, ugye mindenki tudja, hogy a tegnapi bejelentés óta azért eléggé egyoldalú nyilatkoztak, és én most nem csak az átlag kommentelőre gondolok, hanem azért itt az ügyvédkörtől kezdve, meg a kormány, a mostani kormány, tehát a Tisza kormány mellett régóta kiálló emberek egyértelműen letették a voksot arra, hogy ez egy rossz döntés, és Ligeti Miklóst kellene megválasztani. Kérdés, az én, nekem itt belül a kérdés az, hogy mivel jár jobban Magyar Péter, hogyha valami módon elmismasolják ezt a döntést, vagy a frakció, amire fölkérték sokan az interneten, a szívére hallgat, és nem szavazza meg, és kezdődik egy új procedúra, ami ugye mindenképpen rossz, hiszen egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdésben, hasonlóan, mint ahogy a köztársasági elnöknél, nagy gellerekkel jutunk el a végeredménybe, vagy pedig megválasztja, viszont ebben az esetben egy olyan, Hát nem mondom, hogy bizalomvesztésben, mert nem is volt bizalom, tehát nem volt mit elveszíteni, hanem egy olyan ellenszélben indul el ennek a szerintem is nagyon fontos funkciójú hivatalnak a működése, ami azért megkérdőjelezi, hogy gyorsan eredményeket tudjon elérni. Ez egy nehéz kérdés, és kíváncsi leszek a válaszra, meg főleg arra, hogy utána erre a dilemmára milyen válaszokat fogunk kapni.
1: Hadd idézek egy nekem író orvosnak a véleményét, aki egyébként jó kapcsolatokat ápol ugyan a NER egykori döntéshozóival, nem a legfelsőbb vezetéssel természetesen, de Tisza támogató, Tisza sziget tag, és azt mondja, hogy leiratkozott a Tisza lev listájáról, mert annyira csalódott ezen döntés kapcsán, hogy ezt ő már nem gondolja, hogy itt valami eredmény van. Ebből ezt a következtetés vonja le. Szerintem elhamarkodottan, de azt mondja Magyar Péter, valószínűleg érzékelve azt a dilemmát, amit Gyuri is feszegelt, hogy felszólalása közben azt mondta, ezt idézi a HVG, törvénymódosítást fogunk hozni, hogy ne kelljen évekig várni az NVVH, az a vagyonszerzési hivatal, munkája nyomán a jogerősítéletekre, tehát ezt most minden sajtótermék idézi.
3: Szeretnék itt egy megjegyzést tenni, hogy nagyon sokat számít az, és nem csak az, hogy Ligeti Miklóst ismerték, és az ismertsége és az elismertsége mellé húzta a közvéleményt, hogy Unger Anna ezzel a 6 éven belül senki ne számítson jogerős ítéletekre vagyonvisszaszerzési ügyekben. Ez szerintem ez egy elhamarkodott ítélet volt, vagy egy elhamarkodott mondat volt a részéről, és ez nagyon erősen felhangolta maga ellen a közvéleményt. Szerintem ennek a...
6: És sajnos a miniszterelnököt is jól hallom. Mert az a kisebb baj, hogy a közvéleményt egyébként kimondott valamit, ami egy tény, hogy a döntések, a jogerős döntések lassan születnek egy országban egyébként.
3: De ez túl konkrét volt. Tehát ez a megmondja, hogy milyen időn belül nem kell gondolni ilyesmire. Ez azzal együtt is, hogy azt gondolom, hogy helyes dolog fölhívni a figyelmet arra, hogy normális ítéletekhez idő kell, tehát hogy nem elhamarkodott és nem látványosságra törekvő büntetőeljárásokat, azt semmilyen normális ember nem akar, de ugyanakkor meg azt mondani, hogy 6 éven belül mi nem lesz, az meg ellene dolgozik meggyőződés.
1: Tamás.
4: Hát igazából én ugyanazt éreztem, amikor meghallottam, hogy Unger Annát jelölik, mint amikor most meghallottam, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy ő majd jogszabályt hoz, hogy 6 éven belül legyenek jogerős ítéletek. Az a klasszikus székely vicc jutott eszembe, amikor ugye kimennek két székely fát vágni, és az egyik hirtelen a másik hátába vágja a baltát, és akkor megfordul, és megkérdezi, ez komoly? Komoly. Akkor jó, mert viccnek azért ez durva lett volna. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez komoly, ami jó, mert ez nagyon-nagyon durva vicc lenne. Tehát Unger Annát én egy kiváló politológusnak tartom. Unger Anna soha életében nem foglalkozott a korrupciókutatással, soha életében nem vezetett semmilyen szervezetet, még egy tanszéket sem, nem ért a büntetőjoghoz, nem ért a közgazdaságtanhoz. Soha nem foglalkozott ilyen témával, és most hirtelen azt várják tőle, hogy majd egy 200 fős hivatalt fog létrehozni, ami egy speciális, nyomozó és válthatóság. Tehát itt mondhatja bárki nekem bármit, hogy majd a szakmai munkát elvégzik az alatta levők, de hát dehogy is. Hát az elnök az nem dísznek van, vagy nem arra, hogy összeállítsa a hivatalt, és akkor az majd ketyeg, hogy a műkész, az alkotó pihen. Nem. Az elnöknek alapvető stratégiai funkciója van, büntető eljárásjogi kérdésekben. Hát meg kell határozni a nyomozati stratégiát, meg kell határozni azt, hogy milyen ügyekre fognak fókuszálni, és a többi. És ezt egy olyan embertől várjuk el, aki semmit nem ért a büntetőjoghoz. Én ezt egészen döbbenetesnek tartom, azt kell, hogy mondjam, és én azt látom, hogy a jogásztársadalom majdnem egészen ezt döbbenetesnek tartja. Itt most az a kérdés, hogy ez most így alakult, vagy ez már szándékosan a kiírás pillanatától így tervezték, amikor ugye úgy írták ki ezt a pályázatot, hogy lehet társadalomtudományi diplomával pályázni. Ugye Török Gábor azt állítja, hogy Ruf Bálint befolyására történt ez a jelölés, Ugye elhangzott az, hogy Unger Anna a Partizánból ismer, hát azért megjegyezném, hogy a Partizánnak most már az összes szakértői kormányzati pozícióban van, tehát ez az abszolút filmszínház fogalmat egy ilyen abszolút médiastúdióvá emeli, tehát ugye szokták mondani azt, hogy az előző rendszerben ugye egy kollégiumi szobába kellett lenni, most úgy látszik egy stúdióban kellett lenni, és akkor mindenki vezetőbeosztásba kerül, ami az esetek többségében nem volt baj, mert tényleg kiváló emberek járnak és jártak a Partizánba szakértőnek. De az, hogy egy politológusra bízzanak egy ügyészség vezetést, ez számomra felfoghatatlan. Ráadásul olyan politológusra, aki nem foglalkozott ezzel a témával, de tényleg soha nem foglalkozott ezzel a témával, és soha nem vezetett semmit. Tehát tényleg azt várni egy 40-es egyetemi oktatótól, mint tőlem például, aki soha életében nem foglalkozott gyakorlati kérdésekkel és büntetőeljárással, hogy hirtelen felépít majd egy 200 fős hivatalt, és majd tökéletesen elvezet, és majd visszaszerzi a vagyont, mint hogyha megkérdeznék valakit, hogy hát tud repülőgépet vezetni? Lehet, még sohasem próbáltam. Hát mi baj lehet? Ugye csak az a baj, hogy együtt utazunk ezen a repülőgépen, és imádkozunk, hogy megtanul-e a pilóta a repülőgépet vezetni. Én ezt inkább nem próbálnám
1: ki. Hadd kérdezzem meg tőletek, elsősorban Bot Péter Ákostól, hogy sokan már ott tartanak, hogy van egy kiegyezés a volt államvezetés és Magyar Péter között, és hogy ennek a jelölésnek a kapcsán...
6: Nem, túl okosok vagytok.
1: Én ezt nem gondoltam, csak nekem mondják.
6: Egyszerűbb szerintem a dolog, és egyébként ez a Székelyt kérdezték, hogy tud-e zongorázni, és mondja, hogy lehet, még nem próbáltam. Az egy szelidebb változat, mint a repülés is.
1: És a fejsze.
6: És jobban élik ide a zenéhez. Ez zenés színházról van szó. Hát a Foxnál rengetegen mentek át a Trump kormányhoz. Ez nem jó példának mondom, csak tehát ez nem Hungarikum, hogy na. A négy betű van előttünk, ugye NVVH.
1: Igen.
6: Az ennél ne foglalkozunk, az nemzeti, az régen állami volt, vagy országos, most ugye jó. Nagyon fontos dolgot mondták, hogy hivatal. Tehát én most nem a személyekre nem foglalok állást, már csak azért is egyiket jól ismerem, hát 10 éve dolgozom együtt a Ligetivel. A Jancsizot is ismerem, jól, San Diego-i professzor. A másik két jelöltöt nem annyira, azt gondolom, hogy van egy pénzügyes, nagyon jó a pedigréje, leigazolnám én, a hivatal vezető lennék, de közgazdászodon nem kell.
1: Igen.
6: Hogy sikerdíjas ügyletekbe hozzon vissza a pénzt, és a kutatóasszony is a szociológiai, politológiai részét nyilván kutathatja, de ez a H rész, a hivatal, és ez egy, mi is, és akkor azért mondom, hogy nincs összeesküvés elmélet, hanem sztori van, egy történet. Ez a hivatal, ez akkor született meg a gondolat, és úgy került be a programba, amikor az volt a veszély, hogy marad az ügyészség, és nem megy utána ezeknek az ügyeknek. És akkor lesz egy másik ügyészség, ez egy ilyen rendkívüli ügyészség, és ezt nevezték el NVVH-nak. És akkor miután most megvan a kétharmad, halkan mondom, nem olyan lényeges ez az intézmény, ha a másik ügyészség, ahol vannak ügyészek, azok készen állnak, ugrásra készen, eddig a főnökök nem engedt őket, hogy elinduljanak, most engedik őket. Majd beszélünk talán a MNB ügyekről, hát ha engedik őket, elő fognak indulni.
4: Igen, ehhez kapcsolatban nagyon gyorsan, ez egy nagyon fontos megállapítás, mert látni kell, hogy az NVVH-ba embereket máshonnan kell hozni. Tehát azokat az embereket, akiket elhozunk az NVVH-ból, itt nem csak ügyészekről van szó, hanem elemzőkről, pénzügyi szakértőkről és a többi, ezeket el kell hozni a NAV-tól, el kell hozni adott esetben ÁSZ-tól és más helyekről, azok onnan hiányozni fognak.
6: Tehát föl lehet venni a piacról.
4: Fel lehet, de utána be kell tanulniuk, stb. Folyamatban lévő ügyeket megszakadhatnak, és a többi. Tehát itt nagyon jelentős fennakadásokat is okozhat az, hogyha hirtelen létrehozunk egy új szervet. És pláne ennek az új szervnek is meg kell szerveznie önmagát. Na most az, hogy Unger Anna nem jogász, abból egyébként ez a 6 éves kijelentéséből látszik. Nem azért, mert nincs igaz abban, hogy általában nagy hordai gazdasági büntetőügyekben tényleg nem szokott 6 éven belül ügy születni, hanem azért, mert nem tudja azt, hogy lehet azért úgy megszervezni nyomozásokat, lehet úgy priorizálni egyes ügyeket, hogy hamarabb lehessen vádat emelni, lehet olyan megoldásokat találni, például vádalkuval, hogy igenis szülessen jogerős ítélet sokkal előbb, Igen, és ki lehet alakítani úgy nyomozati stratégiákat, hogy lehet, hogy nem az óriási ügyekre fókuszálunk rögtön az elején, ahol tényleg több száz ember érintett, hanem először az apróbb ügyektől kezdve göngyölítjük felfelé, és ott sokkal gyorsabban lehet eredményt elérni. Tehát azért mondom, hogy én számomra ez egy rendkívül rossz hír, amit eddig látunk, és meglátjuk, hogy dönt majd a parlament a maga nagy bölcsességében.
5: Ehhez kapcsolódóan elhangzott a héten, amikor még a három jelöltet meghallgatta a bizottság két nappal ezelőtt körben, hogy igazából ez a két jelölt, aki végül is most fut át, ugye úgy mondom, hogy a nép akarata Ligeti Miklós, és ugye jelenleg a Tisza akarata Unger Anna, hogy igazából, és ez kapcsolódik nagyon ahhoz, amit mondtál, hogy hogy milyen irányt akar ebben a kérdésben tulajdonképpen a kormány felvenni. Az Unger Annánál az volt a magyarázat, vagy az volt a pozitívum, hogy ő, mint szociológus, politológus, egy nagy társadalmi háttér, ugye azt is mondta, nem fogom tudni biztos szó szerint idézni, de tudjátok, hogy ki kell dolgozni ezeknek az ügyeknek a hátterét, hogy nem csak a bűnöst kell megnevezni, hanem egyáltalán azt, hogy milyen szerkezet alapján történtek ezek a dolgok, és ezeknek a felgöngyölítése. Ami ugye nyilvánvalóan, ez nem kell szakembernek lenni, ez egy hosszú folyamat, és lehet, hogy ő ebben a gondolatkörben úgy gondolta, hogy a hat éven belül, hát nem, mert egyelőre neki ezt ilyen nagy globális problémát kell megoldani. Ezzel szemben ugye az volt a pozitívum és negatívum Ligetivel szemben, hogy ő jogászként és egy jogi gondolkodással próbálja megközelíteni ezeket a kérdéseket. És egy kicsit az is lejön, ugye ebből a hirtelen nagy ellen vélemény áradattal, amivel ugye az interneten találkoztunk az elmúlt negyed napban körülbelül, hogy az emberek nem azt várják el. És egy kicsit lehet, hogyha a hivatalnak nem az lenne a feladata, hanem az, hogy egy ilyen tudományos, szociológiai hátteret akkor a legkiválóbb jelöltet választották. De hogyha valóban neki a gyors számonkérés, akkor ő nem is erről beszélt, tehát itt nem értem én ezeket
4: igen,
5: a dolgokat.
4: Igen, és itt ide megint bocsánat, csak hogy újra én veszem magamhoz a szót, de vannak olyan intézmények klasszikusan, amelyek ilyesmikkel foglalkoznak. Ezeket úgy hívják a szakirodalomban, hogy Truth and Reconciliation Commission-ök, vagy igazságtételi és megbékélési bizottságok, amelyeknek tényleg a múltfeltárás az elsődleges feladata és a másodlagos feladata, hogy valamilyen módon igazságot szolgáltassanak. De itt a vagyon visszavétel az elsődleges feladat,
7: a vita lényege,
4: és a megvédése.
7: A vita lényege, hogy lehet-e politikailag látványos elszámoltatás türelmes, független vagyon visszaszerzéssel, nem? Uh-huh. Ugye? Nem ez a lényeg?
3: Igen, az az érdekes ebben az egészben, hogy a hátrább lépve, ahogy mostanában léptennyomon mondják, és kicsit szégyellem, hogy én is ezt használom, a nagy kép, amire hivatkozik igen. Unger Anna, az sajnos másodlagos ebből a szempontból. A társadalmi tanulságokat akkor kell levonni, amikor túl vagyunk rajta, hogy elviszik azokat, akik felelősek voltak az eddigi lopásokért, és valami pénzt vissza lehet csaklizni abból, amit elvittek magukkal.
4: És a büntetőeljárásokból ez kiderül.
3: Elvárás, másodlagos elvárás az, hogy alkossuk meg azt a konstrukciót, amiben ezt majd kizárja, hogy a társadalom immunrendszerét hogyan bizgetjük annyira, hogy abból majd a legközelebbi 10 évben nagyobb ellenállás várható el a korrupcióval kapcsolatban. Szóval ezek nagyon szép dolgok, és nagyon fontos dolgok. Azt gondolnám, hogy pont ez egy alosztálya lehet az MVVH-nak.
7: Vagy kutatóintézete.
3: Vagy kutatóintézete.
4: Meg ezek idealisztikus szempontok, amik nem szoktak megvalósulni. Tehát én ma írtam egy Facebook posztot összehasonlítva az eredeti vagyon visszavéde bizottságot, amit Fülöp-szigeteken állította föl 1986-ban. Megdöbbentően hasonlít a szerkezeti felépítése arra, amit most szeretnének itt. Szerintem ez nem véletlen. azt mindig jogászok vezették, az volt az első döntése a forradalom után hatalomra került elnöknek, hogy ezt felállította, és ők elsődlegesen a vagyon visszaszerzésre koncentráltak, és példátlanul nehéz körülmények között vissza is szereztek 5 milliárd dollárt.
3: Imelda Marcos Cipői?
4: Hát többek között, de nem vicc, nem csak a cipői, hanem ékszergyűjteményes, ehhez hasonló, 600 millió dollár értékű ékszergyűjteménye volt.
6: Hivatalnak.
4: Tehát, és visszaszerezték, viszont a Marcosék visszatértek a hatalomra, és hatalomra kerültek, de nem törölték el a Fülöp-szigeteki bizottságot, mert annyira népszerű volt, hogy politikailag ezt még ők se vállalhatták föl. Jó. Tehát az, hogy a jövőben mi fog történni, és a társadalom immunrendszere hogyan gyógyul, az egy fontos kérdés, de a legfontosabb kérdés az, hogy jöjjön vissza a pénz.
1: Köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt, és velünk töltötte a szombat estét. Önöknek a figyelmet köszönöm. Ez volt a Somos a pályán, viszlát.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást.

0: is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián térén és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, a Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok! Tegnap reggel az egyik kapitális hibámat szeretném helyre tenni, vagy a tegnap reggel láthatott vagy hallhatott hibámat. Ugye nem csak az, hogy a kajakkenu, mint sportág, az kimaradt abból a beszélgetésből, ahol arról beszéltem, hogy a befutó az milyen szoros volt. Mondjuk a végén kiderült, hogy ez kajakkenu. De sokkal súlyosabb dolog történt. Azt mondtam, hogy Sárközi Nikolász, miközben Sárvári. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a frankofil mély gyökerek vagy ösztönök azok, amelyek ezt mondatták velem, de elnézést az érintettől. Tehát ha valaki Sárvári Nikolásznak születik, akkor megilleti az a jog, meg bárkit, hogy néven nevezzük. Sárvári Nikolásztól elnézést. Ezt egy néző kedvéért tettem meg. Jó reggelt kívánok Rád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Pénteken még arról beszélhettünk, hogy végre olcsóbb a dízel. Hétfőre viszont berobbant a közel-keleti helyzet, és 91 dollár fölött jár ma hajnalban. Ellenőriztem, hogy hol áll a dollár Brentje. Mit lehet arról tudni, hogy ez hogy gyűrűzik át hozzánk?
2: Mindenképpen hatása lesz majd a konfliktus eszkalálódásának. Szinte nem tudunk úgy megélni egy hetet, hogy valami változás ne történjen a Hormuzi szorosban, most ugye épp egy negatív hír érkezett. Azért ami biztató az az, hogy nem tragikus mértékben reagálta le ezt a piac. Egyre csillapítottabbak a változások a különböző hírekre, legyen az pozitív vagy éppen negatív. Ugye most, hogy újra élesedtek a fegyverek, és megint volt csörte az Egyesült Államok és Irán között, ezt a piac lereagálta, és ahogy ön is említette, 90 dollár fölé ment a kőolaj jegyzésára a Brent, ez Európában mértékadó jegyzésár. Ennek ellenére ez a 1,5-2%-os emelkedés, ez nem egy tragikus. Természetesen ennek hatása lesz az európai termékjegyzésárakra is, és gondolom én ennek azért a hazai kiskereskedelmi árakban is jelentkezni fognak majd ezek a változások. Természetesen egy ilyen mértékű kőolajár változás csak néhány forintos áremelkedést tud jelenteni. őszintén remélem legalábbis, hogy így lesz, és az a biztató folyamat, ami a gázolaj frontján megjelent, tehát az, hogy hosszú idő után végre csökkenteni tudta a nagykereskedő a gázolaj nagykereskedelmi árát, és így a kutakon is mérséklődhetett, sőt az legutolsó árváltozásnál már csak a benzinár emelkedett. Ennek ezt a trendet nagy valószínűséggel azért ez a negatív hír újra módosítani fogja. Azért én azt gondolom, hogy az biztató, hogy ezek néhány forintos változásokat tudnak ma már csak okozni, és őszintén remélem, hogy igazán komoly eszkaláció nem lesz, tehát nem megy például 100 dollár fölé a kőolaj edzésáról.
1: Miért lehetett egyszerre olcsóbb a benzin és drágább a dízel? Tehát ez hogy magyarázható a piaci folyamatokkal?
2: Ugye egyértelműen eltérő a lehetősége úgy a fizikai oldalon, és ebből kifolyólag az árazása és a két terméktípusnak. Tudni kell, hogy Európában a teljes európai finomítói kapacitás nagyjából elegendő annyi benzin előállítására, amennyi az európai fogyasztás. Tehát elmondhatjuk, hogy Európa benzinből önfenntartó. Gázolaj esetében ez már sajnos nem igaz. Folyamatosan importra szorul, tehát keverőkomponensként alapgázolajat, vagy éppen kész gázolajat importál Európa, mert a finomítói kapacitás a fogyasztás kielégítésére nem elegendő. Ez a múltban egyszerű volt, hiszen Oroszországból alapgázolajat minden mennyiségben be lehetett szerezni. A szankciók bevezetését követően azonban újra rajzolódott ez a térkép, és akkor kezdődött el a gázolaj árának elszakadása a benzinétől, és ez a folyamat azóta is tart, és ugye, ahogy lehet látni a töltőállomásokon, 60-70 forinttal drágább a gázolaj a mai napig is, mint a benzin.
1: A magyar autósnak most a hormuci szorost kell figyelni, vagy az orosz dízel exportot?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy az arab öböl, tehát a hormuzi szorosnál történt eseményeket, hiszen ezek azok, amelyek leggyorsabban megjelennek változásként az árakban, legyen az a kőolajjegyzés ára, de legyenek azok az európai termékjegyzés árak is, mert nem szabad elfelejteni, hogy a szorosból nem csak kőolaj jött ki, tehát a régió nem csak kőolajjal látta el a világot, hanem az ott megépült finomítók nagyon komoly mennyiségű gázolajat szállítottak a világpiacra. Például az orosz gázolaj kiesését követően Európa is komoly mennyiségben vásárolt a régióból gázolajat, amelynek a beszerzését most más forrásokból kellett megoldani, és az ottani események így mindenképpen hatással vannak, úgy a kőolaj, mint a termékpiacra.
1: Egyébként ez nem egy lehetőség az oroszoknak arra, hogy egy kicsit enyhítsenek a szankciókon? Tehát nincs ilyen szándék az Európai Unióban, hogy...
2: Ez már politika. Egy biztos, hogy a...
1: Nem biztos, mert lehet, hogy ugye a kieső mennyiséget muszáj pótolni, tehát attól nem áll meg az élet, nem?
2: Én azt látom, hogy azért az elmúlt hónapokban sem állt meg az élet, tehát azért a forrásokat sikerült megtalálni, és ez a... Tiritoli, ami jelen pillanatban ugye a Közel-Keleten folyik, hiszen azért ezek nem olyan nagy volumenű támadások, nem olyan nagy volumenű események, hogy megrángassák a piacot. Ezek már nem elegendőek arra, hogy itt komoly felülvizsgálatot igényeljen az Oroszországgal szemben bevezetett szankciórendszer.
1: Akkor lehet, hogy az amerikaiaknak lehetőség ez, mert tulajdonképpen ők megvannak, ha jók a források.
2: Érdekes egy helyzet ez, hiszen ennek a kialakult helyzetnek mindenképpen vannak nagyon komoly vesztesei. Ugye komoly vesztese az összes olyan ország, amelyik kőolaj importra szorul, hiszen drágább a kőolaj, és így ugye ez hatással van az országok inflációjára, gazdaságára, de a másik oldalon pedig nagy nyertesei azok az országok, amelyek jelen pillanatban a kiesett kőolajat, illetve termékeket pótolják a világpiacon, hiszen ők jóval nagyobb mennyiséget képesek piacra tenni nagyon jó áron. Némileg ennek azért haszonélvezője Oroszország is, hiszen ha korlátozottan is, de azért képes mind a mai napig, és van lehetősége kőolajat, illetve terméket már egyre kevésbé, hiszen a finomítók elleni hatékony ukrán támadások nem igazán teszik már lehetővé azt, hogy exportáljon dízelt vagy gázolajat, de Oroszország is a kőolaj exporttal még mindig haszonélvezője ennek az extrém magas árszintnek.
1: Mekkora a kutakon kifizetett literenkénti árban, mekkora rész a nyersolaj, és mennyi az összes többi?
2: Ha megnézzük, ugye nézzük először az alapvető két fő csoportrészt. Több mint a fele a kutakon kifizetett üzemanyagnak gyakorlatilag adó, illetve adó jellegű egyéb költség. A maradékból kell fedezni a kiskereskedők elvárt nyereségét, a nagykereskedelmi árést, a finomítói margin, és utána itt jelenik meg a legvégén majd ennek az alapanyagára, tehát a maradék 50%-nak is csak egy része az alapanyagára, tehát ha 10%-kal emelkedik a kőolajár, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan 10%-kal emelkedni fog az üzemanyagok ára is, hiszen az alapanyag ára csak egy töredéke, egy része magának a végső kiskereskedelmi árnak.
1: Van az az utolsó kérdés, amit nem lehet elkerülni, hogyha ismét nagyon elszabadul az olajár, akkor van-e esélye a hatósági árra?
2: Őszintén remélem, hogy nincs. Én azt gondolom, hogy most már az utóbbi két alkalommal, amikor először ugye a hatósági árszabályzás majd az idei évben a védett ár rendszerének alkalmazása bekövetkezett, nagyon komoly hatása voltak ezek a piaci beavatkozások az ellátás biztonságra. Jelenlegi helyzetben, amikor kockázatot jelent úgy a kőolajbeszerzés, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az Adria csővezeték egy alternatíva, de azért a feldolgozott kőolaj nagy része még az év végéig a Barátság csővezetéken érkezik, és orosz kőolaj. Amikor az importforrások szűkösek, amikor a logisztikai lehetőségeink nézve a Duna alacsony vízállását és a vasúti korlátokat, igen-igen korlátozott a logisztikai mozgásterünk, ebben a helyzetben én azt gondolom az elsődleges az ellátásbiztonság, az pedig nagyon komolyan érinteni és negatívan érinteni bármiféle kormányzati beavatkozás.
1: Főtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és várjuk legközelebb is.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Hát nem találják ki, szeptember 1-e van, és az iskoláról fogunk beszélgetni. Itt van a stúdióban Gosztola Réka, a PDS választmányi tagja. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye azt mondja a kormány, hogy új korszak kezdődik az iskolában, van néhány bejelentett lépés is, de inkább a PDS véleményét idézném, amely azt is magában foglalja, hogy akár sztrájk is jöhet. A felvezetőben említettem, az egész adás felvezetőjében, hogy itt ugye azoknak a dolgozóknak a béréről van szó, akik nevelési oktatási segítői tevékenységet végeznek, mondjuk iskolapedagógusként. Orget.
1: Igen, tehát térjünk vissza arra az időre, amikor tényleg sztrájkot hirdettünk még az előző kormány idején, azaz a választások előtt. A nevelést és oktatást közvetlenül segítő, azaz NOKSOS dolgozókról beszélünk, de mi kifejezetten nem csak róluk, hanem az egyéb munkakörökben dolgozókról is, mert hihetetlenül kevés pénzből kell megélniük. Tehát gondoljuk el, hogy manapság hogy lehet 300 ezer nettó alatti bérből megélni. És itt olyan dolgozókról van szó, akik nélkül egyszerűen nem működik az iskola.
0: És mondjuk hát, pedellus?
1: Mondjuk például az óvodákban a dajkák, de beszéljünk a takarítóról az iskolában, beszélhetünk könyvtárosról, rendszergazdáról, és hát az egyéb dolgozók közül említhetném mondjuk a portást, a gazdaságist, és hát egyéb olyan munkaköröket, amik nélkül nem tudunk dolgozni. Én nem ülhetek be a portára, nem tudok takarítani, úgyhogy ezekről a dolgozókról is kellene gondolkodni.
0: Azt mi mutatja, hogy ők azok, akik jelentősen el vannak maradva? Tehát, hogyha mondjuk ilyen referenciértékeket tudnánk említeni, akkor lehet, hogy könnyebb az érthetőség.
1: Hát gondoljunk bele, hogy itt példának okáért egy könyvtáros pedagógus végzettséggel már megkapták a pedagógusi bért, viszont mondjuk egy egyetemi végzettséggel, aki könyvtárszakos, ő nem pedagógus, ő ezt nem kapja meg az iskolában.
0: Uh-huh. Azt mondják, hogy az utóbbi kategóriának a pedagógus egy szintet el kéne érnie, ugye?
1: Így van, és...
0: Mert akkor ez mennyit jelentene pluszban?
1: Itt akkor egy 700 ezer bruttó körüli összegről beszélünk, és hát itt a többi dolgozónak is. Mi ugye az eredeti kérésünk szerint 40%-ot kértünk, de az, ami a kormány ígéretében van, azaz a TISZA programjában, az a 25%. És ezért mondtuk azt, hogy első körben, de csak is első körben szeptembertől 25% lenne. Különben a tegnapi bejelentés szerint ez a 25% már ígéretként szerepelt, hogy mégis ezzel kezdjük, csak részleteket nem tudunk.
0: Hát igen, mert ugye a költségvetés pozíciója meg még a kormány belépéséhez képest egy picit javult ugyan, de az mondjuk az elkötelezettségek szempontjából még nem oldotta meg a helyzetet, hogy mondjuk 1000 milliárdot megtakarította.
1: Ez így van, de egy sajnos helyzet van. Tehát nem vicc, hogy itt ez a csoport sztrájkra készült, és most is készen állnak, nagyon türelmetlenek. Tehát a mi Facebook oldalunk tele van állandó türelmetlen kommentekkel, hogy mikor lesz. Tehát az, hogyha a kormány ezt komolyan veszi, azt nagyon jól teszi, mert mi csak a tagjaink érdekeit fogjuk képviselni. Tehát ők sztrájkra hajlandóak, akkor mi meg fogjuk szervezni. És nagyon fontosak a részletek, tehát ez a 25%-os, tán napokban konkrétumokat is fogunk hallani, emelés. Nagyon fontos, hogy vonatkozzon nem csupán a NOKSOS dolgozókra, hanem az egyéb munkakörben dolgozókra, és hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogy a szakképzésről is gondolkodjunk, mert ők folyamatosan kimaradtak ebből. Az az érdekes, hogy közel 60% a középiskoláknak a szakképzés. És az előző kormány teljesen külön kezelte, én is szakképzésben dolgozom. És itt semmi változás nem történik egyébként. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a szakképzésben dolgozó noksós és egyéb munkakörökben dolgozókra ugyanígy fog ez az emelés vonatkozni.
0: Említette ezt a 300 ezer forintos határt, ami ugye jelzi a helyzet tarthatatlanságát. Egy pedagógiai asszisztens mennyit keres átlagban?
1: Hát, ha megnézzük a mi fekete szíves kampányunkat, akkor azokra a szívekre ki volt írva, és ezért mondtam, hogy mindegyik 300 ezer forint alatti összeg. Tehát ez drámai. Csoda, hogy még van valaki ezen a pályán, ilyen munkakörben.
0: Hát igen, ahhoz képest egy egyetemi végzettséggel is, ugye? Dolgoznak ilyen munkakörben, ahhoz képest az elképesztő. Azt lehet tudni, hogy mennyi pénz ez országosan, ez az emelés, amennyire szükség lenne? A 25%-os plusz ígéret?
1: Mi ezt az Orbán kormánynak számoltuk ki, akkor 3000-ről beszéltünk, úgyhogy...
0: Mihez képest 3000?
1: A költségvetés 3000-éről.
0: Értem. Aha.
1: Úgyhogy természetesen ugye ők másként számoltak, de mi ehhez tartjuk magunkat, hogy ez jár.
0: A nézők kedvéért, mert mondjuk a hármas matekkal így abóvó nem tudnám kiszámolni, de hogy a 3000 az mennyi?
1: Erre most én sem tudok mondani pontos okay. számot.
0: Jó, de mondjuk ilyen 100 milliárdos nagyságrend, vagy pedig a töredéke?
1: Ez pontosan annyi, amennyit, hogyha a költségvetésből félretesznek,
0: igen.
1: akkor ez megoldható. Tehát ezt még most is így gondoljuk, hogyha az oktatás az egy preferencia, akkor ezt meg kell oldani, mert a noksos és egyéb munkakörben dolgozók nélkül nem működik.
0: Tudom, hogy a szakszervezetek és Maruzsa Zoltán viszony az kifejezetten jó volt, de az, hogy van külön tárca, az mennyiben változtat az egyeztetésnek a nehézségén, vagy közvetlenségén?
1: Azért sokat változott, tehát ezt a kormány javára kell írni, hogy végre van oktatási miniszterünk, és ráadásul vannak tárgyalások is, egyeztetések, úgyhogy azért pozitív hozzáállással kezdenénk mi is az idei tanévet. Ugyan minden még nem történt meg, tehát mindennél ott van, hogy de pontosan azért reménykedünk benne, hogy mivel figyelembe veszik a szakszervezetek véleményét is, ezért a jövőben is ilyen irányba mennek a változások.
0: Az új kormány esetében mikor mondják azt, hogy még adunk időt, és mikor, hogy elfogyott? Ez egy fontos kérdés.
1: Hát a noksos dolgozók, noksos és egyéb munkakörben dolgozók esetében már elfogyott, tehát ez az, ami nem várathat semmit magára, úgyhogy ezért is fogadtuk örömmel ezt a legalább 25%-os kezdeti emelés ígéretét. Bizonyos dolgokra még tudunk várni, de egy csomó törvényjavaslat megszületését szeretnénk látni és hallani még ezen évben. Tehát januárig bezárólag.
0: Csak egy gyors kérdés, hogy ez az óra tartam rövidítés, ez az önök elképzelésével találkozik-e?
1: Mire gondol tehát az óraszámok csökkentése, mert az mindenképpen...
0: Rövidebb tanórákra.
1: A rövidebb tanórák, igen, tehát itt is az a helyzet, hogy jó lenne, hogyha egyeztetések mennének, mert mi mondtuk, hogy nagyszerű, csak hogy ez is, ha központilag lesz előírva, az nem biztos, hogy működni fog minden esetben. Tehát mind több szabadságot szeretnénk kérni az iskoláknak, hogy ott helyben döntsék el.
0: Hát mondjuk az, hogy csak abba kell hagyni a tanítást 35 perc után, ez
1: igen,
0: nem olyan
1: kell nehéz. El van a probléma, mert van olyan eset, amikor tovább kellene tartani. Ezt hadd döntse el a pedagógus,
0: világos.
1: Hogy neki mire van szüksége.
0: Hát Gosztola Rékának megköszönöm, hogy befáradt reggel, és az meglepne, hogyha ez az utolsó tanügyi beszélgetés lenne a héten, úgyhogy követjük az eseményeket.
1: Rendben, ennek örülök.
0: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 millió 200 ezer diák, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint adózik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés

0: és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán Szilas pihenőhelytől, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtti szakaszon. A Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirta mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt burkolatjavítás miatt lezárták a középső sávot. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni közműjavítás miatt. A váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: A segítség most útra kell! Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat! További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: És már is arról beszélünk, hogy a KDNP vasárnapi országos választmánya úgy döntött, hogy az év végéig teljes tisztújítást tartanak. Kicsit Schwábi Andrisosan azt mondom, hogy ez lesz mindjárt, de most még üdvözlöm Latorcai Csabát, a KDNP ügyvezető alelnökét, aki egyébként az országgyűlés alelnöke is.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm.
1: Szóval, hogy is. Magyar Péter ugyanazt mondja, mint az előző kormány, hogy igazságtalan és aránytalan a napi 1 millió eurós uniós büntetés. Ebben tulajdonképpen tehát akkor a vita arról szól, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni, illetve hát nyilván, hogy az új kormány ezt a megoldást, hogy nem épít migránstábort és nem enged be illegális bevándorlókat, ezt ugye fenntartja, ugyanakkor az derül ki, hogy az Orbán kormány politikailag egy drága konfliktust választotta a Brüsszellel.
2: Tehát, hogy az egyértelműen a drága konfliktus, de a mi álláspontunk az teljes mértékben elvi, hogy nem kívánunk bevándorlót, gazdasági bevándorlót, migránst Magyarország határain belül. A valódi menekülteket mindig is fogadtuk, mindig is befogadtuk. Például nézzük meg, hogy a Ukrajnából, ahol valóban háború dúl, hány menekültet fogadott Magyarország, hányat fogadtunk be, teljes körű ellátást biztosítottunk, tehát a valódi menekülteket fogadtuk, de a gazdasági bevándorlókat, akik ránk akarják rúgni az ajtót, azokból köszönünk, nem kérünk. És valóban igazságtalan, mert egyrészt nem értünk egyet egyáltalán a brüsszeli ítélet jogalapjával, tehát azzal, hogy itt Magyarország bírságot kap, a második pedig, hogy maga a bírságnak az összege is egyértelműen eltúlzó, maga az Európai Bizottság a saját keresetében nem ennyit kért megítélni, a luxemburgi bíróság kifejezetten elrettentő célzattal határozott meg ilyen csillagászat, a napi 1 millió eurós összeget azért, hogy rajtunk akartak példát statuálni, hogy véletlenül se jusson eszébe egyetlen más Európai Uniós országnak.
1: De hogy nem erről van szó, arról van szó, hogy van egy 200 milliós átalány összeg, amely azért van, mert egyébként született egyébként ebben az ítéletben ez van megállapítva, hogy Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, emellett pedig ugye a menedékjogi eljárásokhoz nem férnek hozzá azok, akiket ez érint, a jogellenes visszaküldésekről nem beszélve. Van egy uniós ítélet, ezt viszont nem hagyjuk végre. Tehát ugye a pénzbírság az ennek köszönhető, hogy az ítéleteket végre kell hajtani. Tehát van olyan, amikor már nem lehet mit csinálni. Mert az államok ugye aláírták a közös uniós a szerződéseket, és azok a jogszabályok mindenkire vonatkoznak többek között, hogy az ítéleteknek kötelező a jogereje. Ez a jogalap, amitről én beszélek.
2: De mi azt is vitatjuk, amit a bíróság megállapított, tehát nem csak az összegszerűség tekintetében vitattuk és vitatjuk, hanem a jogalap tekintetében.
1: De nincs egy idő után nincs mit vitatni, mert az egy ítélet. Ezt mondom.
2: Ez az ítélet, ez egy politikai ítélet. Mindenki tudta, és nyilvánvalóan megfelelő tárgyalások eredményeképpen ennek a paktumnak a végrehajtását másképp látják az arra jogosultak, és ez látható is, hogy most egy olyan kormány került hatalomra, ami jobban fekszik Brüsszelben, és mindjárt sokkal rugalmasabban kezelik. Hát az Európai Uniós szabályok...
1: Magyar Péter, bocsánat,
2: ismeri az Európai Uniós szabályokat?
1: Én ismerem, de
2: Magyar Péter... Annyira lazák és annyira sokféleképpen értelmezhetőek, mindig éppen a
1: de Magyar Péter pont arról beszél, hogy aránytalan és eltúlzó. Tehát ő is azt választja, hogy van egy jogerős ítélet, azt elkezdi boncolgatni. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy akkor tárgyaljuk meg, hogy lehet ezt a bírságot mérsékelni, hogy lehet az ítéletnek eleget tenni, mert hogy nincs tovább alkudozni. Tehát vagy benne maradunk az unióban, vagy ki kell lépni.
2: De vannak olyan dolgok, amik fekete-fehérek. Tehát, hogy mi nem akarunk látni Magyarországon gazdasági bevándorlót.
1: Na de ez ennek viszont ellentmond, hogy maga a volt munkaügyi államtitkár Comba úr mondta, hogy 250 ezer gazdasági migránsra van szüksége ahhoz.
2: Nem migránsra, könyörgöm.
1: De ez a kategória, ez egy jogi kategória.
2: Szabályozott vendégmunkás, meghatározott
1: időre. Egyébként olyan, gazdasági migránsokként.
2: Aki már a saját országában megkapja az engedélyt, határozott időre is távozik. A konfliktus azokat az embereket illetően áll fönn, akik Magyarország déli határain mindenfajta engedély nélkül be akarnak jönni. Egyébként hozzáteszem, nem gazdasági és munkavállalási célzatból, hanem azért, hogy részesüljön az Európai Unió magas életszínvonalából. Ezért szociálisokból akarnak ők bejönni. És számukra is megnyílik a lehetőség a Magyarország határain kívül, Magyarország külképviseletein, bizony beadhatják a kérelmüket, hogyha ők valóban dolgozni akarnak, akkor megkaphatják az erre vonatkozó engedélyt. Na de itt ezek az emberek érdekes módon valamiért nem a hivatalos utat választják, hanem ilyen-olyan illegális eszközökkel és módokon akarnak bejutni a határokon. Ez is azt mutatja, hogy ők nem munkavállalási céllal, nem azért, hogy beintegrálódjanak egyébként egy többségi keresztény társadalomban, nem ezért akarnak jönni. Kizárólag azért, mert az Európai Unió polgárai sokkal jobban élnek, mint a Közel-Kelet egyes országaiban.
1: Alelnök úr, nem tartom feleslegesnek, hogy erről beszéltünk.
2: Én sem.
1: Viszont akkor átérhetnénk a KDNP-re. Megjegyzem, hogy ugye a rendszerváltás környékén mi is azt akartuk, hogy az Európai Unió gazdasági erejéből valami ránk is csapódjék. Igen, tehát ez egy emberi magatartás, ha tetszik.
2: Teljesen természetes. Igen. És ez egy, ha jogszerűen csinálják, akkor nincsen vele semmi baj. Uh-huh. 14 évig tárgyaltunk. A saját országunkat úgy alakítottuk, hogy alkalmassá váljon abszolút az Európai Uniós tagságra. Abszolút. Tehát vannak ennek legális útjai. Azt kell választani. Nem illegálisan, csak a pozitív dolgok miatt kell Európai Unió területére belépni, és ott életet megalapozni.
1: Tehát köszönöm ezt is, hogy ezt hozzátette. Tehát cselekvő, önálló karakteres KDNP. Mit jelent ez? Miben különbözne a Fidesztől egy cselekvő karakteres önálló KDNP?
2: Én úgy gondoljuk, hogy a keresztény demokráciának a 21. században vannak nagyon komoly üzenetei, és bizonyos társadalmi kérdésekre, amivel egyébként egész Európa küzd, elmagányosodás, demográfiai krízis, akár a vállalkozások, a munka és a tőke viszonya, nagy tech cégek és a teremtett világvédelmek, klímaváltozás, ezekre van megoldási javaslatunk, és ezeket markánsan hangoztatni és érvényesíteni kell, és ez jelenti a keresztény demokráciának és a keresztény demokrata néppártnak a markáns arculatát.
1: Mit jelenthet az Semjén Zsolt felfogásában vagy diagnózisában, hogy túlságosan jobb szélre sodrodott a KDNP a migráció és az állandó uniós konfliktusok miatt?
2: A keresztény demokráciának a két legmeghatározóbb üzenete az a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket nem csak hangoztatni kell, hanem olyan intézkedéseket is kell hozni, amelyek ezt alátámasztják. Ezen felül, tehát azért mégiscsak a kereszténység egy a nemzeteken felül ívelő, felül álló közösség. A keresztény demokrácia, a modern keresztény demokraták az Európai Uniónak az alapító atyái. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy visszatérítsük az Európai Uniót az alapító atyák örökségéhez. Úgy látjuk, hogy egyébként jelen pillanatban messze nem abba az irányba halad az Európai Unió. Ehhez nem kivonulni kell belőle, hanem igenis belül meg kell vívni ezeket a csatákat európai eszközökkel.
1: Alelnök úr, ez nagyon jó volt ez a válasz, csak én azt kérdeztem, hogy a KDNP miért sodrodott jobb szélre? Ő meg arról beszélt, hogy az Unió miért sodrodott nagyon el a keresztény konzervatív középtől. Ez különbség?
2: Semjén elnök úr az egész kormányzásunkra vonatkoztatta ezt
1: amelynek ő egy meghatározó arca volt.
2: Ő miniszterelnök helyette.
1: Ez kicsit olyan, mint Horn Gyulának az, ami itt van, az nem közbiztonság mondata, nem?
2: Nézze, komoly vitáink voltak az Európai Unióval, hogy visszatérjek a beszélgetésünk első felére. Lehet, hogy ezekben a vitákban további eszközöket is fel kellett volna használni, és adott esetben, nyilván nem a migráció kérdésében, de volt, és nagyon sok olyan vitánk, ahol lehet, hogy meg kellett volna kompromisszumokat kötni. Ezek azok. Tehát a nemzeti érdekvédelem az azt jelenti, hogy ha kell, akkor még több eszköz. Nincsen olyan helyzet, hogy belefagyjunk egy vitába. Nekünk minden eszköze vitatkoznunk kell tudni a magyar emberek érdekében. És ez az, ami egyébként jelen pillanatban a magyar parlamenti szereplésünket is illeti. Nincs hely arra, hogy bizonyos kérdésekben ne álljunk bele a vitákba, és általánosságban elutasítsunk. Minden kérdés tekintetében artikulálni kell a keresztény polgári jobboldali véleményt, álláspontot. Nem lehet megsértődni, nem lehet kivonulni. Bele kell állni a vitákba.
1: Azért érdekes
2: akkor
1: a hely.
2: Akkor is, hogyha rendkívül durva, és európai mércével mérve színvonaltalan az, amilyen szinten a kormánypárti politikusok beszélnek az országgyűlésben.
1: Azért érdekes a KDNP helyzete, mert ugye arról beszél, hogy egy jobb-közép térbe hogy vonult be a Tisza, miközben az Európai Unióban az Európai Néppárt tagja mind a két párt, a Tisza is, meg a KDNP is.
2: Nem, a KDNP 2024 óta nem tagja az Európai Néppártnak, mert nem tudtuk elfogadni azt, hogy a Tisza párt az Európai Néppárt tagja lett.
1: Ez súlyos hiányosságom,
2: 2024-ben pontosan ezért. Uh-huh. Mi, tehát hogy akkor ez egy nagyon fontos elem, tehát mi mindvégig ott maradtunk az Európai Néppártban, akkor is, amikor a Fidesz már kilépett.
1: Igen, erre emlékeztem.
2: Azért, hogy megvívjuk, az utolsó csepp vérünkig megvívjuk a csatáinkat. Az volt az a pillanat, amikor a Tisza pártot felvették, a mi álláspontunk szerint. A Tisza nem egy jobb közép párt egyébként, mi ezzel nem értettünk egyet, és ez volt az a pont, amikor azt mondtuk, hogy mi nem tudunk a Tiszával egy platformon állni, mi elhagytuk az Európai Néppártot, de nem léptünk be a patriótákba. Hölvényi Györgyöt arra kérte a párt vezetése, hogy a patrióták frakciónak legyen a tagja, de a kereszténydemokrata néppárt nem tagja a patrióták.
1: Igen, erre emlékeztem, és akkor elnézést, hogy korrigálom magam. Ugyanakkor ugye a Fideszen belül, vagy attól függetlenül van egy olyan kezdeményezés, amely éppen a jobboldali értékek fokozottabb érvényesítését, és a visszatérést a centrumba javasolja Navracsics Tiborék polgári demokraták kezdeményezése. Ezt félszemmel figyeli a KDNP, és egyetérte a párbeszéd szükségességével.
2: Nekünk, mi nem akarjuk kommentálni más pártoknak a belügyeit, viszont az is látszik, hogy nem csak mi gondoljuk úgy, hogy meg kell szólítani több százezer, sőt milliónál több választópolgárt, aki alapvetően keresztény, konzervatív, polgári érzésű és gondolkodású, és alapvetően egy centrista, polgári, keresztény, konzervatív Magyarországot szeretne.
1: A záró kérdésem a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozik. A modernkori AVH-nak nevezte a korábbiakban ugye ezt a hivatalt. Hát az a kérdés, hogy mondjuk, hogy megválasztották a parlamenti eljárásban, ugyan önök nem is vettek részt a jelölésében az elnöknek, de hogyha mondjuk ez kiderül, hogy garanciákkal működik a hivatal, akkor ezt visszavonja, ezt a modernkori AVH kifejezést?
2: Nézze azt, hogy mennyire működik garanciákkal ez a hivatal, azt jól mutatja, hogy miközben Magyar Péter a múlt héten erről pappolt és prédikálta az országgyűlésben, hogy itt nem kell senkinek félnie, mert megvannak a jogállami és jogszabályi garanciák, aközben Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felénk fordulva azt magyarázta, hogy féljetek csak. Ez tökéletesen megmutatja azt, hogy voltaképpen mi a cél. A cél az egy félelemkeltés, megfélemlítés, ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején a kommunisták kezében is bizonyos hatóságok, azok megfélemlítést célozták, és az eljárásaik is kifejezetten megfélemlítő célzatúak voltak. Tehát egyelőre a nyílt fenyegetést látom ennek a hivatalnak a felállításában. Nyíltan fenyegetik nem csupán a jobboldali politikusokat, hanem minden tisztességes jobboldali embert. Ebbe a fenyegetés hálózatba tartozik bele az, hogy agyhalottaknak, agymosottaknak, farizeusoknak, tolvajoknak nevezik. Nem csak a politikusokat, mert mi azért kapjuk a fizetésünket valahol, hogy ezt elviseljük és replikázzunk. De most már ott tartunk, hogy a választókat, akik úgy gondolkodtak, hogy bizalmat szavaznak a Fidesznek és a KDNP-nek, azt is ennek a hivatalnak az elnöke agyhalottnak, agymosottnak titulálta. Ez elfogadhatatlan. Ez olyan előítélet, ami eleve alkalmatlanná teszi a hivatal vezetőjét a feladatainak az ellátására.
1: Bár ő nem fenyegette meg az ellenzéket még.
2: Csak de ilyen előítélettel egy hát, független, objektív hivatalt nem lehet vezetni.
1: Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy ezt végigelemeztük. Csak mondom, hogyha egyébként az elmúlt ciklusban minden rendben volt, pénzügyileg, korrupciós szempontból, akkor nincs félnivalója senkinek, aki az országgyűlésben ül. Hiába fenyegeti őt Hegedűs úr.
2: Nézze, kezdettől fogva azt mondtuk, egy, nem volt minden rendben. Kettő, aki bűnt követett el, azt vigyék el. Na de a kollektív bűnössé nyilvánítani, és nem csak politikusokat, hanem választókat, ez nonsens, ez elfogadhatatlan, ez a megfélemlítésnek az eszköze.
1: Egyetértünk, és örülök, hogy itt volt, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: A paksi fenékküszöb első üteme augusztus 29-én elkészült, két héttel a tervezett határidő előtt. Augusztus 12-től addig körülbelül 43 ezer köbméter követ építettek be, ugye a fenékküszöb létrehozására mindkét parttól elindulva. Itt van velünk Keresztes Attila doktor, energiastratéga, az Astra Sun, ugye jól ejtem, Szolár NRT igazgatóságának elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Tulajdonképpen adódik a kérdés, hogy akkor most már kimondhatjuk, hogy sikerült ez a paksi mentő akció?
1: Inkább következtetéseket vonhatunk le. Egyáltalán az első kérdés, hogy hogy fordulhatott elő egy ilyen válsághelyzet?
0: Ez lett volna nekem a második, hogy akkor most miért volt szükség egy működő atomerőműnek a megmentésére, az nagyon durván hangzik.
1: Nagyon. És ez nem csak durván hangzik, hanem ez egy olyan helyzet, ami egyszerűen nem fordulhatna elő, ha lett volna egy valódi energiapolitika az elmúlt évtizedekben. Tehát egy energiapolitikában föl kell mérni, mint minden vállalkozásban egyébként, a kockázatokat. Folyamatosan, évről évre. És ha kockázat van, akkor ezt ki kell javítani. Ez úgy tűnik, hogy évtizedeken át elmaradt. És ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy valószínűleg az energetika, illetve az összes közműszolgáltatás egyéb területein is, hát lehetnek olyan kockázatok, amik még nincsenek feltárva, és ezek ott ketyegnek. És ha olyan környezeti tényezők vannak, akkor találkozhatunk még más hasonló súlyú válságokkal. Mondok egy egyszerű példát, például az erőműveket, a villamos erőműveket tulajdonképpen alig védik. Tehát ott tavaly volt egy olyan videó, hogy egy fiatalember egyszerűen bemászott az erőműbe, körbesétált, rendelt bentről egy pizzát, amit kihoztak neki az erőműbe, és mindezt senki nem vette észre. Na most ez lehetett volna egy rossz indulatú behatoló is. És ez különösen aktuális kérdés most egyébként, hogy Paks felé repült egy kis repülőgép, ami elsőre úgy tűnik, hogy hát ez csak egy brahi, egy buta részegnek a zámokfutása, de ez közel sem biztos. Tehát nem véletlen, hogy egy repülőgép Paks felé repül, és most szerencsére a Gripenek azok ott voltak, és rendet raktak, de honnan tudjuk azt, hogy a többi erőmű esetében például mennyire vannak védve? Vagy a vízközművek, ahova én mentem el, szintén tavaly nyáron, nem mondom el szándékosan, hogy melyikhez, és nem volt őrség. Tehát az sétált volna be, aki akar. Tehát valószínűleg rengeteg olyan kockázati elem van, ami nincsen földerítve. Tehát ez az első konklúzió. A második az, hogy egy ilyen helyzet, mint Paksnál, ez nem fordulhatott volna elő. Kik a felelősök? Ezeket a felelősségre vonásokat, ezt meg kell csinálni következetesen. Nagyon súlyos dolgokról beszélünk, egy egész ország lett veszélyben.
0: Attila, nem tudom, hogy érzi ezt a pizza rendeléses sztorit, de ez olyan, mint az etikus hacker, nem? Tehát elvileg az ember hálás lehet azért, hogy ezt...
1: Ezt azért csinálta ez a fiatal ember. Igen. Tehát ő egy etikus, van valami neve ennek a műfajnak, hogy bemászkálnak ilyen helyekre, elfelejtettem, de ő etikus volt, tehát ő föl akarta hívni a figyelmet arra, hogy mekkora problémák vannak.
0: Hogyha visszatérünk erre a gyors megoldásra, ami Pakson a fenékküszöböt jelenti, ez végleges megoldásnak tekinthető, ez megoldja-e rövid távon a helyzetet? Mert nyilván a Paks 2-nél már egy másik megoldás a tervben van, de az a kérdés, hogy ezzel gyakorlatilag letudtuk ezt, és ez meddig nyújthat megoldást?
1: Egyelőre annyit tudunk róla, amennyit Ruszin Szendi Romulus elmondott, hogy amit napközben felépítenek, azt éjjel elmossa az ár. Tehát ez egy ideiglenes megoldás. És azért a Dunának a sodrása rendkívül erős. Nem építettünk még fenékküszöböt, pláne nem ilyen gyorsan. Úgyhogy szerintem azt állítani, hogy ez egy tartós megoldás lenne, az inkább egy reményt fejez ki. Ez egy ideiglenes megoldás, valameddig működni fog, nyilván folyamatosan monitorozni kell, de azért hosszú távon ez nem biztos, hogy ez lesz a végső.
0: Hát elvileg ugye 43 ezer köbméter, és 145-öt kellett volna, tehát az lehetne egy olyan mennyiség, ami véglegesen ott marad, de hát azt is látjuk, hogy a honvédség már helikopterekkel nagy betontömböket, 2,5 tonnás tömböket dob bele a vízbe, ugye?
1: Tehát... Igen, hát ez egy közvetlen visszajelzés arra, hogy azért nem egészen úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy papírforma szerint elképzelték, már biztos volt erre is egy terv, hát azért ez egy kiemelkedően gyorsan és jól szervezett munka. Tehát itt csak elismeréssel lehet adózni. Illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy végig tudtuk követni, és sikerült a társadalmat bevonni ebbe az ügybe, és mindenki megértette, hogy az energetika és az energia az mennyire fajsúlyos kérdés, hiszen mi is ezért beszélgettünk róla, mert ez az embereket érdekli.
0: Mi a nyár legfontosabb tanulsága egyébként? Már beszéltünk a felelősség részről, de hogy mit lehet látni ez ügyben? Nagyon paks függő Magyarország?
1: Hát nagyon paks függő, én ezért vagyok azon az állásponton, hogy nem annyira szerencsés paks kettőt odaépíteni egy már meglévő atomerőmű mellé, mert ez egy kockázat. Tehát ahhoz, hogy a kockázatot csökkentsük, ahhoz szerencsésebb lett volna egymástól távolabb elhelyezni atomerőműveket. Egyszerűen a hálózatbiztonsága, a rendszerbiztonsága nagyobb lett volna. De hát ez most már úgyis, ha megépül, akkor ott fog megépülni.
0: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, csak hogy egy másik irányt említsek, augusztus 30-án ugye közzétette az új szélerőművek kapacitásának pályázatát, ugye? És szeptember 4-től október 30-ig lehet erre pályázni, erre a 702 megavolt amper.
1: Hát az ugyanaz, mint a megavatt.
0: Igen. Igen, bár megjegyzik a művek, hogy valahogy teljes beszámítással állítják elő ezt a mértékegységet, ezt a megavolt ampert, mert én ezt megnéztem, mert annyira távol van tőlem, hogy megnéztem, hogy ez pontosan mi.
1: A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megavatban számolunk, megavolt amper egyébként nagyjából ugyanazt fejezik ki, nagyon pici különbség van csak, világos. De megavattokban számolunk. Azt tudni kell, hogy ez nem túl sok szélerőmű, tehát ma egy ilyen széltorony az 5-6 megawatt, tehát itt beszélünk 100-120 toronyról, ez az országban föl sem fog tűnni, tehát ha valaki azon aggódna, hogy itt majd minden bokorban lesz egy szélerőmű, hát ez nem így van.
0: Ez a teljes villamos teljesítményt fejezi ki, a meddő teljesítményt is figyelembe véve. Mi ez a meddő teljesítmény?
1: A teljesítménynek egy olyan része, amit nem tudunk hasznosítani. Világos. Ennyit elég róla tudni.
0: Ha ennyire fontos a cél, akkor miért csak 2030 után csatlakozhatnak az első új erőművek a hálózatban?
1: Normál esetben egy szélerőművet a nulla ponttól odáig, hogy már hát vagy felépítették, vagy legalább elkezdődött az építkezés, ez 7 év. Tehát ez egy nagyon gyors tempó, amiről mi most beszélünk, hiszen 4 év múlva elvileg már bekapcsolhatnák az első tornyokat, bár ez úgy van, hogy utána 2030 vagy 2032, tehát ezért egy kicsit reálisabb ez a pályázat, azért ez valójában olyan 6 év is, ha bőven számoljuk, de én azt gondolom, hogy mivel itt vannak előkészített projektek az országban, és nagyjából a pályázat kiírás azokra a zónákra vonatkozik, ahol már voltak szélmérések, tehát ez egy reális történet, hogy meg fognak valósulni ezek a szélerőművek.
0: Egyébként olyan szempontból az adottságaink jók, hogy ugye nem úgy van, mint Ausztriában, hogy megfogják a hegyek a szelet, hanem hogy tulajdonképpen átfúj rajtunk.
1: Úgy kell egy ilyen szélerőművet felépíteni, hogy előtte felépítenek egy ideiglenes mérőtornyot, egy-két évig, és itt különböző magasságokban folyamatosan mérnek. És ezért van az, hogy mi hétköznapi halandókként mondjuk a 2 méteres szintig érzékeljük, hogy mi van, ott sokszor nem fúj a szél, de 100 méter magasan már, valószínűleg folyamatosan, és minél följebb megyünk, annál inkább vannak ilyen szélcsatornák, amik fújnak, és eltérő mértékben.
0: Az utolsó kérdésem, hogy mi kellene inkább, több napelem, szélerőmű, akkumulátor vagy hálózat, és úgy mennyibe kerül ez az átállás?
1: Ezek a dolgok mind összefüggenek. A napban nagyon előre szaladtunk, tehát az most nem kéne egy darabig, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen az energiamixünk, tehát most a szélre, illetve tárolásra nagyobb szükségünk lenne. És hát nagyon sokba kerül. 40-50 ezer milliárd forint az, hogy a teljes magyar energetikai hálózat korszerűvé váljon, ebbe már beleértem Paks 2-t is. Tehát borzasztóan sok pénzre van szükség.
0: Hogy tudják a nézők, hogy ez mennyi pénz, ugye a költségvetési kiadási fejezetnek a fő összege az ennyi, hogy egy évben.
1: Bizony, hát talán kicsit több, de mindegy, de a lényeg az, hogy iszonyatosan sok pénzről van szó, de azért ebben az a jó, hogy ezek magánbefektetések. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy a költségvetésnek kiadása lenne, éppen ellenkezőleg ezektől a befektetésektől adóbevétel keletkezik. És sokan azt szokták mondani, ez egy ellenérv például a szélerőművekkel szemben, hogy hát a külföldi tőke meg majd innen kipakolják a pénzt és kicsatornázzák az országból. Ez egy tévedés. Ezek a befektetések kockázatosak. Nagyon sokszor meg sem térülnek. Úgyhogy az, hogy ide befektet akárki, nagy kockázatot fut vele, és lehet, hogy a végén csak mi járunk jól azzal, hogy a villamos energiára lejjebb kerül, ő pedig hát fut a pénze után.
0: Világos. A 26. évi magyar központi költségvetés kiadási főszege 43.700 milliárd, tehát akkor pont annyi.
1: Akkor pont annyi, igen, igen.
0: Örülök, hogy itt volt, és köszönöm szépen, legközelebb is várjuk.
1: Köszönöm én is.
0: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: És akkor egy picit háttért adunk ahhoz a beszélgetéshez is, amely az első volt, vagyis hogy az olajára az hogy változik. Itt van a stúdióban Szájfó Omár, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője. Már mint olyan hátteret adunk, amely a külpolitikai és a biztonságpolitikai eseményeket illeti. Bár nekem azt írja az én forrásom, hogy az összes Yahoo meg más források szerint is 91 dollár felett van a Brent olaj, de ön azt mondja, hogy 89-re visszament.
2: Igen, idefele a taxiban néztem meg, hogy éppen hogy áll az olajár, ami azért fontos, mert mindenféle lövésváltásnak a Hormuzi szorosban Irán és az Egyesült Államok között gyakorlatilag a legjobb ilyen leveli békája, indikátora az olajár, és a piac általában nagyon pontosan beszokta árazni azt, hogy mi várható. Várható-e eszkaláció, adott esetben egy kontroll alatt tartott hadicsapat, cselekményről van-e szó. Most úgy tűnik, hogy a másodikról van szó, hiszen volt egy 3%-os kilengés valóban, miután az Egyesült Államok maga deklarációja szerint megelőző csapást hajtott végre, amire aztán válaszul Irán amerikai bázisokat lőtt Jordániában, illetve saját állítása szerint az Egyesült Arab Emírségeket is célba vette. Természetesen emellett a szokásos retorikai hadjárat is megjelent, de úgy tűnik, hogy a piac, minthogyha ez beárazta volna, és úgy kezelte volna, mint egy olyan eset, ami egy háborús kontextuson belül megtörténik, de végső soron nem jelenti azt, hogy visszatérnének a felek a háború korábbi kinetikus szakaszáig.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy Trump azt állítja, hogy a Kark-szigetet, ami Irán legfontosabb olajexport központja, hogy darabokra robbantják, miközben egyébként ez a fajta szándék csak egy nyilatkozatban ölt testet, és nem is rámutatnak az elemzők, hogy nem is lenne ezt célszerű megtenni, ugye, mert ennek azért súlyosabb következménye lenne.
2: Donald Trump retorikája meglehetősen éles szokott lenni, nem csak háborús helyzetben, hanem egyébként is, tehát érdemes kellő óvatossággal kezelni a kijelentéseit és ezeknek a várható következményeit. Hát valóban az Egyesült Államoknak minden kapacitása megvan arra, hogy a Kark-szigetet gyakorlatilag megsemmisítse, az ottani olajinfrastruktúráknak gyakorlatilag földét tegye egyenlővé, de kérdés, hogy mit érne el ezzel. Valószínűleg az olajnak a világpiaci ára még magasabb lenne, mert ezt is beárazná a piac, ez pedig nem tenne jót az Egyesült Államokban a félidős választások felé közeledő Donald Trumpnak, hiszen fennállna a veszély, hogy a reakció a gazdasági helyzet miatt a demokraták adott esetben a szenátusban előre törnének kongresszusban, ami esetben vizsgálatok indulhatnának, például akár a mostani háború jogszerűsége kapcsán is.
1: Az mennyire súlyosítja a helyzetet, hogyha az Egyesült Államok elnöke AI videóban küld üzenetet, amely majdnem olyan, mint egy igazi háború.
2: Ez végső soron többet elárul talán a jelenlegi politikai kommunikációról a globális térben, sem mint erről a konkrét konfliktusról. Tehát Donald Trump nem első alkalommal tett közé AI videókat, de ilyeneket láttunk egyéb kontextusokban, és úgy gondolom, hogy ezeket sem szabad túlértékelni.
1: Világos. Mit lehet mondani erről a gazdasági háborúról? Mert azért az Egyesült Államok világossá tette a többi államnak, hogy nem célszerű, nem ajánlott, hogy kirakta a 38-est az asztalra, nem ajánlott Iránnal kereskedni.
2: Ennek is megvannak a határai. Tehát kétségtelen, hogy az iráni gazdaságot nagyon rosszul érintette ez a háború. Ha hihetünk a Világbank adatainak, az idei infláció 80%-ra rúg, a munkanélküliségről különböző adatok keringnek itt, a hivatalos iráni 7%-tól egészen felmegy a 40%-ig, a vélekedés, hogy az irániak hány százalékának nincs megélhetése jelenleg, vagy van veszélyben a megélhetése. Tehát alapvetően az iráni rezsim számára ha rövid távon nem is, de középtávon mindenképpen kockázatokat jelent az, hogy rossz helyzetben van az iráni gazdaság, hiszen ez az, ami meg tud rengetni egy bármilyen rezsimet a Földön. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak korlátozottak azért a lehetőségei. Irán számára a túlélést elsősorban Kína jelenti, ami becslések szerint az iráni államháztartásnak a felét gyakorlatilag finanszírozza a kereskedelmi ügyleteken keresztül közvetetten. Az Egyesült Államoknak már voltak fellépései kisebb kínai pénzintézetekkel szemben, de hogyha ezt szeretnék kiterjeszteni, és nagyobb kínai pénzintézeteket is szankcionálnának, ez már sokkal inkább egy amerikai-iráni gazdasági háború kontextusában lenne értelmezhető, amire jelenleg legalább...
1: Már amerikai-kínai.
2: Bocsánat, igen, amerikai-kínai háború, gazdasági háború kontextusában lenne érzékelhető, amit Donald Trump alig ha szeretne a már említett választások miatt kirobbantani, különösen most, hogy a kínai elnök hamarosan az Egyesült Államokba fog érkezni.
1: Egyébként Kínának mennyire reális ez a választás, hogy vagy megtartom az iráni pozícióimat, amely ugye gazdaságilag egy nagyon lukratív történet, vagy azt mondom, hogy együttműködök az USA-val, de akkor viszont azt üzenem akár a világpolitikai erőtérnek, hogy bármit rám tud kényszeríteni az Egyesült Államok.
2: Ez nem teljesen fekete vagy fehér. Azt látjuk, hogy Kína is meglehetősen pragmatikusan politizál az iráni háború kezdete óta. Gondoljunk arra, hogy az Iránra való diplomáciai nyomásgyakorlásnak Kína is részese volt, hiszen Kínának sem volt érdeke az, hogy a magasabb áron vásárolja az olajat, amire ugyebár szüksége van a gazdaságának. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy nem érdeke a Perzsőből miatti konfliktus miatt eszkalálni az egyéb dinamikákat, vagy egyéb konfliktusokat más szereplőknek sem.
1: Hétfőn egy iráni drónt az Egyesült Arab Emírségek is elfogott a saját légterében, és egy tanker is találatot kapott a Hormuzon, ahol egyébként 1/5 kapacitás megy át, ugye? Az a kérdés, hogy az, hogy például a hajókat, a kereskedelmi hajókat is szorosan kíséri az Egyesült Államok katonai értelemben át, az segíthet-e, vagy enyhíthet-e a szorításon?
2: Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez kevésbé, hiszen továbbra is a háború előtti több mint 100 napi áthaladó hajó helyett továbbra is csak ilyen 10 hajó megy át gyakorlatilag, amit segíthet, az egyéb megegyezéseken múlik, illetve egyéb alternatív útvonalakon. Tehát miközben Irán ragaszkodik ahhoz, hogy a Hormuzi szoros közepén húzódó hagyományos hajóútvonalat akkor nyitják meg teljesen, ha az Egyesült Államok különböző feltételeket teljesít. Eközben Irán és Omán dolgoznak gyakorlatilag egy mechanizmuson, ahol már egy új útvonalat ki is jelöltek, ami iráni és ománi fenségvizeken is áthalad, és azon az útvonalon áthaladó hajók adott esetben kifizetnének egy, ha nem is vámot, de végső soron egy vámot a feleknek, de mindenképpen nyílna egy alternatív útvonal a hajózásnak. Végső soron, középtávon ez lehet valamilyen módon a megoldás.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Trump megelőző csapásokat, ugye, indított, hogy mi is az ő célja, tehát mivel lenne elégedett, amikor azt mondta, hogy ezt megnyertem?
2: Az Egyesült Államokról kiderült, hogy katonailag nem tudja legyőzni Iránt, pontosabban le tudná győzni, csak annak már túlzott ára lenne amerikai szempontból. Donald Trump alig, ha nem, de ez végső soron nem egy rejtett taktika már, hiszen erről különböző amerikai tisztviselők is nyilatkoznak, gazdasági módon akarja kivéreztetni Iránt, és hosszabb távon akar nyomást gyakorolni az iráni rezsimre, azt próbálva elérve, hogy tegyék meg azokat a kompromisszumokat, amiket az Egyesült Államok elvárna, vagy szeretne legalábbis Irántól. Tegyük azonban hozzá, hogy az iráni rezsimnek jelenleg azért van ilyen módon tartaléka, gondoljunk arra, hogy voltak azért elégedetlenségek tavaly decemberben, ezeket kijelenthetjük, hogy vérbe folytották. Innentől kezdve bármilyen iráni társadalmi mozgolódásnak nagyon magasra van beárazva a költsége az iráni lakosság részéről, nem beszélve arról, hogy az iráni rendőrség, illetve a forradalmi gárdához tartozó Basij paramilitáris szervezet egy mostani társadalmi megmozdulást alig, hanem a jelenlegi háború kontextusában értelmezne, és adott esetben ennek megfelelően próbálna véget vetni neki.
1: Csak egy szavas választ szeretnék, mert lejárt az időnk, hogy a német nyomás, hogy ennek a háborúnak legyen vége, az mi egy tízes skálán hányast számít az USA szempontjából? Tehát mennyire tényező Németország vagy az Unió?
2: Hát ez mindenképpen egy szép gesztus a Németország részéről, hogy a béke mellett teszik le a voksukat, de egy szép gesztusnál alig ha ilyen sokkal többet.
1: Bár német szempontból ez, ennek gazdasági okai vannak, nem humanitárius okai.
2: Hát mindenki számára elsősorban a gazdasági része a dolognak az, ami húsba vág, de itt azért vannak olyan játékosok, akikre az amerikaiak jobban odafigyelnek ilyen, ebben az ügyben, adott esetben Szaúd-Arábia, adott esetben Pakisztán, adott esetben India, amelyek mind stratégiai partnerei az Egyesült Államoknak, és amelyek mind megsínlik a mostani helyzetet, de azért persze ne vecsüljük le az Európai Uniónak a súlyát, hiszen mégis csak gazdaságilag az egyik legerősebb blokkról van szó a világon, tehát számít az Európai Uniónak a véleménye, de a frontokon végső soron nem ez a döntő.
1: Szájfó, már köszönöm az értő elemzést.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta. Az új vezető bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila.

0: mint aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé, illetve Kispesten a Nádasdi utcában a Vasgereben utcánál. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé és a Szél-Kálmán tér környékén is. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczitól észak irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakaszon. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza, mindkét irányból torlódik a forgalom. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És már is köszöntöm Szegő Pétert.
3: Jó reggelt!
1: Az Ormos Intézet orvos igazgatója, ugye? Még mindig?
3: Még mindig, igen. Igen.
1: Jó, hát persze a nézők nem tudják, hogy eltelt 2,5 év, amikor legutoljára beszélgettünk.
3: Szerintem legalább 2 évtized is.
1: Oké, és nyilván arról lesz szó most, vagy nem nyilván, önök még nem tudják, de azért az étkezésnek egy káros mellékhatásáról.
3: No.
1: Nem a refluxról.
3: Hát azért nem, azért az étkezést azt lehet egyébként felelőssé tenni valamilyen szinten. Tehát, hogyha mondjuk valaki túl sok nehéz ételt teszik, csokoládé, citrusfélét, esetleg paradicsomot, akkor annak több mint valószínű, hogy valami refluxos panasza lesz, de szóval nem nagyon ismerek olyan embert, akinek ne lett volna még az életében egy refluxos periódus. Tehát ez igazándiból ez nem feltétlenül olyan betegség, amivel állandóan foglalkozni kell, de hogyha valaki hajlamos rá is kialakul, akkor ott egy élethosszon keresztül törődni kell vele. És hát akkor lesznek olyan részek, amikor lesznek olyan időpillanatok, olyan periódus az életben az embernek, amikor ez panaszokat csinál. Többek között mondjuk most például a szeptemberi-októberi periódus az általában ilyen szokott lenni.
1: Nincs idegesítőbb, hogyha a műsorvezető saját életéből hoz példákat, de nekem kamaszkorban volt ilyen, hát, és akkor tartósan
3: igen,
1: jelen
3: persze,
1: volt.
3: Persze, igen, igen.
1: És aztán
3: igen.
1: Valami miatt élesztőt kellett tennem, emlékszem.
3: Ó, mindig van valami aktuális csodaszer, persze.
1: Igen, hát ez mondjuk hülyeség, ez maga
3: hülyeség. Erre azt lehet mondani, hogy igazándiból ami beválik, az ebben az esetben nem valószínű, hogy hülyeség. Vannak olyan dolgok, amiket nehezen lehet megmagyarázni.
1: Meg aloe verát kellett inni.
3: A helyzet a következő. Tehát azért ilyenkor ez egy nagyon komplex dolog, hogy egyébként az emberek jó része egyébként azzal azonosítja a dolgot, hogy sok a sava van. Van, akinek ez van sok a sava, de akinek sok a sava, az azért sok, mert ott valami ráveszi a gyomrot arra, hogy termeljen túl, és az mondjuk egy helikobakter fertőzés. Egy gyomorfal az alapvetően az nem hülye, tehát ő neki folyamatosan tudnia kell azt, hogy milyen pH viszonyok vannak a gyomorban, és hogyha van egy ilyen helikobakter fertőzés odabenn, akkor az úgy éri túl ezt a gyomorsavat, hogy egy lúgos burkot csinál maga köré. Na most a gyomorfal ezt érzékeli, hogy ott azért nincs savanyú pH, és elkezdi ezt kompenzálni, és emiatt lesz túl sok sav, de akkor az illetőnek túl azon, hogy fáj a gyomra, és ég a nyelőcsöve, egyébként patkóbéfekéjé is lesznek, mert ettől a nagy mennyiségű savtól a gyomor, hát minden irányba, ahogy lehet szabadulni szeretne, de azért a normál folyás mégiscsak a patkóbél, aki viszont ehhez már nincsen hozzászokva, és akkor ott lesznek felmaródások. Amúgy egyébként a sav az esetek jó részében nem azért probléma, mert sok, hanem azért, mert ott van, ahol nem kéne lennie. Tehát amíg a gyomor az teljesen arra van berendezkedve, hogy ezzel bírjon, addig mondjuk a nyelőcső nyálka hártyája már nem. És amikor az van, hogy valaki azt érzi, hogy ég a gyomra, akkor igazából nem a gyomra ég, hanem a nyelőcsőnek az a szakasza, ami a gyomornak a bemeneténél van. Gyakorlatilag oda visszakúszik ez a savas bennék, és ott a nyálkahártyát elkezdi megemészteni. Hova tovább vannak olyan átalakulások, amikor a gyomor nyálkahártya része áttelepszik a nyelőcsőbe, és akkor ott is savtermelés van, amit meg pláne nem bír el a történet. Úgyhogy azért ez az egyik része a történetnek. Tehát a sav az mindig benne van a dologban, de nem az egyedül. A másik az, és ez is jellemző egyébként a mostani időszakra, hogy hát azért ilyenkor megváltozik a stressz szintünk. Tehát ilyenkor azért elmúlt a nyár, jön az iskola, megint fölpörög a munka, stb. Stressz szintünk változik. És az agyunk kétféleképpen tud beleszólni ebbe az egészbe. Most az egy dolog, hogy aki stresszesebb, az általában alacsonyabb inger küszöbben figyel mindenre, tehát a kisebb fájdalmat is megérzi. A másik probléma, hogy az az autonóm idegrendszerünk, ami igazából vezérli azokat a reflexeket, amik egyébként a bensőnket működtetik, azok módosulnak ilyenkor, és ezek úgy módosulnak, hogy teljesen szétzuhan a nyelőcső záróizma, a gyomor, meg a patkóbélnek a mozgása, és ez az együttes dolog ezt fogja azt eredményezni, hogy fáj, jobban figyelünk rá, és még egy olyan működési zavarunk is van, ami miatt még ez sokkal inkább létre tud jönni. Tehát ez egy elég komplex valami.
1: Péterről tudni kell, hogy ő belgyógyász, de mennyire gasztroenterológia, amiről most beszélünk?
3: Hát elég.
1: Mennyire fókuszáltam belgyógyászra?
3: Hát a belgyógyászat az egy olyan dolog, hogy igazán mindenbe belelúg egy kicsit. Tehát az ugye ez elég alaptörténet. Nyilván van gasztroenterológiai kitekintése is persze, de ez elsősorban gasztroenterológia. Tehát hogyha valakinek ezzel visszatérően problémája van, és mondjuk a patikába vén nélkül kapható dolgokkal nem tudja megoldani a problémát, tehát akkor csak bele kell nézni abba a gyomorba, meg nyelőcsőbe, hogy mi történik. Ez nyilván egy gyomortükörrel végezhető el. Hát ezt a vizsgálatot igazándiból én nem tudok olyat, hogy lenne bármi, amivel helyettesíteni lehetne. Vannak olyan megoldások, amikor az ember irányított, mozgatható kapszulát nyel, az mondjuk nem egy rossz dolog, csak nem széles körben hozzáférhető. De szokták kérdezni egyébként... Hát nem széles körben hozzáférhető. Mondtam minden.
1: Okay.
3: De tehát amikor valaki azt kérdezi, hogy egy normál kapszulás vizsgálata a gyomrot meg lehet-e nézni, akkor a következőt érdemes elképzelni. Tehát van a gyomor. A gyomor az egy marha nagy zsák. Az ember kap egy kapszulát, amiben benne van a kamera, és ezt lenyeli. Ezt úgy kell elképzelni, az ember a nyakánál fogva megfogja a zsákot, és belepottyant egy ilyen kapszulát. Az a kapszula az keresztül esik a gyomron, majd tovább megy a patkóbél felé, és semmit nem láttunk. Aha. Tehát ahhoz, hogy a gyomrot át tudja nézni a gasztroenterológus, ahhoz azt föl kell tölteni levegővel, hogy a gyomorfal szépen kisimuljon, és az eszközzel négyzetcentire át kell nézni ezt az egészet, még a patkóbelet is. Ha valami van, akkor abból nyilván mintát vesznek, ha valami olyan van, amit le kell kapni, akkor lekapnak. Tehát ez egy nehezen kikerülhető vizsgálat olyankor, amikor valakinek visszatérő gyomorpanaszai vannak.
1: 20 másodperc, hadd kérdezzem meg, hogy ellenjavalt étkek, kávé elhagyása, vagy tök másról?
3: Hát ezt ki kell tapasztalni egyénileg. Tehát van akinek, ami alapvetés, az a csoki, a citrusfélék és a paradicsom, ez a három biztos, hogy nem tesz, hogy az összes több olyan, hogy egyénileg kell meghatározni.
1: Le is telt az időnk, de kíváncsi lennék a folytatásra, úgyhogy várom szeretettel vissza doktor urat.
0: 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Leviola ízületvédő kapszula a leviola.hu webshop felajánlásával.
1: És már is színházról lesz szó, mert hogy a 21. évadját kezdi meg a Gólem Színház, és mondjuk egy provokatív mondattal, hogy ki játssza a zsidó kártyát, ugye?
4: Igen.
1: Azt gondoltam, hogy ezzel kezdeném a beszélgetést.
4: Mert
1: ez ki hogy érti? Tehát valaki lehet, hogy félreérti, nem?
4: Igen, hát azért lett nálunk ikonikus mondat ez igazából a 20. évadban, mert egy kritikus írt rólunk egy már nem annyira kedvező cikket, amiben az volt, hogy mi kijátsszuk a zsidó kártyát, és hát mi azt tanultuk az egyetemen, hogy fordítsuk a hátrányainkat az előnyünkre, úgyhogy valóban ez az éved nagyon zsidós lesz, nem mint hogy az előző 20 nem az lett volna, hiszen ez Magyarország ugye egyetlen zsidó színháza, de akkor ezt választottuk mottónak ide.
1: Sőt, még néha azt mondod, hogy Európa egyetlen.
4: Nem, Európában be kell, hogy valljam, hogy van. Azt viszont tényleg szoktam mondani, hogy Európa legjobb zsidó színháza, de ez egy személyes vélemény.
1: Márta, ne vegye rossz néven, hogy nem azzal kezdtem, hogy hogyan játssz el az ember azt a nőt, akinek a német állam évente papíron is igazolást kér arról, hogy túlélte, és még mindig él a holokauszt után. Ha megnézzük azt, hogy hogy lehet tulajdonképpen egy abszurdot csinálni ebből a témából, akkor ez a kérdés, ez nagyon aktuális.
5: Hát igen, hogy játszom el?
1: Igen, hogy milyen érzés ez? Tehát ez egy...
5: Hát... Mikor elolvastam a darabot, és van benne egy monológ, ami egy nagyon súlyos történetről szól.
1: Bocsát, életben léti igazolás, ez a címe a darabnak.
5: Egy hétig nem tudtam neki kezdeni a szöveg tanulásának, mert annyira megrázott és megviselt. De aztán, hogy elkezdtük a munkát, nagyon jó hangulatban és nagyon jó kedvűen próbálunk, és igyekszünk sok humort és iróniát belevinni az előadásba, mert szerintem anélkül ezt nem lehet.
1: Ron Elisa a szerző, ugye?
4: Így van, ez az első bemutatónk idén, szeptember 17-én, és aztán játsszuk majd szeptember 18-án is. Életbeléti igazolás ez a cím, és Ron Elisa, aki egy jeruzsálemi születésű, de ausztrál szerző. És nem tudom, hogy tudják-e a nézők, de hogy létezik, ez egy hivatalos okirat, az életbeléti igazolás, amit a holokauszt túlélőknek kellett kitölteni, vagyis aláírni, minden évben bemenni a német nagykövetségre, és aláírni, hogy még élnek, ami hát elég abszurd helyzet, hiszen nem volt elég megjelenni és azt mondani, hogy jó napot kívánok, hanem hát a német bürokrácia az elég magas szintű. És ez a mi előadásunk...
5: Erről szól a darab,
4: igen,
5: pont.
4: Ez a mi előadásunk arról szól, hogy... Egy nem pontosan elmesélve, hogy honnan származik Ausztráliában élő holokauszt túlélőnk, bemegy a német nagykövetségre 41. alkalom, hogy aláírja ezt a papírt, ahol egy új ügyintéző várja, akit viszont Heidi Rommelnek hívnak, úgyhogy azt a mondatot tettük az ismertetőbe, hogy a világ leggyilkosabb humorú holokauszt túlélője és a világ legprecízebb német bürokratája találkozásából mi sül ki. Ezt lehet megnézni, és tényleg ez egy hullámvasút. Tehát vannak nagyon mély és nagyon nehéz és nagyon gyomorba vágó pillanatok, miközben azt hiszem, hogy szinte végig lehet nevetni, és akkor gondolkozhat az ember, hogy vajon mind szabad nevetni, mind nem szabad nevetni, de segít a feldolgozásban a nevetés.
1: Reich Klára, ugye így?
5: Igen.
1: A főhőst, az, hogy egy hétig tartott ez az átállás, az normális? A mi világunk teljesen távol van ettől?
5: Hát ezt így nem tudom, engem a történet rázott meg, ami a Reich Klára gyerekével történt. Tehát azért nem tudtam neki kezdeni a szövegnek. De én emlékszem, amikor a Mi osztályunk című darabot bemutattuk Tatabányán, hogy ott az olvasópróbán többször meg kellett állnunk, mert annyira kiborító volt, annyian kiborultunk, síró görcsöt kapott valaki, szóval... És aztán olyan jókedvűen próbáltuk, ami egy ilyen abszurd, de hát ezt nem lehet másképp.
1: Azt gondolom egyébként a Benigni film után, hogy nyilván az Auschwitz témát érteni, megérteni, feldolgozni, nagyon hasznos módja a humor. Nem?
4: Igen, mi ugye szinte teljes létünket erre fűzzük fel, hogy úgy meséljünk a zsidóságról, aminek csak egy pici része azért a holokauszt, hogy sok humorral, mosolyjal és közös tanulással. Ezért egyébként, hagyj meséljem el, hogy könnyű velünk találkozni, tehát nem kell férni attól, hogy jaj, elmegyek a zsidó színházba, mi fog ott velünk történni, és emiatt szervezzük meg minden évben az európai, a zsidó kultúra európai ünnepnapján, mindig szeptember első vasárnapja, ez most például 6-án lesz, a Salom utcát, ahova lehet jönni, nem kell jegyet venni, rengeteg program van, lehet velünk találkozni, lehet a Mártival beszélgetni, lehet velem, a színház szinte összes tagjával, lehet zsidó ételeket enni, lehet zsidó zenét hallgatni, és egy napon keresztül egy ilyen nagyon széles spektrumát mutatjuk be, nem csak mi, a Gólem Színház, hanem nagyon sok szervezettel együtt, az Erzsébetvárosi Történeti Tárral, a Mazs Alapítvánnyal, tehát hogy így, ha valaki életében egyszer találkozni szeretne zsidókkal félelem nélkül, akkor azt most megteheti vasárnap 6-án reggel 10 és délután 5 között, ott nálunk a Csányi utcába.
1: Igen, ugye ez jó, mert most olvastam, hogy lesz Sólet Fesztivál is.
4: Már volt is.
1: Igen, de hogy amikor felhívták a rendezvényre a figyelmet, akkor ugye a biztonságpolitikai kockázatokra is kis fény derült. Nálatok ilyen nincs, ugye?
4: Na. Mindenhol, ahol zsidó rendezvény van jelenleg Európában, sajnálatos módon, de nagyjából a világon is, ott mindenhol van biztonságtechnikai kockázat, ezért ez egy nagyon erősen és nagyon jól biztosított rendezvény, nagyon ki van találva ez a része is, jó esetben láthatatlan, és a kilátogatók nem fogják látni, hogy mi hogyan vigyázunk rájuk, de egy nagyon nagy fős csapat vigyázza biztonságra természetesen, szinte mint mindig.
1: Akkor még van egy kis idő a bemutatóig, ugye a darabnál?
5: Hát olyan 2 hét, ugye? Igen. Körülbelül. Így 17-én mutatjuk be.
1: Uh-huh. Mire lehet számítani?
5: Hogy érted?
1: Zajos siker.
5: András
4: igen,
5: tudja.
4: Szerintem ugye nagyon fontos, hogy ezt az előadást most nem én rendezem, hanem Roy Horowitz, aki a Tel Avivi Bar-Ilan Egyetem színház tanszékének a vezetője. Nekem egyébként színész mesterségtanárom volt Tel Avivban, és én azt gondolom, hogy ettől emiatt is egy kicsit más lesz, talán, mint a megszokott Gólem színházas előadások, de talán ugyanazt mondhatjuk, hogy ugyanazt a humort és ugyanazt a világlátást képviseli Roy is, mint én. és azt szeretnénk, hogy olyan legyen, mint az összes Gólem színházas előadás, tehát, hogy egyszerre szórakoztató, de nagyon mély, és akkor így szépen beleilleszkedik abba a sorba, amit mi 20 éve képviselünk Magyarországon, és tényleg nagyon fontos, és ezt mindig elmondom, hogy mindenkinek szól, tehát, hogy mi egy zsidó színház vagyunk, de nem csak a zsidóknak beszélünk, vagy nem csak a zsidókhoz szólunk, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehet a független színházaknak most segíteni meg, hogy talán most könnyebb. Még nem könnyebb, azt reméljük, hogy könnyebb lesz, és hogyha valaki szeretné a munkánkat segíteni vagy támogatni, az úgy teszi ezt legjobban, ha eljön hozzánk, ha meglátogat, ha vesz egy jegyet, megnézi az előadást és viszi a hírünket.
1: Márta, köszönöm, hogy befáradtak, András, és hát menjenek el az előadásra és nézzék meg, hogy illik-e Auschwitzon nevetni, vagy nem.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Lev Jóla ízületvédő kapszula a levjola.hu webshop felajánlásával.
1: Nézz el a kedves néző, hogy nem fogjuk magázódni egymást. Ugye ez teljesen természetes, üdvözlöm Mészáros Antoni a stúdióban.
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Ugye nyugtass meg, hogy te továbbra is a UNICEF-nek az igazgatója vagy Magyarországon, és nem egy műsorvezető.
2: Nyugtalan voltál ebben a témakörben? Persze, igen.
1: Nem, arra örültem, hogy kitekintést nyerhettél.
2: Arra gondolsz biztos, hogy augusztus 20-án felkértek, hogy igen. A köztévé újrainduló műsorának az ünnepi adását én vezessem, de ez egy egyszeri alkalom volt, így vállaltam el, erre szólt az eredeti felkérés is. Nagyon kedvesen megkérdezte tőlem a köztévé átmeneti vezetés, hogy hosszabb távról beszélhetünk-e, de én visszaszerettem volna menni az UNICEF Magyarországhoz, ahol ugye most már 9. éve vagyok ügyvezető. Igazgató.
1: És ha jól láttam a honlapon, akkor fókuszban a Nepál, ugye?
2: Igen, most ez az egyik legkomolyabb témánk. Hát nyilván a nézők is látták, hogy mi történt ott augusztus 26-án. Villámárvizek elsodortak rengeteg közösséget, és hihetetlen tragédiák történtek. 14 gyerek is meghalt egyébként aznap, és több mint 300 ember, és még rengetegen eltűntek. De az az igazság, hogy a gyerekek számára ez a mostani időszak, a katasztrófa után, ez legalább olyan nehéz, sőt bizonyos értelemben a legnehezebb, mert hogy megsemmisültek ott, otthonok megsemmisültek, iskolák, egészségügyi létesítmények, mindenhez úgynevezett sürgős humanitárius segítségre van szükség, ezt látja el az UNICEF, tehát viszünk táplálékot, gyógyszert, higiéniai felszereléseket, próbáljuk biztosítani, hogy a gyerekek továbbra is valamiféle oktatásban vehessenek részt, hogy biztonságban legyenek, hogy azok, akik elvesztették a családjukat, elszakadtak ugye ebben az árvízben, azokat újra egyesíteni lehessen, tehát rengeteg a feladat, és mindez egy olyan terepen, ami eddig is a világ egyik legnehezebben megközelíthető és legnehezebben dolgozható terepe volt, ugye nyilván a Himalája a térségében ez nem annyira meglepő. Eddig is szűk utak voltak, ezeknek egy jó részét most el is mosta a víz, ráadásul még az a szerencse, hogy az UNICEF 60 éve dolgozik Nepálban, és eddig is úgy dolgoztunk, hogy a teherautó csak egy pontig tudott eljutni mondjuk a segélyszállítmánya vagy a gyógyszerekkel, és utána a kollégák szamárháton, gyalogosan, időnként kötélhágcsókon jutottak el a legelzártabb településekre. Erre a tudásra most még nagyobb szükség van. És hát ami szintén fontos, és ezért láthattad ezt a honlapunkon, hogy itt magánszemélyek segítségére is szükség van ahhoz, hogy a mi kollégáink végezni tudják a dolgukat. Egyszerűen pénzbeli adományokra gondolok, tehát az egész világon, így Magyarországon is gyűjtjük a szolidaritás megnyilvánulásait, az apró, akár pár ezer forintos adományokat, hogy segíteni tudjunk ezeknek a kétségbeesett helyzetben lévő gyerekeknek és családoknak.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy 21 után 26-ban újra az egyetemes időszakos felülvizsgálat kerül az ENSZ elé, amelynek keretében a magyar gyermekek helyzete áll a fókuszban. Te tartottál egy előadást erről Kingenben.
2: Hát ha nem is egy előadás, de most volt az az első egyeztető ülése ennek a folyamatnak, amikor a civil szervezetek kaptak arra lehetőséget, hogy beszéljenek a tagállamok képviselőinek, akik majd november 1-én a magyar államot fogják kérdezni az emberi jogi teljesítménnyel kapcsolatban, arról, hogy mi mit tartunk fontosnak, mit látunk problémának, és milyen ajánlásokat fogalmaznánk meg. Ennek azért van jelentősége, mert ennek a folyamatnak a végén a magyar állam fog emberi jogi témában ajánlásokat kapni. Nagyságrendileg 21-ben azt hiszem 267 vagy valami ilyesmi ajánlást kapott az ország, tehát itt azért nagyon sok mindenről van szó, nagyon sok témáról is. Nekünk nyilván az fontos UNICEF-ként, hogy a gyerekvédelem, a magyar gyerekek ügye minél hangsúlyosabb legyen ezen a csomagon belül, és minél több olyan ajánlást kapjon a magyar állam ennek a folyamatnak a végén, ami a magyar gyerekek jólétét, boldogulását segíti.
1: De a gyermekvédelmi rendszer hiányosságain, a mentális egészségen van a hangsúly, gondolom én, meg az intézményi
2: háttér. Ilyesmi, meg oktatási egyenlőtlenségeken, igen, ugye három fókusz témát tudtunk vinni most erre az ülésre.
1: Mi lehet a fókusz, amit a magyar állam meg fog kapni kérdésként, mert nyilván a magyar gyermekügy az most itthon eléggé aktív.
2: Nagyon sok mindent megkaphat a magyar állam, mert itt tagállamok képviselői kérdezik, meg nyilván majd visszautalnak a megelőző anyagokra is, és arra, hogy a vállalások hogyan teljesültek. Az a három téma, amit mi fontosnak tartottunk most fókuszba helyezni, hogy felhívjuk rá a tagállamok képviselőinek a figyelmét, az egyrészt az egész gyermekvédelmi rendszer rettenetes állapota. Erről a nézők is sokat tudhatnak, hiszen ez már politikai témává vált a választási küzdelemben is. Ennek köszönhetően óriási lehetőségek is vannak egyébként ebben a jelenlegi helyzetben, hiszen eleve övezi ezt a témakört most a legkiszolgáltatottabb gyerekek helyzetét, az állami gondozásban élőkre gondoló. Itt van egy nagyon fokozott társadalmi figyelem és elvárás. Eleve ugye ez nagyon komoly fény kapott a politikai porondon, és ennek következtében a kormány is tett egy vállalást, hogy ez most prioritásként lesz ez az egész kérdéskör kezelve. Amiről szó van például, hogy ebből a nagyságrendileg 21 ezer gyerekből, aki állami gondoskodásban él, körülbelül 7 ezer az, akit alapvetően szegénység miatt emeltek ki a családjából, miközben ezt amúgy jogszabályok tiltanák jelenleg is Magyarországon. De ezekkel sem tud mit kezdeni a rendszer, ugye tudjuk, hogy ott van az áprilisban még 325, általában ez olyan 300 körül mozog ez a szám, csecsemő, aki a kórházból nem tud kijönni, annak ellenére, hogy egészségügyi oka nincs az ott maradásra, egyszerűen nem tudják elhelyezni. Van 1300 gyerek körülbelül, aki veszélyeztetett helyzetben várja, hogy kiemeljék, mert még nem tudják elhelyezni, és van olyan 1200 körülbelül, akit már kiemeltek, de még így is elhelyezésre vár a rendszeren belül, miközben a rendszeren belül meg bántalmazásnak vannak kitéve a gyerekek. Ha csak egy adatot mondjak, a gyámoknak a 38%-a számol be arra, hogy tudomása van konkrét esetről, amikor állami gondoskodásban élő gyermeket szexuálisan bántalmaztak az intézményben, ahol él. Tehát ugye ennek a rendszernek nagyon, nagyon sok erőforrásra, nagyon sok rendszer szintű reformra lenne szüksége. Ugyanígy probléma az oktatási egyenlőtlenség, ahol szó van természetesen roma gyerekekről, de szó van az úgynevezett speciális nevelési igényű gyerekekről is, belőlük is egyre több van. Szerintem bárki a nézők közül, akinek van a családjában gyerek, az látott már ilyet az iskolában, az osztályban, a családban, a környezetben. Itt ugye ez egy egyre elterjedtebb jelenség, 115 ezer ilyen gyerekről tudunk, akit jelenleg nem tudnak megfelelően integrálni az iskolákba. És itt a mentális egészség, ami mindannyiunkat érint, de a gyerekeket egyébként egyre fokozottabban, globálisan is, ez nem csak egy magyar probléma, de Magyarországon is nagyon rossz az úgynevezett mentális lelki állapota a gyerekeknek, hogy csak egy adatot mondjak, mielőtt elfogy az adásidőnk. A 15 éves kamaszlányoknak például a 77%-a számolt be Magyarországon is arról egy kutatásban, hogy heti szinten vannak pszichoszomatikus tünetei.
1: Rettenetes adatok. A 24-es kormányzati vizsgálat nyilván elég részletesen elemzi a helyzetet. Talán ez mankó is volt a civileknek, meg az államképviselőinek is, a döntéshozóknak. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, köszönöm Antóniának a beszélgetést, holnap várom önöket szeretettel. Viszont.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hazonicné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban két holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra

0: arra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta menhely programperceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon kerhertakarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhert Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balatonszabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.
4: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Úgy egy héttel ezelőtt nyílt meg a MODEM legújabb kiállítása, Idő Mimikria címe, Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egy kiállító térben, egy kiállításon. Ez önmagában is izgalmas, hogy mi mindent láthatunk, arról pedig dr. Horváth Juditot kérdezem, aki a kurátora az ennek a kiállításnak és az Iparművészeti Múzeum kortárs dizájn főosztályának vezetője. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm!
5: Nekem, én nem tehetek róla, szinte gyerekkorom óta az óriás mokkáskanál jut eszembe Salvador Daliról, ami egy ilyen, nem tudom, 5 méteres kávéskanál volt, és hát annyira jellemző volt arra, ahogy ő látta a világot, tehát a kicsit nagyban, a nagyot kicsiben. Mi látszik ebből itt?
6: Igen, hát nagyon érdekelte Dalit a lélektan, és ugye, ahogy, mint ahogy a szürrealistákra nagyon jellemző, hogy álomszerű képekben gondolkodnak, illetve ezeket próbálják kivetíteni a vizualitásra. Ebben az esetben most Dalinak egy olyan anyagát tekinthetek meg a közönség, ami nem annyira ismert, mint a nagy festményei, vagy ezek a hatalmas víziói. Ez 1971-ben egy luxus textil cég felkérte a Dalit arra, hogy álmodja meg, hogy milyen lesz a divat a 2000-es években. És hát ennek eleget tett ennek a felkérésnek Salvador Dali, és készített 12 grafikát, és ezt a 12 grafikát a MODEM kikölcsönözte most, és felkért engem, mint kurátort, hogy körítsek el köré egy kiállítást. És miután nagyon kevés volt az idő, ezért nem a teljes 2000-es éveit, mármint nem tudtam egy teljes körképet bemutatni a teljes 2000-es évekből, hanem kellett egy szűkebb keretet meghúznom. Ez a szűkebb keret meg számomra adott volt, ez az Iparművészeti Múzeumnak a kortárs dizájn gyűjteménye, ahol gyakorlatilag minden darabot ismerek, hiszen mindegyiknek a bekerülésénél jelen voltam, és ezt tevőleges részese voltam. És amikor megláttam ezt az anyagot, és megkaptam a reprodukcióit a képeknek, akkor azonnal gyakorlatilag megszületett a fejemben ez a kiállítás, hiszen annyi párhuzamot láttam a 71-ben született rajzok és a 2000-es évek divatanyaga között, ami az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében van, hogy nagyon-nagyon sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogy mely képekhez milyen pár darabokat válogatok be a gyűjteményben.
5: Hogy látja Dali jövőbe látó képességét? Valamit eltalált a jelenünkből?
6: Hát az az igazság, hogy Dali is, mint oly sok mindenki más a divatban, visszatér korábbi korokhoz. Ez soha nem fog megváltozni, tehát a divat az mindig körkörös lesz, és mindig visszanyúlunk korábbi formákhoz, és mindig vizionálunk valamit előre. Általában, amit előre vizionálunk, az mindig provokatív a divatban. Dalitól ugye ez a típus

0: a provokáció nem állt távol, sőt kifejezetten tudatosan használta is ezt a saját öltözködésében is, az image építésében is, amiben nagyon komoly társa volt a felesége Gala, aki egy orosz származású kezemben született hölgy volt, aki a decens eleganciájával nagyon jól ellenpontozta Dali minden napos harsányságát az öltözködésben és provokációit, és gyakorlatilag ketten egy tudatos pár, művészpár imidzst építettek föl, ahol nyilván Dali sokkal ismertebbé vált, de sokkal provokatívabb is volt az öltözködésében. Most ez a provokáció egyébként az összes, vagy hát nagyon sok művészre, akiket kiválogattam, tervezőre is jellemző, illetve ami még inkább jellemző az az, hogy néha nehéz eldönteni, hogy meddig tárgy valami az alkotásaikban, és honnantól divat, vagy honnantól öltözik. Így ez jellemző a Fazekas Valéria által tervezett kalapokra, amik ma is mindenki számára elérhetők a Váci utcában. Van az üzlet, egy nagyon pici üzlet, ahol meg lehet tekinteni az ő munkáit. Nagyon nagy számban jelennek meg a kiállításban a Fazekas Valéria kalapjai. Aztán ugyanúgy jellemző egy már nem élő, az egyetlen nem élő tervező, aki szerepel a kiállításban, ő a Király Tamás, aki szintén nagy előszeretettel használt olyan tárgyakat a kreációiban, ami meglepő, például colstokból épített estélyi ruhát, vagy falikarból, csillárfalikarból épített karomformájú cipőt, vagy patacipőt készített akkor, amikor a platformcipő meg egyáltalán nem volt divatban. Persze mit nevezünk annak, hogy divatban, hiszen hát ugye tudjuk, hogy az ókori görög színházakban Marco Tornost viseltek a színészek, tehát hogy honnan kezdődik egy forma, azt nagyon nehéz mindig megmondani, és azt is, hogy hol ér véget, de az biztosan lehet tudni, hogy visszatérnek ezek az elemek a divatba.
1: És hát érdekes lehet összevetni, hogy Dali hogy látta, és hogy látják a mai divattervezők. És még egy mondat erejéig arról is, hadd emlékezzek meg, hogy egy rajzpályázatban a mai gyerekek, a mai fiatalok véleményét is várják arról, hogy milyen lesz a divat majd valamikor. Milyen időtávlatban rajzoljanak?
0: Hát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha minél hosszabb időtávban gondolkodnának, ugye Dalinál eltelt, 55 év.
1: Hát igen, fél évszázad, kemény.
0: Igen. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha a fantáziájukat szabadon engedik, és a szülőknek is csak azt tudom mondani, hogyha nagyon jó az, hogyha engedik a gyerekeket egy kicsit saját maguknak a ruháikat összeválogatni, néha egészen bizarr párosításaik tudnak lenni, de ez nagyon inspiráló tud lenni, akár még egy divattervező számára is. Egyébként Király Tamás is nagyon sokszor inspirálódott öregasszonyoknak az öltözékéből, akik már tudtak vállalni olyan bátor párosításokat, ami mondjuk egy átlagembernek nem jut eszébe.
1: Szóval bátran a gyerekekkel hagyjuk őket kibontakozni, és vigyük el őket erre a kiállításra, szerintem ez nekik is érdekes lehet. Salvador Dali divat víziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egybegyúrva egy kiállításon dr. Horváth Judit kurátor által, és mindez a Modemben.
0: Igen, május 24-ig tekinthető meg a kiállítás, úgyhogy mindenki tényleg biztatok arra, hogy látogassa meg.
1: Nem mondhatják, hogy nem szóltunk időben, igaz?
0: Igen, sok program lesznek tárlatvezetések, kurátori tárlatvezetés is, és szubjektív tárlatvezetések is lesznek. Lesz, hogy modell vezet tárlatot, lesz olyan is, hogy tervező vezet tárlatot, úgyhogy figyeljék a Modem programját, és tényleg érdemes Debrecenbe menni, megnézni ezt a kiállítást.
1: Köszönöm szépen dr. Horváth Juditnak!

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
2: Nem, nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
1: Majdnem annyi, jó, na,
2: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába, úgyhogy ezért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy kötetté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
1: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
2: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
1: Hát hogy persze, róla hát szóljon. Na.
2: Róla hát szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól, és aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg, a legjobban látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobodut a szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értőkézzel nyúlt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kérni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
1: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
2: Ami fantasztikus, a Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot, hangozom el ez is, és hát az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akikvel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
1: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
2: Mondd,
1: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
2: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre, tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
2: Hát persze, ez nagyon-nagyon más, nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, meg azóta is olvasták, hogy ez egy apás könyv, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
2: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelent, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamúzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni az olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik a mi kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
2: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe illő.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondod, és Bruno egyébként így is éli meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éli meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokádnak.
1: Na semmi, de majd felolvassa.
2: Igen.
1: De unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írt a Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik az előrejutása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, illetve ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt csak egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
3: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
2: Hát majdnem annyi, jó, na,
3: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába, úgyhogy azért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy köteté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
2: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
3: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
2: Hát
3: hogy
2: persze,
3: róla
2: hát
3: szóljon. Róla hát szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól, és aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg a legjobban, látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobodult a szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értő kézzel nyúlt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kiadni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
2: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
3: Ami fantasztikus, Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot. Hangozzon el ez is. És hát az az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akikvel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
2: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
3: Mondd,
2: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
3: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember, nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. Másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot utcától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
2: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre. Tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
3: Hát persze, ez nagyon-nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, vagy adott és olvasták, hogy ez egy apás könyve, apás mesék vannak benne.
2: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
3: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelent, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamuzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni a olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik a mi kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
2: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
3: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe írunk.
2: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
3: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éli meg, de mindenkinek kell mondja, hogy a nő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éli meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
2: Ha semmi, de majd felolvassa.
3: Igen.
2: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írt a Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: addig múló állapot.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sánt Mónika adószakértő lesz, bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
5: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
7: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhető
5: tekintet nélkül hallgatható.

0: Mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel, óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Meszlényi Zsófia szerkesztő, Róna Jégon vagyok. Üdvözlöm Önöket. Befagyott napelemes akkus program, mi lesz ezzel? Erről is beszélünk. Majd szót ejtünk a Katáról. Állítólag készül a Kata visszavezetése. Már nem teljes körűen, de jelentős részben. Beszélünk a munkanélküliségi rátáról, és legelőször is arról, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj minimumot. Ezügyben Farkas András nyugdíjszakértőhöz fordulunk. Itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ez egy viszonylag egyszerű történet, egészen világos viszonyokat feltételez. 120 ezer forintnál kevesebb nem lehet az öregségi nyugdíj Magyarországon január 1-től. Ezt jelentette be Magyar Péter. Valóban ennyire egyszerű?
3: Hát persze egy kicsit bonyolultabb, de maga az intézkedés az egy nagyon régen várt intézkedés, és ilyen szempontból egyszerű, mert a legmélyebb szegénységben élő nyugdíjasokon próbál segíteni, ami már nagyon elmaradt, évtizedek óta nem nagyon törődtek a pici nyugdíjakkal, meg azzal sem, hogy miért lett ilyen kicsi a nyugdíja valakinek. Lényeg az, hogyha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, akkor 127 ezer ember kevesebbet kap havi 120 ezer forintnál nyugdíjba, és különösen rettenetes helyzetben van az a körülbelül 72 ezer nyugdíjas, aki 100 ezer forintnál is kevesebbet kap. Az ő számunkra ez egy mennyei manna lesz ez a nyugdíj emelés, amitől nem annyira egyszerű ez a dolog. Először is a Tisza választási programjában az szerepelt, hogy az öregségi nyugdíjasok meg a rokkant nyugdíjasok sem kaphatnak 120 ezer forintnál kevesebbet. Most ugye rokkant nyugdíjas nincs is már Magyarországon, mert az megszűnt 14 éve a rokkantsági nyugdíj, elég nagy probléma ez, de a helyébe lépő rokkantsági ellátottakra bizony vonatkozhatna ez a 120 ezer forint, akkor ez még további 115 ezer embernek lenne egy nagyon jó hír, tehát összességében majdnem 4 millió emberről beszélünk. Nagyon remélem, hogy nem felejtik ki a rokkantsági ellátottakat sem, ez esetben ez egy nagyon fontos intézkedés a legszegényebb emberek számára.
2: A Magyar Péter a kommunikációjában ide sorolja már a legszegényebb emberek megsegítését, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentését, és van még jó néhány javaslat és ígéret, ami szintén őket érinteni. Nyilván a költségvetés bizonyos gátat szab annak, hogy meddig lehet eljutni, de önt például meglepi, hogy ezt most ilyen gyorsan meglépték, vagy ez volt a papírforma?
3: Nem, ez papírforma volt, hiszen a választások előtt ők ígéretet tettek arra, nem csak arra, hogy megemelik a minimálnyugdíjat, hanem arra is, hogy a következő sávban, tehát a 120 és 140 ezer forinti nyugdíjban részesülőknek adnak plusz nyugdíjemelést. Ezt még nem jelentették be hivatalosan, amióta kormányra kerültek, de szerintem ezen is dolgoznak, és akkor a 120-140 ezer forint között lenne egy 6-tól 12 ezer forintig terjedő rendkívüli emelés, gondolom ez is január 1-től, és aztán még ígértek egy csomó dolgot, hogy a 13. havi nyugdíj megmarad, a 14. havi nyugdíj megmarad, a egyelőre ugyanolyan ütembe bontanák ki, legalábbis még ellentétes információ nem jött, mint ami benne van a nyugdíjtörvényben. A nők 40-hez se nyúlnak hozzá, tehát marad ez a rendkívül kedvező nyugdíj a nőknek, sőt, ugye arról már mi is beszélgettünk, hogy meg akarják vizsgálni azt is, hogy a férfiak 40, vagy legalábbis egy férfiak kedvezményes nyugdíja bevezethető-e úgy, hogy nem borítja fel a nyugdíjköltségvetés.

0: És tehát egy sor dolog van, amit a nyugdíjakkal kapcsolatban a Tisza párt választási programja megígért. Hát ennek most szerintem az első aktuális konkrét lépése ez a bizonyos emelés, és amire a nyugdíjasok a legjobban várnak, az nem ez a nyugdíj emelés, hanem ami az összes nyugdíjat érinti gyakorlatilag, ez a nyugdíj szétkártya kérdésköre, amiről még egyelőre semmilyen bejelentés nem hangzott el. Egyszer utaltak arra, hogy lehet, hogy már idén, októbertől jöhetne ez a nyugdíj szétkártya. Ez a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjba részesülőknek lenne jelentősebb segítség, ez egy évi 200 ezer forintos szétkártya lenne, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők is kapnának évi 100 ezer forintos ilyen szétkártyát. Hogy ez most mikor valósul meg, és meg tud-e valósulni, ez abszolút költségvetési kérdés. Hát nyilván, ha ennyire megígérték, akkor legkésőbb januárban erre is valamilyen bevezetési intézkedés kellene.
1: Viszont jó, hogy szóba hozta a 13. 14. havi nyugdíjat, ami eddig nem volt kérdése sem. Én magam is kaptam olyan üzenetet hallgatótól, nézőtől, hogy mintha ők úgy tudnák, és mintha az terjedne, nekem van egy olyan érzésem, hogy sejtem, hogy milyen irányból terjed, hogy ezt vissza akarja vonni a kormányzat, de én erre semmiféle utaló mondatot sem hallottam soha.
0: Már csak azért sem, mert ez a politikai öngyilkosság leghatékonyabb módja lenne hozzányúlni 2 millió embernek a plusz juttatásához, ami benne van a nyugdíjtörvényben ráadásul, tehát nem lehet csak úgy ide-oda csapdosni vele. Amire utalhattak az esetleg, a pénzügyminiszternek volt egy olyan nyilatkozata, elsősorban a 14. havi nyugdíj tekintetében, hogy azért megvizsgálják ennek a esetleges szolidaritási elvekkel történő átszínezését is, magyarán, hogy nem mindenki ugyanakkor összegben kapjon 14. havi nyugdíjat, mint amekkora a saját nyugdíja, de erre konkrét előterjesztés még sehol nem olvasható, igazán ez csak ilyen folyosói pletyka.
1: Amellett, hogy ez a szociális elgondolás, ez nagyon régóta, tulajdonképpen mondhatni, hogy követelése azoknak, akik rálátnak a különféle nyugdíjak és nyugdíjasok élethelyzete közötti különbségnek.
0: Ez így van, és nekem azért is rendkívül előremutató, hogy a minimális nyugdíjat így megemelik, mert ez már a szolidaritási elv egyik érvényesülése lehet a magyar nyugdíjrendszerben. Mindenhol van Európában valamilyen biztonsági alsó szint a nyugdíjasoknak. Egy pár országban úgy oldják meg, mint nálunk, tehát hogy van egy ilyen minimális nyugdíjösszeg. Jellemzően egyébként magasabb összegűek ezek, 140-160 ezer forint körül vannak a minimál nyugdíjak, azokban az államokban, ahol egyáltalán van ilyen, de ahol nincs, ott pedig meghúznak egy nyugdíjas létminimumot, nem is létminimumot, inkább a nyugdíjas élet elfogadható, vagy elviselhető szintjét, és ha valakinek nem éri el a nyugdíj ezt a szintet, akkor kiegészítik egy ilyen rátett top-up plusz ellátást kaphatnak. Például az osztrákoknak a leghíresebb példája ez, amikor egy kiegyenlítő támogatást kapnak a kis nyugdíjasok.
1: Most, hogy ez egyáltalán nem az ördögtől való gondolat, de majd meglátjuk, hogy egyáltalán ez merre felé indul, és lesz ennek valami alapja, hogy erről mi beszéltünk most. A többinek van, úgyhogy köszönöm szépen. Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a KSH, hogy 2026. júliusában a 15 és 74 év közöttiek foglalkoztatása 4.675.000 főt érintett. Ezzel fogunk foglalkozni mi magunk is, azaz a munkanélküliséggel. 222.000 fő volt munkanélküli, ez 4,5%-os munkanélküliségi ráta. Volt ez ennél sokkal magasabb, és voltak ennél alacsonyabbra mutató tervek. Nógrádi József, a Trenkwalder Hungary kereskedelmi igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elégedettek lehetünk ezzel a számmal olyan gazdasági időszakok után, mint amin túl van, vagy amiben még akár benne is van az ország, vagy inkább nem?
2: Hát én annyira nem vagyok optimista, mint ahogy azt a sok sajtóorgánum megírta, hogy micsoda fordulat történt. Valójában ez, ha lehet így fogalmazni, egyfajta ilyen nyári felpattanás, ilyenkor nagyon sok az alkalmi munka, nagyon sok plusz fő jelenik meg a különböző szezonális munkák kapcsán, és az igazság, hogy gyakorlatilag ezt a fajta korrekciót látjuk, olyan igazi fordulat nem történt, meg még mindig bőven 215-220 ezer körül mozog a munkanélküli státusz, és ami a figyelem felkeltő, az talán az, hogy növekszik 5,5% ponttal növekedett azoknak a száma, akik 12 hónapon túl, azaz több mint egy éven túl vannak a munkanélküli státuszban. Tehát a munkanélküliek tömegében aggasztó az a jelenség, hogy egyre többen vannak tartós munkanélküliségben, és én azt gondolom, hogy na ez probléma, mert ez azt jelenti, hogy nincsenek egyelőre erre vonatkozóan megoldási javaslataink, hogy mit kezdünk ezzel a tömeggel. Több mint egyharmada a munkanélkülieknek 55 év feletti, illetőleg szintén egyharmada 8 általános végzett, tehát a betanított munkák kapcsán nincsen elegendő felvevőpiac, illetve valamiért nem tudjuk őket a munkaerőpiacra visszaintegrálni, vagy azért, mert nincsen elegendő munkahely, és ezt látjuk, hogy egyébként aránylag még mindig alacsony a nyitott pozíciószám Magyarországon. Illetőleg a másik, ami aggasztó jelenség, hogy 50 ezer fővel azért az egy évhez képest csökkent a teljes foglalkoztatásban lévő száma, és ez az 50 ezer fő átment részmunkaidőbe, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan vagy kényszervállalkozóvá váltak, vagy olyan munkalehetőségük volt, ahol ők alapjában véve úgy gondolták, hogy egyéni vállalkozóként könnyebb érvényesülni. Úgyhogy ma Magyarországon 50 ezer fővel többen, azaz 300 ezeren gyakorlatilag részmunkaidőként dolgoznak, és ők is hozzájárulnak a foglalkoztatási indexen.
1: Hogyha valaki ezekre a egészen fura kétórás bejelentésekre bazírozza a cége működését, az valószínűleg sokáig nem fog tartani, mert ez egyfajta kitettséget is mutat a piacnak, az adózásnak és a jövedelemszerzésnek és annak lehetőségeinek. Mégis rengetegen vannak, akik ilyen foglalkoztatásban vannak. Mennyien?
2: Hát a részmunkaidős foglalkoztatásban 300 ezer fő van most jelen pillanatban, és sokáig nagyon alacsony értéket mutatott. Gyakorlatilag ez a fajta plusz 50 ezer fő megjelenése fél éven belül, ez egy olyan jelenségre mutat rá, hogy a háttérben próbálnak kitörni az emberek annak érdekében, hogy valamilyen módon, de pénzhez jussanak. Ugyanakkor a cégek, hogyha itt úgymond kényszervállalkozósról van szó, akkor próbálják áthárítani annak a felelősségét, hogy járulékfizetési kötelezettségük legyen, és rá a munkavállalóra, ezzel gyakorlatilag a munkavállalókat egy olyan pályára kényszerítik, ami nem feltétlenül egészséges. Ha megnézzük Magyarországon a társas vállalkozások megszűnésének az ütemét, továbbra sem lassul. Tehát idén is már több mint 18 ezer cég ment tönkre, ami elég aggasztó jelenségével, mert szinte nagyságrendileg 30-35 ezer cég megy tönkre. Tehát lehet azt mondani, hogy a társas vállalkozások egyelőre egyáltalán nincsenek biztonságban, és ezért fordulnak a munkavállalók ebbe az irányba kényszerűségből, úgyhogy pozitív fordulatról ilyen módon nem lehet beszámolni, és van még egy aggasztó jelenség, az pedig a csoportos leépítések száma, Itt ezen a téren 5,500 ember volt idén már leépítve, ez éves szinten olyan 7-8 ezer fő között szokott lenni, tehát lehet azt mondani, hogy itt is azt lehet látni, hogy nem csökken ez a jelenség, és hát elnézve van, úgymond volt nerezt cégeket, tény is való, hogy nagy valószínűség szerint nem is fog csökkenni jelen pillanatban azoknak a száma, akik vagy csoportos létszámleépítésben lesznek érdekeltek, vagy valamilyen módon, de kiszorulnak a
1: munkahelyek. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire befolyásolja a kormányváltás és az abból következő gazdasági átstruktúrálás, és akkor most finoman és távolságtartóan fogalmaztam azt, hogy a munkaerőpiacra ez beszivárog. Mennyire a volt neres cégek táplálják az elbocsátások tömegét?
2: Hát ebben nyilván van jelentőségük, másrészt pedig ugye a kormányzat sok esetben a vállalkozókon keresztül azért a piacnak adott a munkákat, tehát lehet, hogy nevezett cégek megnyertek bizonyos bevezetéseket, de ugye nekik viszont az alvállalkozói körük azért működött. Most ez eltűnt ilyen formában, és ennek sok esetben vesztese a magyar KKV, akik alvállalkozóként egyfajta ilyen láncban ott voltak a háttérben. Ezek most hiányoznak. A kérdés az az, hogy a kormányzat által ígért 6000 milliárd, amit az Uniótól visszahoztak, mikor jelenik meg a piacon, hogyan tudja ezzel ösztönözni a cégeket és egyfajta konjunkturális hatást elérni. Mi ezzel kapcsolatban azzal számolunk, hogy jövő év tavasza, amikortól fogva ténylegesen várhatóan egyfajta munkaerőpiaci fordulat várható. Addig pedig a kormányzatnak valamilyen módon, de ösztönözni kell a társas vállalkozásokat, hogy ne csökkenjen tovább a számunk, illetőleg, hogy a munkavállalóknak legyen kellő felszívó ereje, hogy őket alkalmazni tudják.
1: Köszönöm szépen. Nógrádi Józsefet hallották, a Trendvader szakértőjét, vezetőjét arról, hogy mekkora a munkanélküliség, és mitől akkora, amekkora, és mi magyarázza ezt a mélyben. Köszönöm még egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásokra lehet készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották, ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viadur utcától a Nagyszombat utcáig. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis-György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Kacsa-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárás nehezíti az áthaladást, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozirányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sávot lezárták, itt tart még a burkolat javítása. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sávot zárták le, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a kormány dolgozik a KATA, a kisadózó vállalkozások tételes adója visszavezetésén. Ez nem egy új hír, hiszen ez ígéret volt. Az új az ebben az, hogy nem felejtették el. Csongár Gábor közgazdász adószakértővel folytatjuk a több-kevesebb műsorát. Mit jelent ma a KATA, és hogy lehetne ezt úgy visszavezetni, hogy azok, akik hajdanában csalódtak és keserűek voltak amiatt, mert elvették tőlük ezt a lehetőséget, most ismét bizalommal legyenek. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon önt is és a hallgatókat is. Hát igen, ez egy nagyon jó dolog, hogy valóban három hónap után is ugye újra beszéltem azt, hogy dolgoznak a KATA-nak a, nem is azt mondom, hogy visszahozatalán, hanem a megreformálásán.
1: Hiszen teljesen nem tűnt el eddig sem, csak korlátozott volt a hozzáférés.
4: Abszolút, így van, ugye egy 20-22 nyarán ugye kinyírták a régi jó bevált katás adózást, és ugye gyakorlatilag olyan szempontból alakították át, hogy lényegében csak főállású egyéni vállalkozóként lehet művelni ezt a fajta adózást, és kizárólag ugye magánszemélyektől, esetleg őstermelőktől szerezhetünk bevételt. Na most ugye ebből adódik a válasz is, hogy tulajdonképpen annak örülnének leginkább az adózók, hogyha nem csak főállásban, hanem ahogy régen 2022 előtt is lehetett csinálni, hogy mellékállásban is vállalkozhassanak, és bizony tudjanak ugyanúgy bevételt szerezni a B2B szektorból, azaz vállalkozásoktól is. Azt hiszem, hogyha ezek visszavezetésre kerülnek, aztán nyilván a feltételek sem elhanyagolható jelentőséggel bírnak, már sokkal többen lesznek elégedettek, boldogak.
1: Hogyha most visszavezették a KATA-t azok számára is, akik eddig el voltak zárva tőle, ők mire számíthatnak? Van arról bármi, ami kiszivárgott volna, hogy ez hogy fog kinézni?
4: Igazság szerint, ami nagy nyilvánosság elé került, amiről lehetett olvasni, az az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nagyjából napra pontosan három hónapja juttatott el a döntéshozóknak egy úgymond ötféle csomagból álló javaslatot, hogy hogyan lehetne a katás adózást visszahozni. Hát mindenki döntse el magában azt, hogy mennyire jó az, hogyha a kamara javasol valamit. De igazság szerint ebben voltak az én szempontom szerint megfontolandó megoldások, javaslatok is, illetve olyanok is, amiket én szívem szerint nem nagyon preferálnák. A lényeg az az, hogy olyan megoldásokon gondolkodnak, ugye amellett, hogy a B2B, tehát a vállalkozási szektornak lehetne számlázni, ugye egyrészt a havi fizetendő tételes adót a jelenlegi 50 ezerről meg lehetne növelni 75 ezerre, 100 ezer forintra, vagy akár még annál magasabbra is. Nyilván ez az alacsony TB ellátottságot is ellensúlyozaná, hiszen most az ellátási alap az mindössze 108 ezer forint az 50 ezer forint tételes adó megfizetésével. Másrészt viszont olyan dolgokkal is példáloztak ezekben a megoldási javaslatokban, hogy mind a számlát kiállító katás adózónak, mind a számlát befogadó más adózású vállalkozásnak, ugye akár 15, némely esetben 18% külön adót is kellene fizetni ezek után a kiállított számlák után, ami nagyjából az elképzelések szerint egy adósemlegességet okozhatna, tehát ezt a konstrukciót már nem lenne érdemes adó elkerülésre használni, viszont az én álláspontom szerint ez pont a korábbi, vagy akár a jelenlegi katás adózás egyszerűségét ölné meg, ugyanis borzasztóan megnövelni az adminisztrációt, mind a számla kibocsátó, mind a számla befogadó oldalon.
1: Márpedig ugye, amit hallottunk eddig, akár Kármán Andrástól, pont az lenne a logika, hogy megint előkerüljön az, hogy egyszerűbb és átláthatóbb legyen az adózás a kisvállalkozók számára. Már nyilván nem ez a cél, amit az előbb említett.
4: Hát ha ezek közül megvalósulnak, például ezek a külön adók, ugye mind a két számla kibocsátó számla befogadó oldalon, az bizony erősen ellentmond a miniszter úrnak az elképzelésének. Én bízom benne, hogy valóban ez inkább csak egy ilyen vitaindító, gondolatébresztő javaslatcsomag volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről. Én továbbra is várom azt, ahogy az egyébként annak idején meg lett ígérve, hogy végre a szakmát is bele fogják vonni ezekbe a döntéshozatalba, tehát nekünk szakértőknek is lesz lehetőségünk, hiszen mi vagyunk azok, akik az államot, úgymond a piaccal, a vállalkozókkal összekötik, adószakértők, könyvelők, hogy mi is belefolyjunk a döntéshozatalba, és miközben vetíthessük azt, hogy mi az, ami jó lenne nyilvánvalóan a vállalkozói szektornak, és hogy ebből hogyan tud ugye az államháztartás és profitálni, hogy tényleg mindenki boldog legyen, nem pedig úgy visszavezetni egy adódemet, hogy ez igazából nem jó azoknak sem, akik várják, nem lesz jó az államnak se, meg senkinek se igazából, mert csak fölösleges plusz munkát és fejfájást generál.
1: Akik hajdanában katások voltak és átkényszerültek egy másik elszámolási rendszerbe, könnyen vissza tudnak lépni, ha akarnak? Vagy ez megint fejtörést okoz majd?
4: Ugye erre igazából szinte nincsen még semmiféle előírás. Alapvetően én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen vissza lehetne lépni, ha a régi törvényekből, ezekből valamit visszahoznak, vissza lehetne lépni a katás adózásba. Ugye nyilvánvalóan nem teszik ez olyan bonyolultá, mint például egy vállalkozói személyjövedelem adózásból mondjuk egy általány adózást választani, hogy ezt egy éves személyjövedelem adóbevalláshoz kössük. Tehát szerintem maga a visszalépés egyszerű lett, inkább ezeket a kapcsolódó adminisztratív dolgokat lesz újból nehéz megszokni, pláne ugye, hogyha ezeket a belengetett különadókat szeretnék megvalósítani majd a döntéshozók.
1: Minden világos, köszönöm szépen, hogy elmondta. Csongár Gábor, közgazdász, adószakértő állt rendelkezésünkre kataügyben, hogy aztán mik a részletek, hát erre még várunk, de visszatérünk rá.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Itt a gazdasági magazinban az akkumulátorokról fogunk beszélni, de nem akármilyenekről, azokról az akkumulátorokról, amikre lehetett pályázni, és amelyek a napelemek által megtermelt energia tárolására szolgálnak. Talán sokan emlékeznek rá, az előző kormányzat hirdetett meg egy pályázatot, 130 000 háztartás pályázott erre, 25 000 pályázó kapott értesítést arról, hogy győzött, és hát a többiek várnak, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Ennek megyünk most utána legalább kérdések formájában. Nekirugaszkodom annak, hogy bemutassam a vendéget, aki itt van velünk, a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség energiaközösség tagozatának vezetője, Dunai Bálint. Jó napot, elnök úr!
2: Üdvözlöm!
1: Sokkal egyszerűbb lett volna azt mondanom, hogy Dunai Bálint elnök, és aztán majd legfeljebb megkérdi a hallgató, jó, de minek az elnöke? Ezek bonyolult elnevezések, hát ez az egész téma meglehetősen bonyolult, de amikor valaki belekeveredik, akkor hirtelen azt várja, hogy egyszerű pályázattal egyszerűen megkapja a pénzt, és valaki majd egyszerűen számára beköti az akkumulátort, igaz?
2: Hát erre számít, de sajnos ez a téma ez meglehetősen komplex.
1: Itt igazából hol akadtunk el? Ott, hogy az állam nem felelt meg a saját ígéretének, vagy ott, hogy kormányváltás volt?
2: Nagyon nehezett kérdez, nagyon nehéz lesz erre egyszerűen válaszolni. Alapvetően a piacnak nem jó az, hogyha ilyen pályázatokkal irányítva van, mert ez kiszámíthatatlanná teszi az életet, a kivitelezőknek is, meg a felhasználóknak is egyaránt. Úgyhogy ebből a szempontból ez nem jó, de ugye ez már van, tehát ezzel már valamit kezdenünk kellene. Hát minél jobb lenne, én azt gondolom, hogy mostani kormányzatnak is a lehető legtisztábban kommunikálni ezzel a pályázattal kapcsolatban, ugye van egy óriási túljelentkezés, amivel valamit egyszer csak kezdeni kéne, így vagy úgy. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a kivárás a legrosszabb ebbe a kérdésben.
1: Ez az akkumulátor, ez nagyon drága dolog? Hogyha valaki napelemet tesz a tetőre, akkor gondolom valamennyi pénzzel számol, amiben ez belekerül. Ehhez képest arányában az aksi az egy nagyon durva összeg?
2: Arányaiban nem, egy ilyen 30-70%-át tudja egy ilyen napelemes beruházásnak kitenni az akkumulátor. Nyilván ez is méretezés, meg minőség, meg mindenféle dolognak a függvénye. Ma már nem annyira drága, egy 5 évvel ezelőtt még azért 2-3-szor ennyibe kerültek az akkumulátorok, úgyhogy ez ma nem vészes, inkább az a helyzet, hogy a rezsicsökkentésen keresztül ugye nem egy ilyen piaci helyzetben van a lakosság, ami sokkal jobban ösztökélné az akkumulátoros beruházásokat, így úgy kell nekik akkumulátort adni, hogy tulajdonképpen olyan elképesztően jelentős pénzügyi előnyük nem származik abból, hogy ilyenjük van.
1: Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogyha valaki napelemet telepít, akkor okos, hogyha arra gondol, hogy hosszú távon viszont az akkumulátor lesz számára a megoldás?
2: Abszolút mindenféleképpen.
1: Akkor meg az államnak ebben mégiscsak kellene, hogy legyen dolga, mert hogy ezt támogatni, ösztönözni, elősegíteni kellene. Láttuk itt a Paks anomáliája kapcsán, hogy néha azért eléggé meredek tud lenni az, hogy hogyan van áram és miért nincs. Szerencsére volt, de hát közben meg lehetne minimalizálni az otthoni kockázatokat.
2: Ez abszolút így van, tehát én azt gondolom, hogy ezt támogatni kell. A nemzetközi példák, az Európai Uniós példák is, mindazok a környező országokban is ezeket a lakossági tárolókat, vagy akár Németországban is folyamatosan támogatják. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe minél gyorsabban kéne előrelépni, akár úgy, hogy ezt a pályázatnak a kifizetéseit felpörgetni, vagy esetleg ebbe a pályázatba húzni egy korlátot és további pályázatokat kihúzni valamilyen más konstrukcióval, ami a piaci helyzetnek jobban megfelel, mint ez a mostani pályázat, mert tulajdonképpen itt van azért az országban kb. 40 ezer ember, aki ebbe az iparágba dolgozik, és ez most hónapok óta arra vár, hogy most akkor lesz ez a pályázat, és kell ezt a tömérnek mennyiségű akkumulátort telepíteni, vagy nem.
1: Viszont akkor ez egy piaci helyzet is egyúttal. Gondolom a különböző vállalkozások berendelték ezeket az akkumulátorokat, mert jön a pályázat, és hát itt lesznek a nyertesek, telepíteni kell. Ezekkel mi van? Illetve így most olcsóbb az, aki piaci módon szeretne vásárolni?
2: Hát ezekkel sajnos az van, hogy ezek az akkumulátorok nem úgy működnek, hogy leteszem a polcra, és majd egy év múlva felhasználom, és jó lesz, hanem ezeknek van egy töltöttségi állapotuk, amiken őket tárolni lehet. Tehát bármeddig nem lehet ezeket a berendelt akkumulátorokat tárolni, tehát kezdenek azért ezek a vállalkozások egy ilyen nagyon faramúci helyzetbe kerülni, hogy volna rá szükség, de piac nincs, mert mindenki a támogatásra vár, támogatást nincsen, mert még nincsen róla döntés, és ott hirtelen nem tudnak ezzel a raktárkészlettel mit csinálni.
1: De hát ez lenne az a pillanat, amikor azt lehetne mondani a lakosságnak, hogy én még mindig jobban járok, ha megveszed tőlem nyomottáron, mint ha itt megy tönkre a raktárban. Nem?
2: Ez így van, de a lakosság meg azt várja, hogy hát kap egy kis pénzt.
1: Jó, mondjuk ez is igaz. Egyébként pedig megállt a napelem telepítés azzal, hogy megálltak az állami támogatások hozzá, vagy azért az elmúlt mondjuk évtizedben tanultunk annyit, hogy akinek lehetősége van rá, az ehhez az eszközhöz fordul.
2: A helyzet az, hogy nem azért álltak meg, mert elfogyott az állami támogatás, hanem egyáltalán az állami támogatásra is azért volt szükség, mert hogy a rezsicsökkentés az eltérítette a piac helyzettől gyakorlatilag a háztartásokat. És mivel a piaci helyzet eltérült, és a háztartásoknak önmagukban nem volt megtérülő üzlet ez a beruházás, ezért kellettek hozzá a támogatások, hogy ez mégiscsak megtörténjenek ezek a telepítések. Tehát az egész egy ilyen kicsi ilyen rókafogta csuka, ilyen vakvágányon van, mert azért mégiscsak jobb lenne, hogyha a piaci helyzethez közelítenénk, és akkor egy hosszú távú fenntartható üzletre lehetne építkezni a lakosságnak is, meg a vállalatoknak is, így mindig mindenki éppen egy aktuális pályázatra vár, ami aztán vagy jön, vagy mint most éppen látjuk, nem jön.
1: És akkor visszakanyarodok a kérdésemhez, áll a piac most emiatt?
2: Hát gyakorlatilag igen. Tehát amíg például, tehát nekem is vannak olyan ügyfeleim, akik jönnének és kérdezik, hogy Bálint, mikor tehetném fel az akkumulátort, mondom, hogy tulajdonképpen holnap is, de hát akkor ő mégiscsak megvárná, hogy hát ha van pályázat. Hát hogy az a baj ezekkel a pályázatokkal, hogy amikor vannak, akkor dömpingszerűen vannak, amikor meg nincsenek, akkor meg mindenki kivár, és a normális piacot is teljesen visszafogja, mert ilyen a természet.
1: Akkor a végére a beugrató kérdés, és mikor lesz pályázat? Mit hallott erről?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy pályázat mindenképpen lesz, hogy ez a pályázat lesz, vagy másik pályázat, azt nem tudom, hogyha én ezúton tudok üzenni a kormányzatnak, hát ha hallgatják, akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű pályázatból már egy az egybe visszatáncolni nem elegáns, meg nem is túl kiszámítható, tehát valamit ezzel a pályázattal is illene kezdeni, és én egyébként várok további pályázatokra is, mert az akkumulátoros energiatárolás gyakorlatilag a kulcsa, hogy elkerüljük azokat a krízis helyzeteket, amik itt tulajdonképpen Paks kapcsán is voltak az asszályokán.
1: A szakcégek képviselője, Dunai Bálint elnöke ennek az energiaközösségnek volt itt a vonalban. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt már a gazdasági magazin, a Spirit FM-en, több-kevesebb ez a címe. Holnap jut megint több belőle, mert jövünk újra a megszokott időben. Ezt a mait Meszlényi Zsófi szerkesztette, Rónai Ego vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt. A történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket ismét, illetve köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Ez itt a Fórum. Telefonáljanak, beszélgessünk, amiről csak akarnak. De azért mondok három témajavaslatot. Szeptember végén indíthatja az első nyomozati munkát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a megválasztott elnök Unger Anna beszélt egy tegnap esti interjúban. Ez tulajdonképpen egy elég jelentős fordulat az eddigi kommunikációban, illetve a esti interjúban.

0: ügyekben. Itt eléggé sokan kiakadtak mondjuk így. Ezt jól ellensúlyozza, hogy maga a munka az már egy hónapon belül el fog indulni. Tulajdonképpen a 6 év is arra vonatkozott, hogy látva a magyar igazságszolgáltatás működési sebességét, ez a realitás, de nyilván ezt úgy értették sokan, hogy ők 6 évig nem fognak felmutatni eredményt. Úgyhogy ez az első téma. A második az az, hogy Semjén Zsolt a KDNP, illetve a Fidesz-KDNP vereségének okairól többek között azt mondta, hogy jobb szélre csúsztak, ott kevés a szavazó. A másik az, hogy az arcátlan oligarchák tömegeket irritáltak, és ez jelen idejű is. Lásd első pont, visszaszerzési hivatal. A harmadik pedig, hogy a Zelenszkijre épülő negatív kampány is hiba volt. Nem kajálták meg a magyarok a háborús riogatást, meg azt, hogy Zelenszkij és Magyar Péter mint két tojás úgy hasonlítanak egymásra. A harmadik témajavaslat pedig az, hogy tegnap volt 4 időközi választás, mindegyiken Tiszás vagy Tisza-szigetes jelölt győzött. Délával kezdünk, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, műsorvezető urat, nézőket, hallgatókat. Egy kicsit előrébb szeretnék menni.
0: Igen.
1: Itt a Paksi erőművel kapcsolatban. Mivel dolgoztam vízügynél, dolgoztam atomerőművet, építettem, Grayswaldban van egy kis rálátásom. Igen. De nem ez a lényeg. Nincs rendeleti kormányzás, és kiválóan teljesített a kormány, és az országunk összefogva. Csak gratulálni tudok ehhez.
0: Igen, kétségtelen, hogy most már 100%-os üzemi hőfokon teljesít, hogy így mondjam, a Paksi atomerőmű, mind a 8 turbina üzemmel, mind a 4 reaktor megy, 2000 megawattot teljesít. Ja, hát ez igen, tényleg nagy összefogás volt.
1: A megfelelő szakembereket kérdezték, nem Orbán Viktort a kis gömböcöt, nem a belügyminisztert kérdezték, hanem kiváló szakemberek teljesítettek. Meghallgatták őket, véleményüket, összedugták a fejüket, és csodálatosan dolgoztak, összedolgoztak. Hát ez a magyar nép. Ha hagyják, akkor tud teljesíteni.
0: Igen, bár tulajdonképpen ezzel most a nulla ponthoz értünk vissza, tehát volt egy mély pont a hatalmas hőség miatt, meg a nagyon leapadt Duna miatt. Most ez sikerült visszahozni a nulla pontra. Innentől azért óriási feladat vár az új kormányra. Hát egyrészt a tárolókapacitást meg kell oldani, másrészt aztán energiát kell termelni alternatív forrásból, azt tudni kell eltárolni, például a napenergiát, a hálózatokat totálisan meg kell újítani, úgyhogy lesz itt munka, de kétségtelen, hogy a mínuszból visszajöttünk, vagy visszajött az ország a null pontra.
1: Na pont ezt szerettem volna mondani, hogyha a megfelelő, kiváló szakemberek vannak a megfelelő helyen, és hagyják őket dolgozni, akkor nem szabad türelmetlennek lenni. Időt kell hagyni, ugyanúgy, mint ami most is folyik itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalnál, és időt kell hagyni. Ugyanúgy a nyugdíjakkal nem kell szaladni, 16 évig nem vergődött se sem Jézó, senki se, és akkor ment, minden ment. Hova? Mentünk le a béka feneke alá. Uram, bocsá. És most jövünk ki, akkor hagyjunk már kis időt a kormánynak.
0: Igen, hát az emberek egy része türelmetlen, igen. És azt gondolta esetleg a felületesen tájékozódó, hogy mondjuk jön az új kormány, és másnap megemeli a nyugdíjat, jön az új kormány, és másnap, nem tudom, fölemelik a fizetését, szóval ez nem pont így megy a valóságban.
1: Így van, pontosan ezt szerettem volna elmondani, hogy hagyni kell, mint ahogy a Duna is majd regenerálódik, mert a Balaton is már nem egyszer volt ilyen helyzetben, és a csodálatos természet mindig bemutatta magát. Jó, hogy most a globalizáció felé haladunk, hát ezt nem gondolta volna senki, és azért nem hibáztatható sem Magyar Péter, se senki, hogy ilyen alacsony vízállás volt a Dunánál, de végül attól függetlenül tehát sikerült megoldani, felülkerekedni. Igen, és itt a továbbiakban előre kell gondolkodni, nem pedig vissza. Mert előre megyünk, nem hátra Viktorunként, igaz? De mégsem azt csinálta, hanem széplopták az országot, tönkretették az embereket. Főleg itt én Berek szívéből vásárosnom, én telefonálok, megmondom őszintén. Tehát a Bereget teljesen tönkrevágták.
0: Az miben nyilvánul meg, ha egy környék tönkrevágása?

0: hogy visszatérek ide a vízügyi problémákra, annak idején, tehát 1982-ben melorációs munkákat végeztünk. Mivel sok volt a talajvíz, volt egy társaság, aki ezekkel foglalkozott. Tehát, hogy a csatornákat kitisztítottuk, a bozótokat kivágtuk, és terelgettük a vizet. Elvezettük a termőföldekről a vizet, réncsöveket raktunk a földbe. Most csak erre akarok visszatérni, és jött a nagy demokrácia, igaz? Jöttek a kisgazdák, nem a kisgazdák jöttek, hanem a rablógazdák jöttek. Mi csináltak? Betemették ezeket az árkokat, de arra sem volt eszük, hogy egy áteret tegyenek alá, mert az már pénzbe került volna, csak a termelékkel feltöltötték, és kész. És mi van, könyörgöm? Hát a csapadékvíz nem tud elfolyni. Az árkok, a szipa, a csarondai beregről tudok beszélni, hát tele van. Ezelőtt meg takarítottuk, medertük, kotortuk.
1: De ezt ők miért temették be? Miért függesztették fel? Azért, mert ennek költsége van? Vagy miért?
0: Hát természetesen. Hát igen, és nem is kis költsége.
1: Na jó, de az megtérül az a költség, hogyha sikerül a belvizet elvezetni.
0: Igen.
1: És ennyire nem látták át az összefüggés, hogy lehet, hogy most megtakarít valamit, mert betemeti a vízelvezető árkot, de majd mikor jön a belvíz, akkor meg nagy baj lesz, mert nem tudják hova vinni. Ezt nem látták át így előre ezek az emberek?
0: Nem, mert a pénz érdekelte őket, a földi áradék meg az ilyenek. Nem azt csinálták, hogy a földet, mikor ő megvette ki, azzal kezdtek, hogy levágták a fasort. Hát könyörgöm. A régi öreg azt mondta, hagyjad fiam, mi csak szelektálunk, az nekünk vastag csak az akácfa, az a másik fa. Most meg a haszon érdekében több millió forint ledarált a kész. És akkor csodálkozunk, úgy, mert az annyi levegő, annyi légtisztító anyag. Igen. Illetve ugye árnyékot adnak, stb. Hadd ne mondjam.
1: Hát persze nem véletlen, hogy világszerte mennek a fásítási programok. Tehát mindenki tudja, hogy ez pozitív, hogyha fát ültet, és az majd meggyökerezik, stb. És erdők lesznek.
0: Igen, de az hosszú évek kellnek, hogy töltesne is, hogy 100 évek.
1: Ja, világos.
0: Egy jó... mert az akácfa még úgy, ahogy nő, de annak is kell 20-30 év, hogy abból is egy gyönyörű, tehát haszonélvezhető, vagy illetve haszonfa termelődjék ki.
1: Igen.
0: Amiből annak idején úgy Imre bácsék, Makovecék építkeztek, igaz? Csodálatos alkotásokat volt.
1: Igen.
0: Hoztak létre belőle. De ahhoz a magfák kellenek, tehát az idős 50-60-100 éves fák. Azt nem lett 10-20 év alatt, és amit most letaroltak minden, ennek megint kell 15-20 év, mire felfejlődni. Sajnálom a gyermekeim, nem a gyermekemet, mert az unokámat sajnálom. Sajnos így tönkre vágtunk mindent, hogy nincs előrelátás, előre gondolkodás. Csak a mai napot élni, halmozni, letakarítani mindent, legaládolni. Szóval ez, elnézést kérek, csak ennyit szerettem volna mondani.
1: Köszönöm.
0: Türelmet kérek a magyar emberektől, legyen türelmes. Még egyet tudnák mondani. A Németországban dolgoztam. Ha a német eltolt valamit, senki nem mondott semmit. Amikor már 80-10-en összedugták a fejüket, már tudtuk, hogy ott baj van, vagy tudtam, hogy ott baj van, valamit elszúrtam. Nem úgy, mint a magyar. No, jó, hogy eltoltad. Na látod, mit csináltál? Nem. Hanem csendben összedugták a fejüket, és megpróbálták megbeszélni, hogy tudjuk elhozni az el.
1: Világos. Értem.
0: Úgyhogy ezt a mentalitást kéne nekünk is követni. Úgyhogy na, köszönöm szépen.
1: Rendben. Köszönöm, Béla, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Ágnessel folytatjuk, ez így csokolom.
2: Köszönöm, Béla, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Ágnessel.
1: Halló, halló.
3: Halló, halló.
1: Csokolom. Kérném, hogy némítsa a tévét, vagy kapcsolja ki, azt kérném, és csak a telefonra figyeljen.
3: Igen.
1: Köszönöm.
3: Igen. Ágnes vagyok Szegedről.
1: Parancsolja.
3: Azt szeretném mondani, hogy üdvözlöment és a hallgatóságot is. Örülök, hogy tudtunk beszélni. Annyit szeretnék elmondani, hogy én is néztem a házon kívül adást az este, és a Ligeti Miklóssal gondoltam először én is, de hallgattam az esti adásba Unger Anna Rózát, és engem is meggyőzött arról, hogy ő neki mi a feladata, és mennyire tisztában van a feladatával, és azt, hogy itt a múlt héten az adásokban általánosították, hogy nem alkalmas, de hát annyira akar ő bizonyítani, meg tudja a feladatát. Csak egy mondatban elmondom, hogy én nekem se volt főiskolai végzettségem annak idején, csak középiskolai végzettségem, és olyan munkakörbe kerültem, ahol 20 ember kellett ellátnom. Olyan örömmel mentem minden nap, becsülettel elvégeztem. A professzor úr el se akart engedni, csak olyan körülmények alakultak, hogy anyukám meghalt, apukámat kellett gondoznom, és el kellett jönnöm. És mondta, hogy szeretettel vár vissza. Ez régebben volt, mert idős vagyok, már tetszik tudni.
1: Igen.
3: A másik dolog meg, amit szeretnék mondani, hogy mi nyugdíjasok általában délelőtt elvégezzük az itthoni feladatokat, és amik körülöttünk vannak, ha el tudjuk végezni, aki még nem szorul segítségre, és délután tudjuk nézni a tévét. De már se lehet hallani csak a reklámokat, a ablaktisztításról, meg akkor az ékszer.
1: Igen, egy jó ékszer az fontos. Az a helyzet, Ágnes, hogy a legtöbb tévé a reklámbevételeket is felhasználja ahhoz, hogy működni tudjon, tehát ez egy ilyen műfaj.
3: Megértem, ezt is megértem. A másik dolog, ami még megragadott, lehet, hogy én nem vagyok annyira tájékozott, de a KDNP-ből a Semjén Zsoltot, itt a második fölvezetés, annyit tudok róla mondani, hogy én csak az ő vigyorgását láttam Orbán Viktor mellett, meg a tapsolásait, meg az, hogy vadászaton volt külföldön, és ezt a vadat, meg azt a vadat lőtte a 16 év alatt. Ez nem egy politikusi, hogy mondjam, hozzáállás. Az, hogy rákenik, az, hogy Zelenszky, ez se, amiket plakátokat itt Szegeden én láttam, hát biztos minden városba kirakták, és az fölháborító volt, és borzasztó.
1: Nem úgy értette Semjén Zsolt, hogy Zelenszky okozta az ő bukásukat, hanem hogy saját maguknak okoztak bukást azzal, hogy Zelenszkyt próbálták beállítani minden rossznak. Igen. Rossz igen. Forrásaként, tehát hogy elrontották ezt a kampányt is.
3: Igen,
1: meg
3: igen,
1: még sok minden mást.
3: Valójában sok minden mást. Még egy mondatot szeretnék igen. mondani a nyugdíjjal kapcsolatban. Nem tartom helyesnek azt, hogy itt a szomszédaim is, akik mind fideszesek sajnos, és azt mondják, hogy a 13. havi nyugdíjat eltörlik, meg ilyeneket jönnek a migránsok. Ez nem jó, hogy itt nincs egy órától öt óráig hírközvetítés az ATV-n.
1: Értem, de ezt nem mi fogjuk tudni megoldani, tehát hogyha ilyeneket állítanak, hiába mondják el, vagy írta le a Tisza, hogy nem törli el a 13. havi nyugdíjat, hanem megtartja. Ez ellen nincs orvosság. Ha valaki a tények ellen a saját álláspontját látja igaznak, hát akkor ő így marad. Köszönöm szépen. Igen, csak lejárt a műsoridő. Igen?
3: Hogy nem tartom helyesnek, hogy aki 500 ezer forintot keres, az 100 ezer forint 13. fizetést kap. Én, aki 40 évet végig dolgoztam nehéz fizikai munkát is közte, én kapok 16.200 forintot.
1: Hát
3: és
1: igen.
3: Ennek a dupláját, ez nem igazság.
1: Köszönöm szépen, hogy mondta. Hát nehéz igazságos nyugdíjrendszert összehozni, de reméljük, hogy egyszer sikerül, vagy hogy több lépésben el lehet indulni az igazságosság irányába. Ennyi volt az első rész, most jön egy reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásokra lehet készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható és a visszaforduló buszsávot is megnyitották, ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viadr utcától a Nagyszombat utcáig. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis-György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Kacsa-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárás nehezíti az áthaladást, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sávot lezárták, itt tart még a burkolat javítása. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sávot zárták le, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Máriával folytatjuk. Kezi csokolom.
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Van egy olyan problémám, hogy fájó szívvel kell elbúcsúzni önöktől, nem csak nekem, hanem több társamnak. Mindig tévé előfizetők vagyunk, mert a mi helyzetünkben se internet, se kábel tévé nincs. Eddig ez volt a lehetőség, hogy a külvilággal a kapcsolatunk, a művészetet, a kultúrát, vagy bármit minden nap, hogy találkozzunk vele. Szomorú vagyok, hogy nem tudom most majd 2 hónapon múlva már önöket nézni, hogy fájó szívvel búcsúzom önöktől.
2: Miért nem fog tudni minket nézni?
3: Mert nálunk, ahol én élek, meg még nagyon sokan mások is, nincs lehetőség kábel tévére, mert nem vezették be. Internetet nem tudjuk fogni. Próbáltuk befogni, de sajnos nem jön be. A fiamnak az okostelefonja nem is működik, amikor kijön meglátogatni. Úgyhogy...
2: És akkor eddig hogy tudott minket nézni?
3: Hát úgy, hogy a Mindig TV-nek volt egy ilyen lehetősége, arra előfizettünk közel havi 6000 forint, de most kaptunk egy értesítőt, hogy 2 hónapon belül megszüntetik ezt a lehetőséget, tehát nem lesz Mindig TV, csak a állítólag az a kötelező 6 vagy 7 adó.
2: Ja, értem. És ez a Mindig TV, ez egy előfizetéses csomag?
3: Igen, előfizetéses ilyen családi csomag, ahol azért elég sok csatornát tudtunk fogni, többek között önöket, és én a napom nagy részét önökkel töltöm.
2: Igen. Az a kérdés, hogy nincsen más olyan csomag, amire elő lehet fizetni, és ami tartalmaz az ATV-t. Szerintem biztos van.
3: Sajnos nincs.
2: Nincs?
3: Nincs. Hát még ráadásul ezt is úgy tudtuk, hogy a harmadik antennával tudtuk befogni, mert én egy külterületen élek, ahol mezőföldek vannak, fák vannak, híd van, ami mind árnyékol.
2: És a internet elérése sincs ezek szerint?
3: Nincs, nincs. Legelőször azt próbáltuk, elég kemény pénzeket fizettünk, két év hűségnyilatkozatot ki kellett fizetni az mellett, hogy nem tudtuk használni. És mondom, ez a harmadik antenna, amit sikerült megvenni, ami most eddig befogta mindig tévét. És most már ez se lesz.
2: Értem. Hát sajnos nem vagyok műszaki szakember, sőt, messze járok ettől, de esetleg azt tudnám javasolni, hogy írjon nekünk egy levelet, ha van annyi ideje, az info@atv.hu-ra, hogy ez a mindig tévés szolgáltatás megszűnik, és hogy ez lehetséges, hogy sok nézőnket érinti. Mert lehet, hogy, sőt, biztos, hogy vannak nálam sokkal okosabb kollégák itt a házban ebben a témakörben, és lehet, hogy nekik van ötletük. Nekem sajnos nincs. Csak csodálkozom, hogy például... Én azt hittem, hogy például az internet mindenhol működik Magyarországon, nem, és akkor lenne a tévé is bárhol.
3: Hát igen, de sajnos nincs ilyen lehetőség. Tudomásom szerint közel 600 ezeren vagyunk mindig tévé előfizetők.
2: Értem.
3: Akkor ilyen miatt.
2: Uh-huh. Hát ha megtenné, hogy ír egy ilyet, mondom, info@atv.hu, hogy leírja egy három mondatban ezt a problémát, és hogy ön szerint ez nagyon sok embert érinthet, akkor lehet, hogy tehát nyilván válaszolnak a kollégáim, de lehet, hogy nekik van is valamilyen megoldási javaslatuk.
3: Hát nagyon,
2: hát nyilván
3: nagyon
2: mi se szeretnénk elveszteni egyetlen nézőt sem. Úgyhogy ezt tegye meg, azt kérném öntől, Mária, info@atv.hu.
3: Rendben, nagyon köszönöm, mert 70 éves elmúltam, és mondom, ez az egy kapcsolatomban a külvilággal.
2: Világos.
3: Köszönöm
2: szépen, hogy hívott. Önnek is. Kezi csokolom, minden jót. Ágnessel folytatjuk. Kezi csokolom.
4: Üdvözlöm, szerkesztő úr. Azért hívtam, mert úgy nagyon elszomorított a múlt heti fórumozás, és annyira jól esett a sok pozitív hozzáállás a mai napon, mai délelőttön, hogy szinte jó érzés, mert az jutott eszembe, hogy ez a Fidesz-KDNP, hogy mennyire beleitatta az emberekbe a gyűlölködést, a hergelést, meg a hasonlót, hogy ez se jó, az se jó, ezért nem tetszik, és hogyha ezt nem csinálják, akkor majd megnézhetik magukat. Tehát annyira durva volt az egész múlt heti műsor, hogy...
2: Jó is, hogy nem volt, amit kimaradtam ebből.
4: Hát igen, örülhet neki.
2: Örülök.
4: És ma az a békességes, ahogy békességgel megbeszéltük, hogy nyugalom, kedves nyugdíjasok, nyugdíjas nénék, nyugdíjas bácsik, mert azok vagyunk mi nagyon sokan, akik itt telefonálunk. És azt nem veszik észre azok a betelefonálók, hogy hát a lényeg az, hogy készítettünk, elindul egy ilyen kutatás, hogy tehát, hogy egy ilyen jönet mondják, aki elindít, hogy elindul egy ilyen nemzeti, aki feltárja a bűnöket.
2: Igen, vagyonvisszaszerzés, igen.
4: Nagyon visszatérőknek, hirtelen nem jutott nekem se eszembe. És nem ez a lényeg, hogy Istenem elindult, és akkor majd így virágzá fogják küzdeni, hogy milyen mocskos dolgok folytak itt az országunkba, amiért nagyon szégyenhetjük magunkat, hogy ennyi ideig küzdik.
2: Igen, hát szerintem is pozitív, hogy felállítanak egy ilyen hivatalt, hiszen eddig ilyen nem volt, eddig mindenki azért zúgulódott, hogy gazdagszanak meg ilyen tehetségtelen figurák, akikről azt se tudtuk, hogy a világon vannak, csak jó helyre születtek. Tehát most meg elkezdődik ezen ügyek feltárása, ez mindenképp pozitív, aztán, hogy nem mindenkinek tetszik egy-két kormányzati döntés, hát ez a világ már csak ilyen.
5: Igen, de elégedetlenek, tehát sok mindennel elégedetlenek, és azt nem vették észre, hogy az ex-vezető fizetéséhez nem ragaszkodott az új miniszterelnök. Tehát neki nem kellett annyi sok, mint a Orbánnak, és az egész országgyűlés, tehát a benn dolgozó embereknek sem, mindegyik kevesebbet kap.
2: Igen, hát volt, aki erre pont azt írta szintén ilyen véleményvezér, hogy ez azért hülyeség, mert nehogy már ne kereshessen annyit egy miniszterelnök. Tehát ha sokat keres, akkor az a baj.
5: Igen.
2: Ha egy másik azt mondja, hogy ő megelégszik a felével, vagy egy töredék, vagy kétharmadával, mert ez kifejez valamit a számokon túl is, akkor meg az a baj. Hát igen, jó, de hát ilyen a demokrácia. Mindenki mondhatja a véleményét, aztán majd lesz valami a végén.
5: De azért örülök, hogy a szerkesztő úr is megérteti az emberekkel, hogy hát állj meg világ, várjuk meg, amíg elkezdenek dolgozni, örüljünk, hogy elkezdenek, összefognak és közösen tesznek érte, és a Ligeti Miklós is így állt hozzá, hogy igen, segíteni foglak. Tehát hogyha igazán ez, tehát őszintén, mert őszintén csinálta eddig is a munkát, tehát nagyon dühös volt, amikor feltárt egy-két dolgot. És most is be fog állni, ő segíteni fogja a munkát. Én úgy gondolom.
2: Igen, ezt válaszolták a felkérésre, hogy állnak a hivatal rendelkezésére az első naptól kezdve, amikor megindul az érdemi munka. Úgyhogy nincs okom ebben kételkedni. Hát ez a szakmai életük a Transparency-nél, hogy korrupciós ügyeket tárnak fel, nyomoznak ki, tesznek feljelentést, úgyhogy persze most, hogy ez állami keretek között is működhet, nyilván, hogy nem fognak elugrani.
5: Nagyon megköszönöm a szerkesztőknek és a műsorvezetőknek, hogy ilyenek őt is hozzá, hogy nyugalomra értik az embereknek, hogy elég a gyűlöködésből, a hergelésből, legyen már békesség egy kicsit, és hagyjuk, hogy dolgozzanak, mert jó szakembereket ültetnek oda megfelelő helyre, és ennek nagyon tudok örülni. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezdi csókra, további szép napot. Andreával folytatjuk, jó napot kívánok.
6: Üdvözlöm Ferenc, és a nézőket is üdvözlöm, mert kicsit hozzászólnék az előző telefonálónak a témájához, szintén az MVVH-val kapcsolatban. Mondok itt pár nevet, Fekete Győr András, Róna Péter, Puzsér Robert, Bárándi György, Molnár Áron. Ugye ők olyan közéleti személyiségek, akik elég meghatározó szerepet töltenek be abba, hogy befolyásolják a hangulatot, és most úgy érzem, hogy nagyon felelőtlenül
2: Bárándi Péter, csak annyi.
6: Bárándi Péter, igen.
2: Igen, igen.
6: Tehát elég felelőtlenül rohantak ki egy olyan ügybe, ami mindenkinek az életében egy új ügy, ugye, hiszen semmelyikünk életében még soha nem volt nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal. Tehát ez egy új ügy. Egyébként az összesnek az érdemei elismerése mellett mondom azt, hogy ez most egy eléggé felelőtlen kirohanás volt, mert hangulatot keltettek, ami egyébként is pattanásig feszült az országba. És ezen kívül ugye vannak nagyjából egy ilyen 5000 olyan posztoló ember, akik mindenhova odaírnak, mert állandó közléskényszerük van a Magyar Péter oldalán, meg a különböző médiáknak az oldalán. Ebből mondjuk a fele, ha azt mondom, hogy felháborodott, akkor 2500 emberről beszélünk, amit kivetítettek az egész országra, hogy itt aztán most mindenki elégedetlen azzal, ami történik, és senki nem gondolkodik. Ugyanakkor pedig most épp láttam a Népszavának az oldalán a Martin József Péter, ugye a Transparency vezetőjével egy nagyon jó interjút a Róna Danival. Ő meg akkor szólalt meg, mielőtt a parlamentben ugye megszavazták volna, és egy teljesen higgadt, nyugodt, értelmes, közérthető mondandója volt arról, hogy mi is az ő szerepük ebben az egész vagyonvisszaszerzésben, és még ő is azt mondta, hogy ez nem lehet gyorsan. De nem hergelt, nem volt megsértődve. Vagy ott van akár a Horn Gábor, akár a Dulsza Bolcs, akár a Lakner Zoltán, tehát egy csomó más személyis közéleti ember van, aki nyugodtan nyilatkozik. Hála Istennek, hogy mára már tényleg, ahogy a hölgy is mondja, lecsillapodtak a kedélyek, de hát ez sose volt. Egyrészt sose volt, hogy valaki ekkora kétharmados többséggel nyert egy választáson. Új az egész Fűszának az az innovatív hozzáállása bármihez is, amit a régiek nehezen viselnek, mert nem volt ilyen. Nem, már amikor az európai parlamenti választásokra készültek, és megpályáztatták, és megszavaztatták a jelentkezőket, az volt az első ilyen, hogy hát ilyen még sose volt, és akkor is köcsögött mindenki, hogy lett ilyen. És mégis jön, megtörtént, és működik. És egy csomó olyan innovatív dolgot hoznak be a kormányzásba, ami idáig nem volt.
2: Én emlékszem, hát, hogy például ezt a jelölt választás, vagy jelölti pályázat folyamatát is úgy minősítette egy ilyen jobboldali kifizetett influencer, azt hiszem a Deák Dániel, hogy 30-an jelentkeztek, tehát hogy azért nincs, vagy 300-an, tehát hogy nem lesz kiből választani. Nem, inkább a 30-at mondta. Hát igen.
6: Tehát nyilván a számok mögé kell nézni. Most nem hallom önt.
2: Igen, csak ennyit mondtam, hogy mindenhol vannak, minden oldalon megmondó emberek. Ez is egy szakma, a megmondó ember, a másik meg a politikus, aki elindul a választáson, és adott esetben nyer.
6: Hát igen, itt adott esetben nyertek, és nyilván meg kell tanítani az embereket türelemre, meg lojalitásra, és úgy nyilatkozni, hogy nem belemásznak a másiknak a lelkébe azonnal, mert hát én nem gondolom, hogy az a 140 ember, aki most ott ül a parlamentben, és a munkáját feladta minimum 4 évre, az avval a szándékkal ül ott, hogy most valami rosszat tegyen az országnak. Hát én azt nem gondolom. Hogy
2: persze, mert hát ha áprilisig megbíztak az egyéni jelöltjeikben a Tisza szavazók, akkor most, hogy ezek az emberek, akik az ő megbízásukból egy adott kérdésben döntöttek, és nem biztos, hogy úgy, hogy a többség gondolta. Miért illanna el a bizalom? Hát egyébként hoztak már, vagy 100 törvényt, ha jól emlékszem. Tehát, meg hát ilyen a demokrácia, oda küldenek az emberek valakiket a parlamentbe, és 4 évig ők jogosultak dönteni. Tehát ez tudható volt előre. Ez egy ilyen műfaj a képviseleti demokrácia. Köszönöm szépen, Andrea, az a helyzet, hogy sajnos lejárt a műsoridő, úgyhogy ezt most nem tudjuk tovább folytatni. Kérjük csókolom. Viszont hallásra. Kedves nézők, a déli híradó után legközelebb 12-22 körül jövünk fórummal. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a belügyminisztérium. Pusvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét, köszönöm, hogy minket választottak. A témák reggel óta változatlanok. Szeptember végén vagy szeptember második felében indíthatja az első nyomozati munkát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről az elnök Unger Anna Róza beszélt egy tegnap esti interjúban. Ez nyilván sokkal jobban hangzik, mint egy korábbi nyilatkozata, amelyben azt emelte ki, hogy az elnöki ciklus a végéig, azaz 6 éven belül nem várható jogerős bírósági ítélet. Ez a 30 nap vagy egy hónapon belül indul a munka, teljesen máshogy cseng. Noha a két állítás nincs feltétlenül ellentmondásban egymással, hiszen az egy dolog, hogy ez a hivatal kinyomoz, elkezd felgöngyölíteni ügyeket. Egy másik dolog az, hogy a magyar igazságszolgáltatás rendkívül lassú. Mondok egy példát, amit már mondtam, lehet, hogy nem ebben a műsorban. Szóval, hogy abban a viszonylag primitív ügyben, amikor egy polgármester olyan lombkorona sétányra vet fel, Szóval, hogy abban a viszonylag primitív ügyben, amikor egy polgármester olyan lombkorona sétányra

0: Zsolt a KDNP vereségének okait elemezve arra jutott, hogy a jobb szélre csúsztak, ahol eleve kevés a szavazó. Aztán a NER oligarchák látványos, már-már hihetetlen mesébe élő gazdagodása, illetve fényűző életmódja is sokat vitt tőlük a Fidesz-KDNP-től, valamint a Volodymyr Zelenszkij személyre épített lejárató negatív kampány, és ide kapcsolódik szerintem a háborús kampány, a háborús pszichózis. Ez is nagy hiba volt, mondja Semmilyen Zsolt. Hát erre szoktam én azt mondani, szeretnék olyan okos lenni előre, mint mondjuk az elemzők utólag. Ez most inkább Semmilyen úrra igaz. Szerintem látniuk kellett volna, hogy nem kajálja a magyar nép azt, hogyha nem a Fidesz győz, akkor mindenkit elvisznek a háborúba, valamint átműtik az óvodásokat, és 1000 forint lesz a benzin. Na de hát ez a hajó elment. A harmadik témajavaslat pedig az, hogy mind a 4 tegnapi időközi választáson Tiszás vagy Tisza-szigetes jelölt nyert. Máriával kezdünk, kezicsókolom.
1: Jó napot kívánok! Hát először is bocsánatot kérek, de én nem ehhez a 3 témához szeretnék hozzászólni, hanem a nyugdíjakkal kapcsolatban lenne megjegyzés.
0: Persze.
1: Na, az egyik, hogy engem rettenetesen bosszant, hogy nem tudjuk, pedig ezt a társadalomnak meg kellene beszélnie, hogy mi a túró, a nyugdíj funkciója, értelme, feladata. Hogy miért kell nekünk, míg dolgozunk, nyugdíjunkra spórolni, félretenni. Tudnilik, amikor már 1 milliós, meg már 2 millió forint fölötti nyugdíjak is vannak, akkor elgondolkodom rajta, hogy tényleg biztos, hogy kell 1 milliónál több nyugdíj. Nem lehetne 1 millióból elvegetálni, már bocsánat, mert ennél sokkal kevesebből is megélnek az emberek. Tehát én, amit szeretnék, beszéljük meg, hogy tényleg mi a nyugdíjnak a célja, feladata, funkciója, mit tudom én. A másik pedig, hogy mi legyen egy nyugdíjplafon. Tudnilik, amikor én már elég öreg vagyok, én emlékszem rá, hogy létezett olyan, hogy járulék és nyugdíjplafon. Tehát volt egy olyan plafon, aminél több nyugdíjat nem lehetett kapni. De, hogy ne legyen tisztességtelen a dolog, ehhez járulékplafon is tartozott. Tehát előfordult, hogy valaki, mit tudom én, konkrét példát mondok, saját esetünk, férjemnél, már augusztusban befizette azt a járulékmennyiséget, ami a nyugdíjplafonhoz kellett, és szeptember, október, november, decemberben nem vontak már tőle nyugdíjjárulékot. Mert hogy nem kaphat több nyugdíjat, mint ami a plafon.
0: De az, hogy nem vontak le tőle, tehát több nyugdíjjárulékot, miután elérte a plafont, ez azt jelentette, hogy megkapta ő azt a le nem volt nyugdíjjárulékot?
1: Igen.
0: Hát akkor hát itt a válasz az ön kérdésére. Hát az ember megdolgozik a pénzért, és ott vagy megkapja fizetésformájában, vagy más esetben a nyugdíját dagasztja, amit majd egyszer a jövőben megkap.
1: Igen. És akkor ezt nem folytatom, hogy azzal a pénzzel, amit nyugdíjjárulékként előtte hónapokban lemondtak, de mondjuk szeptembertől már nem, azt az összeget a férjem betette a magánnyugdíjpénztárba. Érti?
0: Igen, értem.
1: Hát ő ugyanúgy a nyugdíjra félretette ezt a pénzt, de nem az állami nyugdíjba, hanem a magánnyugdíjba. És amikor ő elment nyugdíjba, 2004-ben, akkor volt egy nyugdíjplafon, és ha jól emlékszem, olyan 180 valahány ezer, mondjuk 190 ezer forint volt a maximum nyugdíj. Ő ezzel ment el nyugdíjba.
0: Értem, bocsánat, nem kötözködni akarok, de ez akkor lenne teljesen kerek, logikus, amit ő mond, hogy akkor legyen fizetésplafon is. Tehát, hogyha én azt mondja, hogy legyen egy határ, ami fölött ne legyen magasabb nyugdíj, akkor ez a fizetésre is igaz? Tehát csak azért kérdeztem, hogy mit csinált a férje azzal a pénzzel, amit már nem vontak le tőle, mert elérte a járulék plafont.
1: Ugyanúgy nyugdíjba félretette, csak nem az állami.
0: Igen, bocsánat, itt hadd fejezem be. Tehát a férje nem mondta azt, hogy köszönöm szépen, nem kérem azt a pénzt, hanem egy másik zsebbe tette, nem a nyugdíjat dagasztotta, hanem odaadták. Hát akkor nem logikus, amit mond, mert akkor a magas fizetéstől nem utasítja el, csak hogy magas nyugdíj ne legyen. Na de hát a nyugdíj meg a

0: fizetéssel összefügg. Ha valaki sok pénzt keresett, mert jól megfizették, akkor magas lesz a nyugdíja. Tehát ön azt mondja, hogy a magas fizetés oké, okay, de az azután számított magas nyugdíjnak már nyessék meg a felső határát. Ez számomra nem logikus, de lehet így, csak mondom, hogy nekem ez így nem logikus.
1: Jó, akkor megyek tovább. Mert aztán, amikor a férjem elment nyugdíjba, akkor a magánnyugdíj pénztárnál volt egy választási lehetőség, hogy egy összegben kiveszi azt, amit éveken át a magánnyugdíj pénztárba tett, és ott elég szépen hozamokat hozott, vagy valami járadék.
0: Igen, ilyen havi összegekben kapja.
1: És akkor azt mondta, hogy na, most egy összegben kiveszünk, és a családon belül megoldottuk a gyerekeknek egy csomó problémáját. Igen. De a dolog másik oldala, hogy nem arra van szükség, most ne haragudjon, nagyon csúnya dolgot fogok mondani. A Matolcsinak 6,5 milliós fizetése volt. Hány milliós most a nyugdíja?
0: Nem tudom, de hát az önférjénél sem az volt, hogy ő visszautasította a magasabb fizetést. Nem? Tehát nem volt olyan bolond, már elnézést, ja, senki nem az, nem amiért megdolgozott, azért a fizetést azt elteszi teljes joggal.
1: De nem érti, hogy nem a magánnyugdíjpénzt, vagy nem az állami nyugdíjpénztárba, hanem egy másik nyugdíjpénztárba.
0: Én azt értem.
1: De ő takarékoskodott és tettére is lett belőle neki pénze, értem. Csak az állami nyugdíjba. Most ne haragudjon, ilyen 6,5 milliós nyugdíjából, mit tudom, vagy fizetésekből lesznek 3 milliós nyugdíjak. Akkor hát, azért megkérdezném, hogy tényleg kell 3 millió forint?
0: Nem ez a kérdés, hogy kell, mert valaki azt mondja majd önnek, hogy igen, nekem kell. Miért ne kéne? Tehát, hogy nem ez a kérdés, hanem ha nyugdíjat a fizetés
1: akkor
0: nagyságát...
1: Nézzük meg, hogy hogy nyílik a nyugdíjolló. Ahogy mennek föl a fizetések, sokkal jobban mennek föl a fizetések, mint a nyugdíjak. Olyan marha magas fizetések lesznek, és olyan marha magas nyugdíjak, és maradnak még minimálbéres eszméletlen, csak nyílni fog az olló, hogy ez annyira tisztességtelen és igazságtalan.
0: Bele lehet ebben nyúlni, de az, hogy a fizetések, ne a fizetésekhez kössék a nyugdíjat, az szerintem nem... Nem indokolt közgazdaságilag.
1: Tessék? Azt mondják, hogy a járulékhoz kell kötni. Tehát azt mondja, hogy el akarod érni az egymilliós nyugdíjat, ehhez ennyi járulékot kell befizetni, kész. Egymillióig fizetsz járulékot, többi pénzeddel azt csinálsz, amit akarsz.
0: Na de hát ez csak, akkor csak ez egy technikai kérdés. Hát ezt próbáltam magyarázni, hogy tehát nem a többlet pénzt utasítja, csak hogy az ne a nyugdíj alapját gyarapítsa, hanem azt megkapja, akkor készhez kapja hó végén, mert már a nyugdíját alapját nem tudja gyarapítani. Tehát akkor ugyanitt vagyunk, tehát most...
1: Ne haragudjon, Feri, akkor most nem értettünk egyet, valószínűleg
0: nem baj.
1: Nem érti az illogikámat, de mindegy, a nyugdíjakkal kapcsolatban egy jó. Másik téma.
0: Rendben.
1: A 13. havi, meg a 14. havi nyugdíj. Hát szeretném elmondani, hogy nagyon tisztességtelen dolog. Már maga az, hogy nyugdíjnak nevezik. Mert a 13. havi nyugdíj nem nyugdíj. Semmi köze a nyugdíjhoz. Tudnék, senki nem dolgozott 13-14 hónapot évente, és senki nem fizetett 13-14-szer nyugdíjjárulékot. Ezt lehetne nevezni jutalomnak, prémiumnak, ajándéknak, anyámfülének, tök mindegy minek, de az nem nyugdíj. Ez valami a nyugdíjon felüli, hát mit létezik ilyen, hogy béren felüli juttatás, ezt lehetne mondani, hogy valami nyugdíjon felüli juttatás, de miért kellene ennek a nyugdíjjal azonos arányban lennie? Tudnéni, hogyha most azt mondják, hogy de hogyha önnek sokan a nyugdíja, akkor a 13. is legyen sok, meg a 14. is legyen sok. Oké. Okay. És akkor megkérdezem, hogy mondjuk amikor karácsonykor minden nyugdíjas kapott mondjuk 30 ezer forint étkezési utalványt. Hát, hogyha ezt az elvet nézzük, akkor akinek 100 ezer forint a nyugdíja, az is kapott 30 ezer, meg akinek 2 millió forint, az is kapott 30 ezer. Most akkor a 2 millió forintos nyugdíjnak 600 ezer forintos étkezési utalványt kellett volna kapni.
0: Igen, ha arányosan adják.
1: Ebben... Nem érti?
0: Ebben egyetértek, én a nyugdíj, az alapnyugdíj mértékének kiszámításában nem értettem egyet önnel. Abban egyetértek, hogy egyrészt ez tényleg nem nyugdíj a 13., 14. havi, csak lehet, hogy bonyolult úgy elnevezni, hogy a nyugdíjasoknak járó a nyugdíjasoknak járó juttatás, ami megegyezik a nyugdíjuk összegével. Jó. Szerintem ez nagyon nem változtat a lényegen, mert ráadásul a nyugdíjkassza úgy tudom, hogy eleve mínuszos, tehát ha tényleg csak abból tudnának fizetni, ami befolyik, akkor annyi nyugdíj se lenne, amennyit most osztanak, mert nem jön ki a matek, hanem ez kipótolja a költségvetés.
1: Mondtam, ez a helyzet, mert egyre kevesebben dolgoznak, és egyre több lesz a nyugdíjas. Igen,
0: hát ezért emelik a nyugdíjkorra. Tehát de abban egyetértek, hogy vannak szerencsésebb országok, ahol a kormányok tudatosan zárják az ollót, amiről ön beszélt, hogy itt nyílik. A nyugdíjak közötti olló is nyílik, meg a keresetek és a nyugdíjak közötti is. Ezt lehet zárni tudatos kormányzati döntésekkel. Hát eddig nem ezt csinált az Orbán kormány, lehet, hogy majd a Tisza rálép erre az útra, de ezt még nem tudjuk.
1: És most arra ugyan visszatérek arra, hogy van, aki azt mondja, hogy ő neki nem elég az 1 milliós nyugdíjó, 2-3 milliós nyugdíjó. Hát tegyen félre is, oldja meg, hogy legyen annyi. Csak ne a nyugdíjkasszán keresztül.
0: Jó, de ez erre mondom, hogy matematikailag tényleg mindegy, mert valaki keres 2 millió forintot, de nem fizethet be többet, mint nem tudom, most hasraütésszerűen mondom, 300 ezeret havonta. Igen. Akkor befizet 300 ezeret, és bár tudna még további 200-at, ami menne az államhoz, az nem megy az államhoz, tehát, hanem marad nála, vagy fölveszi fizetésként, átutalják a számlájára az állam. Az állam ugyanúgy jár.
1: Vagy MOL részvénybe, vagy OTP részvénybe.
0: Azt értem, csak az már tulajdonképpen az ő dolga, csak azt mondom, hogy a magyar állam ugyanúgy jár ebben a két esetben is, mert az egyik esetben eleve nem marad nála a pénz, hanem mivel járulékplafon van, ezért átutalja fizetésként, igen, vagy a munkaadó, hát akkor ott kevesebb bevétele marad az államnak. A végén, meg majd amikor nyugdíjat fizet, ott kicsit kisebb lesz a kiadása, de matematikailag ugyanott vagyunk a nap végén, csak mondom.
1: Igen, csak azért megkérdezném, hogy mi lesz akkor, hogyha itt most ne haragudjon, vannak ám itt 3-4-5-6 milliós fizetések.
0: Hát de valamit nyilván...
1: 3-4-5 milliós nyugdíjak lesznek. Akkor a nyugdíjkassa hogy fizeti ki? Hány minimálbéres fog kitermelni egy 5 milliós nyugdíjat?
0: Csak azt szeretném mondani, hogy a tolvajokon, a közpénz rablókat leszámítva, azok, akiknek 3-4-5 vagy 10 milliós fizetésük van, nyilván valami olyan teljesítmény nyújtanak, amit a munkáltatójuk ilyen jól honorál, vagy vállalkozók, és ilyen jól pörög az üzlet. Tehát őket én nem kárhoztatnám, sőt, hát ők többet, nagyon sokat befizetnek.
1: Nem értett meg engem. Én nem őt kárhoztatom, akinek jó a fizetése, hanem azt nem szeretném, hogy az állami nyugdíjak plafonja nagyon elfutna.
0: És rendben. Hát...
1: az alacsony nyugdíjakat nem fogják tudni olyan ütembe emelni, mert a bérek sokkal jobban emelkednek, és ezért a külső nyugdíjak nagyon fognak emelkedni, viszont alul meg nem emelkednek olyan mértékben.
0: Értem, nem akarok rideg lenni. Hát ez már bonyolultabb, összetettebb kérdés, mert akkor azt is mondhatjuk, hogy ne növekedjenek már annyira a csúcsfizetések, mert akik minimálbéren vannak, azok egyre jobban lecsúsznak. Hát igen, de valószínű, hogy akik csúcsfizetést kapnak, kicsit jobb teljesítmény nyújtanak, vagy akár százszorosan jobbat, mint akiket minimálbérrel honorálnak. Szóval bonyolult, összetett kérdéses, de tudom, hogy van társadalmi felelősségvállalás, meg szociális érzékenység, meg minden. Hát a jó kormányok képesek arra, hogy minden ilyen igényt összehangoljanak. Majd meglátjuk. Köszönöm szépen mindesetre, hogy hívott. Most szünetet kell tartanunk, mert lejárt az első rész, de néhány perc múlva folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Csókokba

0: ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: haza.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban erős a forgalom a Károly körúton az Astoria felé, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra lehet készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, illetve ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Újpesten tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában, mától a József Attila utcát lezárták, az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni, a 147-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A Kacsó-Pongrác úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt, várhatóan holnap éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében közművet javítanak, ezért félpályás lezárásra kell készülni. A váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet. Mártával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én Márti vagyok, Pest megyéből, és én nem a mostani kiíráshoz szeretnék hozzászólni, hanem nekem van egy olyan problémám, amit több idős embernek is a problémája, az eltartási szerződések. Lehet róla szó?
3: Persze, hogyne.
4: Itt az van, hogy én kötöttem 24 márciusában egy eltartási szerződést, 24-ben még nagyon jól ment minden, 25-ben már nyár után nem, ebbe az évben meg egyáltalán.
3: Tehát akivel szerződött, nem teljesíti a vállalásait?
4: Nem teljesíti a vállalásait, se nem fizet, se nem gondoz. A szomszédban lakik, ügyvédet fogadtam. Április második felébe küldtünk neki papírt, az ügyvédem írt. Egy hónap után válaszolt, most mi válaszoltunk, és már 5 hete válaszra sem értett, de az ő válaszában olyan dolgok voltak, ami nem fedi a valóságot.
3: Értem, és mi az...
4: Tessék?
3: Hát, hogy mi az ön célja, hogy kezdje el teljesíteni a vállalásait, vagy azon gondolkodik, hogy felbontja ezt a szerződést, vagy mit szeretne?
4: Azon gondolkozom, igen, hogy felbontom a szerződést, de semmire nincs esélyem, mert egyszerűen nem válaszol.
3: Hát szerintem ez nem lehet menekülő út, hogy valaki nem válaszol, és azért megáll az ügy, tehát attól még ön kezdeményezheti a szerződés felbontását, és nyilván ott majd akkor előkerül, ha kap egy mondjuk egy hivatalos, egy bírósági értesítést, hogy ön felbontaná a szerződést, ott már nem fog csendben maradni, mert akkor nyugtázza, és akkor felbomlik a szerződés.
4: Igen. Éppen ma beszéltem, mert vártam, hogy ugye a nyári szünetnek hasonló, hogy felhívtam az ügyvédemet, de az ügyvédje nem válaszolt egyáltalán. Most küldünk neki egy újabb felszólító levelet, hogy legalább válaszol, és utána meg csak a bíróság. De nem fogom hagyni, mert most már egy éve se nem fizet, se nem foglalkozik velem.
3: Persze, és ennek, hát nyilván hogyha ennek van alapja, akkor ön tudja érvényesíteni a jogait. Tehát akkor eláll a szerződéstől, aztán majd legfeljebb köt egy másikat egy tisztességes emberrel.
4: Igen, csak itt olyan dolog van, hogy ő akkor hajlandó felbontani a szerződést, ha én fizetek neki 10 millió forintot, mert állítólag volt neki vidéken egy olyan panziója, ami nem működött. És őt kár érte, mert az én ellátásom miatt ő neki azt a panziót el kellett adni, ami nem is létezett, se villany, egerek, patkányok mászkáltak, tehát most megvették, tavaly eladta, megvették egy ilyen, jaj, nem jut az eszembe.
3: Mindegy, és szerintem nem ez a lényeg, hogy ő...
4: Alkotóháznak, ami fenn van az interneten, és igen, annak fejébe most én tőlem 10 millió forintot követel azért, hogy visszaadja nekem az én házamat, ami már az ő nevén van. És nem beszélve... Tessék?
3: Azt szeretném mondani, hogy ezek részletkérdések, ilyenkor azt kell megnézni, hogy az ön és a másik fél közötti szerződés mit tartalmaz? Ha ott nem tartalmaz alkotóházat, panziót, meg ilyeneket, akkor bármivel jöhető, ezt nem fogják figyelembe venni. Gondolom jó szerződést kötött ön, bízom benne, volt akkor is ügyvéd. Le van írva, hogy ki mit teljesít ebben az együttműködésben, ebben a kapcsolatban.
4: A közölői közjegyző.
3: Hát akkor ezt... Csak a szerződés alapját lehet vizsgálni. Utólag nem mondhatja azt az a másik fél, aki önt el kellene, hogy tartsa, hogy de hát ő közben tönkrement, de hát ön miatt el kellett adni ezt vagy azt. Ez teljesen lényegtelen. Azt kell megnézni, hogy ő mit vállalt az eltartási szerződésben.
4: Igen, és a szerződésnél a közjegyzőnél kijelentette a hölgy, mert ez egy házaspár, hogy majd ő refénymásolja a szerződést, és nem adta ide. Két évig kértem, és nem adta ide a szerződést, úgyhogy ez évben, május 8-án én mentem ki, én kértem ki a saját pénzemet a közjegyző asszonytól a szerződést, addig nem is tudtam hivatalosan, mert ugye hát egy 70 éves nő, hát azért, amit ott a közjegyzőnél aláír, azért arra nem emlékezhet minden mondatára, és többször kértem a szerződést. Sőt, olyan dolgok is vannak, hogy rábíztam, hogy egyedül vagyok itt, igaz szomszédban, 517 ezer forintot nem adja vissza.
3: Értem. Azt tudnám mondani, hogy az ügyvédje bizonyára érti jól a jogot, ő tudná önt a legjobban képviselni, elkérik a szerződést a közjegyzőtől, és az alapján... Akkor a bíróság előtt ezt... Világ, én értem, azt mondom, hogy ha nem hajlandó teljesíteni, akkor a bíróság majd eldönti, de ha jó szerződést kötöttek annak idén, akkor szerintem önnek nincs mitől tartania.
4: Igen, jó szerződést kötöttünk, de még válaszra sem méltat, sem ő, sem az ügyvédje igen, arra, hogy hát nem küld,
3: világos, ez... Jó, hát ezt sokszor szokták csinálni azok, akik úgy érzik, hogy nem áll jól a szénájuk, hogy egyszerűen nem reagálnak a másik fél leveleire, megkereséseire, de ez egy ideig játszható, utána nem. Ha a bíróság elé igen, kerül az ügy, akkor, és önöknek adnak igazat, akkor ennyi. Akkor ön felbontja igen, a szerződést, és kész.
4: Azért telefonáltam, mert az én ügyem már megvan. De nagyon sok idős emberről tudok, akit a két év míg lejár, mert ennek vannak szankciói. Két év lejár, utána nem foglalkoznak vele. Uh-huh. Úgyhogy nagyon gondolja meg minden idős egyedülálló ember, hogy mit, mikor, köz és kivel. Mert én ismertem születése óta a valaki a hölgytagot. Születése óta, sőt a nagymamáját is ismertem. 27 éve lakunk itt a fiatal emberrel, szomszédba. Ismertük egymást, és mégis megmerte tenni. Úgyhogy nem is magam miatt, mert ezt végig kell csinálnom. De a többi olyan idős hölgy vagy úr, aki egyedül van, gondolja meg,
0: igen,
4: hogy mikor,
0: óvatosan,
4: kivel, ha csak egy embert meg tudok menteni. Ha
0: már az is sok. Igen, nagyon már köszönjük. Köszönöm szépen. Az is jó. Persze, nagyon köszönjük, hogy mindezt elmondta. Igen, teljesen egyetértek Mártával. Nagyon óvatosan, körültekintően szabad csak ilyen szerződésbe belemenni, mert mint látjuk ebből a történetből, nem tudható, hogy mi lakozik igazán az emberben. Van, aki akkor válik mohóvá, hogyha már a pénz közelébe jut. Köszönöm még egyszer, és hát önnek is sok sikert, hogy legyen önnek igaza, és alakuljanak jól a dolgai. Kezi csókolom. Ágnessel folytatjuk. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, uram! Rostági vagyok, és ön nem tudja, hogy az Orbán kormány legelső rendelkezése az volt, hogy a járulékplafont eltörölje.
0: Én nem mondtam, hogy nem tudom.
5: Újra vissza kellene állítani a járulékplafont.
0: Rendben.
5: Itt kezdődik az egész, és sokkal jobb... Már ez javítana a nyugdíjrendszeren.
0: Egyébként nem javítana, nem akarok vitatkozni, nem javítana, csak a kis nyugdíjasokat nem irritálne, hogy vannak, mit tudom, 3 milliós nyugdíjak.
5: Valamit javítana. Uram, én 43 évet dolgoztam úgy, hogy 6 nap betegállományban voltam. Van olyan ismerősöm, aki a 16%-os nyugdíjemelésnél nagyobb nyugdíjemelést kapott, mint az én 43 éves munkaviszonyon után járó nyugdíjat.
0: Világos.
5: Igen, és közalkalmazott voltam, és nem én határoztam meg a fizetésemet, és bizony azok, akik 2-3 műszakban dolgoznak, mennyit teljesítenek? Legalább ugyanannyit, mint a több, majdnem ugyanannyit, mint a több milliós forintos
0: fizetéssel járó. Hadd kérdezzem meg akkor öntől, hogy ha visszaállítanák a járulékplafont, akkor ön szerint nem jönne be a közbeszédbe mondjuk az a panasz, hogy de hát tudom, hogy a szomszédom, aki 5 millió forintot keres, ő csak 200 ezer forint nyugdíjjárulékot fizet be, miközben tudok emberekről, aki csak 600 ezeret keres, és majdnem ugyanannyit befizet. Tehát, hogy akkor meg nem az lenne a baj, hogy nagyon nagy keresetőek is csak szerényebben járulnának hozzá a nyugdíjkasszához?
5: Nem. Jól járulnának hozzá azért, mert nem lenne olyan magas a nyugdíjuk.
0: Jó. Akkor rendben, akkor maradjunk meg ebben. Nekem mindegy egyébként, tőlem így is lehet, úgy is lehet.
5: Ha visszaállítanák nagyon-nagyon sürgősen a nyugdíj, a járulékplafont, nem is a nyugdíjplafont, a járulékplafont.
0: Hát a járulékplafon, annak csak akkor van értelme, ha nyugdíjplafont is állíthatnak. A járulékplafonnal az állam kevesebb pénzt kap.
5: Számoljon utána, nem biztos.
0: Jó, rendben.
5: Sokat.
0: Rendben. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csókolom. További szép napot. Verával folytatjuk. Jó napot kívánok.
6: Igen, jó napot kívánok. Én a vagyonvisszaszerzéssel szeretnék beszélni.
0: Igen.
6: Nagyon-nagyon egyetértek azzal, hogy mindent, ami nem magántulajdon, hanem állami tulajdon, az utolsó pillérig vissza kell szerezni. Ki kell mondani egyértelműen, hogy az mindannyiunk tulajdona, abból senki nem vehet ki többet, mert mindenkinek egyenlő arányban tulajdonosod. De nem is ezért telefonálok, hanem én magántulajdon szeretném visszakapni. Azt szeretném elmondani, de most már olyan kevés az idő, hogy erre nem lesz idő, de elmondom, hogy milyen témában. Mi kárpotlásba kaptunk, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Balatonparton, Zamárdiban kaptunk kárpotlásba 93-ban és 94-ben egy érintetlen területet, körülbelül 150 vagy hány hektár, ez több mint 100 családnak a tulajdona. Na most határvita volt, a Szántód és az Amárdi között, mert nem tudtak megegyezni, mert Szántód annak idején még közigazgatásilag Zamárdihoz tartozott, de ekkor kijelentette, hogy ők szeretnének különválni. Na most ezért nem tudták megegyezni, hogy hol legyen a határ. 6 évig volt ennek a pere. Miután kimondták azt, hogy megtörtént a jogerős ítélet, de 93-ban már egyik részét kárpótlásnál, tehát a licitnél akkor már kijelölték, akkor meglett, akkor a helyrajzi szám megkaptuk. A másik része 94-ben, akkor viszont már a per miatt nem tudták kijelölni, osztatlan közösségbe maradt. De most, mikor vége lett ennek a pernek, 6 év után, akkor már örültünk neki, ugyanis ezt a területet mi belterületként kaptuk azzal, hogy át lesz minősítve építési teleknek. Ez a több mint 100 család ezért választotta ezt. A Balatonparton, a legszebb helyen, a kempinggel szemben, ott Tihanyi félszigettel szemben, a réphez, ahogy megyünk le. De most, mikor vége volt ennek a pernek, akkor hát örültünk neki, hogy végre ki lesz parcellázva az építési teleknek a terület. Akkor értesültünk róla, hogy a hátunk mögött, a tudtunk nélkül a Natura 2000 levédte ezt a területet, mondván, hogy nádas van rajta. De ez nem igaz. Hát, hogyha nádas lett volna rajta, a kárpótlási bizottság nem jelölhette volna ki arra, hogy megkapják a magántul emberek, ugyanis a kárpótlási törvény kimondja, hogy egy kárpótlás nem lehet sem védett, sem arra tervezett. Ezen kívül mi ezekre a területekre éveken keresztül telekadót fizettünk. De igen. Most úgy kértük azt, hogy hát appelláltunk és mindenfelé mentünk, hogy a tudtunk nélkül a hátunk mögött bejegyezték mindenkinek a tulajdonzapjára ezt a Natura 2000-t. Na most 2005-ben ekkor még ez a terület a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozott.
0: Bocsánat, hogy beleszólok, csak egyre bonyolódik a sztori, 2 perc van az adásból, tehát hogy azt kérném, hogy ha ebbe belesűríthető, akkor tegye meg.
6: Na igen, azt szeretnénk, hogy megkérdezni, hogy milyen jogon foszthatnak meg bennünket a tulajdonunkról. Ugyanis egy Hermann Otto intézet utána jelentkezett, hogy ők szeretnének építeni a mi tulajdonunkra, de megvenni nem tudják, mert nincs rá pénzük. Kijelentették, de hogyha meg tudja nézni, és érdekel valakit, a Hermann Otto intézet azt mondja, egy Fekete István mintaprogram volt, ez 2015-ben.
0: Igen, ez már kezd ilyen szürreálissá válni, hogy tehát önök a tulajdonosok azt szenvedik el, hogy nem kapják meg, ami az önöké, de valaki oda ingyen bérmentve építkezhet. Így tehát
6: van,
0: ez,
6: így van.
0: Ez döbbenet.
6: Tessék elolvasni, tessék megnézni.
0: Elhiszem, ha mondja.
6: Intézet, így van, azt mondja, Fekete István, azt mondja, mintaprogram elnevezés, Európa Uniós projekt. Tehát nekünk ott van ide írva, nem tudom, interneten, akinek van, nekem nincs, végig ide van írva, hogy a tulajdonos nem használhatja, de ez az intézet viszont szeretne ezt meg ezt fel van sorolva, hogy mit szeretne rá építeni. És mikor mi azt mondtuk, hogy vegyen még, és azt épít rá, amit akar, azt mondták, hogy nekik egy fillér.
0: Világos. Erre. Értem. Sajnos itt jár a műsoridő. Hát azt tudnám mondani, hogyha van ideje vagy idejük, nyilván, hogyha 100 tulajdonos érintett, akkor azért ott csak van valaki, akinek volna ideje. Ha elküldik röviden a sztorit az info@tv.hu-ra, vagy az én nevemre, vagy erre a címre, és odérjek, hogy küldjék át nekem, akkor én itt házon belül azt megígérem, hogy eljuttatom a szerkesztőkhöz, akiket ez érdekelett, mert nagyon érdekes és furcsa történet. Szóval info@tv.hu, írják le 3-4-5-10 mondatban az egészet, írják oda, hogy küldje tovább a kollégám, aki megkapja az e-mailt nekem, Szlazsánszky Ferenc, és akkor házon belül én megpróbálom ezt menedzselni. Ennyit tudok ígérni, de tényleg elképesztő. És ráadásul, hogy jól értem, akkor ez már ilyen több évtizede zajló sztori. Köszönöm szépen, ennyit tudtam ebben az ügyben most tenni. Kedves nézők, köszönöm a figyelmet, lejárt a déli fórum. Ha minden igaz, 4-kor az ATV Extrém, ha esetleg ott nem, akkor 5-kor itt az ATV-n ismét fórum, a viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tutyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi némafilmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolyta Lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását. A gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Több felé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Amit tudunk ugye, hogy földet ért, tehát leszállt. Tehát nem voltak önök, hogy bejövetel során, meg lezuhant a gép, az nem zuhant le. Tehát leszállt a gép, és leszállás közben a gép elindult egy irányba. Ez kitört a gép, úgy mondjuk. De ilyenkor a pilotának az élete ott már veszélybe volt. Tehát az, hogy onnantól, hogy ő a katapultot jogos az, igen, mert veszélybe érezte az életét.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, és a konkrétan Rónai Egonnal adását látják egy rövid nyári szünet után egy drámai eseményre visszaemlékezve, ami hétfőn történt, tehát nincsen túlságosan messze attól, hogy mi csütörtökön délben Szabó Zoltán Topival, nyugállományú vezérőrnaggyal,
2: Sima őrnaggyal,
3: nyugállományú őrnaggyal beszélgetek, aki vadászpilóta volt, és hát repült Gripenen, főleg Migen, és hát nem utolsó sorban azzal a pilótával is együtt, aki lezuhant, és aki hát hős vagy hősies, ezt majd érdemes lesz tisztáznunk. Szóval szeretettel köszöntelek.
2: Jó, köszöntöm.
3: Kicsit előrébb tettelek.
2: Igen, köszönöm, és akkor köszöntöm én is a nézőket.
3: Szóval egy ilyen baleset, az egyrészt szokták mondani, hogy benne van a pilóta életében, ezt a kockázatot vállaljátok. Mennyire tudjátok, hogy mit vállaltok? Mennyire vagytok felkészítve pilótaként arra, hogy mit jelent mondjuk egy katapultálás, mit jelent egy ilyen vészhelyzet? Mennyire lehet ezt modellezni? Mennyire ér váratlanul benneteket egy ilyen esemény?
2: Ez mindig szituációtól függ, őszintén mondom, mert az, hogy olyan szituáció, hogy olyan helyzet, hogy teljesen, amikor van egy felkészülési rendünk különleges esetekre, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen, amikor van egy felkészülési rendünk különleges esetekre,

0: én beülsz hajózóba, a sisakba, mindenben, hebeheverezben, bekötöd magad, és ott a szakember imitálja azt, hogy te neked problémád van, például azt mondja, hogy 3000 méter tűzütött ki, a tűzi jelen nem szűntek meg, teendők. És akkor teendők ilyenkor, lehozod a magát, a szűrőt, hát ezt a fejedet be kell szólít, ez fontos, nagyon fontos, és meghúzod. És egy 11 kés patronnal kilő, tehát nem 19-20 kés, hanem 11 kés gyakorlóvá.
1: Az sem kevés.
0: Az sem kevés. Tehát pillanatok alatt ott vagy, füstölöd a feneke a vizelegrendszernek, és egy 7-8 méteres ilyen sín az megfogja ezt a szerkezetet. És akkor utána elektromosan felmegy egy kis motor, lehúzna, jön a következő, kicseréljék a patron, és akkor eljátszák.
1: A 10-11-12G az sokkal erősebb, mint mondjuk egy Forma 1-es pilóta átél. Mert ők ugye ilyen 6-7G-kkel szoktak nem akármilyen terhelés mellett órákon keresztül körözni.
0: Az más jellegű.
1: Az egy másik dolog. De ti mit éltek át ennél a 10-11-nél? Ugye a 19-ről is mesélhetsz majd, mert megvolt neked az is. De ez a hétköznapi, a szokásos, az milyen?
0: Különbséget kell tenni, mert háromfajta tengely van, ugye a hosszirányú tengely, a függőleges és az oldalirányú. Nálunk a függőleges tengely igazából az, ami van, az oldal, a maga a Forma 1-eseknek oldalirányú túlterrel is van, az kellemetlenebb. Nekünk a hosszirányú, a függőleges igazából, vagy a függőleges irányú az, ami van, a függőleges túlterhelés. Ez amikor van három fajta, ugye a pozitív, negatív és a semleges, tehát a súlytalanság állapota. Ezt modellezni...
1: Mit nem adnátok egy ilyenért ilyenkor?
0: Hát igen, súlytalanság, az is kipot, mi csináljuk is, tehát próbáljuk, meg lehet létre hozni alacsony magasabb is a súlytalanságot, és igazából a normál ember, átlagember nem nagyon találkozik a függőleges túlterhelés, vagy negatív túlterhelés, nagyon ritka az esemény. Ez nekünk gyakorlás során az, hogy egy légiharcban, vagy épp egy bemutató repülés során, amikor az ember húzza rendesen a botkormányt, akkor az a 9-10 G simán beleszaladhat. Tehát olyankor a testsúlyának a 9-10 szerese az embernek. Tehát fejed, ami van a sisak rajta, vagy pár kiló, az annyiszor megszorozódik. Ha valamit evett az ember, vagy megívott egy liter vizet, az 10 liter víznek feláll, vagy 10 kiló víznek körülbelül a gyomrában. Minden egyes négyzetcentiméterrel hat az ilyenkor a terhelés.
1: De ezt a részét voltak éppen megszokjátok egy idő után. Ez jön, ezt igen, tudod, hogy ez jön.
0: Igen, meg lehet szokni, és el is lehet szokni tőle. Tehát ha valaki elmegy szabadságra, eltelik egy hónap körülbelül, visszaül, akkor a túlterhelésről el lehet szokni. Tehát nem az volt, hogy én most egy 9-10G-t megcsináltam, 10,5-el repültem, akkor én 10,5G-s túlterhelésű ember vagyok. Nem. Elszokok, utána visszajön az ember. Én azt volt az én szokásom, visszamentem, 1-2-4-5G-t behúztam, utána kicsit megzakant az ember, 9G, és utána érezted, hogy tudod kontrollálni. Tehát nem jön be a blackout.
1: Beszéljünk konkrétan erről a hétfői esetről. Mennyit lehet erről úgy tudni, hogy még a vizsgálatok előtt vagyunk, vagy közepette?
0: Igen, itt ki kell hangsúlyozni, hogy minden egyes ilyen balesetnél a szakmai bizottság, a vizsgálatbizottság, ami nem fejezi be, addig erről a konkrét esetről nem célszerű nyilatkozni. Ez egy ilyen protokoll. Az, hogy mi történt valójában, az, hogy milyen gép jött, az, hogy mi volt az oka, arról nem. Tehát az, hogy milyen gép volt, amit tudunk, ugye, hogy egy készültségből jövő géppár jött, éles rakéták, ez egy teljesen természetes, nagyon sokat hallottam róla, hogy mert fegyverzet, eznek kötelező. Tehát a készültség az mindig, ha felszáll, az rakéták.
1: Mert ugye azt jelenti, hogy ez lehet éles is.
0: Ez így van. A pilóta, amikor ott van, hirtelen nem tudja, most mondják, hogy riasztás, te tudod már, hogy mennyi, melyik lesz éles, vagy pedig a gyakorló riasztás, de ez akkor is ugyanaz a géppel mész, ugyanaz a fegyverzettel. Ez egy ilyen felkészülés arra, hogyha ne találtan éles, akkor nagy különbséget nem érez az ember a kettő között, a gyakorló vagy a riaszt, éles között. Ezért vannak a gyakorlások, hogy természetes legyen minden. Azért programozták Bering, úgy lehet mondani, a rakéta, a gépágyú indítás, hogy éles rakétákat lőttünk ki, éles bombákat dobtunk rá, éles fegyverzetet lőttünk, hogyha az ember oda kerül adott helyzetben, akkor ne hezitáljon. Akkor amit megtanult, ami belerögződött, azt a fajta tudást, az alkalmazza, ez a dolgot. Igen.
1: Na, de akkor térjünk vissza a konkrét ügyre. Mit lehet erről tudni? Igen. Éles fegyverrel repült, párban repültek.
0: Géppárban repültek, kötelezően, igen.
1: Riasztás volt, vagy gyakorlás?
0: Minden, az is riasztás. Riasztás, csak a gyakorló változata, tehát az a tengó riasztás. Ilyenkor kimennek egy légtérbe, a tisztató környékére elmennek, csinálnak egy, imitálnak egy elfogást, ugye egymásra szembe, egymás mögé fordulás, stb. Ezt gyakorolják. És ugye ilyenkor megszakították a feladatot, ami tudunk, hogy közben jött valamilyen gond, műszaki gond. Ez egy teljesen normális, ha valami gond jön a géppel, akkor automatikusan haza. És az, hogy miért választották azt, hogy Szolnok és nem Kecskemét, azt nem tudom igazából.
1: Az a hír nem állja meg, vagy nem feltétlenül állja meg a helyét, hogy nem érte volna el Kecskemétet, azért döntött Szolnok mellett?
0: Nem tudom, nem akarok, pont ezért erre nem akarok így válaszolni. Okay. Azért, mert ez a vizsgálat része, így van. Amit tudunk ugye, hogy földet ért, tehát leszállt. Tehát nem voltak önök, hogy bejövetel során, meg lezuhant a gép, az nem zuhant le. Tehát leszállt a gép,

0: és leszállás közben a gép elindult egy irányba. Ez kitört a gép, úgy mondjuk. De ilyenkor a pilotának az élete ott már veszélybe volt. Tehát az, hogy onnantól, hogy ő a katapultot jogosan, az igen, mert veszélybe érezte az életét. Ilyenkor nagyon nehéz másnak okoskodni, meg főleg utána eltelik egy hét, két hét, egy hónap, elkezdenek, hogy már hogy azt tehette volna, vagy nem tette volna. Senki nem ült ott, senki nem látta
1: helyzetet.
0: Ha nagyobb, főleg most millió számban vannak a Facebookon között, vagy médiában.
1: Mindenhez értünk, tehát ez világos, erre való a Facebook.
0: Igen, így van, így van, így van.
1: Viszont mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy a pilotának ott veszélyben volt az élete, és ő úgy döntött. Ő dönt egyedül?
0: Ebben a helyzetben igen, igen, igen. Ilyenkor az, igen, ő dönt. Ő dönti el, mert...
1: Tehát ilyenkor például nincs parancs sem arra, hogy katapultálj.
0: Mondhatják. Nekem is mondták, hogy katapultálj. A katapultálás ugye egy katona részben, az én esetemben például a Monagából Bagira kollégám mondta egy kis rádión, tehát nem is a toronyból. Ilyenkor inkább nem utasításnak vettem, hanem információnak. Tehát tájékoztatás.
1: Ő lát kívülről, látja a helyzetet.
0: Látja kívülről, igen, de engem tájékoztat. De mivel ő nem látja azt, hogy én látom azt, hogy települések van, a tanyák vannak, emberek, a kép hogy fordul, az én döntésem az, hogy mikor hozom, mikor indítom be a rendszert. Egyáltalán beindítom a rendszert. Tehát az, hogy valaki katapultál, ez nem azt jelenti, hogy fogod magad és le, egyből is kilövöd magad.
1: Az a protokoll része, hogyha lehet, akkor hozd le a gépet. Tehát az az elsődleges, hogy hozd le és ne lakott terület fölött történjen.
0: Igen, ez egy alapvető dolog, úgy gondolom. Azért, mert az emberben maga a repülőgép, amikor benne egy pilóta, saját szemszögemben nézve, egy biztonságot ad. Például nem állni ki egy sziklának a szélére, és ott körbenézni, mert nem, borsodik a hátán. De a gépben, vagy hiába van magasság, 10 000 méterek, te egy teljesen zárt
1: térben. Azt hittem, azt fogom mondani, hogy nem bírod a magasságot.
0: Tériszor is vagyok. Nem. És akkor ugye ez egy olyan dolog, amire az ember felkészül. Volt, és én repültem, és érezte az ember, hogyha már érzi, hogy nem érzi biztonságban, tehát azt hiszi, nem érzi magát biztonságban, az nem jó. Tehát ha valaki úgy repül, hogy fél valamelyik részét a repülésnek, akkor legjobb abba hagynia, mert abból valami gond szokott
1: lenni. Ilyet átértél?
0: Volt már, igen. Nekem volt 88-ban, hogy a MiG-21-es ennyi a kétkézi gép az önállósult, és folyamatosan hasonlott a bolt, és akkor éjszakai repülés, fiatal hadnagyként riadt szemekkel nézte, hogy mi van, és akkor kitakarították, mondták, hogy akkor fogyasszam ki az üzemanyagot, bejönni egyenesbe, és hogy bírom-e tartani a gépet? Körbenézte, hatalmas sötétség, mondom, persze fogom bírni, hogy ne. És úgy volt, hogy két kézzel tudtam letenni a gépet, és amikor letettem, akkor annyi, hogy úgy tudtam leszállni, hogy csak visszaengedtem a botot, mert folyamatosan jött, és ahogy földetettem, én mondom, én a büdösség, nem bocsánat, nem
1: itt, fog, itt a vége,
0: én nem fog többet beülni, begurulok, aztán kész.
1: És az egy 21-es volt?
0: Az egy 21-es MF. És ahogy begurultam, utána meggondoltam magam. És igazából annyi volt, hogy a botkormányban 8 mikrokapcsolóban 5 eltört, és fals információkat adott ki a rendszernek. És a gép úgy elkezdett így magától dolgozni. De nem volt jó érzés.
1: De megküzdöttél vele.
0: Meg olyan izomláza volt napokig.
1: Igen. Ezt el tudom képzelni, bár nem tudom elképzelni. Ez egy tipikus eset. Amit ti csináltok, azt nagyon nehéz kívülről elképzelni. Tehát egy vadászpilóta életét ott fönt, azt igazán nagyon nehéz egy olyan embernek látnia maga előtt, aki ebben nem volt benne soha. Meséld már azt el, kérlek, beszéld el nekünk, hogy amikor repülsz fönt, mennyit látsz magad körül a világból? Egyáltalán láthatsz-e valamit, vagy annyira előre kell és a műszerekre figyelni, hogy nem nézelődünk?
0: Most a nézőknek pont így elmondjuk, hogy hirtelen mindenkit, az összes minden nézőt beavatjuk abból, hogy fenn van 3000 méteren Kecskeméten. Tehát vizualizálok egy ilyet. És Kecskemét fölön van 3000 méteren, éjszaka van, akkor ugye jó idő, jó látás van, gyönyörű lehet látni mindent. Kérdezek, balra, ott van Budapest 85 km, látod a narancsága fényeket, látod Nagykörös Ceglét, 15-30 km.
1: De látod?
0: Azt mondom, látod? Az egészet látod, a formáját, hogy főleg. 85 km jobb rendszer, ott a Orosháza. Tehát én most egyből
1: mindezt bizonyzom. Milyen sebesség mellett?
0: 700, de a sebesség irreleváns 3000 méternél, tehát más, hogyha ott vagy 100 méteren, vagy 50 méterre repülsz, és 1000-rel, meg más, hogyha fenn vagy, mit tudom én, ott vagy 5000 méteren, az 1000 az egészen másképp tűnik, az a sebesség teljesen. Tehát az egy olyan lassan mozog minden, de föld közelben, egy 7-800-an, vagy tényleg talaj közelben, az már gyorsnak számít, nagyon tud jönni a föld, ha úgy mész el fölötte. És akkor végignézed egészet, szinte azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy végignézed Szegedet, látod onnan, látod végig az egészet, Félegyházát, tehát 80-100 kilométereket el lehet.
1: Jó, hát ahogy így hallgatok, akkor ezt kipipálhatjuk annyival, hogy minthogyha felszállnánk egy nagy utasszállítóval, és néznénk ki az ablakon.
0: Ugyanaz, ott a sebesség annyira nem osz, nem szoroz.
1: Ebből a szempontból nem befolyásoló, hogy mégiscsak a te kezedben van az a gép, és te irányítod 700-800-zal. Tud az annyira, és kell, hogy annyira rutinná váljon, hogy igazából ez már nem számít. Hogy ösztönösen mész?
0: Ösztönösen mész. Ösztönösen egy idő után például azt vettem észre, és meg is ijedtem ettől például 21-es időszakban, hogy leszálltam, és egy csomót, nagyon sokat repültünk, és azt vettem észre, hogy leszállás után, hogy be akarom húzni a fékszem, be van húzva. Fékernyő. Kiengedtem. Mikor engedtem ki a fékernyőt? Annyira automatikus dolog volt, mint amikor vezeti az ember az autót, és jön a kanyar jobbra-balra, és egy ilyen automatikus...
1: Arra lesz. Szoktam menni, pontosan tudom. Persze.
0: Bementem az objektív kontrollhoz, és kérdezik, srácok, nézzétek meg fékszányt, én engedtem egyáltalán. Top, igen, engedti ott a fékszány, a normál, be is húztam, minden fékszány szállt el le. Annyira összesen csinált az ember, hogy nem figyelt oda, és ez zavaró tud lenni, és próbáltam utána ezt kiküszöbölni. Tehát ilyen automatikus cselekedetek vannak, és hiába jössz be 380-nak, például 380-400 a távoli környékén, az a 4 km a pályától, vagy a földetérés hát 300 km per óra, mert egy vadászgépnek például a 150 km az a sebesség, hogy csak megelme az orrkereket, az orrfutót. Onnantól 300 körül jön el a földtől. 300 km per óra.
1: Hányszor szálltál le?
0: Hát összesen nekem van körülbelül jelenleg olyan 18 ezer felszállásom. Egyre kevesebb leszállásom.
1: Igen.
0: Minden estől.
1: Egyre kevesebb leszállásom, mert ott is volt egy nagy repülés.
0: Igen, ott is volt
1: egy repülés. Te is túl vagy a katapultáláson.
0: Igen.
1: Visszaülni utána, az mennyire nehéz? És mennyire kötelező?
0: Nem kötelező, egyáltalán. Tehát az, hogyha valaki ezt kötelezi, akkor félig meddig mondhatni azt, hogy egy gyilkosságnak a része, mert nem szabad. Tehát rákötelezni valakit, aki nem akar, nem szabad. Az én esetemben ugye 2005. május 11-én volt a katapultálás. Ugye,
1: Az is egy MiG 29-es,
0: igen. Utána két-három hét körülbelül, amikor éreztem azt, hogy most már kellene repülnöm, vagy befejezni. És akkor a parancsnokok rendesek voltak, mondták, hogy csinálják egy visszaállítási tervet, orvosilag nem volt gátló tényező akkor még, és így kerültem, úgyhogy május 11-én volt a katapultálás, június 22-én Dániában a Karukba bemutatót tartottam. Utána bemutató pilóta voltam akkor, a 29-es külföldre elvinni, megmutatni a repülési tulajdonságokat a nemzetközi repülőnapokon. Hívottam Angliába, Celtvébe, Ausztriába, ilyenekbe. És ezeket végigcsináltam a katapultálás után.
1: Nem féltél?
0: Nem. Akkor volt egy érdekes jelenség, amikor visszültem a gépbe, elkezdtem gyakorolni, és hogy megkértem az egyik társamat, hogy Bagirát, hogy nézd meg út kétszemélyes gépbe, hogyan reagál a szervezetem a túlterhelésre. Mert akkor lepődtem meg, amikor kiengedtek a kórházból, szerdai napon katapultáltam, május 11-én csütörtökön meg kellett mennem a sajtótájékoztatóra, kötelező volt, és pénteken már kiengedtek, és ahogy beszálltam a kocsiba, rányomtam a kopnyomra, és hány ingerem volt. A jobbra a kormányzó gázadás, fékezés, hány inger volt. Megálltam egy kis idő múlva, felhívtam az orvos, hogy mi van, és mondta, hogy egész csigolyád ilyenkor mozog millimétereket, úgy néz, mintha valaki forgatná, és hány ingerem volt ettől. Most ettől tartottam, hogy a repülésben ez hogyan lesz?
1: Azért ezt a 18-19 G-t?
0: 19-20.
1: Mégsem nagyon bírja az emberi szervezet.
0: Nem arra van tervezve.
1: Hogy azért ez nem véletlen, hogy most is egy gerincműtéten esett, tehát az őrnagy, aki katapultált hétfőn.
0: Igen, csak úgy nála annyi volt, hogy ahogy kilőtte magát, a betonra esett vissza. Én beszéltem vele, és beton esett vissza, és az pont megütötte azt a lassú részt. Ha szára, tehát fűves rész, vagy ilyen lazább szerkezetű talajon van, akkor talán nem úgy van. De ez nem lehet tudni. A kilövés is adhat ilyenkor egy ilyen lehetőséget, a becsapódás is adhat. Tehát mind a kettő. Mert ő azt hiszem, hogy a Gripen egy picivel pár évvel kevesebb túlterhelése van. A túlterhelés azért van ez a nagy túlterhelés, hogy a függőrevezésikon, a repülőgép átolyan van a függőrevezésig, azon keresztül átjuttassa a pilótát mindenestől. Mert régen, hogyha lelassul, kijön a levegőbe, lelassul, és régen több ilyen baleset volt, ugye el tudta vágni, meghalt a pilóta. Ilyenkor fölötte átlövi, és még egy kis hajtómű még bedolgozik.
1: Tulajdonképpen egy rakéta lő ilyenkor képeneteket, nem?
0: Egy pilópatron először, ez egy pilópatron, és utána egy rakéta. Tehát egy lőporos hajtómű rakéta.
1: És mindig függőlegesen tart benneteket. Gondolom, hogy a fölfelé emelkedő résznél ez fontos.
0: Igen, csak ugye, ahogy van a sebesség, úgy annál laposabbá válik az egész, ahogy kijön. Tehát van egy ilyen összetevője vektoros. És a 29-es esetében van, hogy 900 méteren, 90 fokba biztosítja a túlélést. 200 méteren, háton, föld felé lövött ki magad, akkor is biztosítja a túlélést.
1: Visszaemel?
0: Megfordulást. Tehát nem felfelé, hanem csak forgat egyet, vannak stabernyő, visszaforgatja, beforgatja a légáramatnak megfelelően, és próbálja így megvédeni, megmenteni a pilót. Tehát ezeknek a 29-esnek K-36D-M volt a katapult rendszere, a másiknak Zesda, a Gripennek, meg a nyugati gépeknek inkább az a Martin Baker, de mind a kettő nagyon jó mentési arányon rendelkezik, tehát ilyen 98%-osan megment az embereket.
1: Te együtt repültél, a balesetet szenvedett őrnagyal, akinek a neve nem forog közkézen, és ez valószínűleg így is van. Igen. Jól. Milyen pilótának ismered?
0: Párszor repültünk igazából, de nálam egy 9 évvel fiatalabb, 9-10 évvel fiatalabb repültünk. Annyi, hogy a repülésünk, együtt repülésünk, hogy nem emlékszem. Amikor beszélgettünk, akkor most felhívtam, hogy a műtét után mondom, hogy figyelj, hogy vagy, minden beszélgettünk pár dolgot, és meg hogy mi történt valójában, és mondom, te mi repültünk együtt tényleg? Azt mondja, persze, hogy ne. Tehát nagyon sok ember repül az ember együtt, és én sem jelzem meg, hogy igazából ki van, de mondom, a fiatal generációk, vagy oktattam, vagy együtt repültünk, vagy ellenőrzés volt, nagyon sokan, tehát így nem marad meg. Annak az országban nem sokan voltunk.
1: Tehát, hol van a határa egy vadászpilóta pályafutásának? Életkorbeli, fizikai kérdés elsősorban, vagy idegrendszeri?
0: Nagyon jó kérdés. Ez a mai napig annyira nincs letisztázva. Miért? Mert a nyugaton például a vadászpilóta 35 év körül. És véget ér a pályafutása, a reflexek, a teste, amit...
1: 35?
0: 35 körül.
1: Nem hosszú pályafutás. 35.
0: Nem, hát utána átmenjük.
1: Utána elmegy a kereskedelmi gépekre, nem?
0: De legalább meg van szervezve, és kihasználják nagyon jól. Sajnos nálunk ez nem így működik. És az a tapasztalat, amit őbe belefektettek, azt tudja kamatoztatni máshol. Nálunk ez itt kevésbé van. Igazából azt mondom, most a pilóta, idősebb pilóta is, tehát a öreg kutya, nevén kutya, a tapasztalatot mindig az adja, hogy az emberek mit éltek át, mind mentek keresztül, és ez attól lehet valaki törzsöltebb például. Attól lehet valaki jobb, attól ismeri fel a helyzeteket, attól oldja meg jobban a helyzeteket. Tehát én is az életemben nagyon sokszor volt olyan évem a kisgépes világban, hogy 12-szer leállt a motorom, be se indult. Megtanultam, nem jön ki az egyik futom, nem itt ki a másik. Olyan, hogy a főfutó egyik beomlott a másik, hogy félig, olyan helyzet, hogy félig nyílt. Hogy a szárnyamból törtek darabok. Ezek mind olyan dolgok, amik az embernek megadják a tapasztalatokat.
2: Adásunk hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Megkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. Az ország nagy részén süt a nap, délután többfelé megélénkül a szél. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az NVVH legfontosabb feladata. Megkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat szervezhetnek. A tanév június 18-án ér véget. Több változást lépett életbe, mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papír alapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7 helyett 7,5% lett. A gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légi csapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Utána az autóból éppen és egészségesen. Nektek is megremeg a kezetek?
0: Képzeld, de az történt, hogy ezt máshol is mondom, hogy a katapultálás után azt vettem észre, hogy motoroztam, akkor volt egy GT-rem, egy Kawasaki 2004-es, és hirtelen gázt adtam neki, a motor az ilyen 30-40-50 fokokat kell, seggel kidobta jobbra-balra, és nézem, aki hirtelen egyből az ember reagálta, és mondom, majd most az adrenalin. És nem volt. Egyszerűen vártam azt, hogy amikor ilyenkor jön, hogy a kéz zsibodás, minden, meg a, nem az, ez nem szándékos volt, ez véletlen, ez véletlenül volt az egész, nem szándékos, és nem jelent meg az adaraim. Akkor kezdtem felfigyelni, hogy ilyenkor szokott lenni, és ez eltűnt. Tehát ez a fajta nincs. Meg tudok ilyenni, de nem jelenik meg az a bizsergés, amiről beszél. Régen emlékeztem, hogy tetőtől talpig. Megláttam egy kígyót, ahol együtt tetőtől talpig végigment rajtam, és ez most nincs meg. Ez így kihalt belőlem. Tehát valami történik, végignézem hidegfejes, megoldom. Tehát érdekes az a jelenség. Én gondolkodtam rajta, hogy ez jó vagy nem jó. De van ilyen.
1: Hát lehet, hogy a veszélyérzeted.
0: A veszélyérzeted. Igen. Legalább az ember, ez egy tanítómester, én azt gondolom, az adrain, ez most valahogy hiányzik az életemben.
1: Mire lehet felkészíteni, ugye tanítottál is, mire lehet felkészíteni a pilótát, és mire nem? Mi az, ami az ő tehetségén múlik?
0: Én például oktattam külföldön is nagyon sokat, olyanok kezdők voltak teljesen, és addig nem engedtem ki az embereket, ami nem látta azt, hogy ő önállóan tud cselekedni, illetve ki szoktam lökni a komfortzónájából. Tehát amit megszokott, hirtelen beviszek neki egy másfajta, egy elmozdulás, elterem a figyelmét, megváltoztatom. Tehát olyan helyzetet próbálok teremteni, ami számára idegen, nem megszokott, és az, hogy ezekben a helyzetekben ő hogyan reagál. Mert ez nagyon fontos, hogy ha nagyon sok balesetnél az a probléma, hogy eltér a megszokottól, és az ember az, amikor jön egy új információ, elvonja a figyelmét, nem tud vele mit kezdeni, és szépen telik az idő, és az idő az egy nagyon erős faktor, hogy mi történik. És ezeket szoktam mindig, hogy megtanítom nekik azt, hogy figyelj csak a figyelemmegosztás, mire koncentráljon, mert például a bemutató során is, amikor sima az ember egy egyszerű vízszintes fordulóból haltak meg emberek, egy orsóban megtekem a tengerken, haltak meg emberek. Én mindig úgy voltam egy bemutató során minden manővernek, tudod a jellegzetességet, a sajátosságát, melyik az, ami gondot tud okozni, és akkor az ember jobban odafigyel. És onnantól fogva ezt is próbálom tanítani a fiataloknak azt, hogy mennyire fontos folyamatosan figyelni az időjárást, a szelet főleg. Az, hogy most honnan kapod a szelet, HC-ből, rengeteg pilóta civilben is meghal a HC miatt. Az időjárás nem megfelelő megválasztása, hogy melegbe repülnek. Például, ha télen csinálok egy manővert, és az kiadja magát épp, hogy nyáron, ha úgy azt megcsinálom, akkor Weimar fognak felkanalazni. Azért, mert a magasság, higul a levegő, a gép az hat rá, mert kevesebb a maga a levegő sűrűsége, kisebb, és így a...
1: Odavered.
0: Így van, odavered.
1: Amikor egy bemutatón látunk különböző trükköket, akár 50-100 méterre a földtől, miket mer megcsinálni. Ezt fönt kezditek a magasban, és mindig jöttök lefelé?
0: Ez egy érdekes kérdés volt, mert ami nekem így egyből beugrott egy ilyen válasz erre, csináltuk ezt a ilyen jelezést, a kobra manővert. Amikor bejön a gép, lehet látni, hogy felhúzza, és általában a szuholyok csinálják, hogy túlhúzza 120 fokra, visszamegy és megy. És megpróbáltuk először, hogy csinálni, hogy hát akkor legyen 2000 méter, legyen magasságunk. Nem adja ki magát. 1000 méter, mi közelébe sincsen, 500 méter, de 500 méter már kevés a magasság, nem. 200 méter, hogy besűrűsödött a levegő, ott érezhet, hogy na most ők kezd kiadja magát. Tehát ez, ha az ember a step by step lépésről lépésre próbálja ezeket a manővereket felépíteni, ez a jó dolog. Tehát nem úgy, hogy egyből beleugrok, hanem próbálja az ember úgy képíteni, hogy ezt most megcsináltam. Például engem volt századparancsnokom, ezt mondta, hogy Tobi, hogy van az leírva, hogy te a MiG-29-esen a kisebességet gyakoroljad? Mert én elkezdtem gyakorolni. Leúsztam, hogy hol van, amikor átesik. De pont ilyen volt, ezt nem nagyon tanították. 21-esen volt egy gönci pilóta, a Tamangónak hívták, ő egyszer elmentünk repülni, és azt vettem észre, hogy lecsökkentette a sebességet, ezek 450 fölött szokott 500-600 km sebesség, sőt fölötte szokott lenni a MiG-21-esnek, és 300-on levette sebességet. És én néztem, ekkora riadt volt a szemem, Beethovennek hívtuk ezt a vészrendszer, ami csipogott, minden karácsonyfa csipogott, minden, és mondom, ha ő levegőben van, és előttem van, akkor én is levegőben maradok. És mögötte megmaradt, de mondom, a szívem ki akart ugrani akkor. És leszálltunk, oda jött hozzám, szóval Pubi, azt mondja, figyelj, nem gondoltam volna, hogy azt gondoltam, hogy kifordulsz ebből. És ezek olyan dolgok, amiket megtanult az ember, hogy ezeket egy gépnek szerintem, egy pilótának tudnia kell, hogy hol a határértéke. A minimális sebesség és a maximális sebesség. A maximális, mi gyakoroljuk is.
1: Na, de ti sem kézikönyvből csináljátok akkor ezt ezek szerint, hanem az egyik mester mutatja a másiknak tulajdonképpen, és így átadjátok egymásnak ezt a tudást.
0: Ez csak részben. Nekünk van egy ilyen, régen volt a 21-es, a VHT 75, az egy olyan ilyen vastag könyv, abban meg volt határozva, voltak gyakorlatok és feladatok, tehát hogy különböző gyakorlatok, például az, hogy iskolakör felszállsz, kimész a légtérbe, ott szépen bedönt és minden, és iskolakörről leszállsz. És ez elkezdett bonyolítani. Egyszerű időjárástól bonyolultam, majd a minimum, minden időjárási viszonyok között. Tehát most, ami nekem volt, hogyha valaki egy első osztály vagy aranykoszorús, az azt jelenti, hogy minden időjárás között, körülmények között, minden magasságban, kötelékben, harci alkalmazásban, fegyverzet alkalmazásában ő kiképzett. Tehát ez el kell érni ezt a szintet. Régen ez egy 5-6 év volt talán, amire valaki ezt el tudta érni, és azt mondták, hogy ha valaki ezt a szintet eléri, akkor az államnak annyiba kerül, mint az egész tömege, a testtömege aranyból lenne. Az egész, hogyha mindent beleszámítok az összes rendszert.
1: Azért elég drága ember vagyok.
0: Aranyos vagyok, kedves
1: tartalmányok. Hát, ugye? Ha végignézzük a pályafutásodat, az nyilván úgy kezdődik, hogy varsói szerződés, és majd itt fogok én repülni. Na, és de nyilván ott ér véget, hogy NATO. És a kettő között ég és föld gondolja azt a hétköznapi ember, de közben gépeken repültök. Migen, aztán Gripenen. Nagyon nagy különbségek voltak a pályafutásodnak különböző szakaszaiban, emiatt?
0: Nekünk azt mondták, hogyha majd bejönnek a fly-by-wire-es rendszerek, tehát mind a Gripen, hogy nem csak a vonó rudazatos megoldás van, hanem elektronikus vezérlésű, ez a Gripen például ilyen. Nagyon sok számítógép dolgozik azon, hogy ő levegőbe tartsa. Tehát a pilóta már ezt a szerkezetet kézzel manásra nem tudna megtartani. Ez annyira.
1: Hoppá.
0: Ez olyan.
1: Tehát, hogyha valami baj van, akkor...
0: Ha meghalnának az összes számítógépek...
1: Mint ahogy itt ugye az első hírek arról szóltak, hogy elsötétült minden.
0: Igen, de az nem, az attól még a hidrolika megmaradt, mindegy, ezt nem fogunk, nem jó,
1: világos. Jó, majd a vizsgálat.
0: Köszönöm szépen, majd a vizsgálat. Jó, tehát igazából én azt mondom, hogy ezek egy másfajta rendszer, és nekünk azt mondták, hogy ahhoz fel kell nőni egy új nemzedéknek, hogy ezt tudja kezelni. Most jöttek a különféle nemzetek, elkezdtek gyakorolni velünk, légiharcoltunk, holland, belga, dán, amerikai F-16-os, F-18-as, F-14-es, egy csomó gép ellen, tehát kimentünk légtérbe, összemértük a migeket, és az adott gép ellen, tehát pilóta ellen, meg gép ellen. És volt lehetőségünk csere repülésre, tehát mi beültünk a F-16-ba, például repültem F-16-tal, F-14-jel Hawkon Gripenen, volt lehetőségünk kipróbálni, ők is beültek a 29-esbe. És ugye ez egy ilyen csere rendszer, közben repültünk. És amikor repültem az F-16-ossal, az ott a meglepő például benne, hogy nagyon jó volt benne a kilátás. De a Gripennél is ugyanígy volt, amikor repültem Svédországba Gripennel, és a 16-osnál például ott nem lehet, a botkormány nem mozog úgy, mint a 29, mert teljesen fix, meg sem mozdul jobb oldalról. És akkor erőhatást érzékeli rá. És amikor felszálltunk, srác felszállás után, akkor topja azt, hogy you fly. És átvettem, mondom, oké, I fly, és szinte rágondolsz a botkormányra, és gyönyörűen tudod vezetni. Tehát nem igaz, hogy pillanatokat átáll az agyad. De volt egy jelen példa, egy 18-as pilóta, mondtam, hogy felszállunk, felszállás után égetéssel kiforgattam, orsó, behozom 75 fokba fel a géppel, futók közben be, 1500 méteren talp, átadtam neki 450 km-es sebesség, 1500 méterre, mondom, you fly. Átvette, ő hátsó kombiban ül ilyenkor, és mondom, oké, okay, I fly. Átvette, és annyira akkor ebben rántott a botba, hogy a gép az átmen kritikusra, lefordult hirtelen. És mondom, hó, mi ez? És akkor azt mondta, az a véd mondta, hogy hát nem gondolta volna, hogy a 29-es ilyen könnyen vezethető. Meg szerintem a sebességből csomóra gondolt, és az 450 km/h persze picit más. Tehát itt azért a gépek és gépek között is van különbség.
1: Óriási. De tulajdonképpen most azt is mondod egyúttal, hogy ha valaki az egyiket tudja repülni, egy pici átszokással bármelyiket elvezeti.
0: Azt mondták a régen, hogy aki a 21-es, MiG-21-est elvezeti a leszálló sebessége miatt, le tud szállni, akkor majdnem minden géppel le tud szállni.
1: Mert hogy aznak milyen volt a leszálló sebessége?
0: Nagyon nagy. Tehát durva volt? Durva volt. Az a durva. Az a, mondom, az a 4 km 380, 400, közeli 360, 380, és a gyakorlatilag 50-60 méteren, és olyan 330-340 körülbelül, 320 körülbelül a földet ér, és jó, nagyobb, mint a 29-esnek jóval, gyorsabban jött be.
1: De melyik a jobb gép?
0: Mármint a melyik? Hogy a...
1: Hát mondjuk a 21 vagy a 29, vagy a 29, vagy a Gripen.
0: Hát nekem amikor azt mondták, hogy és 21-esen repültem, hogy a kéthajtós gépek sokkal stabilabbak, menjenek a fenébe, a 21-es annyira stabil hajtóművel rendelkezett, hogyha véletlenül volt, hogy megevett egy csavarhúzót, ebben hagyták véletlenül, visszakiak, ledarálta, de a hajtómű működött. Madár meg tudta enni. Nagyon ritka volt az, hogy a 21-es úgy, voltak hogy leállások, tehát Magyarország is nagyon sok pilóta van kikatapultált. Tehát szerintem 10 fölött van, 15 fölött van.
1: Ez hajdalában nem volt hír, mert szívül a titkos információ.
0: Pontosan. És ugye a 21-esnél, amikor átkerültem 29-esre, sokkal jobb volt a kilátás, a manőverezés, a magabiztosság, hogy ha földközebb repült egy 21-essel, egy ilyen, most 200 méter lett volna hivatalosan, sokszor vagánykodtunk lemennünk egy 5-10 méterre. És 700-750-800-zal. És én nem veszek olyanról, hogy még a mai napig belém ivódott, hogy elmentem egy tanyom mellett, ott volt a nő, a beszélgettek, a kocsi rendszámat, ugye elmentem mellette. És ilyenkor azért kellett a nagy sebességet tartani, de Gripen is így van, ha leáll a hajtómű, akkor legyen inercia, hogy ezt újra lehessen indítani. De a 29-es esetében volt, hogy lementünk, repültem ismerőssel, akiről beszélgettünk alacsonyan, ilyen 100 méteren, 150 méteren, 190-200 km sebességgel, és azért, mert azzal a kis sebességgel, mert két hajtműved van, egy magabiztosságot ad, meg egy óriási tolóerő plusz. És ezt például imádtam 29-esben, ezt is, meg a manőverezőkészségét is. A másik gépnek megvan az előnye például, amit repültem, ami nekem nagy csalódás volt, ugye mondtam, hogy a Gripen, a Hawk, a F-16-os is, az F-14-es repültem, a legjobb csalódás az F-14-es volt, a Tomcat.
1: Pedig hát annak kiváló híre van.
0: Igen, de amivel
1: lehet, mi repültünk... Lehet, hogy nem a ti köreitek.
0: Nem úgy, amivel mi repültünk, vagy amire én repültem, abban egy joystick volt hátul, nem volt botkormány. Hát itt nekem minden bajom volt. Hát ott nem volt, hát nem tudtad irányítani, az a légilövésznek egy joystickja volt. És akkor beültem, nézem, és a joystick, ez a rendes botkormány nincs benne. Nagyon sokáig tartott a navig, és a maga a repülési tulajdonsága, nem estem tőle, hason mondtam, hogy csináljam, mutasson bukfencet, csinálj ezeket, és közben néztem a paramétereket, hol fordul meg. Itt a Tongánban látjuk azt a nagy manőverezés, az azért nem az volt. Tehát más volt. Mondtam, mutasson egy anyahajós leszállást, ezeket, hiszen a Jolly Joker századtól jöttek. És érdekes volt, hogy elmondhattam, hogy repültem ezzel, de nekem például a Gripen és az F-16-os is egy külön élmény volt. Tehát nekem tetszettek ezek, de hogyha ezeket így visszavezeted, és amit beszéltünk, hogy a Gripen, amikor repültem, a srác annyit mondott, hogy Topi, a Északi-tenger fölött 150 km fölött tartsd a sebességet, és 2000 méter fölött a magasságot. Bármit csinálhatsz. Mondom, utána éget is használtam. Mármit csinálsz? Harcüzemmódot a botkormányon van egy ilyen a Gripennek. Azt is. Befejeztem, elszálltunk, mondjuk figyelj, még egy 10 másodperc, és rosszul lett volna. De nagyon tetszett nekem, nagyon jó volt a szögsebessége, jó volt a manőverezése, és a pilóták azt mondják, hogy ha valaki amit te kérdeztem az elején, még a beszélgetésünk elején, hogy harci körülmények között akarod, akkor azt mondják, hogy Gripen, azért, mert a mostani elektronikai, az a 4,5 generációs repülőgép, a 29-es pedig az a maga a repülés élményért. De sokan összekeverik például a 29-est, mert a mi 29-esünk, a magyar 29-es, ugye államadosság a fejében kaptunk, ez a 912-es izzili a második legöregebb technika volt a 29-es családban. A volt az oroszok, amit kaptak meg a németek, ez sokkal jobb lokátorra bírt, jó volt a lokátornak a paraméter, mint a miénknek. De amik vannak, hogy anyahajós, az megint más, az OVT, ami túlelfogató szerkezetű, K az anyahajós, és vannak az SMT, ami már pupos, több üzemanyag fél bele, jobb lokátor rendelkezik. Tehát az a család, amikor mi egy 29-esről beszélünk, akkor mindig hozzáteszem, hogy melyikhez viszonyítjuk.
1: Igen, értelek. Te hoztad szóba, hogy magadra vesz Top Gun.
0: Jó.
1: Amikor látsz egy ilyen filmet, egyrészt bizserege a kezed, hogy azért ott kéne lenni. A másik, hogy érzékeled-e azt, hogy mi az, ami nem reális, amit csak a számítógép tud megcsinálni, és ezt nem repülte pilóta.
0: Persze, tehát például ott van a Kobra, amit mutatnak, hogy ő felhúzza magát, azért az Atom 2 szerintem azt nem tudja megcsinálni. Ami érdekes, hogy bemennek például, ha valaki megvan a film, hogy bemennek van egy viadukt, és akkor van, ott bemennek
1: egy kézbe. Igen, átmegy közte, oldalra fordul.
0: Na jó, persze. Pont az
1: ez ilyen, a hagyjuk már?
0: Hagyjuk már, mert azokban a részekben, ilyen völgyekben óriási turbulencia. A gépekre is ugyanúgy hat, tehát hiába, hogy 16 tonna, meg 18 tonna, ezekre ugyanúgy hat a maga, és nagyon erősen tudhatni a turbulencia minden. meg az, hogy beindítják, és akkor nem tud, nem gyorsan beindítják földről, azt se tudják, hogy mi van, és csak elviszik a gépet, elkötik, majd felszállnak egy olyan helyről, ezek nem így vannak. Tehát ezek a, tehát én mindig nézegettem, és akkor azt mondom, úristen. És a gyerekek, amikor először volt a Top Gun, és mondják, hogy apa, ez így van. Nézzétek, csak nyugodtan, majd utána megbeszéljük.
1: Apa, ezt te is csináltad?
0: Igen.
1: De közben meg nyilván azért az ott van, hogy, hogy egy ilyen filmet megcsinálni, az vagány dolog. Mert hogy valódi repülők, valódi pilótákkal.
0: Igen, és de különben nekem tetszik. Tehát én nem úgy megyek oda, jaj, ugyan már, hanem élvezem, tetszik az egészen, látom, hogy meg a, például egy másik, ami megint valótlan, ugye van, hogy 10G, azt hiszem, amikor van, hogy a másikban, hogy amikor a Top Gun-ban, hogy felhúzzák, és
1: igen,
0: részre. Így van. Na most ez azért aki ilyen hiszi, hogy amikor húzod, tehát csinál egy ember egy ilyen leborítást, hátra fordítom, és jön fel, zuhanárba felhúzza, és követi itt a hegyet, próbálja követni, ugye ebben részben, itt túlterhelés van, de amikor már követi a hegyet, ott már nincs, ott már lecsökken, ott már egy 1G környéke, tehát pont ott nincs túlterhelés. Ebben a részben, amikor felveszed, abban van túlterhelés, itt már, amikor már követi a hegyet, ott már nincs túlterhelés. Tehát is látom, hogy meg akarnak szakadni, és minden is, csak követi a jelszak sem mondom.
1: Tehát ezek... jó, de ezért jó, hogy nem szakemberek ülnek mindig a nézőtéren, ja, hanem
0: igen,
1: csak mi.
0: Ja, én kérek el is attól, hogy valaki nézés.
1: De nem, hát azért az meg volt csinálva.
0: Meg. Amúgy jó volt életére.
1: Visszakanyarodva a hétfői esethez. Az elején mondtam, hogy hős vagy hősies az a pilóta, aki egy ilyen átesik, aki ott teszi le a gépet, ahol nincs lakott terület, aki megpróbálja hazavezetni a gépet, vagy ez a munkája, és nem kell eltúlozni. És ezzel nem a kórházban lábadozó őrnagy érdemeit csökkenteném. Csak segítsünk ezt értelmezni.
0: Viszont nehéz helyzet erre most nekem így válaszolnom azért, mert egy pillanatig sem akarom csökkenteni az érdemeket. Beszéljünk egy olyan általánosságban, jó, most nem erről a helyzetről.
1: Jó, persze.
0: Úgy most azért, mert ezt nem akarom.
1: Persze, de itt ugye azt értjük, igen, egy konkrét eset volt, letette a gépet, elkerülte a lakott területet. Tehát ez egy helyzet.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy de én esetemben is, hogy az, hogy te elviszed, például nálam az volt, hogy az én esetemet tudom mondani, hogy láttam azt, hogy helyzet van, alattam rakétacsapatok voltak, és ott voltak tanyák. És hogy azt mondom, hogy ha leesik a gép ott valahol, és meghal valaki, mert odaesett a gép, akkor hogyan élsz azzal, ami pilóta, te vagy pilóta vagy, hogyan élsz azzal tudattal együtt? De itt volt egy olyan bevállalás, hogy azt mondom, hogy vagy azt bevállom, hogy kilövöm magam, vagy esetleg meghalhatok. És nekem egy olyan volt, hogy két ilyen látomásom volt, két vizualizálás. Az egyik az, hogy be fog robbanni a gép, mert az orosz azt tanította annak idején, hogy 5 másodpercen belül, hogyha a tűzjelei nem szűnnek meg, azon a hadsereg végre a katapultás.
1: 5 másodperc?
0: Igen, hogyha a tűzjelei nem szűnnek meg, azon a hadsereg végre a katapultás, lehetőség szerint fordulj a lakott településtől. Ez így van, szó szerint ez leírva. És amit tanítottak, hogy ez így bekövetkeztetés, hogy nekem a rossz az, hogy olyan, mint egy lőporos hordón dősz, és nem tudod, a kanosz milyen hosszú. Lehet csak egy centi, lehet, hogy pillanatokban bekövetkezik. És egy ilyen géppel is az a leszállás, az a kockázat, hogy benne a gép az 16 tonna, benne az üzemanyag, benne a fegyverzet, a lőszerek, a minden. Ha bejössz egy ilyennel, és leteszed égőgépet, akkor aki benn van a zónában, azokat mind veszélyezteted. Ez a hátültő, ami sok ember nem is gondolja végig. Látom is a kommenteket, hogy le lehetett volna tenni. Persze, le lehet tenni, csak utána, hogyha felrobban, meghalsz, akkor viszel sok embert magaddal. Ezt nem is gondolkodnak ezen. És attól, hogy én ezt kivittem a gépet, hogy úgy volt, hogy meghalok, tehát hogy átézem azt az egészet, én ezt túlléptem, annyi, hogy lehúztam a gázkat, hogy késleltesen balgáztat, az még volt, egy vészrendszerem volt az is, késleltettem ezt a robbanást, és utána meglepődtem, mert már nagyon sok idő volt, és nem robbant be. Fici visszatoltam, és azt láttam, hogy 20%-ot újráltam, mert vészrendszerem volt, ugye égett, leállt a jobb hajtóművem, felrobbant, átvágta a bal is égett, és a bal is vészrendszerem volt, és rendes nappal láttam, hogy több méteres lángoszap oldalra megy ki. Attól én nem tartom magam hősnek, hanem azt, hogy csináltam a dolgomat, mert el kellett fordulni, el kellett vinni a gépet. Érted? Tehát onnan el kell fordulni, és hogyha, amit mondtam, hogy ez utána tovább ezzel?
1: És na de ezt utána gondolod? Ezt ott a gépen nem gondoltad, hogy fogok utána élni, hanem ott gondolom tetted, amit tudtál tenni.
0: Nem, ebben az adott pillanatban ez pont ez volt bennem, hogy kilő, és láttam, hogy ott van az egész, és ez egy gyors, nagyon gyors eszmefutatás, hogy ez leesik egy bárhol, és akkor ez tényleg így volt, ez nem most utólagosan mondom, hanem az, hogy aha, ha most kimegy, hová megy? És akkor forduljunk tovább. És engem már zavart a rádió, hogy egy csomó szövegeltem, már kikapcsoltam volna a rádiót. Még egy érdekessége, amit nagyon ritkán elmondtam a kezdettől fogva, elfordultam párhuzamosan a pályával, tehát ellentétes pályirányon voltam, és kinéztem, és olyan, mintha lett volna egy 29-es, bejön, ég a feneke, de nem volt ott semmi gép. Hát egy vizualizálás is jön be egy gép, egy rövid videó, és kb. 8-10 méter magasságban, hogy mintha berobbanna. És akkor azt mondtam, ezt nem akarom. És akkor jöttek, hogy már terület, akkor jött a torony is, hogy 322-ig a gépe katapult, de addig végignéztem az egészet, hogy jobboldali áll, baloldali lángokban van, megnéztem, három tükör van, a tükörből, bal tükörből láttam, hogy lángokban van. És nekem a jelzőrendszer semmit nem mutatott, mert szétrobbant. Tehát a fekete doboz a tesztelre meg volt, hogy a robbanás következtében az is elment. Elgörbült nekem a hajtómű vezér rudazatom. Nem nagyon nehezen tudtam letenni a harmadik a gyakorlatos tobba. És ilyenkor én azt gondolom, mert volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy azonnal ki kellett volna lőni magad, akkor mondtam, hogy bocs, nem, ezt be is fejezhetjük, nem vagyunk egy szinten. És nem azért, mert én úgy gondolom, hanem azt gondolom, hogy, hogy te, mint pilóta, én azt gondolom, hogy kötelességed ilyenkor elvinni. Tehát itt is, ha az ember nem azt csinálja, akkor mi történik? És beszéltem már olyannak, aki fölött lőtte ki magát, és mondta, hogy izgult, hogy egyáltalán hová esett a gépe. Mert ugye olyan
1: helyzet volt. Hát nem látta a felhő alaptól.
0: Igen. Tehát ez egy nagyon rossz, hogyha ilyen történne. Én azt gondolom, hogy egy ilyen megítélése, hogy te hol vagy hős, nekünk mi csináljuk a dolgunkat, tehát én soha nem érvelek azzal, hogy én most vadászpilóta vagyok. Nem szoktam úgy valahová oda menni, sőt, ha megkérdik tőlem, hogy a szakmát, azt szoktam mondani, hogy nehéz gépkezelő. Nem azért, mert...
1: Hát elég nehéz gép.
0: És ülő munkát végzel valójában. Tehát azért, mert onnantól megváltoznak az emberek.
1: Amikor kilőtted magad, arra emlékszel?
0: Igen. Amit most beszélek, azért tudok úgy beszélni.
1: Az megvan, világos.
0: Mert minden arról beszélek.
1: De hát ugye meghúzod a kart, azt fölfelé rántod, ha jól sejtem.
0: Úgy van, hogy így ülsz, normálban így ülsz, ugye normálban, hátra teszed a fejedet, benyúlsz a kézzel, teljesen hátra feszíted a fejedet, és így felhúzod a kart.
1: És akkor kilő egy picikét. Az is megvan, ahogy repülsz fönt. Tehát, hogy nem vesztetted el az eszméletedet attól, hogy kilőtt?
0: Tehát amikor meghúztam a kart, ez a karhatároló, készhatároló lejön, és az, ami nekem megvolt, hogy kabintető egyből elmegy abban a pillanatban, és lelassult az idő. Tehát ezt mindig is elmondtam, hogy látod a kabinkeretet, kabintető egyből elmegy, azt megérzed, és utána jössz ki lassan, ez egy pici megvan, és onnantól kész, onnantól blackout, de a hangokat hallottam mindent, hogy az apró ilyen zörejeket, csattogás, minden megvan nekem. Következő kép, hogy tol fel a hajtómű, rakéta hajtómű, lőporos hajtómű van. Ez kívülről belülre egyformán ég, ezért tudja egyenletes nyomatékot biztosítani. 40-50 méterre még feltol, tehát a piropatron dolgozik először, és utána egy rakétahajtó még rá segít, hogy feltolja. És azt láttam, hogy tol fel, és jön ki a fejtámából kijön az ernyő, a zsinórzat kijön, ilyen súrogó hangot ad, ilyen hangot, és ahogy megnyílt az ernyő, az abban a pillanatban, hogy befordított, és hogy befordított, akkor láttam, hogy a gép ilyen 70 fokos szögben, tőlem egy 100 méter az egész feneke égett, és megy le 70 fokos szögbe körül a földbe.
1: Tehát még azt is láttad?
0: Végignéztem az egész, hogy becsapódik, becsapódott, és amikor becsapódott, olyan, mint a homokot tartasz a kezedbe, és belefújsz, és csak hogy szétment az egész, és utána jött a hang. Tehát ilyen, és nem robbant fel, lement egy 15 méter mélyre, lefúrta a hajtómű magát, tehát nem robbant fel. Utána a farkánál fog kiállt a farok, és onnan kihúzták egy részét jelent a magágépnek. És utána néztem, hogy van nekem, ernyő megvan, és egy gumicsónak is van nálunk felfújva. Én felfújult egy gumicsónak, meg beindul egy jelzőrendszer, a vészjelzőrendszer, 121,5 MHz-en, ami a GPS-ek pozíciójának, és tolt engem a szél szépen hátrafelé, ilyen vezetékek felé. Tehát az 300 méter magasság körülbelül, úgy képzeld el. És utána annyi volt, hogy felcsimpaszkodtam, tehát néztem, próbáltam irányítani, ugye, amit tanultunk az ernyőzésből, de ezt nem lehetett irányítani, ezt az ernyőt. Mi nem ilyen ernyőkkel ugrottunk. És ez egy speciális ernyő, arra van csinálva, egy ernyőd van, réselve van, ha véletlenül valamiért kinyílik, akkor réseléseknél kiszabad a levegő, és utána összezárul. Hogy biztosítja, hogy ne szakadjon le az ernyőd. És utána megnéztem, hogy próbáltam irányítani, hogy forduljak szembe, nem tudtam, felhúzózkodtam, és berántottam az ernyőnek a jobb oldali részét, és felnéztem, és akkor meglepődtem, hogy beomlott az ernyőnek az egynegyed része. Tehát az látható, hogy beomlott. És így tartottam, és szépen nagyon lassan egy ilyen tempóban elkezdett fordulni az ernyő. És akkor azt néztem végig, hogy oké, jó felé fordul, és közben...
1: Tényleg észnél voltál.
0: Igen, és ami rossz volt, hogy akkor nem tudatosult bennem, hogy megindul a függőleges sebességem. Mert 80 kilós embernél 8 méter per szekundumot írnak le. Csak ugye alattam futott a néni, azt láttam, meg egy ember, ezeket még láttam ezeket. És akkor mindig a néni futott egy felkendővel, és követte azt a kutyagörbét, hogy engem az ernyő, hogy megyek. És amikor már láttam, hogy már elmentem, messze van tőlem a vezeték, akkor néztem, és a 100 métertől láttam, hogy nagyon gyorsan jön a föld. Tehát olyan 12 méter per szekundum, hogy fölötte jött az egész.
1: Az azért odavert téged.
0: Az nagyon, nagyon. És akkor annyi volt, hogy egy káromkodás volt, és azt mondtam, hogy egy villanás volt az agyamban, hogy ezt lábban nem szabad kibírni, hanem eldobom magam balra. Ne kérdezz meg, miért balra? Balra. Ez a döntésem volt, hogy balra, eldobom, csak érzem a talajt. Megéreztem a talajt, kiengedtem egyből az egészet, az elnyűt, készültem, vártam arra a pillanatra, hogy megvan, meg volt a talaj, bum, eldobtam magam balra, és pörögtem, sokáig tartott a pörgés, és ezt most azért mondom, mert látom magam előtt. És akkor utána, hogy megállt az a pörgés, látom, az elnyű még fenn volt, baloldalt, és akkor szépen összeomlott az elnyű, pedig erős szél volt. Összeomlott, és akkor feküdtem a hátamon, mit tehettem volna, mi az egész, sisak rajta, a maszk, minden meg volt húzva előtte, minden, ez meg is kell, nem szabad úgy hagyni, hogy rajta a maszk, minden, és akkor mi volt az egész, mit tehettem volna, megszólalt a sziréna a reptéren, és akkor úristen, igaz jelentés, papírmunka, hajózókönyvem hogy áll, felelősségvonások, mik vannak benne, a tiszteletbizottság, egy csomó procedúra, minden, és akkor harmadik volt az, hogy kezem-lábam, elkezdtem mozgatni, hogy most mozogja a lábam, kezem, és ez hogyan működik, és utána kezdtem, hogy felállni, csatoltam le, levettem a sisakot, még abban fújt az oxigén, mert van egy oxigén palack az ülésed alatt, és akkor a maga az elnyőd alatt van egy picike kis készlet, és akkor csatoltam ki a hevedert, és akkor odaért az az idősnő, és mondja, hogy jaj, de szörnyű volt kívülről nézni, és mondom, belülre sem volt kutya.
1: Hát igen. Mondtad az elején, hogy hát akkor még nem fájt. Sok minden maradványa van a szervezetedben ennek a katapultálásnak?
0: Ami nekem az legelső dolog, ami nagyon meglepődtem tényleg, hogy ugye kaptam egy telefont, egyéb éneket, ez egy érdekes történet pont az egészből, bár most, hogyha nem megengedek egy picit eltérni, felhívtak engem telefonon, másik telefonon, nem a saját telefonon volt, kaptam egy telefont, hogy akkor volt egy bejövő telefon, a Kiliának vele volt, és egy Poggio Renaticóból hívott engem fel a Pinte Zoltán dandártábornok, és akkor a parancsokkal beszél, az adom a topit, elmondta nekem, mi van, és utána jött az, hogy te az asszony beszéltél a feleségeddel. Hát mondom, nem. És nem volt telefon, ez egy sztori, könyvérdekes sztori, megkapta egy telefon, idegen szám, bepöttyögöm a számot, felhívom, azt mondja, mi van, Zoli vagyok, szia. Azt mondja, hívják később, szűrértekezleten vagyok, és kinyomja. És nézem az egészet, mondom, hogy ez nem oké, és mondom, újra felhívom, és akkor elmondom, figyelj csak, oké, jól vagyok, csak tudatom, szeretném tudatni veled, hogy történt egy baleset, de jól vagyok. Hogy ne legyen ilyen. Igen. A hazament gyerekeknek, hogy gyerekek tévét néztek, gyerekek, valahogy mondanom kell. Igen, anya, apa jól van, de katapultált jól van? Igen, anya kimenni a képből. És utána, amit akartam, amit kérdeztél, bevittek engem a szállatot, mentek a mentőbe, vittek volna be, és elmentem a telefonomért, hogy megkapjam. És hogy mentem a lépcsőn, mondták, hogy egyből be kell menni, és a lépcsőn, amikor mentem, ez volt az első ilyen érdekes reakció, hogy a bal térdem így oldalra így csinált egy ilyen, ami tök érdekes volt. Nem is értettem, hogy mi ez. Tehát oldalra így
1: hullámzott
0: egyet. Néztem, de nem fájt akkor meg. És bevittek, etőtől talpig átvizsgáltak, de ez nagyon orvos, nagyon alapos orvosi vizsgálat, minden. És mondták, hogy nem találtak semmit. És mondom, hogy akkor megyek haza. Nem, megfigyelés. És benn kellett maradnom éjszakára. Az éjszaka nagyon fájdalmas volt, ilyen rengetegszer, 20-valahányszor felébredtem, csak úgy, hogy nem felébredtem, óriási fájdalom, hogy leszakítanák a két térdemet. És akkor ez többször, tehát nem mentem gyógyszert kérni, nem csak felébredtem arra, hogy fáj. Megint felébredtem, fáj. Reggel jött az orvos és mondta, hogy hát a topi az a helyzet, hogy ő nem ért egyet, de ő is megkapta a parancsba, hogy el kell menni a sajtótájékoztatóra. De mondom, lábára alig bírok állni. És akkor mondták, hogy felhívott egy parancsnok, mondta, hogy topi, ott a dolgod. Szerintem jó vagyok. Mondom, oké, rendben van. Elmentem sajtótájékoztatóra, úgyhogy maga egy ilyen térvédőkkel mentem el, hogy fogja a térdemet. Utána elmentem megnézni a gépet, bementünk, családot találkoztam, és visszamentem a kórházba, és így volt másnap, hogy kiengedtek. És ez utána az a hatás, ami volt, akkor is mondtam, hogy csíp valami, és akkor az a csíp az volt egy, amit mondták, hogy nem látják meg, lehet, hogy ez egy pici valami izomzat, stb. És június 26-ra kaptam MRI-re időpontot, de már 22-ben, amit mondtam, hogy már Dániába repültem, és 26-án mondták az MRI-nél, hogy igazából egy gerincsév. De ez engem a repülésben nem aggasztott. És voltak orvosok, azt mondták, hogy ők nem engedtek volna repülni, de ez engem nem befolyásolt a repülésben.
1: Repülsz még?
0: Repülök, igen. SK-60-es Bulldog, ilyen apró műrepülés, de kisebb túlterelése, igen, gyirokopterekkel repülök. Tehát azok a gyirokopterek azok, hogy olyan, mint mint egy sárkány repülő, ugyanúgy fölül, ugye rotorlapát van, és a földön felpörgett, és utána már csak levegő hajtja. Egyik legbiztonságosabbnak tartom most.
1: Élvezet?
0: Na igen, kimondta, élvezem. Meg az, amikor viszek utast is, akkor megmutatom neki, hogy milyen a érzés a levegőben. Segítettem, mert meg segítek embereknek klaustrofóbiában, ugye, ami van a tériszonyban, ezeket, hogy elmulasztani. Megmondom, hogy hová figyeljenek, egy ilyen segítek igazából. Meg azt szeretem ilyenkor, tartok előadásokat az országban, meg külföldön, hogyha valami van, és elmondom, hogy mit tapasztal az ember, mit lát, mi az a különbség, hol van a föld görbülete, tehát 14 000 méter körül kezdődik a föld görbülete, az, hogy hogy látod? Milyennek látod az eget? Még mik vannak a különbségek? Hogy mit tapasztalsz ezeket? Tehát egy csomó ilyen dolgot, élményt, amit átéltem, ami bennem van, ahogy most tudok róla beszélni, mert elképzelem, azokat próbálom átadni.
1: Az, ami történt hétfőn, az egy tulajdonképpen szerencsés baleset.
0: Igen.
1: Mert hogy az ember az első.
0: Így van.
1: Az, hogy elvesztettünk egy Gripent, az a magyar légierő szempontjából mennyit jelent?
0: Ez azért lesz jó kérdés, mert ha amennyiben teljesen úgy lesz a vizsgálat, megállapítja, hogy ez a gép, ez hibás, és már pedig volt hibája. Ugye ez előfordul, most ne szálljunk a nyelőre, előfordul, hogy kapatolsz egy kárpótlást. Tehát én esetemben is az volt, amikor megállapították, hogy ez az orosz félnek a hibája volt, hogy a hajtóműveket visszahozta a nagy javításról, ezért kapott az ország egy kompenzációt. Tehát ez nem úgy van, hogy most akkor leírtunk egyet.
1: Egy felelősségvállalás a gyártó részéről.
0: Biztos vagyok benne. Tehát ennek meg kell történnie. Itt még az érdekessége az, hogy ugye most, ha jól tudom, ez most ért vissza, hogy megszűnt a leasingerés, ugye utolom, hogy most 2026-ban, hogy ez, mi lesz ennek a jogilag, ez hogyan lesz, egy másik kérdés, de nem a mire szűnt. Tehát előfordulhat könnyedén, hogy ezért, hogyha kiderül, hogy ez a hiba, ez olyan jellegű hiba, és ez okozta az egészet, akkor lenne egy kompenzálás. Tehát ezt most így mondom.
1: De az nem egy új gép.
0: Nem, általában nem, hogy nem egy új gép. Az én esetemben is más úgy volt, tehát nem egy gépet adtak, hanem a javítások, egyéb ilyenek, nagyon sok dolog volt, érted az egészben.
1: Azt kívánom az őrnagy kollégádnak, hogy úgy álljon hozzá, és úgy emlékezzen vissza majd idővel, mint ahogy te mosolyogva tudsz erről beszélni, és életed végéig repülni fog szerintem, hogyha van gép, ami még kihívás jelent számodra.
0: Hát igen, én nekem vannak terveim is nyilvánvaló, meg én sok minden próbálok foglalkozni, tehát eddig is azt csináltam, ugye voltam, a drónokkal foglalkoztam, légihatóságnak voltam vezetője, egy csomó dolog bejött, külföldön voltam, és az ember, ha van egy kérdés, van célja, akkor van miért élni. És az életeti az embert is egyben.
1: Hajrá! Köszönöm. Szabó Zoltán Topi, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Öröm volt, hogy itt voltál velünk. Köszönöm az önök figyelmét. Kevesebbet beszéltünk magáról a balesetről, arról rengeteg cikk jelent meg, és rengeteg találgatás, és hát hallották. Igazából az eredményt kell megvárni, ami a vizsgálat végén születik majd csak meg. Az ön nagy kollégája Topinak jól van, vagy jobban van, és további jobbulást és gyógyulást kívánom neki, és köszönöm a figyelmüket. Minden jót, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban, folytatódik a változékony idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A gazdasági és energetikai minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Celeburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Hogyan lehet az alvás a modern életünk luxusa? Miért hiszük, hogy elég hétvégén kipihenni magunkat, és csodálkozunk, hogy egyre fáradtabbak vagyunk? Aktuális epizódunk vendége Kun Zoltán, alvás és regenerációs szakértő, akivel az alvásról, a stressz és a regeneráció egyensúlyáról, valamint a magyar társadalom alvásválságáról beszélgetünk. Szó lesz generációs berögződésekről, tévhitekről, munkahelyi teljesítményről, és arról, hogy a jó alvás miért alapfeltétele a jó életnek. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
2: Mi sem természetesebb annál, mint hogy éjszaka álomra hajtjuk a fejünket. De miért alszunk, és egyáltalán miért így alszunk? Erről fogunk ma beszélgetni a Magenta Podcast aktuális adásában. Itt van velem Manci a stúdióban, és Kun Zoltán, alvás szakértő, regenerációs szakértő. Köszönjük szépen, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
2: Képzeld, egy érdekes dologba futottam bele akkor, amikor az interneten kutattam az alvásról, és az az érdekesség pedig nem más, mint hogy az ipari forradalom előtt egészen máshogy aludtunk. Egy úgynevezett kétfázisú alvást követtünk, aminek az volt a lényege, hogy lefeküdtünk a nappal, felkeltünk éjfél körül, egy-két órát tevékenykedtünk a ház körül, elvégeztük a házi munkát, majd újra lefeküdtünk, és a nappal felkeltünk. Ez volt az alvásnak a természetes rendje. Éppen ezért mondják azt mostanában kutatók, hogy most már nem természetes, ahogyan alszunk, nem csak azért, mert nem a nappal fekszünk és a nappal kelünk, hanem azért is, mert egészen mások a körülmények, kényelmesen, puha ágyban, paplan alatt, melegben. Mégis úgy tűnik, mintha rosszabbul aludnánk, mint valaha. Ez tényleg így van, vagy csak a mi feltételezésünk?
3: Ez abszolút így van, hogy rosszabbul alszunk, és nagyon sok oka van ennek, és közben ebben nagyon számottevő az, hogy a természetestől nagyon távol vagyunk, tehát ez is igaz. Ezzel együtt ugye nem tudunk úgy aludni, mint az ipari forradalom előtt. Tehát ugye valahogy az a kérdés, hogy tudunk ebben a mai világban egy jobb minőségben aludni. És valóban így történt régebben, hogy ugye két részletben aludtunk éjszaka, közt az emberek fölkeltek, házas életet éltek, imádkoztak, beszélgettek, nem kellett rakni utána a tűzre, tehát igazából a közt az emberek fölkeltek, házas életet éltek, imádkoztak, beszélgettek,

0: távolodás, az biztos az egyik fő ok.
1: És a modern korban, most közben az jutott eszembe, hogy a modern korban az, hogy picit az alvás hiánya, vagy a kevés alvás, mint hogy ilyen státuszszimbólum is lenne, nem? Tehát, hogy én fontosabb vagyok és sikeresebb attól, hogy hát nekem nincs szükségem alvásra, nekem 4 óra elég, főleg hát sok esetben pont beszélgetünk is erről, hogy nagy vezetők is azt szokták mondani, hogy ő 4 óra alvással el van, de hogy közben, mintha súlykolnánk belénk, meg hát van a magyaroknak, tudod, ez a balsors, aki régen tép, szenvedni is szeretünk, és hát alig tudok aludni, hogy ezt is a modern kor hozza, vagy az tényleg ilyen kicsit ilyen státuszszimbólumba is megy a modern világba.
0: Nagyon rossz példák vannak előttünk gyakran, és ugye többek között mondhatom bele a japán miniszterelnökét, aki 2-4 órát alszik, és ugye erre nagyon büszke, meg hajnali 3-kor tart a eligazítást az embereinek, tehát igazából ezek azok a fajta tényezők, amik ugye azt gondoljuk, hogyha akkor vagyunk eredményesek, meg hatékonyak, meg akkor vagyunk sikeresek, hogyha mindent is bele akarunk plésen az életünkbe, de valójában ezek a minták, ezek nagyon rossz kárt okoznak, egyrészt nagyon sok embernek egészségkárt, ráadásul ugye abszolút nem vagyunk hatékonyabbak, tehát ugye azért, mert valakinek esetleg van egy speciális gén, ami tolerálja a kevés alvást, a legtöbb embernek ez a előbb-utóbb a kevés alvás, az valamilyen betegségben fog testet ölteni, tehát nem tehetjük meg büntetlenül, és hogyha viszont jól tudunk regenerálódni, ha odafigyelünk a pihenésre, meg a töltődésre, akkor viszont egészen más teljesítményzónákat érhetünk el. Tehát az ember néha megszokja azt, hogy nekem kevés alvás elég, de van egy ilyen alvás tolerancia nevezetű kifejezés, ami azt jelenti, hogy hozzászoktatjuk magunkat a kevés alváshoz. És ugye ez megszoktam, de nem elég. Tehát ugye egy teljesen más szinten tudok teljesíteni, teljesen mást érek el az életemben, hogyha egy ilyen automatikus adaptáció miatt, ami a szervezetben van, egy a kevés alvással ketyegek el igazából.
2: Ha már Japánt behoztad, amikor kutattam az alvás mennyiségét a különböző országokban, vagy megnéztem az adatokat, most hogy ezek mennyire pontos adatok, vagy ki hogy méri, az teljesen más kérdés. Azt láttam, hogy Japánban kevesebbet alszanak az emberek, mint mondjuk Európa különböző országaiban. És arról, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha a példamutatás miatt alszanak mondjuk kevesebbet a japánok, mert ezt kapják egy ilyen nagyon fontos vezetőjüktől, hogy elég keveset aludni, és akkor ők is erre, nem is tudom, trenírozzák magukat, hogy kevesebbet aludjanak.
0: Biztos számít a japán kultúrában, ugye elég fontos, hogy mennyire szabálykövetőek például ugye a japánok, de ha kicsit a magyarokra vetítem ezt, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok faktor van abban, hogy mennyit alszunk. Az életvitelünk akár más népekkel összehasonlítva azért egészen más, sokkal kevesebbet, tehát drasztikusan kevesebbet mozgunk például, mint a japánok konkrétan, vagy nagyon sok más nép, ugye 59% az embereknek egyáltalán nem sportol például Magyarországon, tehát ezek olyan faktorok, vagy elhízottak aránya sokkal nagyobb, a szorongás, a depresszió sokkal gyakoribb a magyarok körében, mint sok más nemzettel összehasonlítva. Tehát valójában nagyon sok faktor együtt eredményezi az alvás időt, tehát nem csak az a kérdés, hogy mennyit alszom, hanem hogy mi az, amit igazából föl kéne épülnöm az alvás során, ugye ezt az angol azt mondja, hogy recovery, tehát vissza a gyógyulás igazából, de hogy nem, ugye az alvás nem csak azt jelenti, hogy marad a napból, hanem igazából nagyon fontos szerepe van abban, hogy a napi hatásokat, azokat valamilyen módon kompenzáljuk, és újra termeljük az energiáinkat. Ezért lenne igazából fontos az alvás.
1: Hát meg azért is, hogy mondtad a szorongás most, hogy ez kicsit egy ilyen ördögi kör is, nem? Tehát, hogy keveset alszok, stresszesebb vagyok, szorongok, a kognitív képességeim sem olyanok, tehát még fáradtam, még szorongom, még stresszesebb leszek a nap végére, ami ugyanúgy nem segíti az elalvást, és akkor egyszer csak bekerülök egy ilyen spirálba, és aztán különböző gyógyszerekért nyúlok, ahelyett, hogy az alvásomat tenném rendbe, és ezáltal minden más kidobhatnék, amit eddig különböző pótszereként szedegetek.
0: Ez teljesen így van. Az orvosok is azt látják, hogy például a depresszió esetében is egy oda-vissza irányú út van, tehát aki rosszul alszik, az nagyobb eséllyel lesz depressziós, aki pedig depressziós, az nagyobb valószínűséggel rosszabbul alszik. De nagyon sok ilyen betegség kapcsán lehet ezt a két irányú utat látni. És az alvás a fundamentuma, az alapja a teljesítményünknek, az egészségünknek. Tehát, hogyha az ember ezt elkezdi rendbe rakni, akkor az kihathat nagyon jól az általános egészségi állapotára is, és fordítva is igaz, hogyha meg ezt így nagyon hátra rakjuk, meg nem törődünk vele, akkor az valamilyen formában ki fog jönni a szervezet szempontjából, mert nem hagyja magát, mert nyilvánvalóan szüksége van a megfelelő pihenésre, csak nem automatikusan lekorlátozzuk ezt a fajta képességünket, vagy készségünket.
2: Az, hogy alszunk, ahogyan a felkompban is mondtam, az egyik legtermészetesebb dolog, amit csinálunk. Mégis, amikor megkérdezzük egymástól azt, hogy na, hogyan

0: aludtál, akkor amikor nagyon rosszul, akkor egyértelműen rá tudjuk vágni, hogy hát nagyon rosszul, vagy nem annyira jól, de hogy igazából azon túl, hogy ezt valamennyire érezzük, nem tudjuk konkrétan megfogalmazni, vagy nem tudjuk pontosan megmondani magunkról, hogyha csak nem vagyunk alváskutatók, ugye, vagy alvásszakértők, hogy hogyan is aludtunk. Mi segít az embereknek abban, hogy először is felismerjék azt, hogy nem jól alszanak, és hogy miért nem alszanak jól?
1: Bocsánat, illetve még egy dolog jutott eszembe ezzel, hogy fel tudjuk-e ismerni jól, tehát meg tudjuk-e ítélni jól azt, hogy jól alszunk, vagy még az se?
2: Erre tudok egyszerűen válaszolni, mert hogy de 10 éve végzünk ilyen alvásméréseket Magyarországon, napi méréseket és alvásméréseket így egyben, az idegrendszeri terheltség szempontjából, és azt látjuk, hogy az emberek kétharmada, tehát olyan 66% ténylegesen konkrétan kétharmada az arány, nem tudja eltalálni, hogy hogyan alszik, és úgy nézzük ezt, hogy egy ilyen 5 fokú skálán kell értékelni egytől ötig, hogy a gyengétől a kiválóig hogyan aludt, és utána megnézzük, hogy a mért adatokban mi van benne, és egyszerűen tényleg elválik ez a kettő. És ugye mind a két irányban van különbség, tehát nem csak aki azt gondolja, hogy rosszul alszik, az is lehet, hogy jól alszik, meg olyan is van, aki jól, de valójában rosszul, csak a helyzet, hogy igazából az utóbbiből van több, tehát sokkal többen, mert annyit érzünk, és ha válaszolva a kérdésre, hogy az érzetünket az befolyásolja, hogy a felébredéskor milyen állapotban vagyunk, de ami előtte történt, akár 6-7-8 órán keresztül, ez nem egy homogén tömb, tehát az nem alvásfázisok, alvásciklusok vannak, tehát nagyon sok minden történik velünk éjszaka, és ugye a felébredéskori állapot határozza meg az érzetet, és ez, hogyha éppen nagyon jó, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy minden oké, de hogyha mondjuk egy mélyalvás közepén ébresz föl az óra, vagy a telefon minket, akkor meg ugye, mint akin átment az úthenger. A legtöbben, meg egyre többen Magyarországon, 47-60%-a nőtt meg azoknak a száma, akik például reggelente fáradtabban kelnek föl, mint ahogy azt mondják érzetre, mint ahogy lefeküdtek. Tehát ugye egész egyszerűen az érzetünk is amúgy romlik, és a mérésekből is azt látjuk, tehát az objektív adatokból is azt látszik, hogy rosszabb lett a helyzet, és a nagyon nehéz emiatt ugye jól megfogni, hogy honnan tudhatom, hogy hogyan aludtam, hiszen ugye az érzetünk ebből szempontból csal, de hogyha valamilyen adatból, mérésből próbálunk kiindulni, az jó lehet. Nyilván nem mindegy, hogy mivel, hogyan mérjük magunkat, de alapvetően, hogy valaki például könnyen elalszik, éjszaka nem nagyon ébred föl, vagy ha fölébred, akkor könnyen vissza tud aludni, és reggel kipihent, akkor nagy valószínűsége jól alszik. Tehát, hogyha van energiája napközben. Ha viszont ezek között valahol, valamelyik nem igaz például, vagy valamilyen módon húzamosabb ideig problémája van az alvással, akkor viszont érdemes mögé menni, mert annak nagyon sok faktora lehet, hogy miért nem jó az alvás.
1: Hát meg azt ne felejtsük el, mert hogy valaki, aki most ezt hallgatja ezt az adást, azt gondolja, hogy most elmondtál X paramétert, ez a könnyen alszom el, nem ébredek föl, vagy ha fölébredek, visszaalszom, és az, hogy az úthenger átment rajtam érzéssel kelek, az biztos azért van, mert a vekker akkor szólalt meg. Tehát hogy lehet, hogy nem fekszenek le időbe, keveset alsznak, viszont az első 3 teljesül rájuk, és a negyedikre pedig így lesöpörjük magunkról, hogy biztos az a fránya vekker okozta. Tehát az se jó, ugye, hogyha mindent arra kennünk, arra a vekkerre. Tudjuk előrébb hozni mondjuk a vekkert, később ráállítani, előbb ráállítani, vagy ahhoz, hogy beállítsam azt az alvási rutinomat, ahhoz az kell, hogy tudatosan tényleg akkor feküdjek, hogy mindig egy meghatározott időben legyen előtt a szertartás, hogy ezt tudjam mérni és magamon is ellenőrizni, hogy ez jobb lett az életem, a mindennapjaim, mert az alvásom is az.
2: Igazából az is egy kérdés, hogy mennyit kell aludni, és hogy mikor kell aludni, de talán ennél még van egy fontosabb kérdés, hogy mit kell igazából, mennyi stresszt és mennyi felpörgöltséget kell kompenzálni az alvással, mert ebből derül ki igazából, hogy a nap végén mennyit és hogy kéne aludnunk. És ez a probléma gyakran, hogy azt gondoljuk, hogy egy picit hekkeljük az alvásunkat, kicsit arrébb rakjuk, kicsit máshogy csináljuk, akkor azzal, hogy pont jók leszünk, de lehet, hogy az alapvető a túl felpörgött életnek a kompenzációjához ez kevés. És ugye amúgy a válaszolva a kérdésedre a kronotípusoktól, a kronobiológia segít abban, hogy megértsük, hogy mikor érdemes nekünk, milyen a belső cirkadián ritmusunk, a belső biológiai óránk az milyen, hogy ez tud abban támpontot adni, hogy mikor az ideális a felébredés például. Én azt gondolom, hogy ez már egy jó megközelítés, ha valaki ezzel foglalkozik, de talán egy fokkal még inkább mélyebben azt kellene megnézni, hogy valójában milyen sok mindent akarunk belepréselni az életünkbe, ami miatt mondjuk akár későn fekszünk le, és vagy akkor próbáljuk tologatni az órát, vagy akkor a szundigombot nyomogatjuk a
1: telefonon. De abból legalább hat kell.
2: Tehát igen, hat igen, ami nagyon rossz. Amúgy, tehát ez megint az, hogy ugye azért tudjuk, hogy föl kéne kelni, de nagyon fáradtak vagyunk, és ugye ezek a szundi ébresztések azok azt jelentik igazából, hogy újabb stressz nyomásokat kapunk, tehát ez a legkevésbé jó. De hogy én megértem azt, amikor az ember próbál balanszírozni, csak akkor föl kell tenni a kérdés, hogy vajon mit akarunk balanszírozni? Mi az, ami igazából annyira fontos, hogy már az alvásba próbáljuk már valahogy megoldani az életünket, tehát a nappal ébren töltött időben gyakran több megoldása van annak, hogy utána az kifoghatni az alvásra, mint hogyha nekünk csak az alvás környezettel foglalkozni, például, hogy akkor a szuper legyen, ami szintén fontos, de nem ad annyit. Tehát, hogy néha bele kell mennünk abba a kérdésbe, hogy amúgy miért akarunk ennyi mindent az életünkbe belepréselni.
1: Bocsát, megütötte a filmet, hogy ezek a típusok, hogy milyen típus vagyok, igen, ami alapján hogyan kellene aludnom, vagy mikor érdemes, ezt honnan tudom én meg? Egyszerű hallgatóként.
2: Vannak tesztek, amiket ki lehet tölteni, és meg lehet nézni. Ugye van a korai pacsirta, a késői bagoly, meg a kettő között mindenfajta madarak, meg nem tudom, köztes madár, meg mindenfajta állat. Valójában a lényeg az ebből a szempontból, hogy van, aki ugye korán nagyon aktív, fölébred, és akkor nagyon sok energiája van, kipattan a szeme az ágyból, nagyon jó minden, aztán este már 7-8 körül, majd utána már kezd már bealudni, nem bír már ébren maradni. Ez ugye a korai pacsirta. A késői bagoly pedig ugye ennek teljesen ellentéte, mert ugye neki a reggel az nem reggel, hanem eleve délelőtt, ugye, akkor kávéval indul azonnal, hogy az nélkül nem indul be az élet, és utána este meg minden rettenesen aktív, így sokkal többet tudna még megoldani az életéből, csak hát mások már lefeküdtek. És így ez a helyzet, hogy a legtöbb ember amúgy kettő között van. Tehát ilyen 70% az embereknek az se nem pacsirta, se nem bagoly, de többen gondolják magukat bagolynak, amiatt, mert hogy ebbe a világban az van benne, hogy még este sokáig ébren vagyunk, élünk, kapcsolódunk a környezetünkhöz, elérhetőek vagyunk, világítás van, és azt gondoljuk, hogy nekünk még ott dolgunk van, és így hát, ha nem vagyunk nagyon fáradtak, tehát nem vagyunk nagyon ilyen pacsitatípusok, akkor könnyen előfordul, azt gondoljuk, hogy ez nekünk jó. De valójában nem, csak hogy ezt szoktattuk magunkat hozzá, és hogy az ember ebből a szempontból ideálisabban a saját kronotípusának megfelelően próbálna élni, akkor az már ez egy nagyon erős alapja annak, hogy utána a minőség az alvásnak milyen lehet, mert hogyha rosszkor alszunk, akkor például a minőség az egyetem leromlik, és nem mindig a mennyiség aki keveset alszik, az biztos rossz, de hogy aki próbál azért aludni valamennyit, ugye te nem akarok számokat, hogy 7-8 órát az már ugye jó, általában az emberek a valamennyi alvás az 5-6-7 óra maximum, inkább 5-6, tehát hogy ha próbálja be valamit tenni, de rossz minőségben alszik, akkor az már nagyon-nagyon kevés. Tehát hogy valójában azt látom a mérésekből, hogy a leginkább az alvás minősége, ami erősebb, tehát annak abban van több potenciál abban, hogy a regenerációnk összességében több legyen, és nem feltétlenül, hogy még egy 10 perccel korábban fekszek, vagy 10 perccel később próbálok feküdni, vagy a legrosszabb az, amikor hétvégén akarom bepotolni az alvást.
0: Mennyire látott te az elmúlt, mondjuk nem tudom, évtizedben azt, hogy hogyan változott az alvásunknak a minősége annak köszönhetően, hogy egyre izgalmasabb technológiai megoldások vannak, egyre inkább az érzésünk, hogy fú, még valamit megnézel, kipróbálok, kitalálok, ez rám nagyon jellemző, most magamból indulok ki, senki ne vegye magára. Tehát, hogy ez mennyire jellemző szerinted, mennyire rontja még tovább az alvásunkat, hogy a technológia ennyire menő?
2: A technológia nagyon jó dolog, én is nagyon szeretem, úgyhogy engem is nagyon pörget. Meg kell tudnunk együtt élni vele. És ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy nagyon sokat segítenek például a kütyük abban, hogy akár jobb legyen az életmódunk, vagy jobban tudjunk aludni. És ugye nagyon károsak, hogyha az ember például, de csak mondjuk egy dolgot mondjuk, itt van például az AI-nak a gyakorlatilag generalizált szorongás, egy csomószor, hogy kimaradok abból a világból, ami most olyan gyorsan változik. Tehát hogyha ebben nem tudunk határt szabni magunknak, és nem tudjuk azt megmondani, hogy most igen, nagyon izgatnak ezek a dolgok, de nem csak a technológia, nagyon sok minden izgatja, meg érdekli az embereket, hogy ezekben meg kell tudni tanulni, megvan az ideje akkor, amikor ezzel foglalkozunk, és amikor vissza kell venni ebből, és ezt minél tudatosabban alakítjuk ki, az annál nagyobb valószínűséggel segít abban, hogy jobban aludjunk. Ez nagyon egyszerűen azt olyan módon is meg tudom fogni. Itt vannak például a munkahelyeken a stressznek a szerepe, mondjuk a meetingről meetingre járás például, és ez a tipikusan az a problémakör, hogyha valaki nem tart szünetet, hanem mindig a következő kört veszi elő, akkor a nap végére már jóval nagyobb lesz a stressz szintje, automatikusan csak amiatt, hogy nem tart szünetet. Tehát, hogy ebben a szempontból mindig ez a határhúzás, meg hogy az érdeklő, vagy az inger gazdag környezet, vagy akár szeretjük, akár nem, de ami minket ér, hogyha ebben nem tartunk szüneteket, akkor az biztos, hogy rontja az alvást, és biztos, hogy rontja a regenerációnkat.
1: Hogy a munkáját behoztad, mindig eszembe jut, hogy a meetingek nem csak stresszt okoznak, hogy meetingről meetingre rohangálunk ugye a szünetek nélkül, hanem hogyha most elképzelünk egymás mellett két oszlopot, mint oszlopdiagram, ugye az egyik a 8 óra, a másik meg az abban az időben elvégzendő munka, és ugye a meeting az egyikből elvesz, és a másikhoz hozzátesz, mert hogy ami meetingen történik, abból ugye feladat lesz, és ezt a feladatot majd munka után otthon kinyitja az ember a gépét, és megcsinálja, tehát hogy így sem érjük magunkat utol, és nyílnak ki nem csak a streaming szolgáltatóknak a platformjai, hanem a laptopok is, és még otthon is dolgozunk. Ezáltal más stresszelve gondolom, hogy ez a közösségi hatás, hogy ő még dolgozik, akkor biztos mit gondol a főnök, hogy én még nem, és akkor gyorsan válaszolok rá, és egyszerűen csak ott vagyunk, hogy éjfél, és még a munkákat csináljuk.
2: Hát ez pont egy tipikus példa, ami a felpörgött élet, meg annak a hatása az életünkre. A Microsoft kutatás alapján például az lehet látni, hogy már reggeltől kezdve beindulnak ugye az e-mailek kezelése, napközben ugye folyamatosan megszakítanak minket az értesítések, meg folyamatosan újra kell kognitív szempontból bútolni magunkat, és utána este az emberek 30%-a még e-mailt olvas este 10-kor például. Tehát, hogy ez egy kifeszítettük ezt a fajta keretet, amióta ugye elérhetőek vagyunk a technológia segítségével, ami nagyon hasznos, de hogyha ugye nem tudunk ebben szempontból kikapcsolt állapotba kerülni, ez egyik legfontosabb, hogy mi magunknak is kikapcsolt állapotba kell kerülni, mert ugye nem csak le kell némítani az értesítéseket éjszaka, hogy akkor alvás üzemmód vagy valami ilyesmi, hanem meg kell tudnunk tenni azt, amikor foglalkozunk valamivel, és amikor nem vagyunk elérhetőek. És azon vezetők például, akik ilyen rossz munkai kultúrát alvás szempontjából képviselnek, ott 30 perccel kevesebb alvás mértek a beosztottaiknál. Tehát, hogy gyakorlatilag a példa az ebből a szempontból sajnos ragadós negatívan, amúgy hál' Istennek pozitívan is, azt látjuk, hogy 75% a vezetőknek, azon vezetők, akik egészségtudatos szokásokat csinálnak, annak 75% a beosztottaiknak, ők követik ezeket a szokásokat. Tehát oda-vissza működik ez, hogyha a rossz példát mutatunk, és mindig elérhetőek vagyunk, még este e-mailt küldünk, még ezt még gyorsan válaszolunk, meg ugye hétvégén zaklatjuk egymást ezzel, akkor gyakorlatilag ez kárt okoz a többiekben is. Ha viszont ebben elkezdünk változtatni, akkor az jó hatással van az egész csapatra, meg az egész szervezetre. És ebből a szempontból itt is a példák szerepe, a vezetői példák szerepe kritikus, tehát hogyha a vezetők ebben elkezdenek változtatni, akkor ez annak van hatása egyértelműen.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Hogyan lehet az alvás a modern életünk luxusa? Miért hisszük, hogy elég hétvégén kipihenni magunkat, és csodálkozunk, hogy egyre fáradtabbak vagyunk? Aktuális epizódunk vendége Kun Zoltán, alvás és regenerációs szakértő, akivel az alvásról, a stressz és a regeneráció egyensúlyáról, valamint a magyar társadalom alvásválságáról beszélgetünk. Szó lesz generációs berögződésekről, tévhitekről, munkahelyi teljesítményről, és arról, hogy a jó alvás miért alapfeltétele a jó életnek. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
1: Ugye úgy nőttünk fel, hogy folyamatosan azt hallgattuk, vagy hogy az alvás az lustaság, és legyél tevékeny. A másik rész, amit meg a családban látnak a gyerekek, adott esetben, hogy apa, anya még este is dolgozik, adott esetben mondja is, hogy miattat a dolgozok ilyet, mert hogy legyen meg mindenetek. Tehát, hogy a mostani generáció abban nő fel, hogy azok a digitális eszközök, legyen a számítógép, tablet, telefon, ahol jönnek az e-mailek, ott van mindig. Tehát, hogy mit örökítünk mi adott esetben a saját gyerekeinkre azáltal, hogy egy ilyen környezetet látnak, meg hogy mikor még mosdóba megy ki éjszaka, még akkor is egy ilyen kis mécses fényénél apa, nem tudom, a kredencen még írogat valamit a főnökének, vagy a kollégáinak, hogy ez jó-e, vagy ezt meg lehet-e úgy állítani, hogy ez a minta ne legyen ragadós. Szerinted van-e olyan út, hogy most már látjuk, hogy tényleg fontos lenne?
2: Ilyen fontos a példa is, hogy mondod, meg a környezet is. És a környezetet úgy is értem, hogy ebben a felpörgött világban kell valahogy ezt, mert ugye a mi nagyszüleink, a mi szüleink ugye teljesen más életvitelben voltak, nekünk ugye nem láttam apukámon, anyukámon, hogy e-mailt kezelt volna a telefonján, mert nem volt, ugye? És az, hogy régebben sokkal többet voltunk például kinn a levegőn, meg a természetben, ugye ettől nagyon eltávolodtunk, de pont emiatt kell erre tudatosan odafigyelnünk, hogy ebből többet vegyünk ki, mert ezek mind, amikor egy ilyen mesterséges épített környezetben vagyunk, amikor információkat kezelünk az eszközökből, átalakítjuk egy más módon és egy más információként tovább küldjük, például ez a tipikus napi tevékenységünk. Ugye ezek mind olyanok, amik teljesen távol vannak attól, ami nekünk alapvetően jó lenne, tehát a stressz szempontjából például, a pihenés szempontjából is ez nagyon káros egyszerre, de hogyha elkezdünk mi a példákon, a mintákon változtatni, és igen, szülőként nagyon nagy szerepe van például annak, hogy a gyerekeknek mit mutatunk, de ezt is meg kell érteni, hogy a gyerekek már abban a világban nőttek fel, amikor ugye ők az első pillanattól kezdve ezek az eszközök vették körül. Tehát itt tényleg meg kell értenünk azt, hogy ki hogyan működik, de nekünk mindenkinek a saját szintjén kell máshogy megközelíteni azt, amit eddig csinált, mert különben tehát már nem fenntartható. Ez a probléma ezzel, hogy még mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, ami működött az egészség szokásainkban, az ma már pont a külvilágnak az átalakulása, és a belső átalakulásunk miatt, ahogy erre reagálunk, ez már 24. óra, vagy 25. órában vagyunk gyakorlatilag. Tehát, hogy ezért kell változtatni, és nem csak hogy régen minden jobb volt, ezt nem mondanám, szerintem nagyon jó dolgok vannak ebben a világban is, ahol élünk, de az viszont biztos, hogy képesnek kell lennünk erre reziliensen reagálni, és új szokásokat fölvenni, mert ez az alapja az egésznek, hogy a döntéseink, a szokásaink határozzák meg amúgy az egész életmódunkat, hogyha ezt kezdjük el rendbe tenni, akkor van esélye annak, hogy ez egy fenntartható állapotba kerüljön.
1: Régen mondhatom, hogy azért volt könnyen, mert ugye a telefon, ha adott esetben volt, az általában drótos vezetékes Igen. volt, azt nem tudtuk elvinni kirándulni. A tévén, amin volt adás, vagy nem volt adás, attól függ, milyen nap van, azt nem tudtuk elvinni a kirándulásra, és vittünk esetleg egy papírtérképet, hogyha kirándulni mentünk kulaccsal és 10 óraival. Ugye most minden egy eszközben van, tehát benne van a tévé, a telefon, a térkép, és minden egyéb más túraútvonal tervező. és nagyon nehéz bizonyos dolgokat kikapcsolni, hogy most ott maradjak és fókuszáltan a pillanatban legyek, de hallgatva téged, most a beszélgetés elejé óta, inkább azt mondom, hogy tényleg nem a technológia és a modern kor újdonságai, amik veszélyesek, hanem a saját magunk határhúzási képessége, hogy mikor húzom meg, és mikor mondom azt, hogy oké, eddig, és akkor repülőbe rakom, lenémítom, és egy egész más dologra figyelek a saját egészségem érdekében.
2: Így van, erre akkor az előbb már hoztam az AI-t, a mesterséges intelligenciának a példáját. Szerintem egy szuper dolog. Nagyon sokat tud segíteni az emberiségnek abban, hogy például hatékonyabb legyen, gyorsabban végezzen dolgokat. A kérdés, hogy mire fordítjuk azt az időt például, amit ugye ezzel felszabadítunk, és a technológiai eszközökkel mindennel ugyanez a példa, hogyha ha ezt jól használjuk, mert ugye most már oda tudunk érni akár megfelelően egy, nem tévedünk el egy papírtérképen, mert rosszul tartjuk mondjuk, igen, hanem ugye oda vezet minket a navi a telefonon, ez egy tök jó dolog. Hogyha közben meg ezt ugye, ha magunkra odafigyelünk, és azt az időt, azt a határokat magunkra hagyjuk, amire viszont nagy szükségünk van, na akkor történik meg az a változás, amire igazából szükségünk van, hogy ebben a világban tudunk hatékonyaknak lenni. Tehát már nem időgazdálkodás kell, hanem energiagazdálkodás. Most már nem, a technológia nem egy káros dolog, nagyon hasznos dolog, ha jól kezeljük, de az meg mi is kellünk, hogy ne a tévé előtti nyomogatásra fordítsuk a felszabaduló komfortérzetünket, ami van ebben a világban, hanem például arra, hogy jobban tudjunk pihenni, vagy hogy a tehetségünkből többet hozzunk ki, ami nyilván már ebből már nagyon kivezet, de hogy én nagyon hiszek abban, hogy ezek az eszközök azok nagyon sok lehetőséget adnak nekünk, de nagyon elkényelmesítenek, hogyha csak azt nézzük, hogy egy gomnyomással már föl se kell kelni mondjuk a székből, tehát ha közben viszont nem tesszük meg azt, hogy aktívak vagyunk, amire nagy szükségünk van, akkor nagyon rosszul fogunk kijönni ebből az egészből.
3: Nagyon felszabadító az a gondolat, hogy amit kihallok a szavaidból, hogy nem kell visszatérnünk a nagyszüleinknek az alvási rutinjához, mert hogy én is azt érzem, hogy persze volt olyan időszak az életemben, amikor nagyon elhivatott voltam az egészséges életmód mellett, és akkor kipróbáltam azt, hogy milyen úgy elaludni, hogy akkor, amikor úgy érzem, és úgy felkelni, amikor úgy érzem, igen, volt ilyen idilli állapot, nagyon rövid ideig tartott, és nagyon jó volt, de azért ez nem megvalósítható, nem csak mondjuk egy egyedülálló nő esetében, hanem nyilván egy családos ember esetében meg már pláne nem megvalósítható, de hogy akkor a jelen körülmények között, hogy egészen konkrét dolgokat is mondjunk a hallgatóknak, mit csináljon az, aki ebben a világban akar jobban aludni és egészségesebb lenni?
2: Hát kezdjük a nappallal, kezdjük az ébredéskor már tudunk tenni azért, hogy az éjszakánk, vagy az alvásunk majd este milyen legyen. Tehát például az első, amit ugye, ha már egyszer behoztátok ezt a természettől való távolodásnak a részét, hogy a belső biológiai óránk szempontjából nagyon fontos, hogy minél többet legyünk természetben, minél többet legyen információnk arról, hogy hol jár a nap például az égen, vagy hogy milyen a levegő kint, vagy hogy egyáltalán hol vagyunk ebben a világban. És például reggel, hogyha az ember fölkel, és mondjuk egy ilyen 5-10 percet eltölt a szabad levegőn, kimegy mondjuk a kertbe, vagy kinéz az erkélyen, de hogyha nem tudjuk, hogy kibámul az ablakon egy picit, hogy érezze az, hogy a nap éppen hol jár az égen például, ez segít én rezetelni a biológiai óránkat, tehát ugye az eltolt bioritmusunknak kicsit visszaalakítjuk, hogy jó helyen járjunk ugye a biológiai óránk szempontjából. Napközben, ébren töltött időben, hogy szüneteket tartunk, ez egyik legfontosabb. És ugye a szünetet azt úgy értem, hogy ne, nem, nem csak, hogy ne folyamatosan dolgozzunk például, hanem hogy tényleg fókuszt váltsunk időközönként, hogy a meetingek között tartsunk szünetet, tartsunk sétáló meetinget például, hogyha megtehetjük, vagy hogy keljünk fel az asztaltól időközönként, és mozgassuk meg a tagjainkat. Ezek mind nagyon fontosak abból, hogy a napközbeni stresszterhelésünk mekkora, és azért fontos ez, mert hogyha napközben sok stressz ér minket, még ha nem is érezzük, de folyamatosan ebben a inger gazdag nyomott környezetben vagyunk, van ez a zsibbasztó monoton stressz állapot, amit látunk a mérésekből, ami igazából a legkárosabb, a krónikus stressznek a meleg ágya, és nem is érzik az emberek gyakran, és ebből jönnek ugye a betegségek. Hogyha például ezekben szüneteket tartunk, akkor ezek lehetősége lesz idegrendszernek. Én úgy szoktam mondani, hogy így levegőt venni, mert ugye kicsit le lenne nyomva folyamatosan, nyilván az idegrendszer nem vesz levegőt, de hogy, hogy kell egy pici, kell egy kicsi változtatás, és akkor ha ilyenkor például megint a természethez vagyunk közel, kimegyünk egy parkba például, sétálunk egyet, az nagyon hasznos. Tehát napközben ezekkel mind-mind hozzá tudunk járulni az esti alvásunkhoz. Aztán megyünk tovább, és jön a gyakorlatilag az este mondjuk, tehát a lefekvés előtti időzóna. Ez egyik legfontosabb az alvás szempontjából. Mindent beviszünk az alvásunkba, ami előtte történik velünk, és emiatt a legfontosabb talán az közvetlenül az alvás előtt mit csinálunk. És akkor ezek, van egy zsilipelésnek nevezett technika, amit érdemes alkalmazni, hogy gondoljuk arra, hogy érdemes külön választani nappalt az éjszakától, vagy csak úgy beesünk az ágyba a nap végén, vagy elalszunk a Netflixen, vagy teljesen mindegy. Tehát történik velünk valami olyan, ami már átmenetet se képez igazából, akkor az agyunk, annak ugyanúgy kell egy eltávolodása felpörgöttségtől, akkor nem is fogja érteni, hogy most ez már az alvás. De hogyha van egy olyan rituálink, egy olyan szokásrendszerünk, amit csinálunk minden lefekvés előtt például lehetőleg, és ezek ilyen passzív tevékenységek, ilyen nyugtató tevékenységek, mint például a légzőgyakorlatok, a meditáció, a könyvolvasás, a zenehallgatás, a illóolajok, a forró fürdő, tehát csomó olyan, ami megnyugtat, ellazít minket, a hálanapló vezetés, a pozitív pszichológiai eszközei, ami kicsit a gondolatainkat eltávolítja attól a felpörgött léttől. Ha ezt megcsináljuk lefekvés előtt, akkor adunk egyfajta ilyen átváltást az alvásba, és nem csak beesünk, és akkor nagyobb eséllyel nem kattog majd az agyunk, mert ugye, hogyha viszont nem dolgozzuk fel a napi stresszt, vagy nincsenek jó stresszkezelési technikáink, ami személyre szabott, akkor ez mind megjelenik az éjszakában, és mind elrontja. Tehát ezekkel már nappal meg tudunk gyakorlatilag magunknak teremteni egy olyan lehetőséget, hogy jól aludjunk. És akkor persze számít az alvás környezet, az alvás higiénia, hogy legyen hűvös a szobában, legyen csönd, és legyen kevés fény, vagy ne legyen fény gyakorlatilag. Tehát minden inkább ebbe az irányba adunk, akkor teremtünk egy olyan lehetőséget, hogy az alvás időben ott tudjunk jól regenerálódni. És nagyon sok dologgal el tudjuk még rontani amúgy az alvásunkat, de hogyha az a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni, akkor ezekkel igen.
1: Ez a zsilipelés idő, ez mennyi szerinted?
2: Hát az már attól függ, hogy megint mennyit kell ugye magadnak kioffolni, hogy így mondjam, a napodból, tehát mi volt az, mennyire voltál felpörögve, de hogyha egy ilyen 20-30 perces rituáléd van mondjuk, az egy vagy jó kezdés lehet, de hogy kezdeni akár bármivel lehet, egy 5 perc könyvolvasással is akár, hogyha ez annyira nehéz. Tehát itt mindig azért, amikor az alvásról van szó, gyakran elmegyünk abba az irányba, és jó is, hogy ezt most így fogalmaztátok meg, hogy nem egy ideális dolgot kell keresni. Tehát ebben az életben nagyon sok minden nem ideális. Tehát itt nem az a kérdés, hogy lehet valami olyat tenni, hogy ha nem így csinálod, akkor rosszul csinálod, hanem hogy tudjad, hogy mi az, amit igazából beleteszel az életedbe, és mit akarsz ebből mondjuk így megoldani, vagy hogyan akarod ezt regenerálódni ebből. Ezeket viszont tudatos szokásokkal lehet. Ez magától nem fog kialakulni. Annyira, ha nem figyelünk az alvásunkra, akkor az biztos, hogy a teljesítményünk már gyengébb lesz, de mondom, a betegségek meg aztán biztos, hogy jönnek előbb-utóbb, és tehát mindenfajta, tényleg mindenfajta, nagyon sok esetben nem is tudjuk, hogy az alvásunk van-e mögött, a rossz alvásunk. Tehát amit meg lehet tenni, ez a regenerációra való odafigyelés. Azért mondom ezt a szót most külön, mert ugye az alvás az a regenerációnak a központi eleme, de nem csak alvás közben tudunk regenerálódni, vagyis töltődni, újra töltődni, hanem napközben is. És például napközben az én idő szerepe, amikor odafigyelünk egy picit arra, hogy határt húzzunk, ugye a sok kell dolog, de nem meg kell csinálni, vagy másnak csinálok valamit, amit ő kért, vagy hogy hanem magamra figyelek egy picit például, és akkor tényleg odafigyelek arra, hogy egy passzív, lehetőleg passzív tevékenységet csinálják nőknél. Ez a kozmetikus fodrász, masszázs, ez tipikusan egy nagyon klasszikus én idő. Nőknek sokkal gyakrabban több az ilyen szokása, férfinak ez kicsit nehezebb, ugye, de hogy ha ilyeneket csinálunk, akkor például nagy eséllyel megint nappal is tudunk töltődni, és ez ki tudja egészíteni az alvást. Nem tudja kipótolni, de hozzá tud tenni, és ennek a kettőnek az egyensúlya kell a napi stressznek, meg a regenerációnak az egyensúlyába kéne igazából jobbaknak lennünk, ha ezt jól csináljuk, és ugye, és amúgy alvási időben azért alszunk is, akkor azért alapvetően ebben a felpörgött világban is működik a szervezetünk, sőt eredményesek lehetünk, abszolút. Tehát van rá mód, de az csak tudatos regenerációs szokásokkal lehet megcsinálni, mert nem fogja kiadni magát máshogy.
3: Amikor egészségről próbáljuk edukálni a tömeget, és most direkt fogalmazok így, akkor nagyon gyakran futunk abba olyan kommentekbe, hogy hát persze ez neki könnyű, mert ő így él. Én bezzeg X műszakba járok, nekem bezzeg ott van a négy gyerek. Szóval amikor hallgattam ezeket a nagyon hasznos tanácsokat, amiket nagyon jó lenne betartani, akkor rögtön bekapcsolt bennem az, hogy fú, erre biztos nagyon sokan fogják azt mondani, de én ezt nem tudom megcsinálni.
2: Igen, és én is nagyon sok ilyen kérdést kapok amúgy, és teljesen jogos. Kezdjük onnan, hogy vannak olyan helyzetek, amik nagyon nagy kihívás jelentő helyzetek. A több műszakos munkarend például, ami az egyik legnehezebb ebből a szempontból. Rosszkor alszunk, vagy nem alszunk akkor, amikor kéne. És ugye van, akinek a szervezet ezt tudja tolerálni, de nagyon sok embernek ez nagyon-nagyon egészségkárosító konkrétan. De vannak olyan munkakörök, amit csak így lehet ellátni. És van, amikor az embernek a éjszaka sír a gyereke, meg beteg a gyereke, tehát vannak olyanok, amikor nagyon-nagyon komoly betegség van a családban, vagy tényleg rengeteg olyan helyzet van, amikor krízis van, és igazából nem lehet azt csinálni, amit amúgy kéne. De pont ezért mondtam, hogy nem az ideális kell keresni, hanem hogy mit tudunk hozzátenni ehhez. A szervezet adaptálódik, tehát hogyha jó szokásaink vannak, akkor azt meghálálja, és annak valamilyen módon beépül. Ha valaki több műszakos munkarendben dolgozik, akkor például már eleve neki a legfontosabb az, hogy regenerációjára odafigyeljen, mert már óriási kihívással indul, innen indulunk. De hogyha, én nem azt mondtam most se, hogy így kéne csinálni, de hogy például szünetet tartani napközben, vagy hogy mennyit kütyüzik valaki a telefonján, vagy hogy milyen világítás van mondjuk a lakásában, ezek olyan dolgok, amit az is meg tud csinálni, aki például mondjuk így ebből a szempontból nehezebb helyzetben van. Vagy hogyha például a családban van mondjuk kisgyerek születik, és ők tipikusan ez nagyon sok kisgyerekes anyuka szokta kérdezni, hogy mit csináljon. Ugye, hogy ezek megint az, hogy nincs erre egy módszer, hogy ezt csinálja mindenki, hanem hogy mindenkinek a saját alvás rendszerében kell erősítést kapni. Hormonálisan egy csomó támogatást kap például a női szervezet ilyenkor, de hogyha ott van a társunk mellettünk, tud segíteni, hogyha odafigyelünk arra, hogy hogyan tudunk határt szabni ezekben magunknak is, és nagyon gyakran emögött tényleg vannak olyan filozófiai kérdések is, hogy például vajon más, kinek az életét éljük. Tehát, hogy megint ugye, és tudom, vannak ilyen szerepek, amiket fenntartunk, meg is kell, de néha ezt azok is szokták mondani ezt, hogy én nem tudom megcsinálni, aki mondjuk esetleg benne van egy olyan életben, amiben mondjuk azért dönthetne máshogy. És ugye ez, tehát mindig egyéni ez, és nincs egy bogyó, amit be lehet szedni ilyenkor. Tehát azt nem tudjuk megúszni, hogy ezzel foglalkozunk.
1: Meg hát most visszakapcsolva oda, amit pont te mondtál, a zsilipelés fontosságára, tehát az például akármilyen élethelyzetben szerintem, hogyha valaki kipróbálja a zenét, a hangzenét, a melegfényeket, nem a jéghideg, fehér fényt, hanem a melegfényeket, egy teát, akár a gyerekkel közösen is meg tudják tenni, és hogy akár már ez is szoktathatja rá a gyereket arra, hogy az estének van egy ilyen rutinja, ahogy régen pici korában is volt, hogy van a fürdésidő, a fektetésidő, a mese, hogy valahogy ott, mintha elengednénk ezt egy ponton.
2: Igen, ez egy váljú, amit az ember beleviszi a gyereket, és ugye te is mondtad a példafontosságát, így van. Tehát, hogyha szülőként látja rajtunk, érzi rajtunk a gyerek, már a legkisebb kisbaba is érzi azt a zizegést, a folyamatos felpörgöttséget, amikor nem tartunk ebből a szempont magunknak se megfelelő határokat, akkor az átmegy. Tehát, hogy ezek ilyenek, és ugye egymásra vagyunk, nem csak gyerek-szülő viszonyban, hanem mondjuk akár a párok egymással például, hogy tényleg hatunk egymásra, és ugye szükségünk is van a másikra minden szempontból, de hogyha rossz szokásaink vannak, akkor az kihat a másikra, és fordítva is, hogyha meg elkezdünk változtatni, akkor együtt már nagyobb eredményt érünk el. Tehát, hogy én azért beszélek sokat az alvás meg a regeneráció fontosságáról, mert tényleg nagy a probléma. Tehát itt most már nem működnek azok, amit korábban működtek. Az emberek egyre rosszabbul alszanak, egyre túlterheltebbek. Tehát változtatni kell a szokásainkon, de van módszer, amiket most is beszéltünk, mert nagyon sokat lehet tenni magunkért, de ehhez tényleg szükség van ahhoz, hogy valamit csináljunk magától, ez nem fog megoldódni. Tehát így azért kell kongatni a harangot, mert valójában ezek már azok az állapotok, amikor már nem fenntartható. Hál' Istennek azért ezt is tegyük hozzá, vannak olyan emberek, akik tök jól alszanak, vannak, akik mondjuk, akik sokat mozognak például, vagy sokat sportolnak, azok eleve mondjuk jobb a regenerációs képességük, tehát van azért, aki ebből eltér, ugye nem tudok mindenkihez beszélni, de a legtöbb embernek igaz, amit elmondtam, de lehet látni azt, hogy a szokásainkon, ha javítunk, akkor ezek változnak és fejlődnek.
3: És hogy ez a téma mennyire itt van, és mennyire foglalkozni kell vele, azt nekem az is bizonyítja, hogy volt egy nagyon izgalmas képzőművészeti, vagy kortárs művészeti performance, egy Berlinben élő chilei művész 2020-ban egy térbe betette az ágyát, és lefeküdt aludni. Be lehetett lépni ebbe a térbe, tehát nyilván ez volt a lényege, hogy a látogatók meg tudják nézni, ahogy ez a chilei művész alszik, és különböző módokon egyébként interakcióba tudtak lépni vele. Nyilván ő az alvása után tudta ezeket az interakciókat értelmezni, és ezzel egyébként egy filozófusnak a munkásságára akart utalni ez a művész, és ez a filozófus pedig azt mondta, hogy az alvás tulajdonképpen a bizonyítéka annak, hogy miképp képesek vagyunk, vagy tudatosak vagyunk, és képesek vagyunk elhagyni a tudatunkat az alvás által. És hogy ez az alvás tulajdonképpen egy ilyen erős bizalom a világ, illetve a mellettünk lévő emberek felé, hiszen amikor nem vagyunk tudatunknál, akkor eleve megbízunk a világban. És ez nekem egy nagyon-nagyon izgalmas metafora vagy allegória volt, ami még inkább felhívta a figyelmet arra, hogy az alvással foglalkozni kell. Nem tudom, hallottál le róla, illetve hogy most ezek alapján, amit én próbáltam nagyon gyorsan összefoglalni erről az izgalmas performance-ról, mit gondolsz róla?
2: Hát ez nagyon fontos kérdéseket feszegetve, amúgy tényleg így van. Ugye az állatvilágban eleve onnan kezdődik, minden élőnél beszéltünk, az ember is ebből a szempontból. Ugye az alvás az egy korlátozott tudatállapot eleve, amikor korlátozott interakciókat folytatunk a környezetünkkel, és ugye vannak olyan állatok, akik nem is tehetik meg, hogy túl sokat aludjanak, vagy például egyik féltekéje alszik, másik nem, ugye pár órát alszik, tehát ugye vannak egyfajta minták, amiket tud követni annak érdekében, hogy túléljem. Na most az ember az egyedül, aki mesterségesen lekorlátozza a saját alvását, tehát ugye pedig ugye igen, minket már nem esz meg a kardfogó tigris, és ugye mégis érdekes, hogy akárhogyan is nézzük, ez a fajta tudatállapot változás, ami ilyenkor van, az egy tényleg egy nagyon komoly ősbizalomról szól, hogy nem kell félnünk attól, hogy bajunk legyen, és ugye közben meg, hogyha valakivel együtt élünk, vagy együtt egy ugye kommunában az ember egy társas lény gyakorlatilag, tehát az össze ennek a megerősítő hatása például iszonyatosan fontos, és ugye nem véletlenül van ebben megint a bizalom kérdésében, hogyha mondjuk elmegy az ember pihenni például, és mostanában egyre többen csak pár napot tudnak csak pihenni, mert ugye rövidebb időkre van, akár anyagi lehetőségek miatt, akár a szokásaink miatt nem hosszabb pihenőink vannak, de az első éjszaka például rosszabbul alszik mindig mindenki, egyszerűen azért, mert ugye egy új környezetben vagyunk, és még hogyha egy szuper wellness szállóban is hagyjuk le a fejünket, akkor is az van, hogy más a környezet, más az inger, és ugye mondom, nem egy homogén tömb az alvás, egy kétaváciklus határán úgy lehet mondani, hogy feljön a periszkóp, és így kicsit így körbenézünk a környezetünkben, ilyen fel is ébredünk ilyenkor, és ugye ez meg nem abban a környezetben vagyunk, tehát egy kevésbé leszünk, nem működik a fajta ellazulásunk, tehát emiatt fontos, hogy a tudatállapot, az például akár itt is tetten lehető, még akár a ugyanannak az embernek különböző helyeken alvásakkor is, abszolút.
3: Még egy gondolatot erről a filozófusról, bocsánat, csak mert még egy szinttel tovább viszi ezt, amit most mondtál, Zoli. Egyébként Emmanuel Leviasnak hívják a filozófusunkat, és ő azt is mondta, hogy az alvás az egyfajta metaforája annak, hogy hogyan vagyunk a társas kapcsolatainkban. Tehát ha én mondjuk, nem tudom, alvás közben nem szeretem, hogy hozzám érjenek, akkor az jelent valamit a társas kapcsolataimban. És lehet, hogy azért alszom rosszul, mert a társas kapcsolataimban valami nem működik, és ez visszahat az alvásra. Ez mondom, nagyon filozófiai szint már, nem feltétlen egy más fokú, vagy hát nincs más fokú kutatásom erről, csak a filozófusnak.
2: Én azt meg tudom erősíteni ennek kapcsán, hogy hogy minden manifesztálódik az éjszakánkban, tehát a személyiségünk is, akár a gondolataink, a történések, ugye az álmok ugye nagyon gyakran, ugye a kísérő jelenségé az alvásnak, hogy minden, tehát akkor nem vagyunk más ember, mint akik vagyunk amúgy, és kb. Úgy alszunk, ahogy élünk, tehát hogyha nagyon felpörgött állapotban vagyunk, akkor felpörgött állapotban is alszunk, ugye ez is benne a pakliban, de hogy az biztos, hogy a társas kapcsolataink szerepe az tényleg kimagasztó ebben. Nagyon meg tudja erősíteni azt, hogyha mondjuk valami, láttam olyan ügyfélmérés például, akinek egész héten rossz volt az alvása, kivéve akkor, amikor ugye külön lokációban dolgoztak a férjével, a hölgy, és ugye amikor együtt aludtak a férjével, akkor volt teljesen rendben az alvása. Ugye ennek van ellentéte is, amikor ugye nyilván annyira rossz a hálótársunk például, hogy ugye horkol, vagy egyáltalán nem ideális, ez meg elront, de az biztos, hogy ebben nagyon sok minden számít, akár az alvásban és a társas kapcsolataink szempontjából.
1: Milyen ijesztő az, hogy tényleg akár évekig ilyen kis sunyi gyilkosként van itt, hogy évekig nincsenek új mód tünetei, vagy más tünetei, amit később nem tudjuk, hogy annak tudható be, hogy az alvásunk rossz. Engem az érdekel, hogy aki akár nálatok is ilyen mérésekre jelentkeznek, mondtad ezt a 24 órás, meg egy hetes ilyen különböző időszakos méréseket, ők mennyire lepődnek meg azon az eredményen, hiszen lehet úgy mennek oda, hogy nem tudom, elküldtek, csak úgy kíváncsi vagyok, mert olyan egészségtudatos, mérjük már a stressz szintemet, az alvásomat, és amikor szembesítitek mondjuk ezeket a jelentkezőket a végeredménnyel, akkor mit éreznek, vagy milyen, mit láttok az arcukon, és utána mennyivel lehet egy kis tudatossága, mik a visszajelzések, amikor kipróbálnak apróbb trükköket, zsilipelés, fények, napi stressz határhúzás, hogy mennyi időn belül javul, és hálásak, hogy esetleg elmentek oda.
2: Igen, ez nagyon sokfajta megélés van, és nagyon sok rácsodálkozás. Ugye van egy csomó szokásunk, meg tudatunk magunkról, hogy élünk, mert hiszen élünk már egy ideje, és megerősíti, hogy tényleg így működök, és tényleg így hat rám, ami. Aztán van olyan nagyon sokszor, és ebből is rengeteg van, amit fogalmam sem, nem gondoltam olyan pont így. Például tipikusan valakinek a stressze nagyobb a munkában, mint a magánéletében, valakinek meg fordítva. Tehát ugye egész egyszerűen, mert hogy nem azt érzi, de láthatóan az idegrendszere jóval terheltebb például a magánéletében, mint a munkában, mondjuk sokkal kontrolláltabban tudja szabályozni, hogy hogyan ő irányítja mondjuk a megbeszéléseket, stb. De a gyerekekkel nem tud mit kezdeni, úgy értem, hogy szereti a gyerekeit, de közben meg borzasztóan nagy faktort okoznak neki ilyen inger szempontjából. És vannak a vakfoltok, és talán ez a legérdekesebb, amit mi nem tudunk, hogy egyáltalán történik velünk valami, mert mondjuk úgy az idegrendszerünk például akár töltődik napközben, hogy nagyon jó hatása van rám ez a szituáció, vagy egy megbeszélés, vagy egy hobbi, vagy egy jó telefon, vagy nagyon sok minden adhat pozitívan, amire nem is gondolnám, hogy ez engem tölt, vagy fordítva, hogy nem is gondolnám, hogy ez ekkora stresszt okoz például, és ugye amikor az ember ezeket látja, akkor abból már tud tanulni, és a vakfolt, ebből az alvás a legnagyobb vakfolt, hiszen pont ezt beszéltük, hogy nincsen információnk, ha nem ébredünk fel éjszaka, és reggel erre nem emlékszünk, vagy ha emlékszünk, akkor tudjuk, hogy felébredtünk, de néha nem is emlékszünk. Szóval tényleg, hogy gyakran semmilyen képünk nincsen az alvásunkról, de hogyha megnézzük, hogy mi történik az alvás közben például, és hogyan viszünk be mindent az éjszakánkba, vagy a nappalunkból az éjszakánkba, hogy az agyalás, az érzelmek, a napi történéseknek a hatásai minden tetten érhető. Ugye ennek a technológia része, hogyha már egyszer ezt mondtuk, az a HRV, a pulzus varianciának az a markere az idegrendszernek, hogyha ez pontosan méri az ember, akkor lehet látni, hogy mi történik, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, és igen, ha már van adatom, és van információ, ami akkor mi történt velem, egy ilyen naplóban lehet látni, akkor utána lehet azon változtatni, hogy akkor jó, ha már egyszer ez volt eddig, ez a mostani állapotom, de ugyanebben az életvitelben néha csak finom hangulásra van szükség, picit máskor kell csinálnom, máshogy kell csinálnom. Nem akkor megyek el edzeni, nem akkor fekszem le, nem úgy határt szabok, szünetet tartok, tehát hogy, és ugye ez, mert annyi mindent lehetne megcsinálni az egészséges életmód szempontjából. Minél többet tudunk az egészségünkről, annál bonyolultabb ez a kérdés, hogy jó, de mit? És ugye ez mindenkinek egyéni. Tehát, hogy nem, én is nagyon sok dolgot mondtam el most, amiket lehet hasznosítani, és látjuk, hogy ezek használnak. De az, hogy kinek mi a saját eszköztára, azt érdemes mindenkinek magának kifejleszteni, mert nem ugyanúgy működünk, nem ugyanúgy az alvásunk, az életvitelünk, a szokásunk, a döntéseink, és visszatérve a külföldi, meg a celeb, nem tudom milyen példákhoz, hogy azok az emberek, akik a, nem tudom, a Elon Musk meg az akárkicsoda, azok nem itt élnek Magyarországon, nem oda járnak közértbe. Tehát, és hogy mondjam, tehát, hogy teljesen más a ritmusunk, a hatásaink, amiket megélünk. Úgyhogy ebből a szempontból mindig az az alapvető, hogy jó, hogyha nyitott vagy arra, hogy az alvásoddal foglalkozzál, de legalább ennyire fontos, hogy a saját életedben, a saját magaddal legyél tisztában, mert azzal tudsz majd segíteni magadnak.
3: Zárásként nagyon szeretem a szkifiket, és gondolkodtam azon, hogy vajon lehetséges lenne-e a távoli jövőben az, hogy nem alszunk? Mennyi időt nyerhetnénk?
2: Biztos nem lehet ebben, nem lesz a távoli jövőben, de az orvostudomány és a biológia magai állás alapján az alvásra szükségünk lesz mindig is. A kérdés csak annyi igazából, hogy tudjuk ezt mondjuk, hogyha tényleg nagyon távoliban belenézünk az üveggömbbe, hogy akkor ez hogy lehet. Én azt gondolom, hogy a tudásunk, minél többet tudunk a saját működésünkről, és minél jobban tudjuk ezt detektálni, és erre tudunk reagálni, annál jobban tudjuk optimalizálni a működésünkben. De az optimalizálás nem minden áron van, tehát nem arról beszélek, hogy multitaskingoljunk folyamatosan, mert az az ideális, hanem hogyha a megfelelő ritmust eltaláljuk az aktív és a passzív tevékenység között, tehát amikor csúcs teljesítményt csinálunk, meg amikor regenerálódunk. Ha ezt minél jobban tudjuk a saját belső ritmusunknak megfelelően tenni, szerintem az van benne a jövőben, és én már nagyon várom ezt, meg látom azokat a jeleket, amik errefele utalnak, de hogy tehát nem az alvásunk lesz kevesebb, hanem inkább sokkal jobban a saját ritmusunkat tudjuk követni, és erre minél jobban ténylegesen arra megyünk, az egészen más zónákat hoz ki, az ilyen kinyitja a világot szerintem.
3: Na hát én nagyon várom, hogy ez megtörténjen, és remélem majd beszélgetünk róla, amikor nagy változások történnek. Köszönjük szépen, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásunkat, itt voltál velünk és beszélgettünk.
2: Köszönöm.
3: És nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Nézzétek meg a korábbi adásokat, és várjátok velünk a következőt. Sziasztok!
1: És addig is szép álmokat, jó éjszakát és tartalmas regenerálódást kívánunk mindenkinek. Köszönjük.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
5: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán, a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott idéglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
7: Köszöntöm Önöket! A Cezel intézet kapcsán sokszor szakmáztunk már, arról viszont még csak tervek szintjén beszéltünk, hogy előbb-utóbb eljuthat oda az intézet, hogy nem csak végigköveti mondjuk a kismamáknak az összes szűrését, meg terhes gondozását, hanem ott is születhetnek majd kisbabák. Meg hát mi minden más a fekvőbeteg részlegen. Hol tartunk most, és hova fogunk eljutni, vagy mikor jutunk el oda? Erről beszélgettünk dr. Ádám Zsolttal. Jó reggelt, üdvözlöm önt, igen. Ki tudja, kinek milyen napszak. Aki egyébként szülésznőgyógyász főorvosa, osztályvezetője a Czeiser Intézetnek. És egy ilyen mese jutott eszembe az elején, ez az ott vagyunk már. No?
8: Igen. Hát a magyar nyelv gyönyörűen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy egy szülésnél a jelenlévő segítők bábáskodnak egy szülésnél. Nagyon sok gyermek születésénél részt vettem, és most egy hallatlan izgalmat érzek, mert most egy olyan szülésnél vagyok, egy olyan születésnél vagyok, aminek kicsit ilyen bizarr módon, hogy fogalmazzak, a megtermékenyítésnél is ott voltam. Valóban elkészültünk, illetve hamarosan elkészülünk, október közepére tervezzük az intézet megnyitását. Ez egy szülészetnőgyógyászati intézet lesz, és már is fölteheti bárki a kérdést megnyitását. Ez egy szülészetnőgyógyászati intézet lesz.

0: nekem ez egy veszőparipám, hogy az ember, a magyar ember főleg mindig a ló egyik és a másik oldalában tud gondolkozni. És ebben az esetben a szülészetet tekintve a ló egyik oldala az a szülészeti ellátás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben hazánkra is jellemző volt. Ez a medikalizált, orvoscentrikus, sok beavatkozásokkal terhelt szülészeti ellátás. Ez a ló egyik oldala. A ló másik oldala, ami értelemszerűen megszületett azért, mert a szülészeti ellátás ilyen medikalizált volt, az a természetesség párti, a nevezzük alternatívnak, vagy nevezhetjük bárhogy, és aztán rengeteg jelzőt ráaggattak, ahol gyakorlatilag eldobjuk, és nekem ez a szélsőség egy kicsit, ami ebben túlzás, hogy eldobjuk az összes olyan vívmányt, amit azért a szülészeti ellátás elért, és a folyamatot úgy tekintjük, hogy ez minden segítség nélkül, minden beavatkozás nélkül, minden jelenlét nélkül gyakorlatilag, vagy minimális jelenléttel is megtörténik. És akkor a legrosszabb az, hogy mind a két oldalnak van igazsága, és az igazsága, hogy szokták mondani, valahol félúton van. Tehát valahol ott középtájon van az igazság. És az én fejemben ez úgy fogalmazódott meg, hogy ezek a szélsőségek, amelyek jellemzőek lehetnek, ezek semmiképpen sem követendőek, hiszen aki bejön hozzánk majd, és minket választ, és nálunk szeretne szülni, ő különbözik a többi terhestől. Nincs két egyforma várandós, nincs két egyforma nő, nincs két egyforma ember, mindenkinek egyedi igényei vannak, egyedi elképzelései vannak, és lehetnek egyedi elképzelései a saját szülésével kapcsolatban is, nyugodtan. És lehetnek olyan elképzelései, ami egyik műfajba sem illeszkedik, vagy csak az egyikbe, vagy a másikba illeszkedik. Tehát nem nevezném a szülészeti ellátásunkat alternatívnak, nem nevezném medikalizáltnak. Én azt a jelzőt gondolom a legpontosabbnak, amit szeretnénk megvalósítani, hogy enyére szabott szülészeti ellátás. Ez a legjobb az lenne, hogyha ezt nagyon természetesen mondhatnám, és én mindig azzal szoktam érvelni, hogy amikor a szülészet szó mellé teszünk egy jelzőt, az már régen rossz. A szülészetnek mindig követnie kéne a biztonságosságot, de ugyanakkor meg kéne hallgatni az asszony elképzeléseit, a család elképzeléseit, a család igényeit is ennek, amennyire a biztonság megengedi, megfelelni.
1: Egy picit technikázunk, és beszéljünk arról a részről, hogy ez a fekvőbeteg részleg, ez hány kismamát tud ellátni, hány szakemberrel fog dolgozni, mekkora csapat dolgozik majd ott, ők például összeálltak-e már?
0: Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy egy csodálatos csapatot sikerült verbúválni. Nagyon sokan kerestek meg minket, és hál' Istennek olyan kolléganők és kollégák kerestek meg minket, akik valóban a szakma krémjét jelentik. Ahhoz, hogy a csapatról beszéljek, ahhoz egy mondatot elé kell helyeznem, mielőtt a számokról vagy a jelenlévőkről beszélni, majd a jelenlévőkről beszélnék. Abban is különbözni szeretnénk az összes többi magyarországi intézettől, hogy a szülészeti ellátáson belül a szülésznők szerepét még hangsúlyosabbá tesszük, mint jelenleg bárhol az országban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy élettani szülésnél, olyan élettani szülésnél, ahol a várandós gondozás alatt semmilyen kórállapot nem merült fel, a szülés megindulásakor szintén semmilyen kórállapotot nem találunk, ott a szülés kísérését szülésznők akár önállóan is végezhetik. Tehát magyarul egy önálló szülésznői tevékenységet is lehetővé teszünk. Ez most nagyon különlegesen hangzik, de a szomorú ebben az, hogy a szülésznőinknek, azoknak a szülésznőknek, akik kikerülnek az egyetemről, elvileg megvan a jogosultságuk erre, illetve a kompetenciájuk megvan erre, tehát a tudásanyaguk megvan, a jogosultságot pedig mi megadjuk nekik. Tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szülésznői csapatunk, ez most konkrétan 18 szülésznőből áll, ők bátran kimerem jelenteni, hogy a mai magyar szülésznői társadalom krémjét jelentik, vagy legalábbis a legjobbak közé tartoznak mindegytől egyig, és mind olyan helyen szerezte meg a tapasztalatát, tudását, amely képzés egy biztos alapot szolgáltat arra, amit az előbb elmondtam, tehát arra, hogy majd valóban érdemi szülésznői tevékenység.

0: tevékenységet végezzenek. Ugye bábáskodunk a szülésnél, azt mondtam a legelején, hát ez se véletlen, hogy a bábák szerepét azt nagyon hangsúlyosá tesszük a szülésnél. Ugyanilyen boldogan jelentem ki azt, hogy fantasztikus orvosgárdát sikerült toboroznunk, illetve összeállítanunk, szülészorvos, neonatológus, tehát újszülött gyógyász, anesteziológus téren is. Tehát mind a három tím tökéletesen fölállt, és mind a három tímhez tartozó szakdolgozói gárda is teljesen összeállt. Nagyon szuper csecsemős csapatunk van, akik szemléletükben, hozzáállásukban, a szoptatás támogatásban, az újszülött ellátásban fantasztikus, jó működtek eddig is a munkahelyeiken, és most nálunk folytatják majd ezt a tevékenységet. Az anesteziológusok pedig egy elképesztően rutinos, komoly csapat, de meg kellene emlékeznem ugyanúgy, hogy a csapat tagjai, még a műtőszemélyzete, a műtősegédek, akiket úgy válogattunk össze, egy kivétel nélkül dolgoztunk velük együtt, és tudjuk, hogy milyennek, és tényleg a kezünk alá dolgoznak, és tényleg segítik a munkánkat. Csodálatos gyógytornászunk, pszichológusunk, dietetikusunk van. A működés tekintetében 0-24-ben teljes csapatunk van, tehát, hogy mint egy kórház, hiszen ez egy kórház lesz, 0-24-ben elérhető minden szakák, tehát jelen van mindig neonatológus, anesteziológus, szülész természetesen, csecsemősök, mindenki.
1: Ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogyha most valaki kisbabát vár, és szeretne a Czeiser intézetben szülni, mert korábban is beszéltünk róla, hogy tervezgethet, de most gyakorlatilag, hogyha mondjuk november környékére van kiírva, akkor választhatja
0: így van,
1: az
0: így
1: intézetet.
0: Van. Így van, november környékére, hát már az október második felét is választ, október második felére várók is választhatják, ugye itt ez nyilván az induláskor azért egy szülészeti intézet indulásakor a szülések meg tudnak minket tréfálni. Tehát ha valaki október 16-ára van kiírva, ő lehet, hogy tud nálunk szülni, ha csak meg nem szül október 8-án, és akkor még nem vagyunk nyitva. Az épület műszaki átadása az hamarosan megtörténik, próbaüzem, tehát ezek a szükséges lépések még hátra vannak. Terveink szerint a október közepi érdemi megnyitást tartjuk, és nyilván azok tudnak nálunk majd biztonságosan szülni, vagy biztosan szülni, nem biztonságosan, biztosan szülni, akik mondjuk egy novemberi terminussal rendelkeznek, igen.
1: Hány kismamát tudnak ellátni egyszerre? Hogy kell elképzelnünk az intézetet?
0: Úgy kell elképzelni, hogy négy szülőszobánk van, négy nagyon komoly szülőszoba, ebből három szülőszoba.
1: Tessék? Az nem kevés, nem?
0: Nem, az
1: kórházban nagyon... hány szokott lenni?
0: Hát változó, azért egy átlagos kórháznak azért 3-4 szülőszobája van, de itt a 4 szülőszobából 3 az egy ilyen kis csodahely, ahol minden alternatív lehetőség, és az alternatív alatt most jó értelembe vett alternatív, vagy ebben az értelemben használom ezt a szót, tehát lehetőség van vízben vajudásra, vízben szülésre, mégpedig olyan kádakat vásároltunk, ami kifejezetten erre a célra készültek, tehát nem egy fürdőkádat tekintünk, bár az sem rossz ötlet, de itt most valódi vajudó, illetve szülőkádakat vásároltunk. Vannak olyan vajudás támogató eszközeink, amely Magyarországon egyedülálló, a különböző ilyen függeszkedő, hintaszerű eszközök, amelyekbe az édesapa is be tud ülni, és átöleli a vajudó feleségét, de ugyanakkor van lehetőség, francia ágyon van lehetőség, minden pozícióban vajudni és szülni. Tehát ezek a lehetőségek 3 szülőszobában adottak, és van egy 4. szülőszobánk, amelyikben szintén lehet szülni, ezekben vajudás támogató eszközök kevésbé lesznek, ez inkább az olyan helyzetek szülőszobája lesz, ahol például külső fordítást végzünk, egy medencevégű fekvés esetén például meg tudjuk fordítani a magzatot a méhen belül a 37. 38. hét környékén. Ezt ott végezzük, itt készítjük elő császármetszésre az asszonyokat. A 4 szülőszobához tartozik egy császárműtő, amelyik a szülőszoba egység területén van, tehát hogyha szükséges, akkor a császármetszés elvégzése logisztikailag egy nagyon könnyű és gyors feladat. de az intézetben lesz még két műtő, két nagyon komoly műtő, hiszen nem csak szülészet lesz, hanem nőgyógyászat is, de szülészet-nőgyógyászati osztály lesz. A nőgyógyászati műtők azok pedig a kornak megfelelően a legmodernebb felszereltséggel bírnak majd. Mindenféle endoszkópos, tehát laparoszkópos műtétek, illetve nyitott hasi műtétek, hüvei műtétek egyaránt végezhetők a tényleg a legmodernebb eszköztárral. És ha szükség van rá, akkor a nőgyászati műtőt is tudjuk használni császármetszés céljából. Tehát, hogyha zajlik egy császármetszés, és kell egy másikat is végezni, hiszen előfordulhat egy ilyen helyzet bármikor, akkor tudunk még egy császármetszést végezni párhuzamosan, vagy akár még kettőt is.
1: Az egyediségét már ecsetelte a beszélgetés elején, de azt is gondolnám, hogy talán az is lehet, és akkor ez egyben egy kérdés egyedisége ennek, hogyha eljárunk egy nőgyógyászati vizsgálatra, akkor jó eséllyel mondjuk véletlenül ugyanahoz az orvoshoz kerülök, akihez szeretnék kerülni. Ugye Magyarországon nyilván ez most, hogy hova kerülök, kinél szülök, ez ne is nyissuk meg szerintem ezt a kérdéskört. Viszont egy kismama azt gondolom, hogy akkor érzi magát teljes biztonságban, amit egyrészt megkap a Czajzer intézetnél, hogy akár 9 hónapon keresztül, vagy még előtte van egy csapat, aki végigköveti az ő terhességét, vagy segít neki mondjuk abban, hogy létrejöjjön ez a terhesség. Ezt a csapatot, akikhez ő kerül az utolsó ponton, a szülésnél, ugyanúgy megismerheti a kismama?
0: Igen. Itt jutunk el az orvos, illetve szülésznő választás kérdéséig. Mind a kettőre lehetőség van, tehát mind a kettő abszolút támogatott az intézetben, azonban az az elvünk, hogy a főszereplő a szülésnél általában a szülésznő, az orvosoknak, ahogy szoktam mindig említeni, egy ilyen légzsák funkciója van egy szülésnél, tehát hogy akkor kell nekünk beavatkozni, amikor valóban szükség van rá. Ez az egyik megjegyzésem, a másik pedig az, hogy a szakmai színvonal ezzel az orvosgárdával olyan, hogy kimerem jelenteni azt, hogy bárki bejön hozzánk úgy, hogy nincs választott orvosa, és a csapat bármelyik tagjával találkozik egy szülési környezetben, egy szülési helyzetben, akkor azt merem mondani, hogy praktikusan jön azt az ellátást fogja kapni, választás nélkül is, de támogatjuk, és abszolút lehetőség van arra, hogy az illető orvost válasszon a csapatból, illetve a jelentős számú csapatból. 16-17 orvos van jelenleg, akiből választani lehet sokat.
1: Az túlzó gondolat, hogy újságíróként, anyukaként az jut eszembe, hogy pont a szülésznők, akiket emleget, azok talán pont ebben az intézetben kaphatják vissza azt a presztízst, ami egyébként a szakmával kellene, hogy járjon, de azért nem jár vele?
0: Ez egy olyan gondolat, amit örülök, hogy helyettem kimondott, mert az én számból ez lehet, hogy egy picit talán nagyképűnek is hangzott volna, vagy egy kicsit talán erős megjegyzésnek hangzott volna, de ez a célunk. És ezzel nem csinálunk semmi törvénytelent, etikátlant.
1: Hát nem, szerintem technikailag, hogyha bárki már volt ilyen helyzetben, vagy készül ilyen helyzetre, pontosan tudja, hogy egyébként milyen szerepe van mondjuk egy szülésznőnek az orvoshoz képest, nem lebecsülve a doktor úr munkáját nyilván, egy szülésben, és mégis valahogy ők a B-szereplők, így utólag.
0: Igen, az én fogalmaim szerint A és A szereplő van a történetben, tehát hogy két A betű áll egymás mellett, és nem AB. A szülés jó kísérése, az csak úgy valósítható meg, ha ez a két partner, ők partnerek, és a szószoros értelmében azt mondom, hogy egyenrangúak. Az orvosnak a plusz, amit hozzátesz a szülési folyamathoz, az a fajta döntés egy adott esetben egy beavatkozásról, ami az ő feladata, az ő kompetenciája, és amit neki meg kell tenni a szülésznőnek, az élettani szülés kísérése, az egyenrangú partnerként történik. Tehát ebben mi itt Magyarországon most talán egyet lépünk, és én nagyon remélem, hogy ez egy modellértékű lépés lesz. Ez azért a világ nagyon sok pontján ez az ellátás. Tehát ezzel nem egy világszenzációt hozunk létre, hanem kicsit másoljuk azokat a modelleket, amelyek a világ sok pontján működnek már. Picit próbálunk ehhez közelíteni. Nyilván ez egy folyamat lesz, amikor ez teljesen felépül. A szülésznőink tudása megvan hozzá, képesítése megvan hozzá, mi folyamatos képzést is tartunk nekik, majd már megkapták a képzéshez szükséges anyagokat, tehát ebben már léptünk.
1: Meddig maradott a baba-mama, lehet-e apás szülés, erre már félig igazából az egyik módszer bemutatásánál válaszolt, hogy kell elképzelni?
0: Minden ilyen lehetőség adott. Hát az apás szülést támogatjuk maximálisan, sőt azt mondom, hogy nehezen tudom majd elképzelni azt, hogy ezekbe a szülőszobákba az édesapákat ne tudjuk behívni és becsábítani. Egyrészt gyönyörű lesz, másrészt az egésznek nem lesz kórház hangulata, tehát amitől a legtöbben tartanak.
1: Igen, ez lehet nekik nagyon fontos.
0: Igen. Tehát az rettenetesen fontos, hogy az a kórház feeling, amikor azok a szagok, a látvány, a műszerek csörgése, a hideg falak, stb. Helyett egy családias, gyönyörű, meghitt környezetbe érkezik egy édesapa, akkor ő neki ott komfortosabb helye lesz. A másik, hogy a felkészítésre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk, az édesapákat is várjuk a szülés felkészítő tanfolyamainkra, és nagyon nagy számban most is már járnak. Sőt, van egy olyan tervünk, amit így megosztok most még először talán, hogy majd lesz apás felkészítő tanfolyamunk, ahova csak az apukákat várjuk, és egy olyan kollega fogja tartani, egy pszichológus kollega, aki ebben fantasztikus.
1: Teljesen biztos vagyok benne, hogy erre például szívesebben megy el egy apuka, mint hogy akkor közreműködjön azzal, hogy a nők, hogy amit
0: van,
1: mondanak
0: ezt,
1: neki.
0: Ezt nagyon tervezzük. Az elhelyezés pedig, tehát a családi szobák abszolút megvalósítottak. A édesapa ott lehet végig a ott tartózkodás alatt, tehát ott alszik, ő egy szobájuk van, amit gyakorlatilag mint egy hotel szoba, egy szülésznő és orvos által felügyelt, és csecsemősök által felügyelt hotel szobaként kell elképzelni, ahol édesapa ott tartózkodik vele. Tehát egy élettani szülés után, de még egy császármetszés után is ez két éjszakát jelent, általában 48 órát, és utána engedjük haza, hogyha minden rendben van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már az egész tervezés folyamán fókuszáltunk arra, hogy amikor valakit hazaengedünk 48 óra után, akkor nem engedjük el a kezét. Tudjuk azt, és mindannyian tudjuk azt, akinek gyermeke van, hogy amikor először otthon becsukja maga mögött a lakás ajtaját egy újszülöttel 48 órával a szülés után, akkor nagyon magányosnak, és az ott esetben tétovának és tehetetlennek érzi magát az ember, még akkor is, ha erre próbált felkészülni, és mi próbálunk ebben az időszakban is segíteni. Van egy utánkövetési program, amit beindítunk a szülések kapcsán. Ennek részesei neonatológusok, csecsemősök, illetve a szakorvosok, ha szükség van rá. Tehát nem engedjük el, hanem megfelelő ritmusban utánkövetjük az újszülöttet is, és az édesanyát is, és bármilyen panasz esetén természetesen soron kívül mindig várjuk őket majd vissza.
1: Végszóra, hogyha ugorhatnánk egyet az időben, akkor mondjuk egy év múlva, hogyan látná az intézetnek a fekvőbeteg részlegét?
0: Én nagyon remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy ez működni fog, és nem azért, mert most ezt nekem reklám szinten kell jelentenem, hanem azért, mert a Czeisel intézet evolúciója, a Czeisel intézetnek, aki ismeri a történelmét, hogy honnan indult, hol van most, ennek értelemszerűen kellett egy olyan folytatása legyen, ami most megtörtént. És ez a folytatás mutatja azt a folytonosságot, ami most már egy női életciklust teljes mértékben felölel. Tehát már a fogamzás megelőző állapottól, a prékoncepcionális vizsgálatoktól, tanácsadástól, segítségnyújtástól, egészen a várandóságon, a szülés kísérésén, majd a gyermekágy, a későbbi nőgyógyászati ellenőrzésektől, egészen a menopauzáig bezárólag gyakorlatilag egy női életciklust teljes mértékben lefed az intézet. Ez a folytonosság, ez most már strukturálisan is megvalósult, hiszen két gyönyörű épület egymás mellett összekapcsolva egységként fog működni. Másrészt a munkatársaink átfedése a két intézet között jelenti azt a biztonságot, azt az ismeretséget, azt a kapcsolatot a két működő rész között, amivel már nem is beszélünk majd két intézetről, hanem egy intézetről beszélünk. És ez az egy intézet foglalja magában a teljes ellátást. És hangsúlyozom, most nőkről beszéltünk, mert most végig arról beszéltünk, hogy prékoncepcionálistól a menopauzáig, de az intézet férfiakat is gyógyít, mondjuk a, nyilván nem a szülészeti részlegen, de vannak férfi vizsgálatai is, hogy gyermek, újszülött vizsgálatok, illetve nagyobb gyermekvizsgálatok is. Tehát van egy olyan komplexitása ennek az egész egységnek ha, azzal, hogy most megnyitjuk a fekvőbeteg részt, ami szerintem sikerre ítéli.
1: Hát várjuk majd vissza, akármelyik műsorunk, vagy meséljen róla. Dr. Ádám Zsolt, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset történt a Budörsi úton kifelé a Nagyszőlős utcai felüljáró után a belső sávban. A Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasza előtt csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Lassú a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárása készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Torlódása készüljenek a Lámpás utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától a József Attila utcát lezárták. Mától a József Attila utcát lezárták az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik. Újpest központ felé több megálló kimarad. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezeték javítása miatt. Szép csilla BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: nem.
1: Kérlek, uram, áld meg ezt az elveszett, traumatizált generációt, hogy visszataláljunk hozzád, a Teremtőhöz, a Mindenhatóhoz. Köszönjük a te szeretetedet.

0: Lázár!
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött az új tanév. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajomban. Boka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyta lakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél, néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez itt a Gazdasági Magazin, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsi a mai szerkesztőnk, és pedagógus ügyekkel, egészen pontosan nem is annyira pedagógus ügyekkel, mint pedagógus követelésekkel fogjuk folytatni, illetve egész pontosan kezdeni az adást. Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke van a vonalban, és arról kérdezem, hogy egyetértenek-e és csatlakoznak-e a pedagógusok demokratikus szakszervezete által kilátásba helyezett sztrájk ügyéhez, amely nem másról szól, mint a pedagógusok a segítő munkatársak bérezéséről. Jó napot kívánok, alelnök úr!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval egyetértenek-e?
3: Egyet, a tempóval nem, de azért azt hadd pontosítsam, hogy a PDS se sztrájkot hirdetett, hanem azt mondták, hogy megkezdik a sztrájk hajlandóság felmérését. Tehát azért nem eszik ezt olyan forrón, egy sikeres sztrájkhoz azért ott megfelelő elkészítő idő kell. Egyébként a pedagógusok szakszervezetének most már második éve a nevelés oktatás közvetlenül segítők tagozata már küzd a bér emelésért, és nem csak a saját, tehát nem csak a NOPS-os, hanem a technikai dolgozók bér emelésért is küzdünk. Úgyhogy éppen augusztus, tehát az augusztus utolsó hetén volt egy olyan online találkozó, ahol azt egyeztettük a kollégákkal, hogy milyen lépésekre szánjuk el magunkat. Igazából most óvatosak vagyunk, mert ugye a tanévnyitón, a hivatalos tanévnyitón, ami augusztus 31-én volt, ott Lanner Tüdik szájából elhangzott olyasmi, hogy bejelentette, hogy majd bejelentenek valamit. Azt nem jelentette be, hogy ezt most a miniszterelnök Facebook oldalán, vagy az ő Facebook oldalán fog megtörténni, de várunk most valamit, illetve hát írunk egy gyors levelet miniszterasszonynak, hogy akkor lesz szíves elmondani, hogy milyen bejelentés, meg hát a bejelentés előtt azért az érdekegyeztetést, azt folytassuk már le, mert ez így egy kicsit nekünk szánt.
2: Hát ha csak nem azt mondja, hogy amit követelnek, azt megadják. Mert hát akkor az érdekegyeztetés maga ez a válasz.
3: Oké, de akkor szeretnék látni azért azt a jogszabályt, és elolvasni előzőleg, hogy valóban az lesz benne, amit a szakszervezetek követelnek.
2: Ugye volt itt egy Tisza párthoz köthető program, ami aztán kormányprogrammá kellene, hogy nem esüljön. Abban a programban az szerepelt, hogy 25%-os emelést kapnak a nevelést és oktatás segítő dolgozók az iskolai rendszerben, voltak éppen az óvodai rendszerben ugyanígy. Ha ez így megvalósul, akkor arra tudnak bólintani?
3: Első lépésként valószínűleg igen, mert hogy ugye a pedagógusok szakszervezete követelése a tagozat állította össze. Azt mondtuk, amikor májusban ugyanez már nyilvánvaló volt, hogy ezt első lépésként el tudjuk fogadni. Mi már szerettük volna, ha a pedagógus napon bejelentik, és mondjuk július 1-től kapják ezt a kollégák. Most azt mondjuk, hogy szeptember 1-től, ha ez megvalósul, nagyon jó, viszont 2027. január 1-től ragaszkodunk hozzá, hogy a kollégáink, hogy szeptember 1-től, ha ez megvalósul, nagyon jó, viszont 2027.

0: És most mi változik?
1: Hát a visszakaptuk a nem teljesen, ugye? Mert hogy 2022 előtt semmiféle jogszabály nem korlátozta az oktatásban dolgozók sztrájkját. Nem volt olyan sok egyébként 1990 óta. Minden egyes alkalommal a pedagógusok sztrájkbizottsága meg tudott állapodni az állammal is és a munkáltatókkal is a még elégséges szolgáltatásról. Ezen változtatott ugye a sokadik Orbán kormány 2022-ben, ugye valamikor februárban egy rendelet formájában, aztán később azt tavasszal átültették a törvénybe is. Na hát ott az gyakorlatilag szinte láthatatlan tették a sztrájkot. Most úgy kapta vissza az oktatásban dolgozó a sztrájk jogot, illetve főleg a pedagógusok, hogy gyakorlatilag január 31-ig sztrájkolhatunk, utána már igen erős korlát, hiszen benne maradt az, hogy az érettségi kezdetét megelőző 3 hónapon belül, ha sztrájkot hirdetünk, és az 5 napnál több, akkor az érettségi tantárgyak 100%-át meg kell tartani. Mi ezt mondtuk, hogy ilyen nincs, hogy egyszerre sztrájkolunk és dolgozunk, tehát ez biztos, hogy nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek. Azt is jeleztük egyébként az államtitkárságnak, meg erről akkor velük tárgyaltunk, de gondolom, hogy értesítették a miniszterelnököt is, hogy most már tavaszra vártuk, de most már ősszel majdnem biztos, hogy ki fog jönni a Strasbourgi Bíróság ítélete, mert hogy a két szakszervezet oda fordult 22-ben, hogy mondják ki, hogy ez a sztrájktörvény is, hogy dolgozni kell a munkavállalóknak a sztrájk ideje alatt, ez teljesen jogszabályellenes. Gyanítjuk, hogy Strasbourg ezt fogja mondani, úgyhogy szerintem ez a nyári jogszabályváltozás még legalább egy változáson keresztül kell, hogy menjen. Annál is inkább, mert egyébként a sztrájktörvény maga is úgy fogalmaz, hogy a még elégséges szolgáltatást jogszabályban is meg lehet határozni. Meg lehet, nem kell, lehet. Ezért mondtuk, hogy mivel nincs semmi kötelezettség, ezért térünk vissza oda, hogy amikor sztrájkhelyzet van, a sztrájkbizottság mindig eddig is megállapodott, eztán is meg fog tudni állapodni a még elégséges szolgáltatásokról.
0: És akkor, hogyha visszakanyarodunk ahhoz, hogy most akkor beszélünk a sztrájkról, bár mondta ez rögtön a legelején, hogy elég messze vagyunk ettől azért még, de mégis, hogyha erről most beszélünk, ezt most így könnyebb lesz megszervezni, és könnyebb lenne kivitelezni ezt a sztrájkot?
1: Hát azért lenne sokkal könnyebb, mert még a NER által ránk oktroyált sztrájktörvény sem vonatkozik egyébként a nevelést oktatást közvetlenül segítőkre, hiszen ők hivatalosan nem tartanak órát. Tehát rájuk a tanítási kényszer nem vonatkozik. Itt most azt kell nyilván végig gondolnia majd mindenkinek, leginkább a pedagógus kollégáknak, amit mi nagyon szeretnénk, hogy szolidaritásból egy 2 órás szolidaritási sztrájkot a noksosokkal együtt meghirdetnek. Nyitok egy nagyobb zárójelet. A nevelést oktatás közvetlenül segítő kollégák teljes mellszélességgel a 2022-23-as bérharcba beleálltak és támogatták a pedagógusokat, tehát ott egy teljes oktatásban dolgozói részvétel volt, tehát azt gondolom, hogy a szolidaritás jegyében a pedagógusok is vállaltak egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot, na ott megint nincsen még elégséges szolgáltatási kötelezettség. Tehát elméletileg igen, ezt egy fokkal könnyebb megoldani, de először nézzük meg, hogy a kollégák milyen fokozatosság mellett mire hajlandóak.
0: Hát és lássuk, hogy mi az a kormányzati ajánlat, amiről Lannert Judit beszélt.
1: Ő
0: nagyon konkrétan ugye bérrendezést ígért, mekkorát és mikortól, ezek a kérdések előbb-utóbb nyilván előkerülnek rá a válaszok is. Gosztonyi Gábor, köszönöm szépen, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét hallották itt a Spirit FM műsorában.
1: Viszont hallásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a Netrisk, amelyet egy közlemény formájában idézhetnék hosszan, de majd mindjárt kiderül önöknek is, hogy miért lenne ez felesleges, hogy nő a kereslet a személyi kölcsönök iránt, amiért pedig nem a saját hangom mondanám el a részleteket, az az, hogy Besnyő Márton itt van a vonalban, ő pedig a Netrisk csoport Magyarországért is felelős regionális ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát miért én mondjam el, ha ön jobban tudja, úgyhogy akkor essünk is ennek neki. Azt mondják, hogy felpörgött a személyi kölcsönök piaca, mennyire is, és azt is lehet-e látni, hogy vajon mitől?
2: Ja, a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján júniusban történelmi rekordot írtunk a újonnan folyósított személyi kölcsönöknek a volumenét tekintve, ez a darabszámát tekintve is. Több mint 150 milliárd forint értékű személyi kölcsönt folyósítottak a Magyar Kereskedelmi Bankok, ez 42.500 darab személyi kölcsönigénylést, illetve jóvágyott igénylést jelent, új szerződést. Ez egy nagyon jelentős növekedés. Ugye kettő dologból jön az a növekedés, egyrészt a reálbérek szintén növekedtek, ennek megfelelően a háztartások magasabb összegű hiteleket tudnak felvenni. A saját adataink alapján például az elmúlt hónapokban a 2,5 millió forintos átlagos hitelösszegek 2,8 millió forintra növekedtek, illetve az is egy érdekes tendencia, hogy ahogy csökkennek a kamatok, egyre többen veszünk föl hitelkiváltási céllal személyi kölcsönt. A hitelkiváltás tipikusan meglévő személyi kölcsönünk, áruhitelünk, autóhitelünk, hitelkártyánknak a kiváltására tudunk fölvenni. 1,75%-kal csökkentek az átlagos hitelkamatok mindössze egy év alatt, tehát ez a jövőben is azt gondolom, hogy sláger termék lesz, és tovább fűtheti majd a személyi kölcsönpiacot.
1: Hogyha azt veszük alapul, hogy az a reálbér növekedés, amit a statisztika mutat az elmúlt éveket tekintve és visszatekintve rá, azért eléggé jelentősnek tűnik. Még annak ellenére is, hogy ezügyben még mindig nagy a lemaradásunk Nyugat-Európához, de akár a környező országokhoz képest. Ez visszatükröződik abban, hogy mennyivel vagyunk bátrabbak a hitelfelvételnél?
2: A magyar háztartások alapvetően az eladósági szint még mindig jóval alacsonyabb, mint a nyugat-európai országokhoz képest, tehát jóval kevesebb háztartás rendelkezik fogyasztói valamilyen személyi kölcsönnel, vagy akár jelzálók hitellel, tehát még ez is további pozitív hír lehet abból a tekintetben, hogy fogunk-e több személyi kölcsönt, vagy több jelzálók hitelt fölvenni a jövőben. És ugye én amit szintén újra kiemelnék, ez gyakorlatilag a csökkenő kamatkörnyezet, ugye mindenki azt várja, hogy még tovább fognak csökkenni a személyi hiteleknek és a jelzálók hiteleknek is a kamatai. Nagyon sok pénzt lehet megtakarítani, hogyha meglévő hiteleinket kiváltjuk. Ugye egy évvel ezelőtt még az átlagos személyi kölcsönkamatok 15,8%-on álltak. Ma jelenleg a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 14,1%, ez az átlagos személyi kölcsönkamat. Míg a legjobb ajánlatok például a mi oldalunkon is már 10% alatt érhetőek el. Ugye ez azt jelenti, hogy például egy 5 millió forintos személyi kölcsön, ami a leggyakoribb hitelösszeg, hogyha hitelkiváltásról beszélünk, egy évvel ezelőtt még 125 ezer forintos havi törlesztőt jelentett, 5 éves futamidőre számolva, ma már ez 110 ezer forint alatt van, vagyis havonta több mint 15 ezer forint megtakarítást tud elérni az ügyfél, az a teljes futamidő alatt több mint 900 ezer forint megtakarítást jelent. Ahogy ezt majd egyre több ügyfél fogja, meglévő hitelezett ügyfél fogja realizálni, én azt gondolom, hogy ez még tovább fogja növelni az újonnan felvendő hitelezési kedvet.
1: Mi a gyakorlat? A saját bankunkban próbálunk hitelkiváltásra valamiféle megoldást találni, vagy ilyenkor jön az, hogy körbenézünk, hogy hol ki mit kínál, és megpróbáljuk átmozgatni a hiteleket is?
2: Ugye ebben is az látszódik, hogy egyre tudatosabbak a magyarok pénzügyileg, hogy ma már a biztosításainknak a nagy részét is online összehasonlítjuk, és megnézzük, hogy hol találjuk a legjobb hitelünket. Itt is az látszódik, a legjobb biztosításunkat, a hitelezésnél is az látszódik, hogy egyre inkább összehasonlítjuk az ajánlatokat, versenyeztetjük a bankokat, minden hónapban, akár minden nap változhat, hogy éppen kiadja a legkedvezőbb kondíciót, és én azt látom, hogy egyre többen veszünk fel akár más banktól új hitelt, akár szívesen váltunk egy új hitel miatt bankot, számlavezető bankot, és utaltatjuk oda onnantól kezdve a fizetésünket. Tehát ez egy jó bankváltási ok. Ugyanakkor még mindig a 30-40%-át a hiteleknek a meglévő bankunkban próbáljuk konszolidálni.
1: Egyébként úgy olcsóbb is általában? Tehát könnyebb és jobban is járunk azzal, hogyha megpróbálunk maradni? Vagyunk-e olyan tárgyaló pozícióban például a bankunkkal, hogyha jó ajánlatot kap, akkor maradunk, egyébként meg megyünk?
2: Én azt gondolom, hogy a verseny közgazdaságilag mindig jó, ezért mindig érdemes összehasonlítani, hogy a piacon mi a legjobb elérhető ajánlat, és én nem feltétlenül ragaszkodnék a meglévő banki kapcsolatomhoz. Én ezt tudom tanácsolni, illetve javasolni a hallgatóknak.
1: Nagyon világos válasz volt, köszönöm szépen. A Netriz csoport Magyarországért is felelős regionális ügyvezetője Besnyő Márton beszélt nekünk a személyi kölcsönök piacáról, meg arról, hogy viselkedünk mi ezen a piacon. Köszönöm.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Alacsony bérek, elmaradó valódi bérnövekedés, távozó munkatársak, a reptéri biztonsági szolgálatról jönnek ilyen típusú hírek, meg a műszakbeosztás gondjai és a pihenőidő rendezetlensége. Csorba Attila, a Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezet vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy gyors összefoglaló volt, ezt nyilván érdemes kibontanunk egy kicsikét, főleg azért, mert hát azt gondolná az ember, hogy egy repülőtéren a biztonsági szolgálat az egyik elsődleges, tehát ott ilyen problémák nem lehetnek, hát aztán halljuk, hogy mégis. Mi igazán a feszültség magyarázata?
2: Ugye az elmúlt időszakban, mondjuk ebben az évben, januártól számítva, egyre kevesebb munkavállaló van, tehát egyre kevesebb ember dolgozik a biztonsági területen, növekszik a terhelés, ugye különböző Budapest Airport hírekből lehet tapasztalni, hogy egyre több utas van, egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve a munkavállalók, ugye egyre rövidebb idő alatt egyre több utast kell kiszolgálni, feszített munkatempó, és ugye ennek van egy rendkívül nagyon komoly hatása, ez a pszichés terhelés, ami egy adott időszakon, és hát mondjuk egy műszakon belül, és akkor heteken, hónapokon belül terheli a munkavállalókat. Ezek a terhelések tartósan jelen vannak, és szerintünk ezt kezelni kellene.
1: Az, hogy milyen bérfejlesztést, bérnövekedést kaptak a munkatársak, az nagyon távol van attól, mint amit ígértek nekik, vagy mint amit például önök szakszervezetként követelnek?
2: Hát most ez a probléma elsősorban ugye itt a munkavállalók terhelésére fókuszál, tehát amit itt most itt felvetettünk, tehát hogy egyre kevesebb a munkavállaló, tehát egy százas nagyságrendben csökkent a beosztott munkavállalók száma, tehát a vezetők száma az stabil. A munkavállalók, tehát a beosztott munkavállalók száma csökkent. Elsősorban erre fókuszálunk, hogy ezek a kérdések legyenek rendezve. A bérek tekintetében azt határozottan tudjuk állítani, hogy nagyon nyomott bérekkel dolgoztat az ország egyik legjobban működő és leggazdagabb cégeinek egyike. Azért az elmúlt évek nyereségéből ezt lehet látni, de tényleg visszatekintve arra, amit mondtam, tehát itt a munkaterhelés, az elfáradás, az a pszichés nyomás a fő kérdés. Különbség van a bérek tekintetében, amit kértünk, vagy kérnek a munkavállalók, vagy kértek az év elején, ezt nem vette figyelembe a francia tulajdonos se, a magyar állam akkori képviselői, de most tényleg ez a fő kérdés, hogy milyen terhelés, mennyire elfáradnak. Azért 100 ember 700-ból, és ezek beosztott munkavállalók elmennek egy olyan munkahelyről, ahol azért jó dolgozni, vagy jó volt dolgozni, azért az egy nagyon komoly probléma.
1: Azok a biztonságiak, akiket a várócsarnokban láthatunk elsősorban, tehát nem ők az a szolgálat, amelyik a, mondjuk a betonon teljesít szolgálatot, hanem ők azok, akik mondjuk az üzletekben, a vendéglátóhelyeken láthatók?
2: Tehát az utasokat, akik megérkeznek a repülőtérre, ugye átvilágítják, elsősorban rájuk gondolunk, de más területeken is, tehát vannak SRA pontok, ahol dolgoznak, ilyen szigorított biztonsági területek, portákon is, de elsősorban túlnyomó többségük az utasbiztonsági területen, tehát amikor valaki egy átvilágításon, amikor beérkezik, hogy megérkezik a repülőtérre, átmegy egy kezelés után, tehát ő rájuk gondolunk.
1: Mondjuk abban a tömegben, ahogy például a csomagok átvilágításánál dolgoznak a munkatársak, abban a zajban, abban a terhelésben elképesztő nehéz lehet olyan munkát végezni, ami messze túlmutat a napi 8 órás teljesítményen, meg a pihenőidőkön. Tehát valahol érthető az elkeseredés, meg a felháborodás.
2: Igen, hát rendkívül, tehát ez egy rendkívül komoly pszichés terhelés, és mi azt tapasztaljuk, tehát erre már voltak a tavalyi évben is az új francia Vinci Airportnak a vezetőivel beszélgetéseink, vagy tárgyalásaink, egyeztetéseink, amikor ezt a pszichés terhelést próbáltuk kezelni régi HR-es kollégáikkal, akik elég régóta a Budapest Airportban vannak, nem nagyon foglalkoznak olyan mélységig, mint amit mi, illetve hát a munkavállalók szeretnénk ezzel a kérdéssel. Ezek azért nagyon komoly, tehát ugye itt nem arról van szó, hogy valaki egy hétre beugrik, vagy egy nyári időszakra, és akkor itt néhány napot ledolgozik, hanem itt ezek a munkavállalók, vagy hát a munkavállalók, akiket képviselünk, azok hosszú évek óta ezt a munkát végzik, 1-2-3-5 év, még a fiatalok is, tehát itt azért maradandó hatás éri őket pszichés terhelés tekintetében.
1: Mit tud ígérni az ott dolgozóknak? Mire tudnak jutni a repülőtér vezetésével?
2: Szerintünk a vezetésnek a felelőssége az, hogy megértse ezt a problémát, amit mi felvetünk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az, hogy már elkezdtek ezzel foglalkozni, az szerintünk egy előrelépés. Szerintem a vezérigazgatónak és az igazgatóság elnökének, Lóga Máténak megvan az a lehetőség és a felelőssége, hogy meghallgassa közvetlen a munkavállalókat, akik napi szinten működtetik a repülőteret. Ha ezt megteszik, az szerintünk jó, ha nem, akkor ezek a problémák továbbra is fenn fognak állni, és ennek hatásai vannak egy a munkavállalói egészségre, és amiről beszéltünk, azért bármilyen furcsa is, ritkán beszélnek ilyen dolgokról, de ki kell mondani azt, hogy ezek a munkavállalók a biztonságért felelősek, tehát a repülés biztonságért, és szerintem ezt nagyon komolyan kell, hogy vegyük mindannyian.
1: Hát ráadásul most túl a biztonsági kérdéseken van ennek egy nagyon egyszerű, praktikus a repülősbe becsatlakozó utasok számára kézenfekvő része is, mégpedig az, hogy ott állunk, és állunk, és állunk, és várunk, mert mondjuk az átvilágításnál nincs elég kolléga. Ebből meg ugye az következik, hogy a tranzit területre is iszonyú nehezen fogunk átjutni. Tehát van ennek egy olyan oldala, amit mi magunk is érzékelünk, függetlenül attól, hogy egyébként a biztonsági szolgálat munkatársai mit gondolnak a kialakult helyzetről.
2: Így van, tehát ez egy rendkívül fontos, és az sem mindegy, hogy ugye 8-9-12 órákat dolgoznak, amit az előbb elmondtam, olyan körülmények között. Nem mindegy, hogy valaki mosolyogni tud egy utasra, mondjuk az 50. századik, vagy 200 vagy 500 éppen, akit átvizsgált mondjuk egy munkavállaló egy nap, vagy ugye amiről beszéltünk, azokból a terhelésekből adódóan már nem tud mosolyogni. És most ez a helyzet sajnos. Tehát nekünk azon kell dolgoznunk, hogy az emberek jól érezzék magukat ezekben a rendkívül szerintünk felelősség teljes munkakörökben.
1: Abszolút az, ez nem kérdés. Csorba Attilát hallották, a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet vezetőjét. Kívánom, hogy jussanak dülőre a repülőtér vezetésével, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és én is köszönöm. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Szakál Erzsébet szerkesztette ezt a mai adást, amely a több-kevesebb volt a Spirit FM-en. Jövünk holnap ugyanebben az időpontban. Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
0: Hírek a Spirit FM-en.
4: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
5: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán, a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya menhely alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya menhely alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Előbb a kifejezetten fiataloknak szóló könyvfesztiválról ejtettünk néhány szót. Most nem tudom, hogy a célcsoport hány éves, de majd mindjárt megbeszéljük. Jön a Jazz Fest most már 5. alkalommal, és azt szokták mondani, hogy a jazz olyan, mint a jó bor, hogy arra meg kell érni. De én ismertem fiatalkoromban olyan jazz rajongót, aki nem volt idősebb nálam, és a gimnáziumban egy osztályba jártunk, tehát még ez sem feltétlenül igaz. Kleb Attilát is nagyjából azóta ismerem, ő a Jazz Fest főszervezője, kiváló fotoművész. Szervusz Attila!
8: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat!
7: Ez benned a kettő hol találkozott, a fotózás iránti szenvedély, meg a jazz iránti szenvedély?
8: Hát ez régen kezdődött. Én az MT-ben voltam annak idején fotós kultúravadban, és akkor mondták, hogy te vagy a kölyök, a fiatal, te fotózod az összes koncertet. Nekem baromira örültem, mert a 80-as évek második felében végén kezdtek el jönni Magyarországra a világsztárok, és hát két alkalommal is volt lehetőségem Miles Davis-t fotózni, másfél éve belül kétszer járt Magyarországon, ráadásul a második koncertjének a plakátja az én fotón volt, így még személyes találkozásom is volt vele, és én féltett kincsként őrzöm a dedikált fényképemet.
7: És gyakorlatilag el is döntötte a sorsodat. Ez a dolog.
8: Szép lassacskán, hogy beszippantott, igen, igen.
7: Nehéz ma Budapesten jazzfesztivált szervezni?
8: Hát szerintem kultúrában tevékenykedni az egyre nehezebb, mert hát most nem akarok politizálni, de azért a kulturális kormányzat az nem igazán a minőséget támogatja, de bízunk benne, hogy ebben is lesz változás, ha más nem, akkor a kis a kultúra terén, de hát bízunk benne, de hát a fesztivállal most, hogy ahogy említettet, és 5. fesztiválnál tartunk, és azt hiszem, hogy igazán beérett a fesztivál, mert jelenleg Európa egyik legfontosabb jazz fesztiváljának tartják a budapestit.
7: Július 27-e és július 2-a között rendezitek az idejét, ez az 5., és a Városház Park lesz a helyszín, de ezen kívül is lesznek még más helyek, ahol szól a muzsika. Találtatok egy díszvendéget, Dél-Korea esetében ezt mi indokolja?
8: Dél-Koreában van a Jarazum Jazz Fesztivál, ami a térség legkomolyabb, legnagyobb fesztiválja ezen egy területen. Ez egy háromnapos fesztivál, ahol három nap alatt ilyen 50-70 ezer néző fordul meg. Pár évvel ezzel kapcsolatba kerültem velük, és egy nagyon-nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki köztünk. Úgyhogy mi fogadtunk már koreai, dél-koreai jazzzenészeket Budapesten, mi költünk, úgyhogy mi fogadtunk már koreai, dél-koreai

0: meg az ázsiai muzsikát, vagy mennyire mennek a világtrenddel együtt?
1: Abszolút. Hát nézd, akiket idáig hallottam, te fantasztikus zenészek, tényleg elképesztő képességeik vannak, nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nyilván van, hogy a jazznek az egy alap dolga, hogyha például meghallgatjuk a Dress Quartetet, abban ott vannak a magyar zenei motivumok egyértelműen felismerhetően, és hát ugyanígy a kínaiaknál, vagyok, csak oda is
0: dél-koreaiaknál.
1: Tehát koreaiaknál ugyanígy ez egyértelműen felfedezhető, hát sőt volt olyan zenekar, amelyik tradicionális hangszert is használt.
0: Jön Aldi Meola és Pat Metheny, valamint Charles Lloyd. Én azt gondolom, hogyha valaki szereti a jazzzenét, na őket nem kell bemutatni, sőt, ők évtizedek óta álló csillagok.
1: Így van. Hát nézd, egyrészt a fesztiválnak is a születésnapja, másrészt pedig egy nagyon-nagyon fontos centenárium év az idei, hiszen a jazznek a két legmeghatározóbb alakja, akik igazi varázslók, vizionárusok voltak, Miles Davis és John Coltrane, idén lennének 100 évesek, tehát ők vannak igazán fókuszban, úgyhogy emiatt is egy ilyen nagyon-nagyon erős programot tudtunk összerakni rájuk emlékezve.
0: Hát Ravi Coltrane, aki szintén szaxofonosként itt lesz, és hát a fia egy zenekart vezet. Itt lesz Marcus Miller.
1: Bizony, hát aki meg szintén nagyon meghatározó volt Miles Davis utolsó időszakában.
0: És a magyarok a teljes élmezőny fellép nálad?
1: Hát rengeteg magyar előadónk lesz, és próbáltuk a programot úgy összerakni, hogy minél színesebb legyen, hogy a jazznek a legnagyobb skáláját bemutassuk.
0: Borbély Mihálytól Olá Kálmánig, én itt most sorolok néhányat, engedem, de itt van előttem.
1: Persze, Borbély Mihály éppen 70 éves lesz, úgyhogy neki egy különleges koncerttel készülünk, úgyhogy együtt ötleteltünk és kitaláltunk egy olyan produkciót, ami még soha nem volt, úgyhogy Eric Truffaut és Shy Maestról lesznek a vendégei.
0: Akkor ez egy ilyen egyalkalmas, soha nem volt, sose lesz. Vagy ki tudja. A jazzben azt, hogy sose lesz, a sose mond.
1: Így van, hát bízunk benne, hogy lesz folytatása. Tehát pont egyébként a Kalima Trio az egy ilyen történet, az két évvel ezelőtt született itt a Jazz Fest Budapesten, egy spanyol, egy olasz és egy magyar zenész találkozásából, és mert tavaly már Franciaországban, Svájcban léptek föl, idén mennek Stuttgartba is, és most a Jazz Festen újra bemutatkoznak.
0: Mennyire fizetős és mennyire ingyenes? Mennyire kell előre gondolkodnia annak, aki szeretne minden több mindent megnézni?
1: Hát az alap 6 nap, ami a Városháza Parkban lesz, az fizetős, valamivel ki kell fizetnünk a művészeket. Viszont minden este 10 után kinyitjuk a kapukat, és még éjszakai koncert lesz, ami már ingyenes lesz, illetve a Gosdú udvarban meg fiatal tehetségek fognak bemutatkozni, akiket pályázaton választunk ki nemzetközi zsúri bevonásával. Ők a Gosdú udvarban fognak fellépni az ottaniak támogatásával, illetve 3-án, július 3-án a Rákóczi téren lesznek ingyenes programok, 4-én a Bakács téren, és 5-én pedig a Jedermannban búcsúzunk.
0: Szóval ez úgy van, hogy ha valaki ezeket a csodákat akarja hallgatni, az bizony pénzért van. Ha valaki jó zenét akar hallgatni és megismerni az utánpótlást, ott pedig szeretettel vártok mindenkit.
1: Így van.
0: Nézem a programot, hát Miles Train-nel kezdődik, 2. nap Aldi Meola, 3. nap Jose James, 4. nap Pat Metheny, az 5. nap Charles Lloyd és a Sky Quartet. Hát szóval na, igazi ünnep lesz ez, hogyha valaki szeretné a jazz
1: muzsikát számára. Igen, hát és 6. nap meg Marcus Miller, aki a legendás Vivant Miles lemezt hozza el az eredeti zenekari tagokkal.
0: Gratulálok ehhez a felhozatalhoz, lesz még vele dolgot bőven, úgyhogy ahhoz jó munkát kívánok, és akkor rögzítsük még egyszer, június 27-e és július 2-a között a Jazz Fest idehozza a világ legjobb muzsikusait. Gratulálok, köszönöm.
1: Köszönöm, és várunk minden zenehallgatót.
0: Kleb Attila, a Jazz Fest főszervezője volt itt a Kultúrában a vendégünk. Szia Attila!
1: Szia.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Majoros Nóra álmodott. Méghozzá elég nagyot álmodott. Elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek. Az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel. Vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkorra ragadta meg?
2: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, ez egy felkérés volt a Móra kiadótól, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkorra ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és ugye ez pontosan a naplója előtti időszak. Tizenpár éves korába kezdte el írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kuszabetűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
1: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva, mint író, a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
2: Azt gondolom, hogy igen, és a napló ebben óriási nagy segítség, hiszen már a legkorábbi szövegeiben is érezhető a világlátása, az, ahogy kritikával szemléli a világot és az embertársait. Nagyon jó humora van, de közben óriási emberszeretet sugárzik ezekből a sorokból. Mondom, az egészen az első soroktól kezdve ez nyomon követhető. De egy kicsit bajban is voltam, mert Janikovszky Éva általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantáziavilágban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
2: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
2: Igen, de általában én fantáziavilágban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra Naphegyéletrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képeskönyv valójában?
2: Igen, és ráadásul ez egy olyan képeskönyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek, és ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikovszky Évát megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikovszky életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikovszky Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni gazdagította a saját rajzaival.
2: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakulja a Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is, gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez hogy szerepel, a lány, akivel mindig történik valami, a Janikowski 100 emlékévhez kapcsolódóan jelent ez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen, meddig is 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
2: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat erre.
1: Nóra, köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélt erről, hogy hogy született ez a könyv. Majoros Nórát hallották.
2: Én is köszönöm szépen az interjút.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Nem tudom, mennyien hallottak a kedves hallgatók közül Brazíliában a Florianópolisról, az egy város. Ott rendezték az Animaverso nemzetközi filmfesztivált, na erről mennyien hallottak. Bár benne van a nevében, hogy miről szól, mert anima, tehát itt valami rajzfilmes dolog lesz. Pontosan, animációs filmfesztivál, és hát nem akármi, a legjobb rendezés, a legjobb karakteranimáció, és a legjobb szinkrondíját nyerte el a Csongor és Tünde, egy magyar animációs film. Itt van a vonalban Csík Csaba Krisztián, az egyik díjazott a film szinkron rendezője. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, Róna Jür, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ön például mennyit tudott erről a városról, Florianópolisról?
3: Őszinte leszek, semmit.
2: És most mennyit tud?
3: Most utána néztem egy picit, magának a fesztiválnak is megnéztem a honlapját. Tudni kell, és lehet, hogy ez egy kicsit kiábrándító lesz, hogy mi a film készítői sem voltunk teljesen informálva, hogy ezen az eseményen részt vesz a Csongor és Tünde. A Nemzeti Filmintézet delegálta erre a fesztiválra. És
2: egyetlen alkotó sem ment a filmmel?
3: Erről nincs információm, talán a producerünk a Templő Réka valószínűleg. Aha. Igen, de ezt nem tudom.
2: Ha valaki csak oda ment meghajolni és begyűjteni hát, a tapsokat.
3: Igen, de remélem, hogy volt ott valaki, aki képviselte az, vagy az alkotókat, vagy a filmintézetet.
2: Egyébként igaza van, ez némiképp kiábrándító, de ettől függetlenül maga a dicsőség az ugyanakkora.
3: Hát szerintem óriási, nagyon, nagyon boldog vagyok. Személy szerint nyilván a szinkron miatt, ami egy unikum, egy unikális dolog. Bár ha belegondolnak a hallgatók laikus módon is, ha meghallgatunk egy Disney produkciót, vagy bármilyen idegen nyelvű produkciót, még a laikusok is meg tudják ítélni, hogy azt a hangot, amit hallanak, azt jónak tartják-e, vagy nem. Tehát ez nem kell nyelvismeret. De természetesen meglepő egyáltalán, hogy van egy ilyen díj, mert általában ez inkább a nemzeti fesztiválokon szokott lenni a hangnak a díjazása, így nemzetközileg nem nagyon szokás, de mindenképpen ki szeretném emelni ebben a dologban azt, hogy ez szerintem a hazai több mint 100 éves szinkron szakmának a még mindig nagyszerűségét és színvonalát mutatja. Egyáltalán nem érzem ezt a díjat magaménak, hanem a kollégáiménak és az egész szakmának ajánlom, és azt gondolom méltán.
2: De egyébként pontosan úgy van ám, ahogy mondja, még hogyha nem is vagyunk tudatában annak, hogyha jó egy szinkron, akkor fel sem tűnik, hogy ez most angolul, magyarul, ez most hogyan beszél. Tök természetes, hogy mi azt értjük, és magyarul készült.
3: Azt
2: viszont
3: mondani,
2: ha rossz, akkor meg a fejünket fogjuk, és mindent elmondunk mindenkiről.
3: Így van, ahogy szokták mondani, mint a futballban a bíró, hogyha jó, akkor nem vesszük észre, hogyha rossz, akkor rögtön. A szinkron is egy kicsit ilyen, és amit még szoktam mondani, hogy a színjáték, a beleélés, a művészi hozzáadás az nemzetközi, tehát ha nem ismerem a nyelvet, akkor is tudom, hogy mikor ideges és mikor hitelesen ideges egy színész.
2: Arra mi a véleménye, mert ez például a hitelesség, meg a színész maga a rajz mögött, hogy az amerikai
3: rajzolt kolléga mögött, igen.
2: Igen, hogy az amerikaiak nagy előszeretettel használnak világsztárokat egy-egy szerepre, mert akkor ki tudják írni az ő nevét is, tehát nem csak, hogy mit tudom én, Johnny kapitány, és akkor oda van írva mögé egy világsztár neve. Miközben
3: abszolút.
2: Ő csak a hang, csak idézőjelben.
3: Hát ez olyannyira igaz, hogy volt szerencsém több mint 20 éve, 2004-ben a Nyócskert című ikonikus rajzfilmnek is a szinkronrendezője lenni, és ott azért ez már egy szempont volt, hogy próbáljunk meg olyan színészeket választani, ha van lehetőség a karakterem belül, akiknek húzó neve van, és így dolgozhattam akkor is például a Győzővel, vagy a Gesztesi Karcsival, aki Győző ugye most is benne volt a Csongor és Tündében is. Szóval igen, ez egy szempont most már Magyarországon is. Természetesen nem mehet a minőség rovására, tehát a húzó név csak addig húzó név, amíg legalább olyan jó, mint a kevésbé ismert kolléga.
2: De hát itt is egy sztárparádé van, Mikó István, Geszti Péter, Szabó Győző, Menszátor Magdolna, Eke Angéla, Cető Roland, Timko Eszter, szóval
3: Csere Gábor,
2: nem akármilyen
3: Ida
2: szereplők.
3: Peti. Igen, Lamboni Anna, hogy ne maradjon ki senki, igen. Így van, és a szereposztás is közös volt, tehát a film rendezőivel, Máli Csabával és Pálfi Zsolttal egyetemben, illetve Templő Réka producerrel egyetemben sokat vívódtunk, casting is volt, Mansátor Magdolna kapta végül is Mirit szerepét, de neveket most nem említenék, de az ország legjobb idősebb színésznői voltak felkérve erre a szerepre, tehát igen, megpróbáltuk megadni a módját.
2: Hogy egy külföldi fesztiválon a magyar nyelvű szinkront dicsérjék, az azért is érdekes, mert gondolom ők meg feliratozva látják a rajzfilmet is, és hozzá hallják a hangot.
3: Így van. Ennek a filmnek a szövege, és akkor most kitérnék még az a szövegre is, amit a Vörös Marti művéből Balassa Krisztián polihisztor karmester szövegíró költő szült meg, és aztán ez a szöveg lett odaadva a Speyer Dávidnak, aki Romhányi József hagyományait szerintem megadva létrehozott egy olyan szöveget, ami egészen zseniális, és a felnőtteknek is rengeteg kulturális filmtörténeti és magyar filmes utalások. Ami csak egy példát mondjak, amikor a Mirigy beszél a lányáról, akit átváltoztattak rókává, akkor azt mondja az ördögöknek, hogy Biza Róka Tündér, utalva a Biza Róka Tündér című filmre. Tehát
2: tele van ilyen. Mi értjük?
3: Igen, na ezt akartam mondani, hogy miközben a szöveg zseniális Magyarországon, és ez egy szándék volt, hogy míg a gyerekek a mesesíkján élvezik a produkciót, addig a felnőttek is kapjanak valami pluszt, akár a Shrekket tudnám itt példaként hozni, ami szintén így oldja meg a különböző korosztályoknak a megszólaltatását, de ez értelemszerűen lefordíthatatlan. Tehát ez a magyar szöveg az minimálisan visszaadható lenne külföldi szinkronnal, ezért is döntött úgy a produkció, hogy maradunk a feliratnál és az eredeti. Még a felirat is sajnos ezeket maximum jelezni tudja.
2: Nagyon más rajzfilmet szinkronizálni és azt rendezni, mint egy játékfilmet?
3: Ez jó kérdés. Alapvetően igen, szoktuk ugye kicsit pejoratívan mondani, hogy olyan rajzfilmes most a hangod, vagy csinálj egy kicsi rajzfilmes hangot. Nyilván a rajzfilm nagyobb szabadságot ad a torzítás és a hangtechnikai eszközök bevetésében, mint egy élőfilmes produkció. De ezzel együtt én azt mondanám, hogy ami a fontos, hogy a néző ugyanolyan hitelesnek érezze az alakítást, magyarul a beleélés és az átélés az ugyanolyan szinten maradjon, mint egy élőfilmes, hagyományos hangú produkciónál, még ha esetleg el is torzítom, mert papagáj vagyok. Igen.
2: Egyébként hát szinkronizált is, úgyhogy ez egy kicsikét azért olyan, nem, hogy az ember kipróbálja, mert hogy ha nem próbálja ki, akkor nem tudja igazán, hogy mit él át
3: hogy
2: a színész.
3: Hogy én szinkronizáltam-e?
2: Hát nem.
3: Hát én főleg szinkronizálok. Hát az elmúlt években én már csak alkalmanként rendezek szinkront, jellemzően új magyar animációknak a szinkron rendezésére kérnek fel. Egy kicsit hagyd dicsek egy produkció, az most úgy tűnik, hogy Kanban fog indulni a rövidfilmes verzióban, aminek a bemutatója pár héten belül lesz, most még erről többet nem beszélhetek. Szintén nagyon esélyes, esetleg nemzetközi fesztivál. Igen, ez egy művész rövidfilm, talán a címét említhetem, Lucaszék, de amit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, alkalmanként rendezek, és rengeteget szinkronizálok. Ebben a Csongor és Tündében is van egy nyúlfarknyi szerep, amit én csináltam meg, de alapvetően, amit kérdezett, igen, a rendezésnél nagyon-nagyon sokat számított, legalábbis számomra az, hogy álltam a mikrofon túloldalán is jó párszor.
2: Az ember érti, hogy mi zajlik a másikkal, mi történik ott.
3: Abszolút.
2: Igazán. Az, amikor azt hallja, hogy a szinkronból mi lett, és ugye ezek a régi idők nagy film szinkronjai és nagy filmes karakterei, akik találkoztak, most egy példát mondok, mert ez mindenkinek ott van a fülében és a szem előtt, Woody Allen, Kern András.
3: Igen.
2: Szóval amikor azt mondják, hogy ma már ez nincs így, mert futószalagon apró pénzért dolgoztatott, kifejezetten szinkron színészek azok, akik ellátják ezt a munkát. Erről ön mit gondol?
3: Volt egy ilyen folyamat. A rendszerváltás után és a kereskedelmi televíziózás beindulásával csak ugyan volt egy nagymértékű felhígulás. Egész egyszerűen a munkák mennyisége és volumene miatt. Nem mondanám, hogy csak a streaming szolgáltatók miatt, de jó pár éve érezhető már egy ellentétes folyamat, talán már 10 éve is, és most azt gondolom, hogy megint nagyon minőségi szinkronok készülnek, és bocsánat, hogy ezt nem olyan rég szinkronizáltuk egy zuhanás anatómiája című Cannes-i nagydíjas filmet. A 4 főszereplő közül a 3 másik partnerem a Katonai József Színház művésze volt. Tehát azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon minőségi szinkronok készülnek, és hála Istennek a szinkron az egy olyan szakma, hogy más nem mondjak itt a Cető Roland, a csongorunk hangja, aki játszik ugyan színházban, de nem arról híres, és mégis az ország egyik legjobban szinkronizáló és legszebb hangú színésze. Tehát a szinkronon belül van egy nagyon-nagyon vegyes csapat, hogy kőszínházból, amatőr színházból csak szinkronizál, tényleg nem annyira számít a múlt, hanem inkább az, hogy mit tesz le az asztalra az illető, illetve a mikrofon.
2: Hát voltaképpen ez így normális, csak ugye el voltunk annyiból kényeztetve, hogy az egyébként is tévéjátékokban, filmekben látott sztárok adták a hangjukat, és volt hozzá arc. Tehát tudtuk, hogy ki kicsoda, ez egy nagy előny.
3: De amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon fontos, hogy akkoriban nem készült annyi anyag.
2: Hát tehát
3: bocsánat, hogy így fogalmazok, de az az ember vagy művészmennyiség, színészmennyiség, aki volt, bőven lefette ezt. Manapság, ha minden csak színházi színészekkel dolgoznánk, akkor sem tudnánk feldolgozni.
2: Hát akkor nem lenne este előadás.
3: Így, pontosan, így van.
2: Viszont
3: így
2: akkor, van. Ha már ebbe így belegabajodtunk, még egy ezzel kapcsolatos kérdést az oktatással kapcsolatban hadd tegyek fel. Vannak olyan tanfolyamok, kifejezetten tanfolyamok, amik azt hirdetik magukról, hogy ők szinkronszínész képzők.
3: Igen, hát ez egy kényes kérdés. Jelen pillanatban is rengeteg botrány futott a szakmán belül ezzel kapcsolatban. Nem tudok teljes mértékben elhatárolódni a dologtól. Én azt gondolom, hogy ha ezeknél a szűrés megfelelő, és tényleg olyan embereket vesznek fel. Én is ismerlek legalább 10-15 olyan kollégát, aki ilyen iskolában végzett, és remek, és csodálatos, és nagyon örülhetünk, hogy a pályánra kerültek. Ezekkel az iskolákkal általában leginkább az szokott a probléma lenni, hogy a tandíj miatt boldog-boldogtalan felvesznek. És ez nem a tanárok hibája, a tanárok remek szakemberek, szintén kollégáim többnyire, akik dolgoznak szinkron stúdióban.
2: És nem is a diákok hibája, mert ők meg elviszik.
3: És nem is a diákok hibája, így van. Tehát ha valaki alkalmatlan, és lehet ezt a dolgot tanulni, mindent lehet egy picit tanulni, de nyilván azt a képességet, ami ahhoz kell, hogy valaki színész legyen, teljesen mindegy, hogy mikrofon, kamera vagy színpadon, azt nagyon minimálisan lehet tanulni, és hogyha erre nem szűrnek rá az elején, ezt a képességet nem vizsgálják, akkor úgyis csak szomorúság lesz a vége.
2: Igen, ez a legfontosabb tanulsága ennek, hogy olyan embereket nem érdemes, nem szabad a pályára csalogatni, akikkel aztán maga a szakma nem nagyon tud mit kezdeni.
3: Így van.
2: De hát nem ezzel kezdtük, hanem azzal, hogy gratulálok, és akkor én vissza is kanyarodok ahhoz, hogy a Csongor és Tünde című rajzfilmet ünnepeljük, mert ő Brazíliában a Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Animaverzón díjakat kapott, a legjobb rendezését, a legjobb karakteranimációt, és Sík Csaba Krisztián a díjazottja a legjobb szinkron díjának. Csaba, örülök, hogy beszéltünk, és gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Aztán megnézzük meg a Csongor és Tündét. Egyébként a Filmion ott van, és megnézhető a magyar nyelvű változat, akár felirat nélkül is, mert hogy ott csak így látták. Szóval Csaba, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Ez volt már a Kultúra. Holnap is számítok a figyelmükre. Köszönöm szépen. Róna Jegont hallották. Viszont hallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Kuruc Dániel ezúttal is a vendégünk, ilyen kedves kis félszeg mosollyal.
5: Sziasztok!
4: Köztér főszerkesztője és Dévény István sokkal nagyobb, határozottan mosollyal. Jól lakott.
6: Megtörve bár. Üdvözlet!
4: Oké. Gulyás Balázsba beleálltak, és ezzel kapcsolatos provokatív állításunk pedig a következő légyen. Nem érdemes bármilyen tömegrendezvényre, tüntetésre oda menni, mert az embert pofán fogják vágni. Ez a vége, nem?
6: Azért ez nem történt meg, ugye? Verbális pofozás volt.
4: Hát így megfogdosták a szakállát, nem? Olyan is volt.
6: Azt nem tudom. Volt az a rendezői változás. Én egy rövidebbet láttam. Egy rövidebb tudósítást láttam. Ugye a Nyerges André féle, akiről nem is tudtam, hogy ő ki, de most már tudom, hogy volt ilyen, hogy Fehér Hulló Középpárt.
5: Hát figyelj, többet tudsz nálam.
6: Na, szóval Nyerges André, bizonyos Nyerges André rántotta össze ezt a demonstrációt, ami arra szólt volna, hogy az ország házánál gyűjjenek össze a csalódott tiszás szimpatizánsok, hogy kifejezzék nem tetszésüket Unger Anna kinevezése okán. Ugye ez lett volna a demonstráció.
5: Ennyit tudom.
6: Ehhez képest ott volt egy maroknyi ember, de szó szerint egy maroknyi ember, akik közül elég sokan nem tiszások voltak, mondjuk maroknyiból elég sokan, ez képzavar, szóval, hogy egy részük még csak nem is tiszás volt. Gulyás Balázs, a Kontroll főmunkatársa, ugye a Kontrollt tudósította erről a fantasztikus
5: eseményről.
6: Hát egy ideje, igen, ugye leszerződött.
4: Kedveled?
5: Nincsen semmilyen emberi érzelmem vele, számomra neutrális.
6: Az kemény.
4: Tehát az kemény. Nem, ember számos
6: ember. Ennél jobban megsemmisíteni valakit.
4: Ha ember lenne, érezni valami, de valószínűleg nem ember.
5: 10 éve egyszer láttam a Hír TV-nél, hogy Gulyás ágyú média vagy. Igen. És akkor néztem, hogy az meg mi. Körülbelül ennyi kapcsolatom volt vele egészen odáig, amíg ő meg nem kérte egy rendőr, hogy a mi tüntetésünkön válasszam szét Bede Zsolttal. Tehát, hogy nincsen, de mondjuk imádtam azt, ahogy ott áll. Nem tudom, figyeljétek meg, hogy hogy szokott állni egy ilyen szituációban, így.
4: És ez mit jelent?
5: Mert ez kicsit ilyen napoleonos. Tehát amikor a Joaquin Phoenix készült a szerepre, szerintem megnézte ezt, ahogy a Gulyás Balázs egy parkban áll, egy téren áll. Egy utcán áll.
6: Na, ne bánts, de légy szíves. Szóval.
4: Jaj, de nem szeretem én ezeket.
6: Igen,
4: én
6: sem.
5: Most, ugye, mondom, mert ez egy kedves jelenség, amit csak leírtam.
4: Igen, ahogy az Unger Annáról írnak a...
6: Bántalmazó kapcsolatban ilyenkor mondja azt a bántalmazó, hogy jaj, neved már, de csak vicceltem.
5: Nem a külseje, hanem csak vicceltem.
6: Te mindig mindent komolyan veszel, túl komolyan veszel, csak vicceltem.
5: Nem látom azt, hogy van humorérzéketek már.
4: Nekünk van.
6: Volt.
4: Nekünk van, vagy volt. Igen.
6: A tegnapi műsorig volt.
5: Mi volt tegnap?
6: Te.
5: Jó.
4: Most akkor hadd nyissak egy ilyen vadhajtást ebből. Ami most megy a médiában, és nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, sőt, okay. Nem csak a közösségi médiában. Ahogy Unger Annába beleállnak, ahogy ebbe a Mayday nevű Tiszásnak hívhatom talán, vagy Tisza a szimpatizáns influencer lányba beleállnak, nincs meg ez. Ugye Varga Ádám készített.
6: Mindenki bánt mindenkit, ugye
4: Varga Ádám készített ezzel a lányjal egy interjút, és rögtön felkapták azt, hogy egészen másképp néz ki, mint azokon a TikTok videókon, vagy Facebookos videókon, amiket ő közzé tesz. Aha. Mert hogy ott szűrő. Azt mondják, hogy igen, szűrők, meg eltakarja, mit tudom én, a idomait. Nem is ez a lényeg, hanem hogy azóta más sem olvasok, csak ezeket a párhuzamokat, ugyanígy Unger Annával kapcsolatban, hogy fú, mielőtt még fodrászhoz ment volna és kapott volna sminket, ugye Telex interjú versus RTL-es interjú, Mayday-jel, hogy most ez az új módi. És tök jó lenne egyébként ezen a polgári jobb oldalon, ha néhányan kinyitnák a szájukat, és azt mondanák mondjuk Apáti Bencinek, aki most elég vastagon ebben utazik, de mondhatnám az összeset, mondjuk az Ex-Megafonból, hogy gyerekek, stop! Hogy nem, ezt nem csináljuk, ebbe beleállunk, és ezen a trekken nem haladunk. Tehát, hogy nektek kéne...
5: De várjál, ezt csak a jobb oldalról láttad jönni? Ez a body shaminget, amit
4: parancsolsz, és most vissza fogsz utalni arra, hogy Orbán Viktort hogyan body shamingelték.
5: Nem, én ezzel Siffer Andrásosan kihúzom most magamat, és nem akarok ezzel olyan túl sokat foglalkozni.
4: De akkor húzd ki maga, tisztességgel, akkor nem utogass hátra, hogy más mit csinált, mert nekünk azzal is bajunk van.
5: Ugyanúgy. Mondtam ilyet?
4: De azért mondom.
5: De nem is mondtam ilyet. Hát gondolatrendőrség?
4: Akkor parancsolj, fejezd be.
5: Unger Anna, te vagy az?
4: Én volnék.
5: Figyelj, a Schönberger Ádám, aki a bánki...
4: Akkor parancsolj, fejezd be.
5: Unger Anna, te vagy az?
4: Én volnék.

0: oldaltól láttad, sajnos ilyen trash de minden oldalon
1: mondtam,
0: van.
1: Hát azt vagy, mondtad, de nem mondtam
0: azt mondtad, hogy a polgári jobb oldal összeszedhetné magát,
1: nem,
0: hogy valahogy
1: így. Rámutattam, nem, rámutattam most egy konkrét esetre, sőt kettőre. Mayday, Unger Anna.
0: Jó.
1: Ebben az esetben most a polgári jobboldal miért nem nyitja ki a száját? Amikor Orbán megkapta ezt,
0: tessék, akkor most kinyitja. Én is csak akkor most kinyitja. Szerintem baromira nem szerencsés, hogyha egy nő azzal piszkál az bárki. Akkor figyelj, ne csinálja ezt, így jobb. Tehát mondjuk nem tudom, nekem az olyan embernek barátom, aki így viselkedik, de egyébként férfival sem, tehát én azt sem szerettem, amikor ott volt Karácsony Gergely, amikor beállta, nem tudom, mondjuk Orbán Viktor mellé, és akkor ott volt egy kis magasságbeli különbség. Ezek születéskori adottságok, tehát nem tehet a Karácsony Gergelyről, hogy magas, Orbán Viktornak, hogy alacsonyabb. Ez a klasszik body shaming, és a magyar nép, most például Magyar Péter által abba van provokálva, hogy ezt csúcsra járassa, hogy tudjuk utálni a másikat a valami miatt. És most a dühös tömeg éppen két nőt talált meg. Mert hogy?
2: Ebben most vagy jött be Magyar Péter.
0: Én ezzel nem tudok menni. Hát ebben a pszichében élünk, István. Most utálni kell valakit. Most ez van. Tehát most nagyon-nagyon jól kell tudni utálni. Jambikus sorokba szedve bohócokat odaírni.
2: Bármi történik.
0: Áradjon.
2: Bárhol. Ha Apáti Bence, beleáll egy nőbe a külseje.
0: Az tök ciki, ne csinálja.
2: Bence a külseje miatt beleáll egy nőbe, az azért van, mert Magyar Péter
1: negatív. Mondod ezt, hogy ne csinálja, hát nem magától csinálja, Magyar Péter csináltatja nem, vele.
0: Én azt mondom, hát hogyha lenne egy olyan miniszterelnökünk, aki azt mondja, hogy srácok, véget ért a kampány, meg volt a választás, akkor most mindenki próbálja meg szeretni a másikat, nem beszélünk így egymással. Vona Gábornak voltak ilyen kezdeményezései a saját falán például, hogy kezdjük el kiírtani a közbeszédből az olyan vadhajtásokat, akik egymást tüzelik és provokálják. Ezt is lehet. Ezt tudod, mikor én ezt nem nagyon látom.
1: Ezt Vona Gábor tudod, mikortól mondta? Kampány kellős közepén. Tudod, mit kapott érte? Mélységes gyűlöletet mindkét oldalon.
0: Nem baj, köszi Gábor, hogy ezt mondtad.
1: Aki ebbe így beleállt, kampány közepén, annak azt mondom, hogy vannak tökei. Uh-huh. Aki ezt akkor nem tette meg, és most utólag háborodik fel azon, hogy milyen itt a közbeszéd, arra már nincsenek jelzni.
0: Figyelj, mi ezt nagyon régóta mondjuk. És persze, megnézed a 2024-es Vona Gábor interjúnkat, már abban ez benne van, de alapvetően ez szerintem egy univerzális olyan kötelesség, aminek nincsen hatája. Tehát ez mostantól örökké. Persze. És ki kéne vesse magával az ország, aki úgy bánik mondjuk a nem ismerem náru ezt a TikToker hölgyet, tényleg a sztorit is csak tőletek tudom, ezt nem szabadna, érted? Vannak dolgok,
2: majd kérem.
0: Csak az a helyzet, hogy amíg a Magyarország miniszterelnöke egy Bede Zsolt, addig ez nagyon nehéz, mert rossz példát mutat. Érted? Azzal intézek el egy érvet, hogy bohóc vagy, meg hogy hazudsz, meg ilyeneket, és Skrapski Fruzsinának például.
1: Persze.
0: Tehát arra, hogy ha rossz példa van a legtetején, akkor mit várunk el az olyan emberektől, akik meg ugye iránymutatást várnak el, nem? Szorulnak.
2: Ja. Az a baj egyébként, itt ebben a műsorban rengeteget beszéltünk már Magyar Péter stílusára, hogy lejjebb kéne tekerni, nem jó, azért, tehát, hogy tényleg. Hát erre, hogy lejjebb kéne tekerni.
0: És lejjebb tekerte?
2: Hát fontosságunk nem ért fel.
1: Nem, megértettük azt, hogy miért nem tekeri lejjebb.
2: Igen, tehát, hogy és nem is fogja. És hogy ennek megvan a politikai hasznos, tehát oda-vissza kibeszéltük ezt az egészet. Az én gyengeségem és hiányosságom ebben a témában egyébként az ez a tisztelettel beszéd, hogy tudom én, vannak olyan fideszes politikusok, akiknek konkrétan tudok bizonyos dolgairól, és ezek miatt, és ezek nem az, hogy most élni, hanem tényleg konkrétan, de mivel nem vagyok oknyomozó újságíró, ezért most nem fogok neveket mondani, nem fogok dolgokat.
0: Hát akkor pláne nem mondja, hogy oknyomozó lennél.
2: Akkor megírtam volna, akkor utána jártam volna, csak lusta publicista vagyok. Nem lehetem publicista, lusta vagyok. Mert nem kell utána járni, csak durogtatod a véleményedet, tudod. Szóval, hogy azokkal nem tudok tisztelettel beszélni, vagy nem tudok tisztelettel gondolni rájuk. És hogyha, mit tudom én, ha mondjuk kiderül majd, de erről is beszéljünk majd egy, négy vagy hat év múlva, kiderül majd, hogy például a lélegeztetőgépek beszerzése tényleg annyira gáz volt, mint amennyire gáznak tűnik, akkor nem fog tudni tisztelettel beszélni egy Szijjártó Péterről. Tehát, hogy én valahol miközben folyamatosan arról beszélek, mert én is azt gondolom, hogy bár az általános közhangulat jobb lett, de közben a közbeszéd meg durvul, ilyen furcsa kettősséget érzek a magyar társadalomban, és hogy én is azt gondolom, hogy ez így nem jó, és azzal a részre egyet tudok érteni, hogy Magyar Péter ilyen szempontból kvázi negatív példaként van most a magyar társadalom előtt,

0: de azt megfejtettük, hogy azért, mert, és akkor ez úgy is, így is úgy fog maradni, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. De közben megmondom, benne van ez a kettőség, hogy ha csak a tizede igaz lesz annak, amit gondolunk, tudunk, látunk eddig a NER-nek a piszkos ügyeiről, akkor itt nincs tisztelet, nem lett tisztelet. Egyszerűen nem vagyok hajlandó, de mondom, ez ha bebizonyosodik.
1: Jó, csak hadd kérdezek egyet, hogy nekem kettő kérdésem van, és Tamás, mind a kettőtöknek csak ilyen villámkérdés.
0: Jó.
1: Hogy tegyük fel, de nem válaszoljátok meg, tehát hogy tegyük fel, bár az előző adás volt.
2: Nem. Válaszom nem.
0: Igen.
1: Jó, akkor következik. Tegyük fel, nem fogják tudni bizonyítani azokat a vádakat, ejteni fogja a magyar bíróság, amiket itt Unger Annáék majd össze kalapálnak a NER vélt, vagy ezek szerint csak vélt és nem valós vétkei miatt az elmúlt 16 évből. Bár az ígéret ugye az, hogy a rendszerváltástól. Akkor is azt fogjátok gondolni, hogy bárpedig ez biztosan bűncselekmény volt, csak hát béna volt az AVH, vagy mi a neve ennek? MVVH, vagy mi a neve?
0: Figyelj, az a gond, hogy...
1: Tényleg nem tudom a nevét.
0: Nemzeti... MVVH. Az a gond, hogy az szerintem teljességgel elképzelhetetlen, hogy egy ügy se állna meg, ugye, és ugye most azt mondod,
1: nem
0: hogy...
1: Nem ez volt a kérdés. Majd,
0: figyelj, de tudom, csak hogy azt mondtad, hogy
1: tegyük fel. Te Hudgenisztél az előbb.
0: De most akarok segíteni, hogy tovább mozduljon a vita. Tehát amikor azt mondod, hogy tegyük fel, hogy bebizonyosodik majd, de ez így túl nagy a halmaz. Tehát mondjuk három ügyet, és akkor arra már tudok válaszolni.
1: Jó, mondjuk akkor legyen, amit megénekeltél az előbb, ugye ez lélegeztető. Kiderül, hogy hát...
0: Minden rendben volt.
1: Nem, figyelj, a vád nem áll meg.
0: Aha.
1: A vád, amit tudod, vádat emelnek, az nem áll meg, ejtik az ügyet, tehát akkor nem volt bűncselekmény. Akkor erre azt fogod mondani, hogy...
0: Tiszta szívből mondanám azt, hogy tudom, hogy mit fogok mondani, de attól függ, hogy miért nem állna meg a vád. Ha az derül neki,
1: nem tudják bizonyítani.
0: Ha az derül, az ott kevés, mert az ingományos, legyünk radikálisabbak, az derül neki, hogy minden rendben volt, akkor egy kicsit azért átértékelném a eddigi ténykedésemet, de tényleg.
1: Jó, csak azért, mert óva intenék mindenkit, függetlenül rólam, vagy a jobb oldalról, vagy a köztérről, vagy általában jogról mit gondol, de hogy azért ez egy nagyon ingoványos talaj, amikor a nép üvölt azért, hogy legyen valami igazságszolgáltatás. Ugye azért ezt mégiscsak egyetemet végzett, szakvizsgázott, komoly emberek fogják, és azért mondtam azt nektek, hogy mielőtt idejöttem, fölhívtam egy ügyészségen dolgozó folyamtársamat, hogy ez hogy áll hozzá. Senki, de senki nem fogja jelenállás szerint az ő tudtával megváltoztatni a hozzáállását a joghoz. Magyar Péter kedvéért sem. Tehát, hogyha
0: itt... Ezt nem is várja senki
1: szerint. Dehogy nem.
0: Mármint, hogy valaki
1: nem.
0: Várja.
1: Erről szól ez az egész. Hát azt mondja, hogy nincsen 6 évem. Hát erről szól ez az egész. Figyelj, az ügyészségnek és a bíróságnak soron kívül kéne gyorsított eljárásban
0: de most
1: olyan dolgokról gyűjteni.
0: Visszakavarunk a tegnapi műsor elejére, hogy én meg azt mondtam, hogy ha arra jó lehet ez az egész, hogy kiderüljön, hogy a rendszerben vannak olyan rendszerhibák, amelyek lassítják ezeket az eljárásokat, azokat most ki lehet venni a rendszerből, akkor gyorsabb lesz az eljárás. Nem csak ezekben az ügyekben, minden ügyekben, ergo mindenki jól jár.
1: Jó.
0: De meg ugye a másik szempontból nézett, hogy hajlítani kell, de ez nagyon egymástól.
1: De nem, mert figyelj.
0: És nem figyeltél, hogy mit válaszoltam. Ha kiderülne, hogy minden rendben volt a lélegeztetőgépek beszerzésével, akkor én tényleg átgondolnám az István, eddigi ténykedésemet.
1: Jó, oké, köszönöm, tényleg, csak hadd mondjam végig, hogy itt ilyenkor van egy büntető feljelentés, vagy a büntető bíróság előtt végig megy ez az eljárás, és ez azt jelenti, hogy az a bíróság arra az időszakra nem tud más üggyel foglalkozni. Tehát ez lassítani fogja a magyar igazságszolgáltatást. Egyes állítás. Kettes állítás. Ha ez a normális mederben végig megy, már pedig ezt mondja a szakma, hogy nem fog a Magyar Péter kedvéért sem gyorsítva, ráadásul politikailag motiváltan dönteni, az politikai veszteség lehet a Tiszának, mert hogy?
0: De köztünk csak ott van vita, hogy azt mondod, hogy normális meder, az ilyen lassú. Én meg azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi a normális meder, és most itt az alkalom, hogy megnézzük, hogy lehet, hogy amit eddig normális medernek tartom.
1: Oké, akkor szerinted az igazságszolgáltatás majd beveszi az EKI-t, és akkor hirtelen felgyorsul. Ez nem így működik. Tehát ez nem ilyen.
0: Nem.
1: A hármas állításon pedig az, hogy ha véletlenül arra a következtetésre jut jogerősen a magyar bíróság, hogy mondjuk ebben a lélegeztetőgép sztoriban nem volt bűncselekmény, akkor azt fogod-e mondani, hogy engem eddig megvezettek? hogy akkor lehet, hogy én egy olyan párhuzamos valóságban éltem, hiszen a kétharmaddal megválasztott Tisza kormány, ezt a kérdést teszem fel harmadszor, azt mondom, hadd mondjam végig, hogy a kétharmaddal megválasztott Tisza kormány, úgyhogy végignyomta
0: Gőzhegedűt. De már kétszer válaszoltam.
1: Oké, hogy átgondolod a pályafutásodat, csak
0: nem az egészet, csak bizonyos részeit, hogy akkor csak lehet, akkor, hogy nem egészen volt ez.
1: Levonod-e azt a következtetést, hogy engem átvertek?
0: De most soha többet, egy ilyen science fiction,
1: soha többet nem fogja egy telekcikket sem. Például le tudod-e vonni ezt a következtetést?
0: Ez akkora gáz. Figyelj, akkor most párhuzamosan. Dániel, ha Orbán Viktort börtönbe zárják, és bebizonyosodik,
1: akkor
0: hogy 60 pusztától kezdve minden, de minden, az összes vád, amit ellene vala is felhoztak, az jogos volt, és a büntetőbíróság megállapítja, hogy Orbán Viktor mindenben bűnös. Akkor megígéred? Mi? És valami.
2: Tehát nagyon rossz trekken vagytok, és ez már kezd idegesíteni egy kicsit. Tehát, hogy ez
0: így se voltál, nyomkodtál, Gulyás Balázsról még nem beszéltünk.
2: Nyomkodtam, igen, mert közben próbálok összeszedni a kommentelői véleményeket, amiket majd be fogok olvasni. Gulyás Balázsról, nem szeretném oda visszatérni, ahol ennek lényege van, mert az, amit ő itt alkalmaz, egy nagyon ügyes vitatrükk. Tehát, hogy ő...
1: Köszönöm szépen. De 5 pont a Gryffindornak.
0: Hát de ezért rosszul a párhuzamot, hogy ez értelmetlen.
2: Értelmetlen. Ahogy csinálod, te meg István megfeledkezel arról, hogy ez a rendszer hogy épült fel. Csak azért tudom, hogy ez trükk, mert hiszen te magad is
0: de melyik rendszer hogy épült fel? Hogy
1: ne erre gondolod.
2: Hadd mondjak már végig egy mondatot, hogy nem.
0: De nem értem, hogy mi az, hogy melyik rendszer hogy épült fel.
2: El fogom mondani. Ez a NER. Ez a NER nevű rendszer.
0: Azt én elfelejtem, hogy épül fel.
2: Igen, mert pontosan tudod, hogy az ilyen autoriter meg hibrid rendszereknek az a lényege, hogy a törvényeket, mit tudom én, közbeszerzési eljárásokat úgy írják meg, hogy ez a haveri forráskivonás, ez jogszerű legyen, minden jogszerű. Ő meg erre hivatkozik, hogy ha a vád nem áll meg, vagy a végén nem lesz egy olyan ítélet, hogy...
1: Egyébként kérdezem, ő nem hivatkozom.
2: Nem, szerintem benne van egy állítás a kérdésedben, ami azért furcsa, mert a tegnapi adásban elismerted azt, hogy te képben vagy azzal kapcsolatban, hogy például közbeszerzéseket hogy csináltak. Minden jogszerű, csak éppen haverok fölözték le, és nyerték meg azokat a közbeszerzéseket.
1: Most melyik adás, bocsánat?
2: A tegnapi. Emlékszel, amit ma vettünk fel.
1: Ja, értem. Én ilyet mondtam?
2: Nem. Hát én leírtam, hogy működik ez a rendszer, igen? Hogy működik ez a szuverenistának hívott rendszer, milyen korcsosulásokat okozott a magyar gazdaságban, és te ezekkel azt mondtad, hogy igen, erről szólt.
1: Hát testvérem, nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy azzal, ahogy leírtad.
2: Nézze vissza mindenki.
1: Jó, nyugodtan, ahogy leírtad azt az egészet, azt, amit éppen mondtál, azzal egyetértettem. Nem bontottam ki minden részét. Figyelj,
2: köszönöm,
1: szerintem Magyarországon a közbeszerzések egyébként nyilvánvalóan nem működnek teljesen jól. Nem véletlenül voltak kötelezettségszegési eljárások, nem véletlenül volt ez az integritáshatóság, és igen, ezen nagyon sok mindent változtatni kell. Persze egyelőre nem sikerült rajta változtatni, hanem a közbeszerzéseket megnyerte egy német, meg egy francia cég, tehát nem vagyunk bejjebb.
2: Az a baj, hogy a jogi, és ezt akkor innentől Istvánra átváltok, a jogi és politikai felelősséget külön kell választani. Tehát
0: de valamikor a kettő simán összejött.
2: Persze, de magában a lélegeztetőkép bizniszben ilyen kijelentést tenni, hogy akkor a saját munkásságodat, amikor a rendkívüli jogrend alatt hozták meg ezeket a szabályokat, közbeszerzési szabályokat, felfüggesztették a szabályos versenyeztetést, és minden ez alatt történt.
0: De Tamás, én nem azért van...
2: És te pontosan tudjuk...
0: De könyörgöm!
2: De ott a bizonyíték, hogy mennyi lélegeztetőgépet nem használtak föl.
0: Igen, én magam értem erről jó sok cikket, tényfeltáró cikket.
2: Jogilag de nagy esélyen ezért... nem lesz bizonyítható, csak
0: szünet,
2: azért, mert,
0: szünet.
2: Mert az ő értelmezésében akkor ugye nem történt semmi. Mondok egy másik példát.
0: Nem mondjál, szünet.
2: Nagy Márton nem érdekel. Nagy Márton 450 000 forintos áron éjszakázik különböző hotelekben. Az jogilag bárhogyan megfogható, hogy ő mondjuk a közpénzre nem...
1: Egyébként igen, úgyhogy ez jó erkölcsbe ütköző, és a bírónak van ilyen egyéni jogköre. Szóval...
2: Nagyon meglepne a nagy... Mert ez egy tény, látod? Ez egy kiperelt információ. 450 000 mostani pénzügyminisztérium felháborodott ezen, elmondom most, nem lesz ennek semmi.
0: Egyébként menjünk már vissza a lélegeztetőgépre szünet után, csak mert nagyon kis hülye naívnak állítottál be,
1: akkor menjünk.
0: És szerintem félreértettél.
2: Jó.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt, és akkor lélegeztetőgépek védelmi szót kért saját maga érdekében.
2: És el kell mondanom, hogy a személyes megtámadtatásnak mi a valós oka, mert különben ugye megvonjátok a szót tőlem. Hogy ugye, ahogy felépítetted ott azt a eszmefuttatást, ez arról szólt, hogy én miért nem látom át, hogy a rendszer úgy működött,
1: nem, hogy mindig... Tudom, hogy átlátom, és ehhez képest, hogy érveltél.
3: Hadd mondjam már, engem is érdekel.
1: Csak a kiinduló
2: pont. Hogy itt a lélegeztetőgép, és én azért is mondtam azt, hogyha beigazolódik az, hogy minden teljesen rendben volt, abszolút se felelős, minden törvényes, akkor én tényleg átgondolnám a tevékenységemet, nem a teljes pályafutásomat, az ezzel kapcsolatos tevékenységemet, azért, mert hiszem, abszolút 100%-ig hiszek benne, hogy ez az ügy a bűnösök szempontjából védhetetlen. Szerintem ez egy nagyon egyszerű ügy lesz. Mennyibe került akkoriban piaci áron egy lélegeztetőgép, mennyiért vette a magyar állam, mennyit lehetett volna biztonságosan üzemeltetni, ehhez képest hány darabot vettek, a lélegeztet 19.000 lélegeztetőgépből mennyi volt a valóban lélegeztetőgép, és melyik volt az, ami erre a feladatra alkalmatlan lett volna, kész.
4: És mondok nekik, kész. Itt nagyon durván.
2: Bonyolult lesz a cégháló meg a izét, de maga szerintem az alap helyzet az egyszerű.
4: Pont mivel ismerem Magyar Pétert, és tudom, hogy a diákhitel miatt támadja őt most nagyon a jobb oldal. Nekem egy állításom van, hogy alapvetően aki bűnös, az bűnhődjön. Teljesen mindegy, hogy ez jobbos vagy balos, teljesen mindegy. De például a kodás intézményét. Azért azt ne vonjuk ki a képletből. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű kapkodás, dilettantizmus van egy kormányzatban. Mm. Például Magyar Péterről azért tudom, hogy nem egy jó vezető, mert azért azt nem mondom, hogy volt szerencsém végignézni őt vezetőként, de azért láttam, amit láttam. Ő nem egy ügyes vezető. Ezért, hogyha valaki téved, akkor mondhatja azt, hogy bocsánat, csak te bűncselekményt kiáltasz. Tehát, hogy teljesen simán előfordulhat az, hogy gőgösen vagy arrogánsan történt egy rossz lépés, és nem mondták azt, hogy nép, ne haragudj, ezt nagyon benéztük. Uh-huh. Én az ilyet is egyébként, csak ugye Magyarországon ez nem divat. Azért nyugati, vagy szerencsése fejlődési országokban simán van olyan, hogy srácok, elnéztem, elnézést kérek. Ilyen van. Magyar Péter például a Diákhitel Központban ennek a legjobb példája. Tehát én tudom, hogy nem rossz szándékból volt ő ott egy rossz vezető. Nem volt egy jó vezető, de attól még nem kell feltétlenül bűncselekményt látni benne.
2: Oké, de visszatérve...
1: Mert az alapállítás sem tudjuk.
2: Meg visszatérve a lélegeztető gépekre, igazából nekem állampolgárként bizonyos szempontból mindegy, hogy rossz vezetői döntés miatt történt, ami történt, hozzá nem értés kapkodás miatt történt, ami történt, vagy pedig azért, mert szándékosan lopni akartak az én szemszögemből, itt akkor is felelős kell, mert ennyi és ennyi közpénz vált légneművé.
4: Jó, de tudod, hogy ennek a bizonyítási eljárásnak egyébként nagyon túl van misztifikálva, de ha mindent lecsupaszítunk, ez úgy néz ki, hogy valamilyen bizonyíték kell. Ez lehet egy tanúvallomás, lehet egy e-mail, lehet valamilyen tárgyi bizonyíték, és ez alapján a bíró mérlegel. Uh-huh. Igen, nem. Csak ugye az a baj, hogy első fokon, aztán másodfokon, akár aztán harmadfokon, de ezt el lehet vinni egyébként Strasbourgig, tehát hogy itt azért vannak olyan garanciák, amiben nem mondhatja azt a bíró, hogy hát figyelj, nagyon 50-50, de hát Magyar Péter nagyon itt van a nyakamban, úgyhogy legyen akkor inkább az, hogy bűnös.
2: Tehát nem lehet. Nem vágom, hogy jött ide.
4: Nem, csak ezzel azt mondom, hogy ha bizonyítani kell valamit, egyébként ezért tart nagyon sokáig egy bírósági eljárás, akkor akkor behívsz egy csomó szakértőt, akkor meghallgatsz egy csomó mindenkit, és az alapján dől el.
2: Persze.
4: És nem olyan nagyon egyértelmű egy csomó szerintetek bűncselekménynél, hogy az tényleg úgy bűncselekménye, tehát például úgy költségvetési csalás-e, úgy hűtlenkezelés-e. És ez egy...
2: Hál' Istennek ki fog derülni minden.
4: Így van. Egyébként hát szerintem ez egy egész ország tényleg, várja, tényleg. Csak én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amúgy ez a cirkusz, meg a kenyér, de ettől még nem lesz jobb az országnak.
2: De...
4: Lehet, hogy egy dühös kisebbségnek ez nagyon jó, de ettől nem lesz jobb az országnak, és egyébként ezért dicsérem meg Vitézy Dávidot, mert ő minden mellett legalább próbál valamit fejleszteni. Mindenki más meg így csinál a parlamentben egy...
2: Miért? Egyébként ez tényleg az, amikor felállnak.
4: Nagyon
2: ciki. Álva tapsolnak a Magyar Péteres beszólást.
4: De ha nem lenne Vitézy Dávid,
2: nekem szekunder szégyen érzett komolyan.
1: Amúgy mondjátok már, mint a Titanic végén.
2: És, nem is értem, amikor... és nem is értem, hogy miért.
1: A párt megtapsolják, igaz, csak egy álom, de...
2: Na mindegy, az nekem nagyon, meg fura is, fura is. És nem jó ízű. Na de ez itt off topic volt, hanem hogy szerintem meg, hogyha ezek az eljárások elindulnak, és akármilyen eredményt hoznak, akár azt az eredményt hozzák, hogy egy nagy lufi volt az egész, és a Fidesz a lehető legtisztábban kormányzott mindvégig, és az ügyek...
4: Amúgy szerintem ezt senki nem állítja is.
2: Mondom, ha amennyiben kiderült.
4: Tehát akkor te állítod. Igen.
2: Nem azt ki kell vágni, amit most mondtam volna.
1: Ne.
2: Akkor az is jót tesz a társadalomnak és az országnak, mert kiderül az, hogy akkor ilyen téren volt valamiféle gubanc, és azzal kell valamit kezdeni a társadalomnak meg a nyilvánosságnak. Ha meg az derül ki, amit most a tiszások gondolnak, hogy itt egy nagy-nagy maffia működött maffia rendszerben, és akkor meg azt tesz majd jót a társadalomnak, hogy vannak következmények. Tehát szerintem ilyen szempontból, még hogyha sokszor nem is szimpatikus, ami történik, és ugye az Unger Annánál is ezt mondtam, hogy vannak kétségeim, de közben az, amit kiszabadított az a demokratikus szellem a nem demokratikus palacból, az egy tök jó dolog, mert beszélünk róla, vita van róla, és valahol ezt érzem ezt is, hogyha az eljárások csalódást okoznak majd a tiszás közegnek, az
4: nem
2: is pozitív.
4: Ez a fontos, István, ezen kell, tudod, figyelj, és ettől lesz jó. Történelmi asszály. Miért nem arról beszélgetünk inkább, hogy akkor most kéne víztározó, vagy nem?
2: Mert nem értünk hozzá.
4: Hát de basszus, és ehhez értünk? Hát most nem akarlak titeket szivatni, de ugye az adás kicsit előtt jobban. Nekem az volt az állításom, hogy...
1: Ezért értünk, tudod miért értünk? Elmondom miért, mert szerintem...
4: Mint a focihoz.
1: Mindenkinek... Nem.
2: De Marosa volt is.
1: Mindenkinek van a saját ismerősi körében néhány olyan vállalkozó, aki akár az építőiparban dolgozik, akár mondjuk a rendezvényszervező piacon, tök mindegy. De hogy beszámol olyanokról, hogy jön egy neres cég, és egyébként abban igazad van, nem is emlékszem, hogy adáson kívül vagy azon belül mondtad azt, hogy a NERT azt amúgy valahogy specifikusabban kéne nekünk definiálnunk, hogy akkor az most micsoda.
4: Mert NERT nélkül Magyar Péter nem nyert volna?
1: Természetesen. Ebben egyetértünk, és ebben nincs is kétség, csak nem ez a lényeg, hanem hogy mit értünk alatta. Az egy olyan abnormális működést értünk, ami én szerintem egyébként demokrácia, tehát betartotta a demokratikus kereteket, de valóban egyfajta elmozdulás volt az eszközeiben, vagy akár a jogalkotásában az autokrácia irányába. De nem nyalt bele. Vagy nem érintette azt, és itt nem volt orosz veszély, vagy az, hogy itt Fehér Oroszország vagy putyinizálódás lehet. Én ebben elválok egyébként nagyon sok tisztestől, zárójelbe zárva. Tehát, hogy nagyon sok ilyen ismerősünk van, akik beszámolnak arról, hogy milyen jogszerű, de erkölcstelen eszközökkel próbálják az ő cégüket lehetetlen helyzetbe hozni, hogyan kényszerítik őket arra, hogy akár átadják a gyártósorukat, vagy a teljes céget, vagy éppen hogyan zárják ki őket a közbeszerzésekből. Ez itt van, őt a bőrünk alatt van ez a fajta működés. Tök jó lenne, ha ez a hivatal, még ha nem is ér el, nem tudjuk milyen eredményeket, de ezt a működést láthatóvá tenni, hogy eddig ez így ment, ha másért nem, hogy ezt ne vehesse át a Magyar Péter által kitalált rendszer.
2: Bürokrácia.
4: Ja. Válaszolhatok, vagy ez csak egy ilyen lezárása volt egy ilyen szép gondolatnak?
1: Itt.
2: Hát remélem, hogy lezárás volt, nem.
4: Az az igazság, hogy na ezzel a részével egyetértek, tehát ha Jóska Piska, neres vállalkozó, XY falván így járt el, akkor talán rá kéne Unger Annának rámennie, nem? És nem azt kellene sugallni, hogy majd Orbán Viktor börtönbe kerül, mert az nyílegyenesen az út a polgárháborúba program, ugyanis nagyon sokan azt mondanák, hogy aha, és akkor kimegy mondjuk 500 000 ember,
2: az a szakács.
1: Gondolod?
4: Hát én is kimennék.
1: Oké, akkor már lennétek ketten a szakács.
4: Nem, nagyon sokan. Orbán Viktor nagyon sok jót tett azért az országért. Oké, nagyon sok rosszat. De nagyon sok jót.
1: parancsolsz. Mondjál rosszakat, mit tett rosszat az országban?
4: Még nem fejezte be Paks 2-t, egy ilyen választási vereséggel az ország megválasztotta Magyar Péter elmebeteg urat. Nagyon sok mindent tudok mondani, de az elmúlt négy év kormányzása szerintem nagyon nem volt jó, de ezt szerintem itt a Kacsó Dani elmondta nálatok, tehát annál jobban nem fogom tudni elmondani. De az, hogy őt utalgatnak arra, hogy őt börtönbe kell záratni, hát ne haragudj, ez nem fér bele.
2: Szegény Gulyás Balázshoz térjünk már vissza, de csak azért is, mert egyébként a te tüntetésed, mármint általad szervezett tüntetéssel kapcsolatban is van, lenne még kérdésem.
4: Kérlek.
2: Egyébként közvagyonvédelmi kockázatelemzés lesz, amikor kiválasztják azokat a célket, hogy egyáltalán merre felé érdemes vizsgálódni. A eddigi feljelentések meg ma ott vannak úgyis a hatóságok előtt. Aztán persze, hogy lép majd be az MVHH, vagy MVVH, azt majd, mint a tegnap kiderült, majd látjuk. Most már nekem is van egy-két kérdőjelecske a fejembe. Na, Gulyás Balázs, tehát ott kanyarodtunk el nagyon, hogy és akkor ott a maroknyi tömegről tudósított volna Gulyás Balázs, és a Bedel Zsolt és a talán cimborája, nem tudom, ez nekem ott nem derült ki ebből a közvetítésből, amit én láttam. Beszóltak neki, és hát a rendőröknek kellett közbeavatkozni, vagy a Gulyás Balázs kért rendőri segítséget, mert mondta, hogy ő feljelentést fog tenni rágalmazásért, becsületsértésért, amiket ott elhangzottak, és hogy nagyon rossz ízű volt ez az egész, és eszembe jutott a ti első tüntetésetek, és hogy ugye ott is volt egy ilyen affér, amiben te ott beleálltál a Bedével szemben.
4: Mert megkért a rendőrség, ezt nagyon sok helyen elmondom, én nem azért mentem oda, mert nem volt jobb dolgon, hanem mert a rendőr mondta, hogy garázdaság van kialakulóban, ilyen passzívban, és csináljunk valamit. Ennyi volt a történet. Én megkértem, hogy menjen el, katató módon nem is válaszolt, üvöltött tovább, magát kamerázta, és aztán végül a rendőr közbelépett, arra már odafigyelt, mondtam, hogy mielőtt elvinnék, én megpróbálom megbeszélni vele, ő ezt utána úgy tálalta, hogy ő engem megtaposott, vagy nem tudom, mi volt ez a Bede Zsolti féle jambikus sor. Az volt a lényeg, hogy megkértem, hogy próbálja meg viselkedni, és hogyha ez sikerül, akkor maradhat. Lényegében üvöltött valamit, aztán maradt. Tehát nekem, egyébként innen üzenem mindenkinek, hogy a Békés Mártonnak az elképzelése a jobb oldalról, hogy ez egy törzsszövetség, vagy ő ezt most ilyen mozaik jobboldalnak hívja, de igen. Szerintem nagyon sokféle ez a jobb oldal. Mondom, nálam te a jobb oldalnak a része vagy. Az más kérdés, hogy nem tudsz azonosulni a Fidesszel milliók miatt. Oké, ilyen van, de rengeteg jobboldali ember, mondjuk jelenlegieket mondom, mondjuk Navracsics Tibortól mondjuk Novák elődig, tud dolgokat, amik közös minimumok találni egymásban. És ezek lehet egy kicsit nemzeti liberálisabb, nemzeti radikálisabb, kicsit polgáribb, kicsit mondjuk nem tudom, ilyen munkásosztályhoz kötődő, kicsit szociálisabb felfogású, és van a trash jobb oldal. Na az a Bede Zsolt. Annak nincs köze valamilyen ideológiához, valamilyen izmushoz, annak ahhoz van köze, hogy előadja magát. Ő szeret dehumanizálni, szeret csúnya dolgokat írni női influencerek gyermekeiről. Tehát ezt nem tudom minek apostrofálni, ez a trash.
1: De mi az, hogy nincs köze semmilyen izmushoz? Ugyanúgy szuverenis.
4: Szerintem. Hát, vagy mint te. De én nem tudok vele. Én nem tudok vele, de ne emiatt ne legyél az. Tehát Bede Zsolt, ne beszélj el téged arról, hogy te szuverenista legyél. Nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy az a jelenség, ami ő van, ez mindig volt, és mindig lesz. Itt volt egy nagyon szerencsétlen mondata, ugye Orbán Viktornak ez az igeforrás, és ő azóta hangosabb, és ez nem tesz jót a jobb oldalnak. Tehát nekünk nem arra van most szükségünk, hogy azt mutassuk kifele, hogy mi üvöltünk, meg mi bántjuk a másikat, hogyha nem értenek.
1: Okosabbnak gondolod magad Orbán Viktornál?
4: Nem. Egyébként
1: akkor...
4: Azért mondtam, hogy ez egy szerencsétlen mondat, tévedni emberi dolog, mindenki
1: mondhat. De miből gondolod, hogy ő tévedett?
4: Nem tudom, ha egyszer bejön hozzánk egy interjúra, megjegyzem, ilyen nem volt, és mi mondjuk az egyetlenek, aki ez se Magyar Péter, se Orbán Viktor nem jött még be.
1: Nem, a jelen állás szerint nem tudjuk.
4: Meg fogom ezt tőle kérdezni akkor, nagyon kíváncsi vagyok.
1: Figyelj, ilyen játék nincsen, hogy önkényesen kiválogatom egyes mondatait, hogy akkor ez valóban a bölcsesség megtestesülése és az ország előrehaladását szolgálja, meg vannak olyanok, amik lehet, hogy tévedések, mert a ti értékrendetekben nem fér bele.
4: Nem
1: a miénkbe. Ha ti Orbán Viktor mellett letettétek a garast.
4: Udgeritől nagyon sokáig mindenki elmondta ezt.
1: Ha Orbán Viktor mellett letettétek a garast, akkor én nem értem azt a játékot, hogyha azt mondja, hogy számára az a fő igeforrás, és nem tűnt úgy, mintha zavarodott lenne, hanem elég határozottan mondta. Nincs olyan játék szerintem, hogy ti arra azt mondjátok, hogy lehet, hogy tévedett. Nem, ezt így gondolja. Ezzel együtt kell elfogadni azt, hogy Orbán Viktor lehet ennek a Fidesznek a megújítója adott esetben.
4: Jó, most három különböző dologról beszélt, és amikor azt mondod a Királyi Többesben, hogy mi, én magánemberként mondom ezt, tehát semmi köze ennek a köztérnek, ehhez ahhoz van köze, hogy én tüntetést szervezek azért, mert nagyon nem tetszik, hogy merre mennek a dolgok, plusz nagyon nem örülök annak, hogy Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke, mert sajnos ismerem az
1: ember. De akkor Orbán Viktor miatt megy rossz irányba? Az a jobb oldal.
4: Ezt nem értem. Hát, azért, mert azt mondta Bede Zsoltról, hogy?
1: Nem, neked van egy véleményed a Bede Zsoltról, egy elítélő véleményed, Orbán Viktornak pedig egy nagyon pozitív véleménye van róla, hiszen okay. Igeforrásnak nevezte a vadhajtásokat.
4: Akkor ezt tőle kérdezem.
1: Figyelj, a logika...
4: De két különböző entitás vagyunk, Tomi.
1: Nincs ezzel baj, hogy te mi vagy, hogy te képviselsz,
4: nem az a kérdés. Nem zárja ki, hogy én ne azt gondoljam. Tehát,
1: hogy... Nem, csak akkor ebből hogy jön ki az, hogy mégis Orbán Viktorral képzelitek el a jövőt? Ha te azt mondod, hogy árt a jobb oldalnak, Bede Zsolt, Orbán Viktor meg azt mondja, hogy nem, számára ez az igaforrás, akkor Orbán Viktor számatokra miért fontos szerepel?
4: A jobb oldalon van egy tisztelet. És még varázs nélkül is Orbán Viktornak van egy olyan varázsa, hogyha ő azt mondja, hogy ő balra, akkor az egy viszonyítási pont. Nem kell elfogadni, lehet kritizálni, de tiszteletbe tartod. Bede Zsolt pont egy ilyen dolog. Én nem fogadtam el, nagyon sokan nem fogadtuk el, nagyon sokan írtak. És én úgy vagyok vele, és ezt nagyon sok helyen most elmondom, hogy a jobb oldal egyik legnagyobb hibája, hogy például a Heti Válaszok bezártak, és nem tudták kritizálni a jobb oldalnak a hülyeségeit, mert így kívülről kritizálták, tehát nem volt immunrendszere a jobb oldalnak a saját hülyeségei iránt. Tehát, amikor...
1: Mert mindenki arccal a kassza felé állt.
4: Ez a te állításod. Igen. Nekem meg az az állításom, hogy Bede Zsolt a trash jobb oldalnak a része. Figyú, nagyon kevés a műsoridő, és ezt most már végig akarom mondani, mert harmadszorra futok neki, hogy ez egy Békés Marci szerinti mozaik jobb oldal, sokféléből áll össze. Nem kell mindenben egyetérteni, egy célt kell találni, meg nem baj, hogyha a metájában, immanens dolgokban amúgy egyet tudunk még érteni, de mindenkinek azt mondom, hogy három dolgot tegyen fel magának kérdésnek. 2030-ban le akarja váltani Magyar Pétert? Van koncepciója, hogy egyébként milyen legyen Magyarország a jövőben? Vagy csak annyi a mondás, hogy utáljuk. Mert ne haragudj, ez van most a Tiszánál, és nekem ez kevés. Én ezzel nem tudok kielégülni.
1: Igazad van.
4: És a harmadik dolog pedig, hogy hajlandóak vagyunk ezentúl nem titokban, ilyen kis szobákban vitatkozni, mert szerintem kellene. Szerintem minden olyan dolgot, amiben nem értünk egyet, normális keretek között, de meg kell vitatni. Egyébként ezért jó például a ti műsorotok is.
2: Szerintem egyébként a Tiszás köz az sokszínűbb, mint ahogy látod.
4: Nagyon
2: és nem csak ez, mármint, hogy nem csak ez köti össze, vagy nem csak ez a vezérfonal, ez a gyerünk is gyűlöljük a nem, mindenkit, aki nem mi vagyunk.
4: Hát mondd már egyet.
2: Hát, de ez, pont ezt látjuk, amiről eddig beszéltünk, az Unger Anna ügynél, előtte a Polgár Juditnál, egy ügyekben.
4: Nem. Polgár Juditról másként látjuk. Azért beszéltünk, mert nem, rendkívül antidemokratikusan leszették a köztársasági elnököt, Polgár nem kellett volna beszélni.
2: De ez off-topic ilyen szempontból, ez más, mert a pont azt mutatja, hogy igenis itt olyan sok minden szétválasztja a Tiszás tábort, Tiszás szimpatizánsokat, hogy igazából ezért nem is lehet ilyen egy darab valami összekötő erőt. Na mindegy. De mindannyian elkanyarodtunk Gulyás Balázstól és a tüntetéstől, pedig azt szerettem volna megkérdezni tőled, és akkor meg is kérdezem, és tudsz rá válaszolni, hogy kik lesznek ott a tüntetésen, mi számodra a siker, és nem félsz-e attól, például ennek, amiről elkezdtünk beszélni, meg a korábban besült tüntetések apropója után, hogy kudarcba fullad majd az egész kezdeményezés. Szerintem. Tamás, átmenjünk a következő etapra, mert
1: azt gondolom, hogy fél perc van hátra, nem elég a válaszra, menjünk át, rohanjunk. Megyünk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk a provokatőrt. Ja, nem is tudom, hogy hol hagytuk abba, de megint csak egy vita közepén. Tüntetés. Válaszolni
3: nem,
2: kell
3: kérdések,
2: kedves vendégünknek arra, hogy
3: kik lesznek a felszólalók, mire lehet számítani, neked mi számítana, vagy nektek szervezőknek mi számítana sikernek, és hogy nem tartasz-e attól az elmúlt néhány tüntetés kudarca után, hogy ti is besültök.
4: Hát fel a fejjel Magyarország, én alapvetően ezt szoktam mondani, ezt egy kicsit ilyen közösségi élménynek szeretnénk, hogy véget érjen ez a szomorkodás, és legyen célja a jobb oldalnak, tehát így emelje fel a fejét. Ez az én célom, én négyében ezért vállaltam azt, hogy szembenézek azzal, hogy például az első tüntetés után 3 napra jött egy átfogó napvizsgálat, miközben 17 óta egyetlen egyszer nem volt ilyen vizsgálatunk, beperelt a kontroll, kaptunk halálos fenyegetést, tehát egyébként mindenki higgy el nekem, hogy ezt nem azért csinálom, mert hogy annyira jó buli ez, hanem mert nem tudom, ha április 12-én azt látom, hogy Magyarország miniszterelnöke ekkora felhatalmazással a hatalmát rosszra használja fel, akkor arra úgy nem tudom szó nélkül hagyni. De mindenkinek elmondom az utóbbi időben, hogy nem tervezek sok tüntetést szervezni a közeljövőben. Én baromira elfáradtam ebben, és nagyon örülök, hogyha ez a mostani sikeres lesz, mert nagyon drága műfaj, bőven szerintem már elértük azt a szintet, amit az emberek adakozásából erre egy reálisan lehet számítani. Egyébként innen köszönöm, tényleg a múltkor is elképesztő volt. Tehát volt egy darab stand, ahol felajánlással kaptunk azt hiszem 200 darab vizet, és az minél idősebb emberek és minél szegényebb emberek dobálták be a pénzt. Tehát ez szürreális volt. Ilyen több 100 000 forintot bedobáltak készpénzben. Én még nem láttam ilyet, pedig azért olyan sok tüntetést szerveztem már. És őszintén, de mindegy, szóval ez ilyen libabőrös dolog volt. Tudom, hogy van ilyen, csak ugye a jobb oldal ettől elszokott. Tehát a Puzsér Robert,
3: hát nem voltatok rá kényszerítve.
4: Hát nem csináltam tüntetéseket a Fidelitasos időszakom óta, de akkor meg rengeteget, de Puzsér Robert még ugye a rendszerváltó koncert után is vagy 60 millió forintot fundraisingelt, ha jól emlékszem.
3: Nem tudom.
4: Szóval mi a siker? Az a siker, hogyha eljön egy csomó ember, és jól érzi magát, és be akarjuk mutatni nekik azt, hogy a jobb oldal egyébként igenis sokféle, és nem baj, hogyha nem ugyanazt gondoljuk.
3: De akkor várjál, tehát, hogy jól érezze magát, akkor ez nem egy ilyen tiszta politikai...
4: Nem. Nem. Ezért mondtam,
3: nem fognak csalódni a népek?
4: Nem fognak csalódni a népek. Tudod miért? Mert nem az a cél, hogy egy ilyen tipikus, unalmas, busongos valami legyen. Lesz 20 darab beszéd, de mindegyik 3 perces, és utána...
3: Kik tartanak beszélni? Néhány nevet tőle.
4: Igen. Ugyanazok, mint akik a múltkor voltak, kivéve a Kohán Matyi, mert ő most sajnos külföldön van, de hát a Hudgeri, Skrapski Fruzsina, lesz majd most a Horváth Tamás, Szabó László, nem a rendező, hanem a 11. kerületi. Ő az egyetlen, aki párthoz kötődik, de vele kezdtük el az elsőt, és nekem nagyon régi barátom. De lesz a Dezse Balázs, a Dezse Zelenka Dóra, lesz Ábrahám Róbert, Lesz Bónus Benjamin.
3: Szeretett ország.
4: És még lesz, egyébként tényleg, lesz egy-két név, akit ne majd arra, be fogunk tudni.
2: Milyen pódiumról beszélte szerdán? A Tiszás meg Magyar Péter féle gyűlöletről, amikor ilyen arcok tartanak ott beszédet, mint Dezse Balázs, Dezse Zelenka Dóra, Ábrahám Róbert, Hud Gergely, a gyűlölködés, gyűlölködés fekete övesei. Kíváncsi vagyok.
4: Úgy lettek felkérve erre az egészre, igen. Hogy amikor...
3: Kihibázott.
4: Tessék?
3: Kihibázott.
2: Nem, magyarázza meg. Tehát, hogy nem tetszik neki a Tiszás idézőjelbe vett
3: szeretett ország. Jó, bocsánat, közbe szóltam, nem kellett volna most tényleg közbe kotyogtam.
4: Nem tetszik, nekik sem tetszik, de nekem nem tetszik az a stílus, amivel a Fidesz az elmúlt években operált. Ezért mi a működő szeretett ország néven, egyébként úgy hozzuk létre a honlapot is.
2: Ez valami vicc?
4: Nem, ez egy
2: ilyen hack. Arcokkal?
4: Ez egy hack.
2: Értem.
4: Figyelj, itt a lehetőség. Tehát Magyar Péter sem tartja vissza semmi attól, hogy holnaptól egy normális ember legyen, és egy normális képet adjon ennek az országnak.
2: Ábrahám Róbertet?
4: Ábrahám Róberttel, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ő szeretne-e ebben részt venni, akkor igen. Voltak bizonyos dolgok, amiket mi mondtunk, hogy esetleg...
2: Mane.
4: És hallod, semmi baja nem volt azzal, de ezen lehet nevetni, Tomi, de
2: amikor... Ne haragudj, ez a nap vicce.
4: Hát figyelj.
2: Figyelj, egy ember, aki két lábbal járó gyűlölködő konkrétan, tehát nincs olyan interjúja, hogy végletesen ne testszégyenítsen, vagy vallása, vagy nem tudom, és milyen más esetekben és kategóriákban, tiporjon,
4: mi nem felelősséget vállalni akarunk ezekért az emberekért.
2: De ő képvisel arra valamit.
4: Oké, és amikor a Tisza nem tudom hány kétharmaddal nyert, akkor milyen emberek támogatták? Azzal is volt bajod? Én azt mondom, hogy mi most előről kezdtünk valamit. És amikor fölállunk arra a színpadra, akkor mindenkinek az lett kérve az emberektől, hogy próbáljanak át. Fölállunk arra a színpadra, akkor mindenkinek meg lett.

0: gyűlölködő stílusban, hogyan
1: Ábrahám Róbert nem hogyan, miniszterelnök.
0: Hogyan ugrasztja egymásnak az embereket. Tehát neked ezzel a gyűlölködéssel nyilvánvalóan bajod van. Most igen. Hagyjuk, hogy ki csinálja magával a gyűlölködéssel, mert igen. Te nem egy ilyen típus vagy, ugye? Mondhatom? Igen. És te erre szervezel egy tüntetést, és arra elhívod a jobb oldalnak, vagy inkább úgy mondom, hogy a Fidesz közeli, nem is tudom minek hívjam, szellemi közegnek, kultúrközegnek az egyik fekete öves gyűlölködőjét. Sőt, nem egyet, hanem rögtön mondtál hármat.
2: Amúgy kiket? De most mert figyelj, én tudom, hogy a dehumanizálás meg a...
0: Itt most ez történt?
1: Hát figyelj, te nem szereted.
0: És ettől teljesen
1: te nem szereted őt, ebből nem. Nekem ez derül
0: Nem. Ez most megint trükkel élsz.
1: Hát
0: nem.
1: Basszus.
0: Nem. Mondom még egyszer. Te nem akarsz gyűlölködést ebben az országban. Ehhez képest igen. Felkérsz egy olyan embert, igen. Aki az interjúiban gyakran gyűlölködik, testszégyenít, és egyéb más megszégyenítő megjegyzéseket alkalmaz másokkal szemben. Ez eddig ugye érthető.
1: Igen.
0: Ez egy tök más téma azon túl, hogy Ábrahám Róbert amúgy egy értelmes csávó, vagy nem, és vannak értelmes gondolatai, vagy nem. Nem. Ő gyűlölködő, A, te gyűlölködésmentességben utazol, egyenlőségjel, mi folyik itt?
2: Az egy tök jó műsor, jövő héten kedden kezdjük. Van egy régi vicc, ami ide vág, betelefonálnak a jereváni rádióba, és megkérdezik, hogy Csajkovszki tényleg meleg volt-e. És akkor azt mondják, hogy igen, de nem ezért szeretjük. Szóval, hogy igen, nagyon sok mindenkiről sok minden rosszat el lehet mondani, de nem azért szeretjük. Tehát, hogy Ábrahám Róbert például, de egészen nyugodtan mondhatjuk, meg gondolom a húgyvérére
0: gondoltam.
2: Akkor
0: te nem szereted a gyűlölködését.
2: Nagyon nem szeretem. Tényleg nem szeretem. De az az igazság, hogy nem ez a fontos jelen pillanatban, hanem hogy tud-e a 50%-a, hogy gondolom, akkor most jól értettem, hogy van 50%-a, amit nem szeretsz a munkásságában, és van 50%-a, amit meg szeretsz a munkásságában.
0: Nem, vannak bizonyos pontok. Tehát mond valamit, és arra meg tudom állapítani, hogy nekem az oké, vagy nem. Ennyi.
2: Jó, akkor bízom abban, hogy amikor te meghallgatod majd például az Ábrahám Robinak a beszédét, akkor egyet fogsz velem érteni utólag, mert a szándék az volt, hogy együtt rajta keresztül is meg tudjuk mutatni, hogy milyen az, amikor valaki a hatalmát jóra használja fel. Szerintem állni a tömeg előtt, beszélni hozzájuk, ez egy hatalom. És ő ezt jóra fogja használni, vagy sem? Majd kérlek, döntsd el.
0: Amikor én csak egy utolsó megjegyzés.
2: Magyar
0: amikor,
2: Péter szerintem rosszra használja.
0: De látod, ebben az esetben meg te általánosítasz. Magyar Péternek van mondjuk 10 posztja. Abból 8 nem gyűlölködős. 2 meg általad gyűlölködősnek 6.
2: Én nem mondtam ilyen számokat, szerintem szinte mindegyik posztja gyűlölködős, vagy öncélú, vagy narcisztikus. Tehát, hogy figyelj, én meg tudom például azt
0: mindegyik posztja gyűlölködős, szinte, ezt így állítod?
2: Szinte mindegyik.
0: Akkor miért nem azokat hallod meg, amelyik nem? Mint ahogy Ábrahám Róbertnél érdekes módon ki tudod mazsolázni a nem gyűlölködő megjegyzéseket, mert, és erre építve hívod meg őt, hogy egy rendezvényen beszédet tartson.
2: Tudod, mi lenne az igazi médiahelyek, hogyha Magyar Péter nézi ezt az adást, hogy eljössz hozzánk vagy egy interjúba, vagy esetleg felszólalsz ezen a rendezvényen szeptember 5-én.
3: Hát nem biztos, hogy jó helyen hívod, de, de legyünk optimisták. Hát megmondom őszintén, hogyha ráérnék, én most már elmennék megnézni, mert nagyon kíváncsi vagyok, ahogy kivetkőznek a szerepükből. Átszellemülnek, és egy nap a működő szeretett ország képviselőiként szólnak ahhoz a tömeghez, amely valószínűleg azért bizonyos százalékban egy jó kis acsarkodós összejövetelen szeretne részt venni.
2: Mivel nekem ugye ezt nem beszéltük meg, de lassan
0: igen, vagy. Igen, 3 percet.
2: Igen, de te azt hogy csinálnád? Te most megvárod, míg minden generáció így kb. Így legyilkolja egymást verbálisan, szerencsére csak verbálisan. Ugye Csontos János baromi jól megírta 2006-ban a Kompország című cikkét Ady Endre verse után, de hogy mondd már el nekem, hogy te nem tudsz hinni abban, hogy valaki mondjuk, mit tudom, megváltozik, máshogy viselkedik.
0: De.
2: Én ezen a trekken vagyok egyébként.
3: De csak a szavak azok az égvilágos, amit nem jelentenek, hanem a tettek jelentenek bármit. Egyáltalán bármit.
2: Lenne. És most ti azt mondjátok kétségbe.
3: Az, hogy kiáll a színpadra, mit tudom én, Huth Gergely is, majd nem tudom.
0: 3 percig ezt nem csinálja.
3: Kifejezetten kíváncsi vagyok ezek. Tényleg most őszintén mondom, kifejezetten kíváncsi vagyok ezekre a beszédekre. De ott van előtte a sok évtizedes előzmény, és utána valószínűleg este bemegy a Hír TV-be is, ugyanazt fogja tolni, mint eddig. Tehát, hogy én ezért biztos, hogy nem velük. Nem, tehát értem a célt, és tök izét, tehát le a kalappal, és nagyon szurkolok ennek a célnak, mert mindannyi

0: legyünk közös érdek egyébként valóban, hogy ha csak egy picivel akár, de hogy jobb, Magyarország jobb hely legyen. Csak de hogy ezekkel az emberekkel nem lehet felfűzni.
1: Csomó olyan szereplő van, akinek az alapállapota olyan, az eddigi tevékenység, és vélhetően a jövőben is, amely ennek megfelel, amiatt itt célotok. Ehhez képest hívtok valakit, akiről azt mondjátok, hogy majd át fog szellemülni, tehát elfogadott te is azt, hogy az alapállapota tök más, de majd most 3 percéig kvázi átszellemül, tehát megváltozik, nem olyan lesz, mint szokott lenni. Aztán utána azt csinál, amit akar.
2: Nem, ezt te mondod, én azt mondom, hogy például...
1: Ez az értelme.
2: Vannak ilyen meg olyan megnyilvánulásai, de egyébként most belecsimpaszkodtunk két...
1: De vannak olyanok, akiknek csak ilyenek vannak.
2: Vannak ilyenek ki.
1: Meg a Csódani, most mondtam egy neved, de tudnánk sokat.
2: Rendben. Igen, figyelj, nagyon sokféle embert meg lehetett volna hívni. Ne haragudj, rájuk esett a választás.
1: Semmi baj.
2: Őket hívtuk meg.
1: Persze, hogy érzem.
2: Daniban teljesen igazad van. Tudod, hogy nagyon kedvelem a Danit, csináltam is vele nemrég egy interjút, lett is belőle egy kis botrány, de alapvetően nekem nem tud az... nem tudom, egy ilyen célom lenni, hogy valakinek volt 2-3 indulatosabb, vagy nem az én gyerekszobába illő mondata lenni, ott de alapvetően tudom, hogy egy jó ember.
0: Nem. Amikor valakit ismer személyesen is, akkor ez annyira nem így működik.
2: Például ott van a Hudgeri, és azért szeretném ezt elmondani, mert én tudom, nagyon régóta ismerem, én tudom, hogy ő egy jó ember. És hogy lehet, hogy van nézetkülönbségetek, de mi
1: most... De hogy jön ez ide?
2: Hogy mondod azt,
0: még
2: hogy
0: ha így is lenne.
1: Mindenki a közéleti munkát. De ki beszél rossz emberről? De hogy keversz ide ilyen dolgokat?
2: Mondd, nem odaillő dolgokat. Nem értek egy csomó mindennel egyet egyébként azzal, amit mond, de csomó mindennel meg igen. Mint ahogy gondolom, te is
1: én a te céloddal feszítem ezt szembe, értsd már meg. Hogy neked ez, ha neked az lenne a célod, hogy úgy csináljuk, mint eddig, és szükségünk van a radikalizmusra, szükségünk van a kemény szavakra, én írnám föl neked elsőnek ezeket a neveket.
2: Amikor például elmondta az előző tüntetésen a Huth Gergő, hogy nem félünk tőled, Ruf. Ez tök fontos volt kimondani. És tök jó, hogy ő ezt kimondta.
1: Parád.
0: Igen.
2: Helyetted is kimondta.
0: És?
1: Helyettem?
2: Helyetted is kimondta. Nekem aztán tényleg semmi félni való.
1: Helyettem nem mondjon ki semmit.
2: De bárki helyet, érted, aki nem tudja kimondani. Szerintem ezzel nincsen baj.
0: És?
1: Miért? Nagyon nem értem ez most, hogy jött ide, neked 26 van. Az a baj.
0: És még azt nem is mondtad el, hogy azt mondtad, hogy egyfajta kikapcsolódás, szórakoztatás, együttlevés, nem tudom, tehát hogy nem csak ez lenne, és látod, milyen jó fej vagyok?
2: Köszönöm szépen, igen, mert itt most nagyon kiakadt az Ábrahám Robin. Nekem az a...
0: Nem akadt ki, csak nem érti.
1: Nem kaptunk rá magyarázatot, hogy ennek mi az értelme, de...
2: Sajnálom, viszont a nézőknek mondom, hogy ne aludjatok, csak így össze lett szervezve 2 interjú, és nekem muszáj elmennem, elnézést érte. Azért gondoltuk azt, hogy utána tök jó lenne, hogyha a beszédek végén nem néma csönddel ballagnának haza szomorkodva az emberek, lenne egy kis érzés, egy kis életérzés, amit népzenével, egy kis DJ-vel szeretnénk megsegíteni, és lesz, ha minden jól megy, egy körtánc, egy kis közösségi élmény, és nagyjából utána, aki akar, az csatlakozhat bármelyik kocsmában, ami a közelben van. Mondjuk hozzátok is, mert hogy biztos ott lesztek ezután.
1: De állj, Dani, megy?
0: Nem, én vidéken.
2: Nem lesz felszólaló, de bízom benne, hogy a Dani álljon, igen.
1: Reméljük ezúttal nem fog neki olyan csúnyán beszólni Ábrahám Róbert.
2: Na ez nem volt szép.
0: Átszellemülés lesz.
1: Átszellemülés, és nem fog ilyen...
0: Jó, őszinte, teljes őszinte kíváncsisággal fordulok a rendezvény felé.
1: Egyébként Ábrahámtól nem volt szép, amit csinált.
2: Nem volt szép, ezt én is elmondtam neki, bemint a Danival kapcsolatban. Nagyon szeretném, hogy picit próbáltok megnyitottabban állni ez a dologhoz, mert az nem jó track szerintem, amin vagy, hogy most azért, mert
1: nekem kell megváltoznom, nem neki.
2: Én ezt sem mondom, de ha nem adsz neki esélyt, ott van
1: például 3 percre. Hülyéskedsz.
2: Abban a pillanatban,
1: hogy nem egy határozottan nem azt mondja a Puzsér Róbert megpofozására, csak egyetlen egy pontot mondok, de sokat tudnék. Az, hogy ez egy kívánatos dolog volt, és máskor is megtenni, abban a pillanatban azt mondom, hogy lehet miről tárgyalni, és lehet nyitni.
2: Szerintem sajnos ez nem fog megtörténni, ugyanis ennek az eseménynek például nem ez a célja, de esküszöm a kedvedért, ezt fel fogom vetni neki.
1: Ne kérlek, ne.
2: Urak, nekem most elkezdődjek.
0: Köszönjük szépen.
1: Szia, én is sajnálom.
2: Örültem, köszönöm.
0: Jó munkát.
1: Picit még folytatjuk, Fradi ügyben, nem ezzel.
2: Köszönöm, hogy és sziasztok.
1: Kár, hogy nem maradtál, mert lehet, hogy mi is adunk majd a Fradinak.
0: Volt a kedvenc Ludas Matyi címlapom, de ez valami 70-es évek, vagy 60-as évek, nem tudom, nekünk össze volt gyűjtve, és egybe volt fűzve az egész, sajnos már nincs meg, és abban volt az egyik kedvenc ilyen címlapom, hogy a panel lakás, mint a negyedik emelet, és így mennek le a lépcsőn a vendégek, akik ott voltak a összejöveten, és mint tudom, már két szinten lejjebb vannak, és ez csak így hallani, hogy üvöltenek bent a lakásban, hurrá, végre elmentek ide a pezsgőt, és ezek meg így néznek vissza. Ez jutott most valamiért eszembe. Nem. Az időt akartam húzni.
1: Nem, én sem akarok tovább rohanni a témával, meg lehet, hogy tényleg Fradira már nincs időnk, csak még egyszer hangsúlyozni, hogy tőlem bármilyen tüntetésen felszólalhat. Tényleg. Ábrahám Róbert. Csak ha az a tüntetés úgy van megszervezve, hogy akkor ez most a...
0: Működő szeretet ország.
1: A működő szeretet és a béke jegyében, akkor onnan hadd legyen már ez a vélemény, hogy picit kilóg a közéleti munkássága által, aki a saját politikai közösségén belül is nem érvekkel uralja le a másikat, hanem a legolcsóbb, legalja személyeskedéssel.
0: De ez nem jó fejkedés volt a végén tőlem, amikor mondtam a Dánielnek, hogy tiszta szívemből őszintén kíváncsi vagyok a tüntetésre. Pont ezért, mert itt olyan feszítő különbségek és differenciák, és tehát nem, egyszerűen nem értem. És azon gondolkodtam közben, hogy a Dániel nem tűnik naívnak, nem?
1: Tehát, nem,
0: okos nem. Tehát amit gondol erről a rendezvényről, azt úgy is gondolja. Tehát nem persze. Az van, hogy valamit így ábrándosan kitalál, és akkor majd hátha, és akkor hiába figyelmeztetik a többiek, hogy így, az
1: de azért
0: nem kérem, kérem,
1: nem
0: kéne.
1: Mondjál, amire amúgy reagálnia kell.
0: Nem, pont, hogy azt akarom mondani, de, és hogy éppen ezért egyszerűen én ezt tényleg nem értem, ezt a rendezvényt.
1: Így már én sem. Mert tudod, ha felsorolt volna, és akkor most direkt nem mondok neveket, mert sokan megsértődnek, hogy ő miért, és ő meg miért nem, meg mit tudom, izéhozé. De én tényleg tudom, hogy ebben a jobboldali politikai közösségben vannak olyan szereplők, akik a józanság hangján képesek megszólalni. Akik pont azt képviselik, amiről egyébként itt beszélt, amit ő kifogásol abban, ami nagyon sok tiszás szavazóra sajnos jellemző, és ebben valószínűleg teljesen egyetértek vele, hogy van egy olyan tiszás kemény mag, amely vért inna, és ez a kampányban is megmutatkozott, hogy bármire képesek a kommentfalakon a legvégsőkig elmennek, és ehhez képest ők ezt nem akarják, újra akarják szervezni a jobb oldalt, és akkor hívnak olyan szereplőket, akik tényleg emblematikus figurája a gyűlölködésnek. Tehát, hogy nem az, hogy néha kicsúszik a száján, hanem ők ezzel tudnak maguk passz. Mögött egy tömeget.
0: Tényleg passz, és akkor nagyon röviden Zsöszvi Gulyás Balázs természetesen, mert persze. Hogy amit persze, ott persze, láttunk, az tényleg elég durva volt. Egyébként ezeket nem könnyű ott állni élőben. Én ennyire durvában nem voltam.
1: Szörnyű, és én is maximálisan a Balázzsal vagyok, mert ezek azok a helyzetek, amikor tudod, hogy vesznek téged, maga biztosnak kéne mutatni magad, miközben nincs egyetlen ember sem felkészülve arra, hogy mondjuk hadonásznak az arc.
0: Így van. És hát Zsöszfi Kele János, természetesen, akire sajnos nem tudtunk beszélni, nem jutott rá idő, de hogy az a fenyegetés, amit a Fradi Ultrák a Molinón bemutattak, tehát nem is emlékszem ilyen rendszerváltás óta. Te emlékszel ilyenre egyébként?
1: Nem, és nekem ez a bajom, hogy én ráírtam egy-két fradista ismerősömre, Fideszes, tehát ők maximálisan a kormány ellen és fideszesek, és azt írták, hogy amúgy kell azt kapja, amiért megdolgozott, meg hogy a kormányon belül is már kimondták, hogy ki akarják csinálni a Fradit. Nem lehet értelmes párbeszédet folytatni. Én azt hiszem, hogy ez lesz, tudod, az a téma, amikor felszólal majd egy-két arc, és azt mondja, hogy na jó, gyerekek, itt állj. Tehát ezt nem hagyjuk, és akár a Kubatovnak is. Tehát itt kutya kötelessége lett volna azt mondani, hogy gyerekek, azért állj. De nem látszik, hogy nem, hanem így hátralép meg, bocs, ezek a szurkolók, ezek nem mi vagyunk, ez nem a Fradi hivatalos véleménye, elmentek tilasúgy.
0: És mindenki, az összes fideszes és Fidesz támogató és fradista is, Kubatov, és tényleg mindenki gondolja már bele, hogy meglátna egy ilyen képet mondjuk a családtagjáról, hogy foci ultrák kihúz, feszítenek egy molinót, és az van ráírva, hogy XY kezdj el aggódni, pont.
1: Hát vagy figyelj, én belegondolok abba, hogy vannak gyerekeim, a gyerekeim látják ezt meg.
0: Azért mondom, hogy ezt mindenki tényleg gondolja már bele.
1: Tehát, Mert azt mondom, még egy felnőtt tudja kezelni, hogy a feleség, valaki látja ezt, és azt mondja, hogy el tudom magyarázni, hogy...
0: Én ezt nagyon rosszul tudnám kezelni.
1: Jó, valószínűleg én is, de jó, engem fenyegettek itt egy munkahelyi konfliktus után hónapokig halálosan, és gyerekeimet is belevonva, és nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert nem biztos, hogy bírnám itt Cérnával, hogy higgadtan tudjak róla beszélni, és na jó. Szóval jó, nem tudom folytatni, bocs.
0: Jó. Köszönjük a figyelmet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. március 9-ére. Ezen a napon az ukrán külügyminisztérium súlyos jogsértésekkel vádolja Magyarországot, miután a TEK páncélozott járművel és gépfegyverekkel tartóztatott fel 7 fegyvertelen ukrán inkasszátort az M0-ás autóúton. A Kijevbe visszatért emberek beszámolói szerint 8 órán át bilincsben, bekötött szemmel, jogi képviselet és konzul segítség nélkül tartották őket fogva, miközben egy cukorbeteg férfi csak eszméletvesztés után kapott orvosi ellátást. És szintén 2026. március 9-én a Spirit FM Agy Esély című műsorában Nemes Anna vendége Bánhegyi Dániel kutyatréner volt.
3: Köszöntöm Önöket, ez az Adj Esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. A szerkesztő Tóth Peti Lili, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Bánhegyi Dániel tréner, és hát mondhatom azt, hogy a műsorunk állandó szakértője. Köszönöm szépen, hogy újra itt vagy velünk.
4: Én is köszönöm, sziasztok!
3: Nagyon-nagyon izgalmas lesz a témánk, ez a falka bővülése. Hogyan hat a falka bővülése a kutyákra? Bontsuk ketté, ha baba érkezik, és hogyha új kutyus, új állat érkezik a családba. Mondhatjuk azt, hogy az egyik nehezebb, mint a másik.
4: Engedd meg, hogy ott kezdjem, hogy azért örülök nagyon ennek a témának, mert talán az egyik leginkább olyan elem a kutyázásban, amiről a legtöbb cuki videót látjuk a különböző Reels videókban, hogy odaengedjük a kiskutyát a babához, odaengedjük a másik kutyához, hirtelen egyik pillanatról a másikra a saját kutyánkat, és ugye rettenetesen sok cuki videót látunk ebből, hogy milyen édesen viselkednek, egyből oda teszi a fejét, egyből nagyot játszanak, és minden szuper. Na most szerintem ez az egyik legmegtévesztőbb dolog, és rettenetesen sok veszélyt rejt, hogyha ezt mi a valóságban is így csináljuk, viszont ezek a Reels videók nagyrészt ezt sugallják, hogy ebben nincsen semmi veszély, és ezért örülök, hogy erről most sokkal tudatosabban tudunk egy picit beszélgetni. Nem feltétlen tennék különbséget abban, hogy könnyebb vagy nehezebb, viszont máshogy kell megközelíteni, hogyha egy kutya érkezik, vagy pedig egy kis babával bővül a családunk.
3: Akkor ha már a cuki videókat említetted a baba érkezéséről, nézzük a babák esetét. Nem csak veszélyeket rejt az, hogyha mindenféle felkészülés nélkül rakunk oda egy újszülöttet a hazaérkezése pillanatában a kutyus mellé, hanem nagyon sok munka van mögötte, hogy ez ne legyen veszélyes. Ugye ez az, ami kimarad a videóból, vagy akár hónapokig kell készíteni a kutyust erre a bizonyos cuki találkozásra.
4: Így van, abszolút. Ugye itt többféle veszély rejthet az, hogyha odaengedünk egy babát hirtelen egyik pillanatra a másikra, felkészülés nélkül. Ugye a kisbabáknak a hangja, a mozgása nagyon sok minden betriggerelheti a kutyát, amivel ő még soha nem találkozott. És hogyha belegondolunk, akkor elég csak egy apró rossz mozdulat egy kisbabánál, tehát hogy nem kell feltétlen nagy dolgot csinálni a kutyának. Lehet, hogy ő csak boldogságában túlpörög, és emiatt mondjuk már egyből egy sérülés okoz neki, illetve nagyon fontos például az is arra is gondolni, hogy hogyan fogunk tudni létezni utána a kibővült családban, hiszen mondjuk, hogyha rángat minket a kutya a séta közben, akkor egy babakocsis séta, az rettenetesen nehéz tud lenni. Na de hogy ez hol kezdődik? Ez már akkor, amikor már megfogan a gyermek, már akkor érdemes ezzel tudatosan foglalkozni. Én ott szoktam javasolni ennek a kezelését, hogy mindenképp szokjon hozzá a kutya a fura mozdulatokhoz, és ahhoz, hogy egy gyerek milyen különböző hangokat tud kiadni. Ez ne legyen számára idegen, és ez igen, akár csak az, hogy berakunk a YouTube-on sírós videókat, hogy hallja, találkozzon először ezzel a kiskutya, és innen tudunk menni tovább, már arra specializálva, hogy mi a mi kutyánknak a gyengesége. Tehát az, hogy mondjuk rosszul viseli, hogyha valaki közel ér hozzá, hozzányúl, hogyha mondjuk valaki a hátát simogatja, hiszen ne felejtsük el, hogy a gyerekeknél is ketté kell bontani azt, hogy van, amikor őt még nem tudjuk kontrollálni, mert hogy ugye még olyan kis baba, hogy nem áll módunkban megkérni őt arra, hogy mondjuk ne csinálja ezt a kutyával, és van egy későbbi korszak, amikor már ugye a gyermeket is tudjuk edukálni arra, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet egy kutyával.
3: Nagyon sokszor mi gazdik elkövetjük azt a hibát, hogy emberi tulajdonságokkal ruházunk fel kutyákat, amit nem kellene csinálnunk, és nekem is az jutott eszembe például, hogy nálunk is bővül a család, jön a kisbaba, és hogy ez hogyan érinti az én kutyámat, és hogy ő már lehet, hogy most depressziós, és érzi, hogy esetleg kevesebb figyelem jut majd rá, ezeket mi képzeljük? A kutya valójában ezt nem így éli meg, csak jön egy változás, amihez neki adaptálódnia kell.
4: Az utóbbi egy tök jó megfogalmazás, inkább itt egy változásról van szó, picit olyan, mint amikor, nem feltétlenül a legjobb példa, de hogyha mondjuk egy kistesó érkezik, akkor ugye ott is gyerek esetében, ott is tud ugye egy féltékenység lenni. De hogyha belegondolunk, ott is egy idő után ez egy pozitív dologgá fog avanzsálni előbb vagy utóbb, és a kiskutyának is csak ez egy furcsa dolog, hogy valami változik, és valami furcsa dolog történik. És alapvetően, hogyha ebben őt átsegítjük, hogy ő ugyanúgy a része mindennek, és ugyanúgy a rutint tartjuk neki, és ebben őt átsegítjük, hogy ő ugyanúgy a rész

0: a mi kutyánkat, hogy nagyon sokszor felszokott merülni a kutyázásban, hogy mi értelme van annak, hogy én tudom ültetni, fektetni, maradva tartani a kiskutyámat, végül is ennek hol van a haszna, és hol érem ezt el, hogy ez az én életemet boldogabbá teszi. Nyilván ennek nagyon sok aspektusa van, de most, hogyha csak erre a témára vetítjük le, akkor pont ez, hogy mondjuk amikor egy gyerkőc ott furcsa mozdulatokat csinál, és nem a kiskutyánk mondjuk elkezd egy picit befeszülni egy-egy ilyen helyzetben, akkor ezeket a technikákat tudom használni ahhoz, hogy kontroll alatt tudjam a kutyámat tartani. Tehát, hogyha én úgy engedem be, és kezdem el szoktatni bármilyen gyerekhez a kutyámat, hogy nincsen kontrollom felette, akkor az veszélyt hordoz magában. Tehát én ezt ott kezdeném, hogy, és megerősíteném, hogy az alapengedelmes feladatoknak, amire így az átlag családi kutyázásban nem tekintünk túl fontos dologként, egy ilyen helyzetben rendkívül kiemelkedő szerepet kap, és hogyha ez már megvan, akkor egy rendkívül jó taktika, hogy mondjuk nem is egyből a gyerekek közé engedni, hanem mondjuk játszóterek közelében tréningezni, hiszen ott folyamatosan hallja azokat a zajokat, amiket majd a saját gyermekünktől is fog hallani.
1: Vegyük azt az ideális helyzetet, hogy van egy jól szocializált kutyánk, engedelmes, járt oviba, suliba, minden rendben van, felkészítettük arra, ami most ő rá vár, és elérkezik az a bizonyos első találkozás, amiről lehet nagyon jó videókat készíteni. De azért nézzük meg a valóságot, hogyan érdemes csinálni az első találkozást, hogyan készítsük elő.
0: Oké. Először is mindenképp én azt javaslom, hogy mindenképp illatokkal kezdjünk. Tehát, hogy amikor hazavisszük a kisbabánkat, akkor érdemes már egyből a különböző ruhadarabokból, amit a baba hordott, oda helyezni a kutya közelébe. Először ismerkedjen meg ezzel. Az, hogy egyből a szája elé tegyük a kisbabánkat, az szerintem egy nagyon veszélyes dolog, viszont, hogy mondjuk úgy kezdjünk el sétálni, hogy közben magunkon, mondjuk ránk van kötve a kisbaba, és közben sétálunk, akkor azzal pozitív élményt szerez a kutya, hiszen tulajdonképpen a számára a legfontosabb sétát, boldogságot kötöm össze a gyereknek a jelenlétével. Én mindenképp egy jó pár hetes ilyen szoktatást javaslok ehhez, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy alapvetően semmi triggerpontja nincs a kutyának, mert ezek sajnos egyik pillanatról a másikra tudnak bekapcsolni, és egy átlag gazdaként nem biztos, hogy ezt észrevesszük, hogy van valami feszültségi jelzése.
1: Tehát jól értem, jó pár hét addig, amíg nincsen szőr-bőr kontaktus,
0: van,
1: amíg nem
0: pontosan
1: szagolhatja meg. Ez
0: van.
1: Jó hosszú idő.
0: Igen, én ebben nagyon biztonsági játékos vagyok. Pont ezért, mert hogy egyetlen egy rossz mozdulaton múlik a dolog, hiszen annyira érzékenyek még ugye a kisbabák. Viszont, hogyha ez megvan, és túl vagyunk ezen az érzékeny időszakon, akkor jön az a pont, amit te is említettél, hogy kezdjük el fokozatosan odaengedni, és mindenképp folyamatos felügyelet mellett természetesen, de kezdjük el odaengedni, mert hogy egyébként a legtöbb esetben valóban egy csodálatos és nagyon kellemes dolgok sülnek ki belőle, de ne felejtsük el, hogy ők utána hosszú-hosszú évekig együtt fognak élni, tehát hogy az a pár hét, amit az elején beleteszünk abba, hogy jól összeszoktassuk őket, azután azt a sok évet abszolút nem írja felül.
1: Na hát eddig arról beszélgettünk, hogy jön egy új kis gazda az ő életében. Most nézzük meg azt, amikor jön egy szőrös kis testvér a kutyánk életében. Mindig stressz?
0: Gyakorlatilag igen, tehát hogy olyan, hogy ez teljesen stresszmentes legyen, az elég ritka. Nagyon függ attól is, hogy milyen korú kiskutya érkezik hozzánk, mert a felnőtt kutyák is érzékelik a babakutyákat. Tehát, hogy érzik azt, hogy ő egy nagyon kis, pici kiskutya még, és több mindent elfogadnak mondjuk a viselkedési formájába tőle. Illetve ez azért is pontos, hogy milyen előzményekkel érkezik hozzánk az a kutya. Tehát, hogyha mondjuk neki már van valamilyen triggerpontja mondjuk a nőstény vagy a hím kutyákkal, az, hogy kisebb, nagyobb, vagy éppen milyen a színe, akkor ez mind-mind befolyásolhatja az első találkozást, és ezért kell erre már a nulladik ponton fókuszt tennünk.
1: Nagyon sokszor hallom azt, hogy az idős kutya mellé érdemes kiskutyát vinni, mert hogy az őt felpesdíti, és új távlatokat nyit az életében. Ez valóban így van? Nem érzi azt, hogy, és akkor megint jön az emberi tulajdonságokkal való felruházás szörnyű esete, hogy ő most már háttérbe szorul, mert ő lesz az öreg kutyus, és jön a cuki kiskutya.

0: kutya, és miatta nem jut figyelem.
1: Nem, ezt az esetek többségében nem így élik meg, hanem pont, hogy egy picit fiatalabbá teszi a kutyát. Egyszerűen csak azért, mert hogyha mi is mondjuk idősebb korunkban fiatalabb emberek között dolgozunk, akkor egy teljesen más hangulatban töltjük a napjainkat, és egy kicsit kiszakadunk, és ez minket is egy picit megfiatalít. És ugyanígy hat ez a kiskutyákra is, hogy amikor már ő nem annyira mozogna, nincsen annyira kedve, mert már picit fájdalmas neki a felállás, vagy bármi ilyesmi, akkor mégis egy kiskutya erre rá tudja venni, hogy na gyere, menjünk és csináljuk, és ez igen abszolút, mivel társas lények, ez pozitív hatással tud lenni rájuk.
0: Hogyan kell felkészíteni a szőrös kis testvér vagy testvér érkezésére a kutyákat?
1: Hogyha itt annyi különbséget tegyünk, hogy van egy nagyon pici babakutya, és van egy picit már idősebb kutya. Egyszerűen csak azért, mert hogyha egy babakutyáról beszélünk, akkor nem fogunk tudni még minden olyat megtenni, amit mondjuk érdemes. De ez egy picit bonyolultabb, kezdjünk egy idősebb kutyával, tehát mondjuk menhelyről örökbe fogadtunk egy-két éves kutyát már. Amire ilyenkor érdemes figyelni, hogy semmiképp ne otthoni környezetben találkozzunk először, hanem egy teljesen semleges területen kezdjük el felmérni, hogy hogyan viselkedik a két kutya egymással. Érdemes egy hosszú púrázt rátenni, de értek itt ez alatt egy ilyen 10 méteres, 15 méteres púrázt, hogy legyen terük arra, hogy jól tudjanak viselkedni, és figyeljünk arra, hogy egy púráz mondjuk ne feszüljön be, mert az felesleges feszültséget tud okozni, és nézzük meg az első reakciókat, hogy hogyan reagálnak egymásra. Amit még kerüljünk el, hogy zárt térben történjen ez az első találkozás, ott sokkal nagyobb egy vitának a kialakulási lehetősége, fogalmazunk így, hogy vita, illetve még arra érdemes figyelni, hogy ugyanígy jó élményeket szerezni a két kutyának együtt, tehát, hogy elkezdeni az első kis közös feladatokat, figyelni azt, hogy hogyan reagálnak mondjuk arra, hogyha jutalomfalatot adunk nekik, mert hogy itt már le tudjuk azt következtetni, hogy lesz-e olyan problémák például, hogy mondjuk bevédi a játékot, vagy a jutalomfalatot, vagy az ételt, mondjuk az újonnan érkező kutya. És mindezek ugye felnagyítódnak, amikor egy zárt térbe kerülünk, mert hogy akkor sokkal több viselkedési probléma tud előkerülni. Amire itt mindenképp ügyeljünk, hogy ne legyenek elől azok a triggerpontok, amik előhozhatnak egy rossz viselkedést, tehát a játékok, az étel, a jutalomfalat, ezek mind-mind legyenek felvéve, mert hogyha ezek folyamatosan ott vannak, akkor megvan a lehetőség, hogy ezen összekap a két kutya.
0: Összevitatkoznak,
1: így van, illetve legyen megfelelő külön fekhely a két kutyának, hogy ne azon induljon el bármi, hogy akkor kinek hol van a helye fizikálisan.
0: Előfordulhat, hogy minden elővigyázatosság ellenére egyszerűen nem működik a két kutya együtt, nincsen köztük kémia, és nincs esélyünk?
1: Van, de az esetek többségében hónapok és tudatos trénerés segítségével összeszoktatható egy-két kutya. Nem feltétlen annak kell a célnak lennie, hogy ők annyira jól összeillő páros legyen, és mindig összegömbölyödve egymás mellett aludjanak. Hanem az is teljesen oké, hogyha csak jól viselkednek egymás mellett, és nem kell aggódnunk, hogyha mondjuk elmegyünk, akkor felügyelet nélkül bármilyen rossz tevékenységet csinálnának. Hogyha ez megvan, akkor már elérjük a célunkat, de ez úgy egy szélsőség, hogy itt csak elviseli egymást a két kutya, és van az a pozitív rész, amikor meg tök jól kijönnek egymással, ez is abszolút elérhető. Itt legfőképp a pozitív élményeknek az összekötésével tudjuk ezt elérni, hogy minél többet sétálunk, közösen együtt trénerjük őket, illetve megtanuljuk észrevenni, hogy hol van az, amikor az egyik kutya sok a másiknak, és ott emberi szereplőként közbelépünk, hogy ezzel is védjük a privát szféráját annak a kutyának.
0: Ahogy ezeket most végigmondtad, én úgy látom, hogy ez a munkásabb út. Ehhez képest a babakutya hazavitele, de lehet, hogy rosszul látom, mintha egyszerűbbnek tűnne.
1: Picit igen, mert, és csak hogy visszareflektáljak, tehát, hogy azért nem érhető el minden ugyanígy egy babakutyával, mert például ott már csak az oltások és mindennek a hiánya miatt nem kezdhetjük mondjuk egy szuper réten az ismerkedést, hiszen ez veszélyes egy babakutyának. Itt az esetek többségében az a jó út, hogyha bent lakásban, házban kezdjük az ismerkedést, viszont itt arra kell figyelnünk, hogy szintén ne legyen feltétlen egyből egy első találkozás, tehát akár egy kis kerítéssel leválasztva, akár csak egy babaráccsal leválasztva, legyen az megoldva, hogy csak elsőre megszaglásszák és ismerkedjenek egymással, és akkor szépen fokozatosan elkezdeni összeilleszteni a két kutyát. Sűrűbben bekapcsolt, tehát ilyenkor a felnőtt kutyákban az, hogy ő egy babakutya, és emiatt türelmesebben áll hozzá. Nekünk itt inkább az idő az, ami segít, és nem feltétlen még a tudatos szoktatás rész.
0: Bekapcsolhat a felnőtt kutyában, hogy elkezdi nevelni, és szülői szerepben kezd el feltűnni a babakutya életében?
1: Abszolút, és ez akár két felnőtt kutya között is megjelenhet. Itt érdemes mindig segítséget kérni, hogy azt mondhassuk-e, hogy ez a kommunikáció még belefér a két kutya között. Én nem vagyok annak ellene, hogy két kutya megbeszélje egymással azt, hogy ez jó vagy rossz.
0: Erre mondasz példát? Hát, hogy rászól, mert oda megy az ő tájához például?
1: Például így van, tehát mondjuk az egyik kutya megette a saját kajáját, ő utána azt gondolja, hogy mehet oda a másikhoz, és akkor gyorsan még onnan a maradékot kieheti, és erre, hogyha például a kutya rászól, hogy hát ezt azért létszínet ne csináld már, akkor ez bizonyos keretek között teljesen jó lehet. De ugyanilyen lehet az, hogyha mondjuk a kanapén fekszik az egyik kutya, és a másik megpróbálja éppen játékra hívni. És mondjuk erre így éppen nem bevő, mert mondjuk már idősebb és alszik, viszont mondjuk a babakutya már a megfelelő összeszoktatás után, nyilván ő egy sokkal nagyobb energiaszinttel van, jön, és akkor ez a gyere, menjünk már játszani, pörögjünk és menjünk. Na most ez az, amikor szintén tapasztalhatjuk azt, hogy a kutya jelzi egy bizonyos pont után hangosabban vagy erősebben, hogy ő ezt nem szeretné. Ezek azok a kommunikációk, amiket bizonyos keretek között engedhetünk, viszont ezt fontos jól ismerni hozzá a kutya kommunikációt, hogy hol van nekünk emberként dolgunk, de nem kell feltétlen pánikba esni attól, hogyha mondjuk oda mordul vagy oda morog egyet az egyik kutya a másiknak. Ez nevelés, és ezzel nincsen semmi gond.
0: Felkészülés, tudatosság, fokozatosság, ezek a legfontosabbak.
1: Ezek nagyon jó hívószavak, ehhez így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, várunk legközelebb is.
1: Én is köszönöm.

szabad sírvek, úgy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélem. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlom.

Életben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki ki szeret, és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhatsz, ez a

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: A nap már menekül a horizonton túl. A sötétség és a fény között harc túl.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Hey, yeah.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. március 9-én. Március 9-e a DJ-k világnapja, amely a zenei kultúrát és az éjszakai életet formáló lemezlovasok munkája előtt tiszteleg. A napot 2002-ben hívta életre a World DJ Fund és a Nordoff Rabin zeneterápiás jótékonysági szervezet. Eredeti célja az volt, hogy a DJ-k adományokat gyűjtsenek a rászoruló gyermekeknek és a zenei alapítványoknak. 2026. március 9-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Balla Eszter színésznő volt, és arról beszélgettek, hogy 2026-ban ő kapta a Tompos Kátya díjat.
3: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és megvan az idei Tompos Kátya díjas művész. És én azért is örülök nagyon, mert ugyanazt a finomságot, ugyanazt a kedvességet, ugyanazt a kecsességet látom Eszterben, Balla Eszterben, a díjazottban, mint amit Tompos Kátyában láttam, és nekem ez olyan, mintha egy kicsikét egy folyamat folytatódna. Balla Eszter a vonalban, szervusz Eszti, örülök, hogy itt vagy.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
3: És gratulálok a díjhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm, nagyon, nagyon megtisztelő, hogy én kaptam idén ezt a díjat.
3: Ezt szerintem nem először hallod azt, hogy valaki ugyanazt látja benned. Nem csak azért, mert most kaptál egy díjat, hanem mert hogy az a fajta hozzáállás, az a habitus, az a zenéhez, színjátszáshoz fűződő szoros kötődés, az is közös köztetek.
4: Valóban, látok én is hasonlóságot, de hát közben meg nagyon-nagyon sok különbözőséget.
3: Nyilván persze.
4: Itt egy fantasztikus egyéniség volt Kátya, és én mindig is csodáltam az ő hangját és tehetségét, és mindig azt éreztem, hogy hozzá nem lehet felnőni, annyira varázslatos volt, amit a hangjával művelt a színpadon, hogy az egészen elkápráztatott, úgyhogy tényleg egy fantasztikus művész volt.
3: Dolgoztatok ti együtt?
4: Képzeld el, nagyon érdekes, hogy úgy dolgoztunk együtt, hogy próbaidőszakban részt vettünk közösen, de le voltunk kettőzve, ugyanazt a szerepet játszottuk, tehát aztán végül színpadon nem találkoztunk soha, és partnerek soha nem voltunk színpadon, de ez Kecskeméti Katona József Színházban volt egyszer egy operetben, és utána, amikor én terhes lettem, akkor ő vette át a Holdbeli Csónakos szerepében a Páva Szentkirály kisasszonyt a Nemzeti Színházban, én utánam, és aztán pedig én tőle vettem át szerepet. Tehát szintén nagyon érdekes, hogy vannak ilyenfajta összefonódások a pályánkon, de valójában partnerekként nem dolgoztunk sajnos egyébként együtt.
3: A párhuzamosan futó sínek néha keresztezik egymást, de sosem mennek együtt.
4: Uh-huh. Igen. Énekmesterünk is ugyanaz, Bagó Gizella, a Színház és Filmművészeti Egyetem professzorasszonya, úgyhogy ő nála is nagyon sokszor találkoztunk ott a 47-es, legendás 47-es teremben, tehát sokszor hallgathattam azért, vagy hát többször is Kátyát hangképzés közben is. Szóval találkoztunk, ismertük egymást, jóban voltunk.
3: Hogyha abból indulok ki, hogy neked milyen korán kezdődött a pályád, ugye 18 sem voltál, 17 voltál, amikor felvettek a színművészetére, ami hát divat volt idestova 60-70 évvel ezelőtt, de manapság már nem.
4: Szavak egy-két emberről még, akik ilyen hasonlóan fiatalon kerültek be. Hát ez átok is, meg áldás is. Tehát az emberek jobban odafigyelnek és jobban vigyáznak rá, mint egy ilyen kis hímes tojásra, mert nagyon fiatal még. De hát az a teljes tapasztalatlanság, az még akár egy-két évvel később is már teljesen, tehát számottevő az egész szakmához való hozzáállás, az az éretlenség, amit ennyire fiatalon még az ember ott megtapasztal. Legalábbis én személy szerint ezt mondhatom el, hogy azért nehézségek is voltak abból, hogy a világomat nem tudtam nagyjából, amikor felvettek, és kikerültem 21 évesen. Szóval ehhez a kemény pályához azért így hozzá kellett.
3: A más még akkor azon gondolkozik, hogy felvételizzene.
4: Hát igen.
3: Neked meg ott volt a diploma a kezedben. Tudtad, igen. Mit kezdjél vele?
4: Akkor nagyon-nagyon szépen indult az eleje a pályámnak. Nagyon sok olyan színházi és filmes munkám is lett. Szerződést kínált nekem Babarczi László Kaposvárra, ami akkor nagyon nagy dolog volt még, ott nagyon jó színészekkel dolgozhattam együtt, nagyon jó feladatokat kaptam, akkor forgattam a Moszkva teret, aztán a Kontrollt, szóval, hogy ott az elején nagyon sok jó munka talált meg, és akkor egy pillanatra úgy meg is nyugodtam, ugye egy-két évre, hogy na hát akkor ez ilyen, jó, nem is olyan rossz ez. De hát szóval ott azért volt rögtön szerencsére feladatom is, meggondolkodtak is bennem, de hát azért aztán azóta már kiderült, hogy mindannyiunk számára vannak aztán olyan hullámvölgyek, amiket egyszer csak az ember nem tudja, hogy mi miatt. De hát nyilván megéltem én is másfajta időszakokat is.
3: Nyilatkoztad egyszer, és ez lett a címe egy interjúdnak, hogy micsoda kemény ökölharc megy minden egyes komolyabb szerepért.
4: Igen, ez így van, hát ezek tények. De hát én nem tudom, hogy más szakmában úgy képzelem, hogy hasonlóképpen megy. Tehát ezt azért így nem misztifikálnám túl, hogy nálunk ez más. Sokan vagyunk, túltelített a szakma, rengetegen végeznek, most már olyan sok színi iskola van, és az én időmben nagyjából a Színház és Filmművészeti Főiskola volt, és akkor azon kívül nem volt egy-két, talán a Gór Nagy Mária színi iskola volt, és azon kívül vagy a Magyar Színházban, de hát most már számtalan olyan hely van, ami ontja a színészeket, akik mind dolgozni akarnak, főszerepet akarnak, szerződést akarnak, munkát akarnak. Nehéz a pályán maradni, szerintem nagyon nehéz manapság egy pályakezdőnek, és hát aztán utána jönnek ezek a korbeli nehézségek, ugye ezt szokták gyakran mondani, hogy ott 40-50 felé a nőknek picit elfogynak a szerepek, ugye már nem fiatal, de még nem az öreg idős szerep. Hát igen, szóval azért vannak itt kalandos időszakok.
3: A Centrál Színházban vagy most, és hát ha jól sejtem, akkor második, vagy talán harmadik évad a tag is vagy a Centrálban.
4: Igen, hát a második évad.
3: Második évad, igen. Mennyire találtad meg ebben a helyet? Mennyire találtad meg ebben önmagad?
4: Én nagyon boldog voltam, hogy a Centrál Színházhoz mehettem, mert pont érlelődött bennem 20 év szabadúszás után, hogy de jó lenne egy közösséghez tartozni, és én már nagyon régóta figyeltem a Centrál Színházat, és nagyon tetszett az egész szellemiség, ahogy ott dolgoznak, amilyen darabokban, amilyen kollégákkal. Nagyon, nagyon szeretem azt a sokszínűséget és azt a minőségi színjátszást, amit képvisel az a színház, úgyhogy hát nyilván vegyes érzések voltak eleinte bennem, hiszen a My Fair Lady volt, amit Kátya már nem játszhatott, az első szerep, amire felkért a Puskás Tamás, hogy vegyek át. Én tehát így kerültem most oda be ebbe a színházba, és akkor utána, ezután a szerepátvétel után jött aztán sorba a többi, mert ott úgy nagyon egymásra találtunk, és akkor én is nagyon jól éreztem magam, és Puskás Tamás pedig úgy gondolta, hogy még több szerepet tudna rám bízni. Úgyhogy végül is így alakult ez az eleje, ez furcsa kettős vegyes érzés volt, de aztán azóta nyilván sajnos már Kátya sem él, de hát azóta folytatjuk a munkát, és én nagyon jól érzem magam a színházban.
3: Szokták mondani, hogy a Centrál Színház olyan bulvárszínház, aminek ellent mond, hogy közben meg olyan darabokat is a vállára vesz, amik kifejezetten komoly mondani valóval bírnak. A kettő feltétlenül ellentmondás?
4: Egyáltalán nem, sőt, mi több, ez egy célkitűzése a színháznak, hogy akár kísérleti jelleggel is, a kis színpadon is, és aztán a nagy színpadon is most már nem csak kifejezetten a könnyed szórakoztató vígjátékokat kínálják a nézőknek, hanem fajsúlyosabb, komolyabb, nehezebb drámákat is, olyan darabokat, aminek másfajta mondani valója van. És én úgy látom, hogy ezt nagyon szeretik a nézők, és nagyon szeretnek a Centrálba járni, és nyilván van egy bizalom is azzal kapcsolatban, hogy amit megnéznek, az tényleg egy jó színház lesz. Úgyhogy én hiszem, hogy a nézőknek persze nagyon fontos a felhőtlen szórakozás, de nagyon sokan vágynak akár a mélyebb tartalmakra is.
3: Mennyire van befolyása egy színésznek arra, hogy milyen filmet vállal el, és hogy hát persze abban már beláthatjuk, hogy kevesebb, hogy annak milyen lesz a végeredménye?
4: Ez mindig attól függ, hogy az embernek milyen a magánélete szerintem, milyen a családi háttere, éppen hol tart. Itt anyagi dolgok is bejönnek, és éppen ezért nem szoktam soha véleményezni, ha esetleg valaki olyan ellentmondásos szerepet vállal el. Van, az ember mindig dönthet úgy, hogy elvállal valamit vagy sem. De ezt is könnyen mondja az egyik, mert lehet, hogy valaki meg úgy érzi, hogy egyáltalán nincs arra ráhatása, el kell vállalni mindent. Nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy én mindig a szakmában indulok ki, én soha nem azon szoktam gondolkodni, hogy akár talán ha erre is célzol, hogy milyen politikai hovatartozással vagy finanszírozással készülnek filmek, hanem én mindig azt nézem, hogy ki rendezi, kik a partnerek, miről szól a történet, milyen a szerep, és mindig a szakmából indulok ki, és mivel magamból indulok ki, ezért azt gondolom, hogy mások is nagyjából ezek alapján döntenek.
3: Az a legfurább ebben, Eszter, hogy nem, egyáltalán nem a politika volt az, amiért én ezt kérdeztem, de milyen érdekes, hogy rögtön ez jut eszedbe. Igen. Hát nem csak az, ez elég sok mindent elmond arról is, hogy milyen a légkör a film meg a színház világában. Tehát, hogy mennyire óvatosan ugrasz rögtön erre a dologra. Na, én egyébként arra gondoltam, hogy itt van a sereg, ami most igazából lehet talán politikát találni, de arra inkább azt mondták, hogy olyan, mint egy propagandafilm, és nem több. És itt van a Fliga a film, a Jimmy Jaguar, amire meg azt mondták, hogy hát az meg egy rossz film. És két ilyen filmben odaadod magad, nyilván ugyanazzal a hozzáállással állsz neki, mint hogyha a világ legjobb filmje készülne, ha van ilyen, és nincs befolyásod már arra, hogy a végén mi jön ki belőle.
4: Hát ez így van, hát ez a filmeknél ez mindig így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy a seregben Dombrowski Lindával dolgozhattam, az nekem önmagában egy hatalmas élmény volt, rendezővel, és nagyon-nagyon szerettem azt a szerepet és azt a munkát, és a Fliga Bencivel pedig azt tudom mondani, hogy a életem legkülönlegesebb forgatási pillanatai voltak azok, amiket vele élhettem át. Én vakon követem a Bencét, szerintem egy fantasztikus tehetség, aki egészen különlegesen látja a világot és a filmezést, és én szerintem nagyon fontos filmeket csinál. Hát bárcsak pénzből dolgozhatna.
3: Hát igen. Az milyen, amikor nincs ebben pénz? Ugye azt elmondta ő maga, hogy hát gyakorlatilag 0 forintból készült. Nyilván ti sem voltatok agyon fizetve.
4: Nem agyon, hanem no budget volt valóban, és ez szerintem nem oké, hogy ez így van. Hát milyen? Hát az ember elköteleződik így, mert a Bence az elég nyíltan engem így keresett meg, még az első filmnél a rengeteg előtt, rengeteg mindenhol látnak előtt, hogy szia, Eszter, jönnél dolgozni ingyen. És akkor én visszaírtam, hogy Bence, nagyon szívesen, és akkor másfél évig még csak casting volt, egyáltalán nem volt az enyém a szerep. Szóval, hogy onnantól kezdve az ember akkor bemegy egy munkába, és akkor még ötször visszahívják castingra, akkor ötször visszamegy. Aztán ha egyszer azt mondja, hogy na jó van, most akkor ez elég volt, akkor lehet, hogy nem megy el többet, de hogy mondjam, én ha valamit elvállalok, akkor azt tudom, hogy úgy vállaltam el. És hát mivel nem volt pénz, azért nem lehet leforgatni 40 vagy 30 napot, vagy 20-valahányat egymás után, hanem hol itt forgat egy-két napot, hol ott forgat egy-két napot, még írja a történetet. Van egy szabadsága is nyilván a dolognak, mert nem kötelezi el magát producerek felé, meg dátumok felé. Szóval érdekes dolog ez az egész független filmezés. Bence pedig így dolgozik, hát nagyon szívből kívánom neki, hogy finanszírozott filmekbe most már tudjon dolgozni.
3: Hát igen, az az igazi, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy éljük túl a holnapi napot, a holnapi forgatási napot. Neked színészként az nagyon durva, hogy eltelnek hetek, sokszor hónapok, és vissza kell menni ugyanabba a szerepbe, és emlékezni kell erre, hogy hol tartottam? Hogy ki vagyok én ebben a filmben?
4: Nem volt nehéz, mert Bence rendkívül jól vezeti a színészeket, és nagyon konkrét, nagyon határozott, nagyon erős, és nagyon jól lehet őt, és az ember csak ráfigyel és követi őt, akkor abszolút visszatalál ahhoz, ahol dolgozott. Tehát amúgy meg az ember nem felejti el, szóval leforgatott valami nagyon erős jelenetet, akkor, akkor azután azért, hogy megvan.
3: Boldog színésznek lenni könnyű ma? És te boldog színész vagy-e?
4: Hát ezek pillanatok, úgy mint a maga a boldogság is, az egy ilyen illékony dolog. Én nagyon szeretem az életemet úgy, ahogy van, de az életemre mindig úgy gondolok, hogy a szakmám és a magánéletem így közösen együtt. Szóval, hogyha nehéz itt, akkor megtalálom ott, ha ott, akkor itt. Hogy mondjam, én így nagyon szeretek színész lenni, Én nagyon szeretem a szakmámat, és hát volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy nincs visszaút, és nagyon nem volt munkám, és akkor tanakodtam, hogy mi mást lehetne csinálni, és egyszerűen én mindig rájöttem arra, hogy többször is, hogy én ezt szeretem csinálni. Szóval én nem szeretném, ha itt kéne hagyni a pályát, és valami más kitalálni, mert valamiért én nagyon vonzódom a színészethez továbbra is.
3: Mi meg szeretjük, hogy csinálod.
4: Köszönöm.
3: És a kollégáid is, hiszen Tompos Kátya díjat kaptál. Úgyhogy gratulálok hozzá még egyszer. Eszter, örülök, hogy beszéltünk. Balla Eszter volt a vendégünk a Kultúrában.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járókelőt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél több felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Hétfőn biztossá vált, hogy Magyarország hozzáférhet a korábban visszatartott uniós források jelentős részéhez, miután sikerült teljesíteni az ehhez előírt feltételeket. Közben megkezdődik az új alkotmány előkészítése is az őszi politikai szezonban. Ember Zoltán Leventével és Novák Zoltánnal beszélgetünk. Az asszály fékezte, a szolgáltatások és az ipar viszont ösztönözték a GDP növekedést, így a második negyedéves adat végül felülmúlta a várakozásokat. A GDP 1,7%-os növekedést produkált, ami szakértők szerint azt jelenti, hogy véget ért a 3-4 éve tartó gazdasági stagnálás. Felcsuti Pétert kérdezzük. Nem nagy feladat konstruktívabbnak lenni annál, mint amilyenek korábban voltunk, ezt Magyar Péter mondta a Bledi Stratégiai Fórumon. A miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, a konstruktivitás nem jelenti a magyar nemzeti érdekek védelmének feladását. A stúdióban Szent Ivány István. Változást sürget több jelenleg és volt hallgató is a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Nehezményezik, hogy továbbra is olyanok oktatnak az intézményben, akik az előző kormány alkalmazottai voltak. Bár remélték, hogy a nyár változást hoz az SFE életében, ez nem történt meg. Vendégünk Lendvai Kristóf.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, és szolgálati közleménnyel kezdem, mert a korábbi promóinkban, tehát a műsorajánlóinkban láthatták, hogy várjuk az agrárminisztert ide a stúdióba, de ő az adásunk előtt nem sokkal ezt a látogatást lemondta, így aztán nélküle töltjük ezt a mai estét, de jelentős tartalommal és kiváló vendégekkel, úgyhogy remélem, hogy nem okozunk így sem csalódást. Novák Zoltánnal indulunk rögtön, a Véletlenőrség Politika Elemző Központ projektigazgatójával és Ember Zoltán Leventével, az iránytű intézet vezetőjével. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét!
3: Sűrű ősz ígérkezik. Ugye itt vannak az uniós források, bejelentette Vitézi Dávid, hogy itt mindenki pipálva, innentől már csak a pénzt várjuk, és mindenki árgus szemekkel figyeli majd, hogy mire megy ez a pénz, és mire megyünk ezzel a pénzzel. Itt van a parlamenti munka, a rengeteg törvénykezési feladata, plusz egy alkotmányozás kezdete, ahol az volt az ígéret, hogy bevonják a társadalmat. Úgyhogy lesz itt miről beszélni, és lesz itt mit csinálni a politikának.
5: Nem lesz nagy változás, mert a nyár is sűrű volt.
3: Így van. Hogy
5: igazából ez a szokásos menet folytatódik. Én szerintem az alkotmányozás lesz ebből egyébként az egyik legizgalmasabb, bár nyilván nem indul be teljes gőzzel, de az előkészítés elkezdődik, és itt nagyon fontos lesz az, hogy mennyire tudja ezt az alkotmányozási folyamatot szélesre tárni a jelenlegi politikai hatalom. Ugye az előző kormányzat az elkövette azt a hibát, hogy igazából nem vont be szinte senkit. Tehát a legvégén volt egy bizottság, ami letette egy norma szöveget az asztalra, amit aztán lesöpörtek. Az még egyébként legalább az ellenzéki pártokat bevonta. Utána viszont teljesen kisajátították ezt a dolgot, és nem is sikerült igazából megszeretetni a magyar lakossággal, vagy közelebb hozni az alkotmányt. Itt, ha ezt jól csinálják, akkor elkerülik ezt a hibát, és ennek az az előfeltétele, hogy ebbe így vagy úgy az összes társadalmi csoportot, ami érintett, bevonják, és a lakosság lehetőleg szélesebb körét. Itt nyilván ez a szélesetárás némileg szimbolikus, de az fontos, hogy mindenki, aki akar ebben véleményt nyilváníthasson, és elmondhassa a szempontot.
3: Ez így első hallásra olyan, mint egy olyan történet, ami soha nem fog véget érni. Tehát, hogyha az alkotmány minden egyes mondatához bevonjuk azokat, akik érintettek ebben, ugye az minden egyes tételnél a teljes népesség tulajdonképpen. Tehát ez a véget nem érő.
5: Jó, de
3: valahol itt nyilván meg kell húzni a határt.
5: Nyilván, és ezért szoktak nagyon szikár szövegek lenni egyébként a norma szövegek, mert közös nevezőt találni nem olyan egyszerű, tehát, hogy ez nem szokott olyan típusú terjengősséggel megvalósulni, mint például az előző preambulum, tehát itt meg kell találni azt az egy közös nevezőt, amit valamilyen szinten mindenki magának.
3: Hát az előző preambulumnál nem volt kérdés, tehát nem volt ellenállás.
4: Én is pont ezt akartam mondani, hogy szerintem egy rövidebb alkotmányszöveggel könnyebb konszenzus teremteni, vagy hát konszenzus sosem lesz szerintem, de ahhoz közeli állapotot, abszolút többséget el lehet érni. Nézzük meg az Amerikai Egyesült Államokat, lassan negyed évszázados lesz az alkotmánya, és hát alig több negyed évezredes lesz a túlélési ideje, és alig több módosítás történt rajta, mint nálunk, ugye 15 év alatt.
3: Hát csak a kiegészítésekkel operálnak.
4: Igen. Tehát, hogy ez egy időtálló dolognak bizonyul. Én is arra számítok, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Lehet, hogy ennek az évnek tényleg csak a legvégén látjuk meg egyáltalán a csiráit, hogy hogyan képzeli ezt a Tisza, hiszen ez nem egy égető kérdés, viszont nagyon sok más kérdés, viszont nagyon is égető, és ott van az agendán. Gondolok itt mindenféle ellátórendszeri problémákra, gazdaság beindítására, és én, hogy egy kevésbé, egy inkább hétköznapi témát mondjak, azért a gazdaság beindítása az egy igen fontos szempont, hiszen azért tudjuk, hogy a politikai pártok népszerűsége azért időről időre együtt tud mozogni a gazdasági teljesítménnyel, és ebben most éppen látunk egy döccenést, ami mondjuk a fogyasztói bizalmi indexet, vagy a cégekre vonatkozó bizalmi indexeket illeti.
3: Hát igen, akkor a gazdasági növekedés stabilnak tűnik, most elindult.
4: Hát elindult, de azért bőven vannak kockázatok.
5: Még nem
4: szerintem ezen a téren, hát azért ez az 1,7%-ot több és stagnálás után nem lehet még egy nagyon fényes eredmény.
5: Visszatérnék még egy pillanatra az alkotmányosság kérdéséhez, mert ez szimbolikusnak tűnik, és érdekes, hogy behoztad a gazdaságot. Én szerintem ez a két-három dolog fogja meghatározni szerintem a teljes ciklus mérlegét. Tehát a gazdasági helyreállítás, hogy úgy mondjam, hogy fog sikerülni, tehát a gazdaság beindítása. Itt még azt hiszem, hogy a stratégia vagy a koncepció az, ami nem lett letéve az asztalra. Tehát, hogy hogyan lesz ez, milyen struktúra mentén lesz növekedés Magyarországon a következő mondjuk évtizedben, ezt kell végig gondolni és letenni az asztalra. Struktúra mentén lesz növekedés Magyarországon a következő

0: húsba vágó, és ezeknek egy részének legalábbis meg kell jelennie az alkotmányban, mert ott van ezeknek a legfőbb cölöpei leverve.
1: Hát aztán lesznek társadalmi csoportok, amelyeknek lesznek elvárásai, meg követelései az alkotmánnyal szemben. Ha csak belegondoltuk abba, hogy benne van az alaptörvényben a család fogalma. A kivezetése, bentartása az például egy alapvető kérdése lesz itt a vitáknak.
2: És hát most ezt a zárójelet még tágabbra nyitnám, hogy én szerintem már most megkezdődött bizonyos érdekképviseleti csoportok, szakmai szervezetek, akár életmódcsoportok részéről a nyomásgyakorlás.
1: Nagyon helyesen állt nekik ez a dolguk.
2: 10 éven keresztül mondjuk egy szakszervezet azt tanulta meg, hogy hát, hogyha ő nyomást helyez a kormányra, akkor vagy nem ér el semmit, vagy ráadásul még retorzió is éri, vagy nagyon-nagyon hosszadalmas küzdelem után lehet ennek valamilyen eredménye, és most sorra jelentkeznek be csoportok, a mai adásban is lesz ilyen, de például a pedagógus szakszervezet, a PDS-nél is történt egy nyomásgyakorlás, és azt látjuk, hogy szinte minden nap, akár ebben a műsorban, vagy egyéb helyeken, interjúkban jönnek újabb és újabb csoportok, és mondják azt, hogy hát
1: lehet a milyen érdekes, hogy ez neked, feltűnik. És ez elég sok mindent elmond az elmúlt 16 évről, mert ennek így kell lennie.
2: Igen, viszont olyan mennyiségű adósság van, amit egyszerre
0: rendben
2: szerintem
0: van.
2: Nincs olyan kormány, amit kezel.
0: Csak itt van egy nagyon fontos eszköz, egy fegyver a kormányzat kezében, ez a párbeszéd. Tehát ugye, ha leül a kormányzat ezekkel a szereplőkkel, elmondja a saját szempontjait, a saját korlátait, a saját nehézségeit, ők akkor kapnak is valamit, tehát akkor meg lehet egyezni, meg lehet rajzolni a jövőt, és akkor mindenki látja, hogy mik a lehetőségei. Ez korábban nem volt meg. Tehát kaptak valamit, az nem nagyon tárgyaltak velük, tehát bármelyik szereplőről, a pedagógusokról, az orvosi kamarákról, bármelyikről beszélünk, nem nagyon volt igazi párbeszéd, csak nagyon rövid időszakokra is eléggé kudarcos. Tehát önmagában az, hogy ezekkel leülnek, és ez persze idő és ez energia is, már vannak elégedetlensége, tehát természetesen ebbe bele kell tenni az energiát, de hogy ha ez a párbeszéd, mint fegyver elsül ilyen szempontból, akkor lehet stratégiailag kiegyezni ezekkel a szereplőkkel, és hozzá kell tennem, hogy az alkotmányozás és az összes alfejezete annak, amik nagyon komoly konfliktusokat fognak társadalmilag ugyanilyen erőcsoportokból kiváltani egyébként, az majd létrehoz egy ilyen nagyon erőteljes társadalmi vitakultúrát, aminek most még csak az előjeleit látjuk, mondjuk egy hivatal elnökének a kinevezésénél mekkora purparlé volt.
1: De nagyon optimista vagy, hogy te itt vita kultúráról beszélsz.
0: Akkor
1: a vita már megvan.
0: Jó, tedd idézőjelbe, amit mondtam. Tehát így itt egy nagyon komoly egymásnak feszülés lesz, és nagyon izgalmas évek elé nézünk ilyen szempontból.
1: Más szempontból is. Ugye behoztátok a gazdaságot teljes joggal, mint az egyik mércéjét mindenfajta kormányzásnak, nyilván ennek a kormányzásnak is. Itt ugyanis közben mégiscsak van egy másik szempont is, az elszámoltatás szempontja, ami összefügg a gazdasággal. Tehát ez a mindent elloptak, legyen végre igazságtételérzés, ez megvan a társadalom egy jelentős részében, és sok mindennel ki is magyarázható, hogy miért vagyunk mi most ilyen nehéz helyzetben, miért nem tudjuk elindítani, hát hiszen nincs pénzünk, hát hol a pénz? Náluk van a pénz. Így függ össze szerintem az, hogy a gazdasággal kapcsolatban mi lesz a közérzete a Tiszás szavazónak, és mi lesz az érzülete az elszámoltatással, és ez hol ér össze majd benne?
2: Szerintem ez a harmadik dolog egyébként, a gazdasága, az alkotmányozás mellett a harmadik az a rendszerváltás, elszámoltatás megítélése, hogy ez hogy csapódik le. Ez akár olyan súlyosságú kérdés is lehet, ami idővel a Tisza platformosodásához, szakadásához is vezethet. Úgyhogy ezért én
1: annak a sebessége, vagy a hatékonysága?
2: Hát ahogy megítéljük, igen, ahogy megítéljük. Tehát például, hogyha tényleg 6 évig nem jutunk el ítéletekhez, akkor az nem egész fogunk. Biztosan problémát.
0: Jogerős ítéletekig nem fogunk. De itt ugye ez egy dolog, tehát te a Tisza szempontját mondod.
1: Erről már beszéltünk, egy mondat csak. Az-e a fontos, hogy meglegyen a jogerős ítélet, vagy az-e a fontos, hogy elinduljanak az eljárások, és fel legyen mutatva, hogy itt keresünk, most mondok egy számot, 500 milliárd forintot, és rajtuk igen, keresünk.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél. Az elszámoltatásnak mindig van egy politikai hozadéka, ami általában hamarabb lecsapódik, mint utána a jogi következménye. Tehát mondjuk a Fidesz-KDNP a BKV ügy politikai hozadékát a számára a legoptimális

0: időben le tudta aratni, utána a jogi következmény az szerintem bő 2 év múlva következett csak. Hogyha visszatérek megint ehhez a 2010 körüli időszakhoz, akkor ott Budai Gyula azt hiszem 107 feljelentéséből 4-ből lett végül ügy.
1: Ez mondjuk azért hát egy hatékonysági kérdés is
0: ez
1: volt.
0: Ez nem volt egy erős hatékonysági mutató. Nem.
2: Igen, de ez egy dolog, hogy egyébként a Tisza szavazó számára mi az érdekes. Nyilvánvalóan itt az lehet az érdekes, hogy addig, amíg ítélet lesz, mert ez nem lesz egy cikluson belül nyilvánvalóan, addig hogy van ez a dolog megzenésítve. És ennek a hivatalnak ebben lesz szerepe. Te egész másképp fog kommunikálni, mint az eddigi vádhatóságok, én azt gondolom, szabadabban, de csomagolni tudja az egészet. De ami szerintem az ország szempontjából, az ország jövője szempontjából fontosabb az az. Az az üzenet és az az eljárás, és ez nagyban meghatározza azt, hogy ennek az intézménynek, vagy magának az elszámoltatásnak, vagy magának a rendszerváltásnak mi lesz az értelme ilyen szempontból, hogy meg tudjuk-e tanítani a magyar szereplőknek, vállalkozóknak, állampolgároknak, hogy lopni nem érdemes, mert van következménye. Tehát azt hiszem, hogy ez az alapvető üzenet lehet a gazdaság számára is, hogy itt valami ilyen szempontból lezárult és véget ért, nem lehet szabadon lopni, nem lehet ágazatokat lenyúlni, az állam nem fog belemászni a te vállalkozásodba, nem fogja azt elvenni, vagy ellehetetleníteni, mert ugye ilyenek történtek. Tehát az egész elszámoltatásnak szerintem az igazi tétje az az, hogy történelmi szempontból mit tanulunk belőle, mit tanít nekünk, és ez egy sokkal nagyobb és fontosabb összkép vagy összüzenet, mint az, hogy egyébként kincs a tanabili.
1: Szokták mondani, hogy kérdéses, hogy Magyar Péter mennyire tud reagálni és módosítani a korábbiakon. És itt van a Tisza-szigetekkel kapcsolatos viszonylag új hír, hogy elkezdődött a Tisza-szigetek vezetői állásának, ha ez egy állásnak tekinthető, a pályáztatása. Ugye ez nyilván valamilyen módon reakció annak, hogy augusztus 20-án a Tisza-szigetes Margit-szigeti ünnepen milyen reakciókat, milyen kérdéseket és válaszokat kapott a felvetésekre azoktól, akik ezt a kampányt például a Tisza számára végigtolták, mint Tisza-sziget. És ott nagyon-nagyon sok kritika érte a Magyar Péter féle kommunikációt, és azt, ahogy a Tisza-szigeteket kicsit elfelejtették. Hát akkor most itt a válasz talán.
0: Igen, ugye az látszik, hogy a Tisza párt az a 29 főből álló szervezet nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a több tízezer fős másik szervezettel, aminek...
2: Bocsánat, ami hogy annak idején egyébként a Fidesz sem tudta, hogy később mit kezdjen a polgári körökkel.
0: Igen, és aztán végül is a polgári körök meg tovább élése tulajdonképpen csak egy mozgósító, hogy a CÖV békemenetre mozgósított. Tehát hogy abban futott ki az ő történetük. Van egy olasz politika tudós, Angelo Panobianco, aki azt mondja, nem nyilván nem a Tisza kapcsán, hanem úgy általánosságban, hogy van kollektív lojalitás, meg szubjektív. A kollektív lojalitás azt jelenti egy pártag esetében, hogy ő egy ügyben, egy ideológiában, vagy egy közös ellenségben hisz. A másik, ez a szelektív, vagy szubjektív, akár mindkét név szerintem helyes lehet, az pedig hát azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy ebben a szervezeten belül az én ügyemet, ami engem zavar személyesen, vagy az én pályámat, mert szeretnék egy minisztériumba dolgozni, a második emeleten egy szép Dunára néző, mint például ott a Bemrakparton, irodában, és erre nekem van esélyem. És ugye Tiszánál ez a kollektív lojalitás, ez mondjuk ki, valószínűleg elért a csúcspontját április 12-e környékén, viszont a szubjektív meg még nem ért célt. 3 év múlva lesz választás, meg 4 év múlva lesz választás, ugye 29-30-ban jelenlegi tudásunk szerint legalábbis, ezek nagyon messze vannak, és ugye ezeknek az embereknek nincs pártagkönyve, nincsenek formalizált nem formalizált a létezés.
1: Viszont ugyanakkor az a hír volt, hogy a működésük töretlen volt, mert egy csomó úgynevezett jótékonysági akciót folyamatosan szerveztek és fenntartottak.
0: Van, csak ez is egy rákfenéje az össze nem tartott szervezeteknek, hogy kialakulnak a kis pici körök, 10-20-50-100 fővel, és akkor ők magukat helyben megszervezik, de ez onnantól már nem Tisza, ha érthető, hogy mire gondolok. Tehát ez akkor nagyon sok pici körnek az autonóm mozgása, és ez kellő pillanatban már nem csatornázható
2: sejtszerű
0: be
2: működés.
0: Semmire. Igen, ez egy sejtszerű
1: jó, működés. Ugyanakkor azt írjuk az egész folyamatnak a javára, hogy ez is egy nyilvános pályázat. Tehát nem az történik, hogy valaki valakire rámutat, mint ahogy ezt korábban mondjuk a Fidesznél megismertük, hát lehetett tudni, hogy Orbán Viktorhoz kell járulni ahhoz, hogy pozíciót lehessen elnyerni különböző szinteken és ügyekben. Itt nem így működik.
0: Igen, de a kiválasztás szempontjait ugyanúgy nem fogjuk ismerni, mint mondjuk az MVVH eset.
2: De egy fontos lépés az átláthatóság felé.
0: Igen.
2: Sokkal átláthatóbb így, mint hogyha ha tényleg csak a háttérben dőlnek el a dolgok. Ez tök érdekes megközelítés, és egy óráig tudnánk erről beszélni.
0: Hogyne, ez egy nagyon jó téma.
2: Mert valóban nem egy hagyományos pártról van itt szó, és ilyen értelemben inkább úgy kell elképzelni, egy reguláris hadsereg, úgy néz ki egy klasszikus párt körülbelül, itt pedig egy partizán hadseregről beszélhetünk.
1: Csak közben ők lettek hatalma.
2: Igen. És
1: tehát ki kéne jönni az erdőből.
2: Fontos, és nagyon látszik, hogy nincs szándék arra, hogy ez reguláris hadsereg legyen a szó klasszikus értelmében. Nagyon fontos, ezt eldöntötték én szerintem, ennek vannak egyértelmű jelei, akkor viszont hálózatépítés elméletét felhasználva hihetetlen nagy energiát kell tenniük, mármint a Tiszának, az ezzel megbízott szereplőknek, hogy ezt a hálózatot, ezt mozgassák, a belső kohézióját megteremtsék. Lehet, hogy ez most látjuk megszületni a jövő párt szerkezetét, ezt a laza, tényleg sejtszerű működést, de ezeket össze kell kötni. Tehát egy DNS-nek össze kell tartani a sejteket ilyen szempontból, és ezt le kell gyártani, ezt végig kell csinálni, ez hihetetlen energia, és látszik, hogy a Tiszának egyelőre erre nem maradt elég energiája, és ezt vagy megértik a Tisza szigetek, vagy nem. Nyilvánvalóan.
1: Valakinek valamikor kormányozni is kell. Igen. Nyilván. Novák Zoltán, Ember Zoltán, Levente, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az asszály fékezte, a szolgáltatások és az ipar viszont ösztönözték a GDP növekedést, így a második negyedéves adat végül felülmúlta a várakozásokat. A GDP 1,7%-os növekedést produkált, ami szakértők szerint azt jelenti, hogy véget ért a 3-4 éve tartó gazdasági stagnálás. Felcsuti Pétert kérdezzük.
2: Közgazdász és bankár, és itt van velünk, bár távolról, jó estét.
3: Jó estét kívánok!
2: Örülök, hogy itt van. Azt kimondhatjuk, hogy túl vagyunk a hét szűk esztendőn, vagy azt mondhatjuk, hogy valami már látszik?
3: Hát én azt gondolom, hogy valami látszik. Ugye szokás mondani, hogy a fény az alagút végén, és hozzá szokták tenni, hogy de reméljük nem a szembe jövő vonatnak a lámpája. De hát azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúan értelmezzük a dolgokat, akkor 1,7% növekedés az több mint a recesszió, az több, mint a stagnálás, tehát, hát hogy mondjam, örülnünk kell ennek az aprócska eredménynek, mert azért ezt nevezzük egy aprócska eredménynek. Nem közömbösek a részletek ebben az esetben, ahogy a felvezető is mondta, hogy vannak itt azért gondok, ugye a mezőgazdaságnak nagyon súlyos a helyzet.
2: Hát az nagyon durva, 12,4% a visszaesés.
3: Igen, hát ez nagyon kemény. Ugye egyetlen, hát hogy mondjam, öröm vagy könnyebbség az ürömben, hogy hát a mezőgazdaságnak viszonylag kicsi a súlya a bruttó hazai terméken belül, alól 4% körül, tehát olyan isten igazándiból nem tudja befolyásolni az összképet. Én ennél nagyobb problémának tartom a beruházásoknak a visszaesését. Tehát az, hogy van egy kis növekedés, van egy kis export, az ipari termelés egy kicsit emelkedett, bizonyos, hát hogy mondjam, progresszív ágazatok, mint a számítástechnika jól teljesítenek, a szolgáltatásokat általában szeretjük kiemelni, mint amelyeknek magas a hozzáadott értéke. Tehát vannak természetesen jó dolgok, de ami egyértelműen nagyon szerintem aggodalomra ad okot, az a beruházásoknak a tartó, folyamatos és folytatódó mélyrepülése. Tudjuk, vagy körülbelül tudjuk az okát, vagy vélelmezhető, hogy mik az okok. Hát nyilván az egyik ok az állami beruházásoknak a nagyon súlyos visszaesése. Ebben nyilván lesz valamekkora változás, valószínűleg elsősorban a közlekedés területén. Ugye ezt halljuk, hogy az Európai Uniós pénzekből nagyon nagy összegek fognak menni a mélyépítő ágazatba, elsősorban a vasútra. Ennek természetesen örülni kell, tehát amikor ezek a beruházások indulnak, nyilván ez hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez, de azért isten igazándiból mégsem az állami beruházásoknak kellene örülnünk, vagy azt várnánk, hanem a magánberuházásoknak. És nem is elsősorban, ugye, amiket megszoktunk tapsolni a több milliárdos nagy külföldi beruházásokat, mert látjuk, hogy azért ezeknek bőven van ára, és nem is biztos, hogy annyira hatékonyak már úgy értem a gazdaság fejlődése szempontjából, mint amennyire szeretnénk, hanem annak a több száz vagy ezer, 100 millió forintos, vagy 200 millió forintos, vagy 1 milliárd forintos magánberuházásnak, amely valóban, hát hogy is mondjam, megteremteni a tartós növekedésnek az alapjait, és a szomorú ebben a pillanatban az, hogy ennek a pillanatban nyomát sem lehet látni. Ugye volt egy rövid ideig tartó nagy felbuzdulás, nagy optimista felbuzdulás a választási, a április 12-i választási eredmények után, ugye volt egy általános optimizmus a gazdálkodó szektorban, ez valamennyire azóta alábbhagyott, tehát nem nagyon látszik az, hogy mitől indulnának el ezek a 100 milliós vagy 1 milliárd forintos beruházások
2: százával. Hát kérdezzek vissza, mi kell ahhoz, hogy ezek elinduljanak? Mert ez nyilván nem csak kizárólag pénzkérdés, és nem csak kizárólag hangulati kérdés. Ugye április 12-e után nyilván volt egy hangulat, amitől optimista volt nagyon sok mindenki, de hát most is van pénz azoknál, akiknél eddig volt.
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilván van egy alapvetően nem kedvező piaci környezet, tehát azt azért látni kell, hogy nem dübörög körülöttünk, tehát az Európai Unió és a fő magyar piac, főbb felvevő piacaink egyáltalán nem dübörögnek. Ilyen körülmények között nyilván nehéz fejlesztésekben gondolkodni, amelyeknek a célpontja az Európai Unió egyik vagy másik piaca lenne. Ez önmagában kétségkívül egy probléma. A másik probléma, azt gondolom, ami nem rövid távú, az alapvetően amit szoktunk duális szerkezetnek nevezni, tehát a magyar gazdaság duális szerkezetének, hogy tudnék, van egy nagyon korszerű, alapvetően külföldi tulajdonban lévő szegmense az iparnak, és van egy alapvetően közepes vagy annál gyengébb színvonalú gazdasági szektor, ami a magyar vállalkozóknak a tulajdonában van, ahol viszonylag alacsony a hozzáadott érték, viszonylag alacsony a nyelvtudás, viszonylag alacsony a digitalizáció, tehát sok minden, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra megjavítani, ehhez bizony időre van szükség.
2: Vannak itt olyan tételek, amik hát igazából talán nem érthetők, szolgáltató szektor például. Az hagyományosan jól szokott szerepelni, kivéve most, mert most nem. Azt sejtettük, hogy az iparral gondok voltak eddig is, talán az ipari termeléssel most is gond van, talán kisebb, mint korábban. Úgyhogy vannak itt olyanok, amikre számítottunk, és van, ami talán kicsikét meglepő. Meglepi a szakembereket is ilyenkor? Például a szolgáltató
3: szektor. Hát én azt gondolom, hogy a negyedéves számoknak, amiket látunk, nyilván megvan a maga szerepe, és érdemes is ezeket a számokat nyilván alaposan kivesézni, de hát azért Isten igazándiból a trendek érdekesek. Tehát ha egymás mellé rakunk 10-4 évet, akkor sokkal többet látunk egy-egy ágazatnak a teljesítményéről.
2: Hát ott például a lakáspiac mutatja meg igazából önmagát, hogy ott mekkora a baj, pont a 10-4 éve.
3: Ez így van. Én azt gondolom, hogy a lakáspiac az szerintem egy állatorvosi ló. Ott a kormánynak a beavatkozása, megengedem vélhetően, vagy remélhetőleg jó szándék, már az előző kormánynak a beavatkozása, hogy a fiataloknak a lakáshoz juttatása, ugye tudjuk ezeket a konstrukciókat, alapvetően teljesen fölborította a piacnak a normális csokk és társai, teljesen fölborítja a piacnak a normális működését. Ugye az államnak vagy a kormánynak volt egy elképzelése arról, hogy ez majd milyen pozitív ösztönzést fog jelenteni a fiataloknak, a gyerekeket, vállalóknak, stb. Ehhez képest látjuk, hogy hát az építőipar, a lakásárak megugrottak, a beruház vagy befektetési célú lakásvásárlásokra lettek fordítva ezek a pénzösszegek. Szóval, hogy a tapasztalata az, és ezzel érdemes lenne a jelenlegi kormánynak is elgondolkodni, hogy nem nagyon érdemes ütre beavatkozni. Tehát ha látnak valahol egy megoldandó kérdés, vagy egy megoldandó problémát, jobb, ha türelmesen rábízzák a piacra, hogy ez a probléma valahogy megoldódjon, mint hogyha, úgy ugye az amerikaiak mondják, rögtön a pisztolyukhoz kapnak, és azonnal lőni akarnak, és egy új ötlettel azonnal meg akarják oldani a problémát.
2: Hát pedig itt van a Vekerle lakásépítési program, erről éppen most hallunk többet, elkezdte a kormány előkészíteni, ez is egyfajta lakásépítési program, amivel most ugye a bérlakások számát, a megfizethető lakások számát akarják elősegíteni. Ez valami ugyanilyen piaci beavatkozásnak látszik?
3: Én azt gondolom, hogy valószínűleg igen, de én elfogadom, hogy nyilván szükség van több bérlakásra, de nem hiszem, hogy az állam feladata, hogy a bérlakások problémáját megoldja. Ugye létezik elvben piaci alapú bérlakás, emberek vásárolnak lakásokat, vagy építetnek lakásokat, akár egész házakat, annak érdekében, hogy azokat kiadják. Valószínűleg jobban áll be az egyensúly, mint hogyha az állam maga próbálja meg ezt ösztönözni.
2: Túlságosan hozzászoktunk ehhez? Tehát nagyon benne vagyunk abban, hogy majd az állam?
3: Azt akarom mondani, hogy az elmúlt 16 évben inkább nem szoktunk hozzá. Tehát inkább ahhoz szoktunk hozzá, és egyébként talán nem is az elmúlt 16 évben, ennél hosszabb időszakot is vehetünk, hogy az emberek azt gondolják, hogy van egy mindenható és mindentudó állam, ami majd megoldja a problémákat így vagy úgy, és ha a problémák fönnmaradnak, akkor az államot hibáztatjuk. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év fényében egy lényegesen passzívabb, visszahúzódóbb, hogy mondjam, inkább a szabályozásra, a normatív szabályozásra koncentráló államra lenne szükség, mint egy rettenetesen aktív, befektető, beruházó, vállalkozó állam.
2: Pont erre gondoltam, hogy ehhez szoktunk hozzá, igen. Felsőti Péter, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nem nagy feladat konstruktívabbnak lenni annál, mint amilyenek korábban voltunk, ezt Magyar Péter mondta a Bledi Stratégiai Fórumon. A miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, a konstruktivitás nem jelenti a magyar nemzeti érdekek védelmének feladását. A stúdióban Szent Ivány István.
2: Jó estét kívánok! Azért is örülök különösen, hogy most van itt, mert ugye egyrészt Lovin nagykövet volt nagyon sokáig, másrészt ismerős Bledben is ismeri ezt a helyet és a körülményeket, ahol a vezetők találkoztak az elmúlt napokban. És hát ez egy olyan vezetői találkozó, ami egy kicsikét többet mutat annál, mint hogy néhányan összeülnek, ugye?
3: Ez pontosan így van, 2006 óta tartják ezeket a találkozókat, és nagyon szépen kinőtte magát. Én valóban 5 éven keresztül hivatalból minden évben ott voltam. Legtöbbször volt magyar külügyminiszter is, Martony János is volt többször, egyszer még Navracsics Tibor is.
2: Orbán Anita most is ott volt.
3: Igen, így van. Na most ennek az igazi jelentősége az, és ez egy fontos dolog, hogy ez egy találkahely Nyugat-Balkán és Közép-Európa között. Mindig úgy hívják meg a vezetőket, hogy általában nyugat-balkáni vezetők vannak ott, tehát Macedónia, Montenegro, Albánia, most is jött egy ilyen kör, és Közép-Európa. Osztrákok szoktak eljönni, csehek, szlovákok, magyar. Magyarok viszonylag ritkábban. Ugye Szijjártó Péter volt néhányszor, de egyszer elég botrányosan sikerült a szereplése, és utána nem hívták meg, nagyon késve jött, utána bejelentett, hogy egy órája van, föl kell borítani a teljes programot emiatt. Tehát ők nem, de most viszont kiemelt vendég lett a két magyar.
2: Ez olyan egy kicsikét, mint különböző panelbeszélgetések különféle termekben egy-egy konferencián?
3: Igen,
2: úgy képzeljük,
3: igen, a főbeszélgetések mindig a nagy teremben vannak, és vannak emellett kisebb konferencia beszélgetések is, de a kiemelt vendégek mindig a nagy teremben, a plenárison vannak. Ez mindig egy miniszterelnöki fórummal indul, most is így volt. Ebben szerepelt Babissal együtt, Plenkovicssal, a horvát miniszterelnökkel, a cseh miniszterelnökkel, a szlovénnal, Janez Janssával, Magyar Péter is. Most ennek az adta a jelentőségét, hogy kétségtelenül, hogy eredetileg Zelenszkijt várták, tehát ő lett volna a kiemelt vendég. Ő nem jött. Ez nekünk nagyon szerencsése jött, mert így Magyar Péter lett az ünnepelt kiemelt vendég. A sajtó is, a szlovén sajtó is kiemelten foglalkozott vele, idézték is mindenütt címlapon azt a mondatát, hogy az Európai Unió, mint hogyha egy túlélésre játszana. Tehát
2: most győzni akarunk, vagy túlélni?
3: Így van.
2: Tette fel a kérdést.
3: Így van. Hogy győzni, hogy nem döntött el, hogy győzni akar, vagy csak egyszerűen túlélni. Most Orbán Anita is szerepelt a külügyminiszteri fórumon, mert mindig van egy miniszterelnöki, vagy egy köztársasági elnöki, hát oda nem kaptunk most meghívást, és van egy külügyminiszteri fórum, ott pedig Orbán Anita. Tehát most egy kiemelt vendéggé vált Magyarország, és ennek ugye van egy kis politikai pikantériája, amiatt, hogy Janez Janssát Orbán Viktor nagy barátjának és szövetségesének tekintették. Bár én itt nagyon jól ismerem, sokkal korábbról, mint a nagykövet lettem volna, csak hogy mellékesen megjegyzem, hogy 89-ben a Liberális Internacionális Párizsi találkozóján találkoztam vele először.
2: Hasonlít az életútja Orbán Viktor.
3: Igen, igen, ilyen szempontból halt határozottan. Nos, soha nem volt azonos vele. Tehát ő nem volt Európa ellenes, sohasem. Ugye azok közé tartozott, akik elsők között keresték fel Kijevet a 2022 márciusában, az első hármasban a lengyel miniszterelnökkel és talán a cseh miniszterelnökkel közösen. Tehát ő mindig Ukrajna mellett állt. Alapvetően német orientációjú, tehát nagyon sok mindenben más. Egy dologban kétségtelen nagyon hasonlóak, a migráció ellenességben.
2: Nézem, hogy ki mit mondott, és ugye nyilván az egész beszédekkel ilyenkor nem feltétlenül érdemes foglalkozni, főleg egy ilyen fórumon, ahol kérdezfelelek van, és ki hozzászólhat mindenféle, de nagyon feltűnő az, hogy voltak oldalvágások, megjegyzések Orbán Viktor kormányzására és magatartására, pont azoktól, mint egy elhatárolódás mottóval, akik a nagy barátainak számítottak, cseh vagy a szlovén vezető.
3: Igen, pontosan ők ketten így van, a Babis, akivel hát nem csak egyszerűen barátok, de a patriótákat közösen alapították, ugye Kikl, Babis és Orbán, ő is tett egy ilyen megjegyzést, hogy a közép-európai együttműködést Orbán Viktor hátráltatta, nehezítette, de most végre itt van Magyar Péter, és kiteljesedhet ez az együttműködés. És tehát Jansa is egy ilyen kijelentés, és utána Jansa és Magyar Péter külön is találkoztak, és egy rendkívül szívélyes hangvételű sajtótájékoztató volt, ahol arról beszéltek, hogy nagyon komoly terveik vannak. Ugye itt egy komoly dolog van, ami évek óta húzódik, és most reméljük, hogy megvalósul, az egyetlen szomszédos országunk, akikkel nem vagyunk összekötve interkonnektorral gázszállítás szempontjából, pedig fontos lenne, mert Szlovéniában van terminál, LNG terminál, tehát nem lennénk kiszolgáltatva csak a horvát LNG terminálnak, hanem onnan is érkezhet.
2: Ott meg úgyis állandó vitában vagyunk annak a terminálnak a működéséről és teljesítményéről.
3: Bár bocsátok, egy mondat, hogy Plenkovicsel is találkozott Magyar Péter, és legalábbis ő azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a MOL-INA vitában is lesznek tárgyalások, és ő optimista, hogy sikerül megoldást találni.
2: Ez a találkozó, ez nem a V4-ekről szólt.
3: Nem.
2: Sőt, hát itt csak ketten voltak a V4-ek közül, tehát ez egy fél V4 volt, ennek semmi értelme. Szólt viszont a Nyugat-Balkánról sokkal inkább.
3: Igen, ez mindig így van.
2: Ezügyben Közép-Európának van restanciája az Európai Unióban, mert sokkal hatékonyabban lehetett volna képviselni a nyugat-balkániak csatlakozását. Most ugye Észak-Macedónia és aztán Albánia lehet a következő két ország, amelyik viszonylag gyorsan tud csatlakozni.
3: Leginkább Montenegro.
2: Montenegro?
3: Igen, Montenegról beszélnek úgy, hogy akár már 2028-29-ben is csatlakozhatna. Éppen az önnel folytatott beszélgetésében Orbán Anita nagyon ambíciózusan azt mondta, hogy 28, én ezt ambíciózusnak tekintem, valószínűleg ez nem fog 28-ban létrejönni, de 29, legkésőbb 30-ig igen. Montenegro áll az élen, utána Albánia.
2: Ezzel a térség jól jár? Közép-Európa?
3: Hát, hogy is mondjam, hát ő a legalacsonyabban fekvő gyümölcs, ha szabad így fogalmaznom, tehát könnyű leszakítani a fáról, mert kis ország, viszonylag kicsi 600 000 lakossal nem okoz jelentős gondot, és felkészült kétségtelen. Első között kezdte meg a tárgyalásokat 2013-ban, gyakorlatilag minden fejezet nyitva van, egy sor fejezetet már rég le is zártak. Ez tényleg lezárható 28-ig a tárgyalások, és akkor utána a ratifikációs periódus után fel lehet.
2: Az a hivatkozási alap és az elhangzott Magyar Pétertől és Orbán Anitától is, és Magyar Péter ugye itt a napi 1 millió eurós büntetés kapcsán is beszélt a migráció kérdéséről, és arról, hogy Magyarország milyen feladatot látott el az Európai Unió védelmében, és mennyire igazságtalan ez, hogy azért lenne jó a nyugat-balkáni országok csatlakozása, mert a migrációs nyomást is tudnák csökkenteni azáltal, hogy sokkal kijebb kerülne az európai védelem.
3: Igen, ebben van igazság, tehát ez főleg Észak-Macedóniára vonatkozik, mert ugye és hát Szerbiára. Ugye a fő útvonal az Görögország, Észak-Macedónia, Szerbia, Magyarország. Tehát nekünk Észak-Macedónia mindenképpen nagyon sokat segítene, hát Szerbiában majd meglátjuk, mi lesz, választások lesznek. A jelenlegi kormánnyal én nem látom annak az esélyét, hogy közeljövőben csatlakoznának, de ott lesz egy nagy fordulat, akkor a szerb csatlakozás is felgyorsulhat.
2: Az, hogy ez az 1 millió eurós büntetés ez újra és újra előkerül, az azt is jelzi egyúttal, hogy Magyar Péter ezt újra szeretné tárgyalni, hát valamit el akar érni az Unióban. Mennyi esélye van annak, hogy az Unió visszakozik abból, amit egyébként most már elég régóta naponta behajt rajtunk?
3: Hát ez nehezen tud visszakozni, bocsánat, mert ez egy bírósági döntés. Tehát az Európai Bíróság tudná ezt visszavonni. Kétségtelenül, hogy a dolgot a bizottság kezeli, tehát a bizottságnak van egy bizonyos mozgástere. Én azt gondolom, hogy nem lenne nehéz ezt megoldani. Mindenkinek sikerült a 27 tagállamból rajtunk kívül. Senki nem fizet büntetést. Itt többen bizonyos dolgokat át kéne vezetni a magyar jogrendben, így van. Ez hiányzik. Most én értem az óvatosságát Magyar Péternek, ugye itt azért a magyar közvéleményt elég alaposan félrevezették az elmúlt időszakban, volt egy hisztériakeltése az egész migrációval kapcsolatban, és minden kicsi mozdulatot nyilván nagyon durván megtámadna a Fidesz, ebbenre lehet számítani. Tehát ezért ő nagyon óvatos ezen a téren, de én nem látom ezt megoldhatatlan vagy túl nehéz feladatnak. Kéne alakítani egy kicsit a jogrendet. Ugye azt félig már teljesítette Magyarország. Ugye az egyik alapvető követelés az volt, hogy a tranzitzónát be kell zárni, és a másik fele az, hogy lehetővé kell tenni az elbírálást az országon belül is. Jelen pillanatban két nagykövetség van kijelölve csupán, ezt kifogásolják, a belgrád és a kijevi. Ahogy ott lehet beadni kérelmeket, a határon egyáltalán nem, és az országon belül sem. Ezen kéne valamilyen módon módosítani.
2: Ez egy szándékkérdése csupán, vagy a jogrendünkben kellene átvezetni?
3: Hát ezt a jogrendben át kell vezetni, mert ez jelenleg egy törvényi előírás.
2: Akkor ez egy parlamenti ügy.
3: Ez egy parlamenti ügy, abszolút.
2: az, hogy mi már nem először beszélgetünk arról, hogy ezek a barátságok a politikában mennyire törékenyek. Orbán Viktor karrieri és annak itt a mostani állapota jól mutatja, hogy azok a nagy barátok, legyen Putyin, Trump, vagy a többiek, akik
3: Babis,
2: pillanat alatt fordítanak hátat, vagy legalábbis tesznek úgy, mintha ezek nem is léteztek volna, ezek a baráti gesztusok. Ez elfogadott, vagy úgy általában a politikai életben, vagy ez most itt egy kirívó eset?
3: Én nem nevezném nagyon kirívónak, hát ugye Palmerston 1848-ban tartotta azt a híres beszédét, brit miniszterelnök, ami azt mondta, hogy Nagy-Britanniának nincsenek örök barátai, örök szövetségesei, csak örök érdekei. Hát ez nagyon igaz a politikában, tehát ezek nem örök életűek. Ezt Orbán Viktor és a környezete túlértékelte. Tehát ők úgy állították be, hogy ha nincs Orbán Viktor, akkor mindenki ellene fordul az új majd vezetésnek, ehhez képest hát senki sem.
2: Mindenki barátkozni
3: próbál. Mindenki barátkozni. Hát most például Jansa kifejezetten, de Babis is, sőt Ficó is. Hát Putyin talán kevésbé, de ő se lett ellenséges, tehát nem lehetett azt mondani, hogy Orbán elutasítaná. Nagyon szerintem ő ott kevésbé van.
2: Bár Orbán, tehát úgy tudjuk, hogy semmilyen kapcsolatfelvétel egyelőre a két kormány között nem volt hivatalosan, nyilván másfajta kapcsolatok léteznek, mert hát
3: vannak nagy különbség.
2: Az ilyen, hát igen. Persze. Az, hogy ilyen nyugodtan egy kortyot.
3: Igen, bocsánat.
2: Van arra nekünk időnk. Szóval arra térnék akkor még itt vissza, pont annak fényében, hogy ez a találkozó, ez nem csak arra jó, hogy a nyilvánosság előtt beszélgessenek egymással a politikusok, hanem arra is, hogy a háttérben.
3: Hát ez mindig így van.
2: Ugye a legizgalmasabb mindig az, ami nem a közönség előtt zajlik. Mennyire nőtt meg a magyar politika mozgástere Európai Uniós tekintetben azzal, hogy egy új kormány jött létre?
3: Szerintem nagyon jelentősen. Tehát az európai térben biztosan. Tehát most jelenleg van is egy kegyelmi állapot, ma úgy fogadják a magyar külügyminisztert, miniszterelnököt, mindenütt, mint aki egy szövetséges, egy barát. Tehát teljesen más a légköre ezeknek a találkozóknak. Éppen nemrég beszéltem egy diplomatával, aki azt mondta Londonból, hogy a magyar diplomatákat most újból kezdik meghívni azokra a belső tanácskozásokra, vagy évek óta nem hívták meg. Tehát
2: ott ilyen... is, ahol nem új még a diplomata?
3: Igen, mert na hát ez az érdekes, hogy nem új még a diplomata, így van, bár hamarosan reméljük, hogy új lesz, de nem. De már más a viszony. Másabb. Hát a nagykövet már nincs, meg az első bosszat is úgy tudom, hogy már eljött, tehát alacsonyabb szinten, de egészen másképp viszonyunk. Ugye amikor előső alkalommal nem volt Orbán Viktor és Szijjártó Péter az Európai Tanácsülésen, akkor Tusk azt mondta, hogy végre szabadon beszélhetünk, magunk között vagyunk, a litván külügyminiszter pedig azt mondta, nincs itt közöttünk a trójai falu, tehát azért ez volt a megítélés az európai közegbe, vagy legalábbis annak egy részében egészen biztos.
2: Orbán Anita meg most azt mondta Bledben, hogy nem fogunk NATO kapcsán, hogy nem fogunk szivárogtatni, vagy valahogy hát, hasonlóképpen igen. Fogalmazott. Ami hát visszamenőlegesen egy beismerő vallomás.
3: Igen, de hát tulajdonképpen ezt megtehet ezt a beismerő vallomást, mert azok a telefonbeszélgetések, és annál jóval több is van, amiket lehallgattak a nyugati titkosszolgálatok, azok azt jelezték, hogy igenis szivárogtatott korábban a magyar kormány, maga a külügyminiszter is, de alacsonyabb szinten is. Tehát itt valóban egy fordulatra van szükség ahhoz, hogy bizalmat tudjunk ébreszteni.
2: Hogy lesz ebből haszna Magyarországnak, hogy most más a helyzet?
3: Hát na, abból haszna van, hogy most azért nagy esélyünk van arra, hogy az a 6000 milliárd forint
2: azt ugye a igen. Magyar diplomácia és a magyar politika teljesített.
3: Igen.
2: Tehát, hogy az egyébként is járna, hogyha ezt az Orbánik is megteszik, akkor is lenne.
3: Na jó, de hogy milyen haszna van? Hát annak, hogy vannak újból barátaink és szövetségeseink, nagyon nagy haszna van minden országnak. Tehát mindenki keresi a koalíciókat, főleg a kis és közepes országok. Nincs akkora súlyuk, hogy önmagukban. Hát ezt láttuk az elmúlt években, hogy mennyire gyenge volt az Európai Unión belül a magyar érdekérvényesítő képesség. Ez nagyon megnő, hogyha újból vannak barátaink, akikkel együtt tudunk működni. Akár olyan kérdésekben is, mint Ukrajna, ott vannak viták. Ugye teljesen egyedül maradtunk a korábban, mert senki nem vállalt közösséget az előző magyar kormánnyal. Most azért sokkal inkább számíthatunk szolidaritásra, együttműködésre. Tehát ha valaki konstruktív, akkor számíthat a többiekre. Valaki folyamatosan destruktív, ugye ez az a híres bota küllők között, tüske a köröm alatt magatartás, hát akkor ne várja el, hogy szolidárisak legyenek vele szemben.
2: Erre mondta Magyar Péter, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy nem nehéz túlszárnyalni.
3: Hát nem.
2: Korábbi kormányzat szolidaritását, együttműködőkészségét. Szent Iványi István, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen. Hát a létszám volt magasan, ez tény.
2: Ez így van. Szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Változást sürget több jelenleg és volt hallgató is a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Nehezményezik, hogy továbbra is olyanok oktatnak az intézményben, akik az előző kormány alkalmazottai voltak. Bár remélték, hogy a nyár változást hoz az SFE életében, ez nem történt meg. Vendégünk Lendvai Kristóf.
3: Aki rendező, és hát így folytatja a tanulmányait is, még ha jól tudom, az SFE-n. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Ha nem is az SFE-n, most jelenleg nem fogok mesterszakra menni, én azt remélem, hogy egyszer még visszamehetek mesterszakra. Pont ez az oka egyébként, ami
3: a változás elmaradása?
4: Így van.
3: Nem lett volna túl gyors, hogyha ez a nyár ez a változást meg is hozza? Tehát kialakulatlan helyzetben, kialakulatlan viszonyok között rapid döntéseket hozni, abban van kockázat. Hozza, tehát kialakulatlan helyzetben, kialakulatlan

0: április 22-én plakátokat ragasztott ki az SZFE épületében. Nem gondoltam volna, hogy erről leszek hírhedt, de ez sajnos megtörtént. Voltam annyira naív, hogy nem is gondoltam volna, hogy ebből botrány lesz. Azt gondoltam, hogy felkerülök egy tiltólistára, és majd csúnyán néznek rám. Ezzel szemben az SZFE részéről, a vezetőség részéről elindult ellenem is, de oktatóink ellen is egy lejárató kampány. Eleve azt hazudták, hogy ezt nem önszántunkból tettük, hallgatói közgyűlést azt nem a hallgatók hívták össze, hanem két tanár manipulált minket erre. Ez nem így volt. Minket nem manipulált senki, saját elhatározásból döntöttünk úgy, hogy összegyűlik pár száz fiatal és beszélgetnek az egyetemükről. Ez tényleg veszélyes dolog. Hány vezető bukott már ebbe bele? Nyilvánvalóan féltek ettől.
1: Hát veszélyes dolog azoknak a vezetőknek, akinek a lemondását vagy eltávolítását követelik. De miért? Ugye emlékszünk, hadd szóljak ennyiből közbe arra, hogy mi zajlott az SZFE-n akkor, amikor ott álltak diákok az utcán, és álltak ki mellettük.
0: Pontosan 6 éve.
1: Művészek 6 éve, egy heteken keresztül. Ugye ez volt az a bizonyos SZFE térfoglalás, amit Vigyánszky Attila nevéhez lehet ma kötni. De hát azóta ugye úgy felvételizett, hogy tudta, hogy ez az SZFE, ez az az SZFE.
0: Így van, én egyébként 2020-ban érettségiztem, tehát nekem pont nem volt lehetőségem arra, hogy a régi SZFE-re járjak, és 2023-ban vettek végül fel. Mai napig kérdezzük magunktól is, hallgatók egymás között, meg én saját magamtól is, hogy mégis miért. Azt azért tudni kell, hogy...
1: Mentek oda tanulni?
0: Igen.
1: Felesleges volt?
0: Nem. Én azt mondom, hogy nem. Rengeteg olyan tanár tanít az SZFE-n jelenleg is, akik fantasztikusak és világszínvonalúak. És a mai napig, és szerintem életem végéig, hogyha belegondolok ebbe a 3 évbe, akkor azt mondom, hogy megérte, mert volt mibe kapaszkodni. Viszont mondjuk egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány jó tanárom volt, és abból 2 ki is rúgott a vezetőség. Az egyik nevét szerintem elmondhatom, mert abból hír volt, Nényei Pál, akinek volt mersze Molnár Áront meghívni egy keresztény iskolába beszélgetni, elkezdődött egy szélső jobboldali lejárató kampány ellene, és egészen véletlenül utána nem kirúgták az SZFE-ről, hanem Sepsi Enikő állítása szerint nem kérte fel újra. Volt egy másik csodálatos tanárom, ő arról volt híres, hogy kritikus a vezetőséggel szemben, és volt egy pont, amikor őt is kirúgták. Jelenleg ez a PhD fokozatú, habilitált ember plazmaadásból és takarításból él, amióta kirúgták.
1: Reméljük, hogy gyorsan lesz más sorsa. De jó, én azt értem, hogy az ember rendező akar lenni, elmegy a televíziós szakra, vagy elmegy a filmes szakra, vagy elmegy színész szakra, mert az lenne az élete. És ezt az SZFE kínálja. De közben, amikor oda felvételizik, akkor mennyire tudja a maiak, akik most első évesek, mennyire tudják, hogy milyen gondok vannak, hogy hova mennek, hogy mit választottak. Ezt azért kérdezem, mert mindig akkor derül ki, hogy vállalhatatlan, amikor már valaki végez. És végigcsinálta előtte.
0: Pontosabban már útközben azért jönnek a bizonytalanságok, meg a belső kérdések, hogy miért is vagyok itt. Szerintem azt minden hallgató nevében mondhatom, hogy tanulni jöttünk ide. Gyártásszervezőnek, operatőrnek, színésznek nem biztos, hogy lehetőség az, hogy elmennek egy olyan egyetemre, ahol 1 millió forint egy fél év.
1: Jó, hát meg azt is tegyük hozzá, hogy a kaposvári az ennek a másik fele, tehát, hogy ha másikat választom, majdnem ugyanezt választottam.
0: Pontosan, hát az is Vigyánszky Attila egyeteme, és annak ellenére, hogy például a színészeknek vannak remek alternatívák, Bodó Viktor színészképzője például, vagy a Free SZFE is egy remek lehetőség, de vannak olyan, például a filmes szakma az ilyen, hogy azt igazából még csak az SZFE tudja nyújtani olyan technikai színvonalon. Hát mondom ezt úgy, hogy oké, van LED fala az SZFE-nek, de mondjuk nincsen SD kártyánk, vagy nincs elég kamera. Tehát, hogy kívülről persze minden csillog és villog, de belülről ez azért egészen más.
1: A rektor lemondását, Sepsi Enikő távozását követelik sok minden egyéb mellett. Miért?
0: Ez a legfontosabb. Ugye ma szeptember 1-e van, és mától hivatalosan Vigyánszky Attila nincs a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának közelében, ettől függetlenül

0: Ilyen osztályfőnök, és ahogy hallom, egyébként nagyon jó osztályfőnök és nagyon jó tanár, ezt nem lehet elvitatni. Viszont azt tudni kell, hogy rengeteg-rengeteg problémánknak Jenikő az okozója. Például, amikor ez a plakátbotrány kitört, ugye ezt a média nevezte el így, és miután megkeresett engem a biztonsági vezető, hazudik egyébként az interjújában, amikor azt mondja, hogy ez egy spontán beszélgetés volt, egyáltalán nem. Saját szememmel láttam, hogy visszanézi az egyébként vagyon és személyvédelemre kiépített kameráknak a felvételeit, azonosít engem, odalépett hozzám, és volt annyi lélek jelenlétem, hogy megjegyezzek bizonyos megbotránkoztató mondatokat, és azokat leírjam, hogy ezeket pontosan tudjam egyszer idézni. Ilyenek hangoztak el a biztonsági vezető szájából, hogy kiadták, hogy nyomozzam ki, meg is találtalak. Tudom, hogy nem egyedül voltál, nem akarlak fölráncigálni, nem akarok nagy ügyet csinálni belőle. Tudjátok rólam, hogy elég nagy a szám, ha arról van szó. És itt az első mondat az szerintem nagyon-nagyon árulkodó. Azt mondja, hogy kiadták, hogy nyomozzam ki. Nyilván nem a takarítónő adta ki, és annyit tudok, hogy a rektor a munkáltató. Nem állítom, hogy ő adott ki parancsot, de szerintem joggal feltételeztem.
1: Mennyire lett ez személyes ügy?
0: Számomra?
1: Az elmúlt hónapokban.
0: Nagyon is. Az egyik napról a másikra féltem bemenni az SFF-re, ami az én otthonom, ahol az én családom van. Rettegtem. Ilyenkor szoktunk azon elgondolkozni a hallgatótársak, hogy szégyeljük-e azt, hogy felvesszük az SFF-s pólót. És úgy gondoltam, hogy ma felveszem, mert ma nem nekem kell szégyelnem magamat, hanem Sepsi Jenikőnek, aki egy felelős vezetőnek tartja magát. És mégis ilyenek történtek.
1: Hogyan tovább? Legyen ez az utolsó kérdésem. Az önök tiltakozása meddig tarthat, és hogyan tarthat tovább?
0: A vezetőség még nagyon sok pofonra számíthat az elkövetkező időszakban. Sok személytől és sok szervezettől. Ez nyilván egészen addig fog tartani, amíg le nem mond. Addig nincs változás, amíg Sepsi Jenikő ott marad a Színház és Filmművészeti Egyetemen, úgy, ahogy a helyettese is sem. Reménykedünk a minisztériumban, de hát egész nyáron reménykedtünk, és igazából azt látjuk, ami persze nagyon fontos, hogy azon gondolkoznak, hogy kint a kertben, nem tudom, ültessünk egy almafát, és akkor 20 év múlva majd esetleg eszünk róla egy kukacos almát. De közben meg azt kéne észrevenni, hogy ég a ház, és el kéne hajtani ezt a tüzet. Ezt egyelőre nem tették meg. Reménykedni lehet, de azt gondolom, hogy mindenkinek a maga módján támogatni kell ezt a változást, és nekem meg én kötelességemnek éreztem azt, hogy mivel ez nem történt meg, akkor a nézők egy hiteles forrásból láthassák és hallhassák azt, hogy mi az, ami valójában történt.
1: Nem sok. Lendvai Kristóf, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Hogy volt SFF-s hallgató, volt a vendégünk, most már mondhatom, hogy volt hallgató, hiszen végzett. Ez volt már az Egyenes beszéd, kezdődik az Aktuál, aki önökkel lesz a következő órában, Szlazsánszky Ferenc. Szia, Feri.
2: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket. A vagyon visszaszerzési hivatallal kezdünk, mert az mindent visz, legalábbis a hírversenyben, és hát vannak egészen friss információk. Magyar Péter egy posztban közölte, hogy olyanoktól is lefoglalhatnak a jövőben vagyontárgyakat, akik nem érintettek semmilyen bűncselekményben, csak éppen a vagyontárgy származik bűncselekményből. Ez egy friss fejlemény. Aztán beszélünk majd arról, hogy Várhegyi Attila irányította az állami médiát, róla Lakatos Ernő elvtárs jutott eszembe, majd kifejtjük, hogy ki is volt apó, és mekkora jogkörrel rendelkezett. Egyébként Lakatos Ernő anyagi károkat nem okozott az akkori állami médiában. Beszélünk a lélegeztetőgép botrányról, dokumentumok bizonyítják, hogy a döntéshozók tudhatták, hogy a lélegeztetőgépek jelentős része alkalmatlan a lélegeztetésre, ennek ellenére kiküldték a különféle kórházakba. És ha lesz időnk, akkor beszélünk arról, hogy vezetőt keresnek pályázat útján a Tisza-szigetek élére. Lánci András, Németh András és Slanger Márton lesznek a vendégek, mindjárt kezdünk.
1: Köszönöm, holnap pedig 19:25-kor megint jön az Egyenes beszéd. Töltsék kellemesen addig az időt. Szép estét, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Mohács tanulságai. Mit üzen ma a történelmi csata? A geopolitika mestere. Interjú Robert C. Castell-lel. Újfajta istenkeresés. Hitkísérletek a közösségi médiában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Ön szerint csökkenteni fogja a Tisza párt népszerűségét a vagyon visszaszerzési hivatal elnöki kinevezése? Ez a mai nap kérdése, mert a hivatal legalábbis a hírversenyben mindent visz. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: Feljelentést tesz a közmédia vezetése, mert évekig a fideszes Várhegyi Attila irányította az intézményt. A nem hivatalos tanácsadó az igazgatók jogköreit átvéve, közvetlen politikai utasítások alapján működtette a szervezetet. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle 300 milliárdos lélegeztetőgép beszerzések miatt. A tárca a gyanú szerint több ezer használhatatlan, életveszélyes gépet minősített át papíron jóvá, majd küldött el a kórházakba. Pályázatot hirtak ki a Tisza-szigetek országos és regionális vezetői posztjaira. A felhívásban konkrét feltételeket nem szabtak, csupán egy szakmai önéletrajz benyújtását kérik a jelentkezőktől. Vendégeink Lánci Rihárd, a Magyar Hang újságírója, Németh András, a HVG újságírója, Slanger Márton, a Republikon Intézet kutatója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, tehát amely így szól ma. Ő szerint csökkenteni fogja a Tisza párt támogatottságát a vagyon visszaszerzési hivatal elnöki kinevezése? Nagy nagyon-nagyon szoros az állás. 49%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, csökkenteni fogja. 51%-a mondja, hogy nem. Tart még a szavazás. Köszönjük szépen az aktív részvételt. Egy gyors kérdés hozzátok, egy szavas válasz erre a napkérdésére. Tehát csökkenteni fogja, avagy sem a Tisza népszerűségét?
4: Az elnök személye hosszú távon nem befolyásolja, nem elég fontos.
2: Nem.
5: Richard? Csökkenni fog, de nem emiatt.
6: Rövid András. Távon igen, hosszú távon nem.
2: Köszönöm szépen, és akkor nézzük is az első bejátszást, mert hogy az MVVH-val kapcsolatban szinte, nem hogy szinte, konkrétan minden nap történik valami. Mutatjuk, hogy ma mi történt. Én most először, de akkor azt mondja a kolléganőm, hogy kezdjük a Facebook poszttal. Rendben, Magyar Péter kitett egy Facebook posztot. Azt mondja, tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, lépésről lépésre, mondja tehát a miniszterelnök, illetve írta nagyjából másfél órával ezelőtt. A bejátszásban arról lett volna szó, hogy 2,5 milliárdból működhet ez a hivatal, de ez még érdekesebb, hogy tehát kiterjeszti a vagyonelkobzás körét. Ebben mit láttok ti, mi ennek a jelentősége?
6: Hát én azt látom, hogy ez inkább valamilyen propagandisztikus megnyilvánulás. Tehát amíg első körben nem sikerül számon kérni, felelősségre vonni azokat, akik igazán sokat loptak. Nem látom, hogy azok, akik erről esetleg nem tudtak, vagy nem vettek részt konkrétan bűncselekményekben, azok hogy kerülhetnek úgymond horogra. Tehát én ezt inkább egy lózungnak tartom most, és nem komoly fenyegetésnek.
2: Richard, nem arról van szó, hogy mondjuk valakihez hozzájutott bűnös módon egy bizonyos vagyon, és azt a rokonára, gyerekére, ismerősére iratta, azok se legyenek nyugodtak?
5: Már a megfogalmazás is az van, hogy feltehetően, tehát a jogban nem használunk olyat, hogy feltehetően. Tehát a feltételes módon jogban általában úgy van, hogy úgy jutott a vagyonhoz, vagy nem úgy jutott a feltehetően, az nem elég egyébként egy bíróságon, sem egy lefoglalásnál. Tehát ez arról szól egyébként, hogy azért mondjuk ki, hogy Unger Annának az a mondata, amit először mondott, hogy 6 év múlva lehet az első jogerős ítélet, az nagyon hosszú idő. A drága választó arra szavazott, hogy elszámoltatás legyen, de rögtön azonnal. Ami persze nem lehet, mert hogy jogilag ez nem 2 perc alatt megy, viszont 6 évet az nagyon hosszú időnek tart. És ebbe azért kell valamilyen szinten balanszírozni politikailag, hogy mondjunk valami olyasmit is, ami ugye a választónak jól esik a lelkének, hogy itt azért kérem szépen azért lesznek olyanok, tól is elkobzások, akikre nem is gondolunk, mert hogy az úgynevezett lopott vagyonból ők is részesültek.
4: Igen, hát szinte csak csatlakozítok az előttem szólókhoz, a feltehetően nem működik, és néha van olyan, hogy a törvényhozás egy olyan eszközt ad a jog kezébe, amit aztán a jog nem használ, mert nem tudja hasznosítani, vagy nehezen kivitelezhető, ez is valami ilyesmi, hogyha nyilván nem az lesz a jogszabályban, hogy ha azt feltételezik, akkor vegyék el, de hát ebben a formában egy nehezen alkalmazható valamiről van szó, lehet ugyanannyira fenyegetés, ahogy Ricsi mondta, lehet ugyanúgy egy ilyen ígéret, vagy mi azért bekeményítünk, és hát az is lehetséges, hogyha például Mészáros Lőrincnek holnapi naptól kezdve a sok százmilliárdos vagyona egy palotapincsinre száll, akkor attól még azt tudjuk, hogy szerezte, meg egy nagyon ismert név, és mindenki fogja tudni, hogy Mészáros Lőrinc strómanja a palotapincsi, aki egyébként Orbán Viktoré, de mindegy. Tehát ezért lehet funkció ennek a jogszabálynak, de a jelenlegi megfogalmazás alapján nem sok értelme van.
6: Én azért tartok ki egyébként az eredeti véleményem mellett, mert ez a jelenlegi jogszabályokban is benne van szerintem, hogyha valakikor én törvényesen igazolom, hogy lopott Holmi és mása iratta, az a jelenlegi törvények szerint is elkobozható attól, akinél ez van. Tehát ez szerintem valóban nem sokkal több annál, ahol jelenleg tartunk.
2: Tehát akkor te azt mondod, hogy érzékelheti a miniszterelnök az elégedetlenséget, a türelmetlenséget, akkor erre kérdeznék rá, hogy valójában hát áprilisban nyertek választást, május óta van kormány, tehát szerintem elég gyorsan felállt ez a hivatal. Mégis ennyire türelmetlen a társadalom, és ez ekkora nyomás alá helyezi a miniszterelnököt, hogy egyrészt már a 6 évet akkor tompítja, hogy majd ők hoznak jogszabályokat, ettől dobtak egy hátas német jogászok, hogy gyorsítsák az igazságszolgáltatást. Másrészt most bemondja ezt, hogy de egyébként majd a egyéb vagyontárgyakat, egyéb embereknél levőket is lefoglalnak. Tehát, hogy ilyen nyomás van egy olyan ügyben, ahol hát racionálisan azt mondanánk, hogy azért nem mondható, hogy itt lassúskodnának.
4: Az igaz, hogy ez a 6 év, ez tényleg vannak olyan eljárások, amik 6-10 akárhány évig tartanak, és lehet, hogy egyébként a választókat nagyon érdekelnén, de egyszerűen valami oknál fogva nem lehet a nyomozást gyorsítani. Vannak olyan helyzetek persze, amikor a tettes, a véres késsel sétál ki a szobából, ahol ott van az áldozat, tehát hogy vannak olyan pillanatok, amikor azért nem telik 6 évbe felgöngyölíteni az ügyet, és szerintem a vagyon visszaszerzés terén is vannak ilyen pillanatok, pláne úgy, hogyha most rendelkezésre áll egy olyan anyag halmaz az új kormány számára, ami egyébként 16 éve el van tusolva, tehát szerintem, ha valakinek, akkor nekik van rá lehetőségük. Ilyen szempontból biztos, hogy sok a 6 év, de egyébként egy 70% közeli támogatottságon álló párt nem fog tudni eleget tenni az elvárásoknak, legyen az az NVVH felállításával kapcsolatos, a vezető személyével, vagy bármivel kapcsolatos. Egy természetes folyamat keretében ez nyilván csökkenni fog, mert nem lehetséges, hogy 70% a magyaroknak ugyanúgy gondolkodjon, és ilyen ügyek mentén fog szépen lassan lemorzsolódni ez a támogatottság. Egy erős kormánytöbbségre jelenlegi állás szerint, vagy a jelek szerint, de ezek a dolgok nyilván részben tünetei is a nagy támogatottságnak.
2: Hogyha mondjuk tippelni kellene, vagy ti vonnátok a tanácsadók az NVVH-ban, mint mondjuk Várhegyi Attila az MTVA-ban, akkor mit tanácsolnátok? Ugye azt mondta Unger Anna, hogy szeptemberben indul az első nyomozati munka, szeptember végén, és már meg is van, hogy mi az. Én nem tudom, hogy mi, de ti mit mondanátok? Mi lenne az optimális egy nagy ügy, olyan értelemben, hogy anyagilag hatalmas összeget érint, vagy egy kisebb, jóval kisebb ügy anyagi értelemben, ahol viszont úgynevezett nagy halakat lehet elérni.
6: Én azt javasolnám, hogy a olyan ügyben kéne elindulni, ami ez azért már jelentős háttér van, és ez például a lélegeztetőgépek, ugye, ami egyrészt jelentős összeg, tehát 300 milliárd forint, másodszorban nagy halak is érintettek benne, és tényleg nagyon sok minden azért ezekről már kiderült, tehát én szerintem ezen el lehetne indulni, de visszatérve egyébként nagyon jól mondtad, hogy ez a 6 év, ez beláthatatlanul sok, és biztos, hogy van egyfajta nyomás, tehát én emlékszem azért április 12-én a tömeg azt skandálta ott, hogy börtönbe, és ezeknek az embereknek, a jelentős részüknek tényleg nem hangzik jól ez a 6 év. Én a türelmesebbek közé tartozom, én azt gondolom, hogy sokkal jobb esetleg elnyújtani egy ilyen vizsgálatot és pert, és biztosan leültetni azt, aki ezért felelős, mint sem, hogy sietni és elkövetni olyan hibákat, amivel viszont kimossák őket, mert az hosszabb távon sokkal rosszabb hatással lesz. Tehát én a lélegeztetőgépekre szavaznék.
2: Ricsi, neked mondjuk van tanácsod, vagy tipped akár? Nem ugyanaz a kettő.
5: Nehéz, mert hogyha belegondolunk, hogy a Volner Sadl ügy az megy most már 7 éve. Azért ez igen hosszú. És ugye a vádirat szerint van olyan rész is, ami arról szól, hogy Volner miniszter helyettes úr a térfigyelő kamera alatt számolja a pénzt, amit kapott valakitől.
2: Tehát láttuk is.
5: Igazi, hát egy igazi körmönfont ember az ilyen, tehát hogy mondtad, hogy megfoghatatlan emberről beszélünk, tehát hogy mindenre figyelt minden részletre, csak a térfigyelő kamerán nem. Szóval ott is vannak olyan nyomozati, meg vádirati állítások meg cselekmények, ami alapján azt mondhatnánk, hogy gyerekek, hát itt minden egyszerű, hát most akkor megnézhetjük, valóban kiderül, a vádirat szerint ugye kiderül, hogy Sadl Györgynek mennyit kellett adni ahhoz, hogy te bírósági végrehajtó legyél, hogyan húztak ki úgy ingatlanokat emberek, aminek már megvolt egyébként a gazdája, stb. Tehát minden olyan dolgot, ami ebbe a körbe tartozik, és hogy emberek kisemmizéséről szól, az tartalmaz a vádirat. Mégis 7 éve megy az, hogy meghallgatjuk Jóskát, Piskát, Kis Talicskát, elmondja, hogy hát igen ez volt, hát igen az volt, van 172 vádlatja az ügynek, és még 7 éve nem történt semmi olyan, még első fokon sem született ítél. De nagyon nehéz azt mondani, hogy most ez az ügyre így rábökök. Valóban ilyen a lélegeztetőgépek is, hogy ennél én halálkufárkodástak hívom azt, amikor tényleg egy országba nagyon magas a halálozási ráta, nagyon mindenki aggódik a rokonaiért, emberek bent lélegeztetőgépen harcolnak az életükért, meg az orvosok és a személyzet, amin egészségügy akkor sem áll túl rózsásan az életükért, és mindeközben valakik azon törik a fejüket, hogy hogy lehetne abból pénzt csinálni, hogy rengeteg ember éppen az életért küzd, vagy meghal. És szerintem ennél aljasabb húzás nem nagyon létezik, legalábbis nekem. Azért jó, ezt halálkufárkodásnak, tehát hogyha ezt veszem alapul, akkor azonnal mutatnék három embert, hogy na, az bilincsbe, és a mehet föl a csillag hetedik emeletére a tényleges életfogytiglásra. Túloztam, természetesen jogilag ez nem így működik, de hogy nagyon nehéz egyébként, és én is türelmes vagyok, mert tudom, hogy jogilag ez nem két perc. Tehát én speciál nem tudnék olyat mondani, amire azt mondanám, hogy így meg lehet oldani. Talán az NKS pénzek, talán. Mert az látható vonulat, hogy ott is be kell bizonyítani, hogy miért is kapták a támogatást ezek a egyesületek, előadók, miért volt az, hogy választókerületek itt pont 100 millió volt elosztva. Tehát ez
7: hát, hogy a kultúra mindenhová áradjon. Volt a magyarázat, hogy áradjon.
6: A mély kultúra, igen.
5: Így van. Hát igen, Pócs János mondta, hogy a legkisebb településre is el kellett vinni a szatmári csapós néptáncot.
7: Az nem aggasztó szerinted, Márton, hogy a három elnökhelyettes még, illetve három elnökhelyettes még hiányzik az NVVH-ból? Tehát egy megvan, meg az elnökasszony, és igazából indulna a munka a napokban, de hát három kulcspozícióra még mindig pályáztatni kell.
4: Hát a hivatalosan elsővel kezdi meg a működését a
7: az
4: NVVH,
7: volt
4: az van ma. Nehéz kérdés, szerintem nem annyira, mert szerintem egy bármilyen hivatal felállásának az első hónapjában belefér még, hogy a HR folyamat nem zárult le. Jó, sokkal jobb lett volna, és nyilván azt szerették volna, hogyha legalább ez a négy pozíció be van töltve, és lehet, hogy nem találtak rá embert, bár szerintem ugye a pályázatot hosszabbították meg, ha jól tudom. Tehát, hogy
7: az egyiket újra kírják, és kettőt meghosszabbítottak, igen, ha jól tudom.
4: Nyilván az eredeti terv az volt, hogy első éve minden rendben lesz, de hogyha már szeptember végén akarnak valamit csinálni, akkor például ilyen szempontból jó lenne, hogyha legalább a feje az apparátusnak meg lenne, és pont jó, hogy hárman vagyunk, mert szerintem pont három ilyen ügy van, ami szóba jöhet. Az említett kettő mellett, még ugye a nemzeti vagyonra gondolok, akkor a Nemzeti Bank jut eszembe. Tehát az, hogy hogyan lett a Matolcsi család pont akkor annyira gazdag, amikor a Nemzeti Bankból eltűnt ennyi pénz, ez pedig egy érdekes véletlen egybeesés, amit jó lenne egy kicsit felgöngyölíteni.
7: Hát egyébként ez pont az a Transparency International kezdte el feltárni, és folyamatosan publikált róla, amelynek egyik vezetője Ligeti Miklós végül is nem lett itt elnök.
4: És megint csak egy évek óta ismert történet, egyébként a 60 puszta is olyan, egy évek óta ismert történet, ami aztán a választásban valamiért 2026-ban vagy 25-ben végre áttörte a kommunikációs, nem is tudom, ködöt. Ezekkel minden lehetne kezdeni. Egyébként a 60 plusz az pont egy ilyen szimbolikusabb, de szerintem rosszabb ügy lenne.
5: De akkor beszélhetünk arról is, hogy egyébként tetten érhető, hogy kim voltak az uniós pénzek felhasználásáról a táblák is, ahol kim van, hogy inkubátorház 660 millió forint uniós támogatásból, és az inkubátorház, mert én voltam személyesen így, hogy az inkubátorház helyett, ugye ez a kezdővállalkozásoknak telepet vagy telephelyet biztosító különböző dolog, meg ilyen közösségi teret létrehozó dolog, ez az inkubátorház, helyette volt egy nem tudom hány autószerelő műhelynek a szemetét összegyűjtő egy ilyen földdarab, amin konkrétan ilyen háztartási, meg autószerelési szemét volt, és ott volt a tábla, hogy 660 millió. Tehát, hogyha végigmennék ezeken is, azt is tetten érhető lenne, hogy hát ez se arra lett felhasználva, amit kaptuk, és ez is lehetne rögtön úgymond gyorsan felgöngyölítendő, nem tudom. Tehát, hogy nem vagyok jogász, és tudom, hogy ezek nem két perc alatt mennek ezek az ügyek.
6: De és most ugye sorolgatjuk, és szerintem hajnali háromért tudnánk sorolni, viszont ez is egy akadály, tehát amikor ennyi ügy van, ennyifele lehetne indulni, igen, azért van egy határ, amit egy szervezet fel tud dolgozni, elkezdve el tudni dolgozni, tehát szerintem ez is egy akadály, hogy írtatatos mennyiség, amit elvittek, elloptak.
7: Hát igen, azt nézem, hogy Ungeran azt mondja, hogy 150 fős hivatalban gondolkodik.
6: De még szerintem ez is kevés.
7: Hát azt akartam mondani, hogy az ügyészségen összesen 4000-en dolgoznak. Tehát, hogy ez egy nagyobb hatalmú szervezet lesz, mint az ügyészség, de ezek szerint jóval kevesebb.
5: Hát de akkor a 2,5 milliárd, az mire szerik?
7: Hát amennyit tudok, 950 lesz a bérezésre fordított összeg, nem tudom, 1 milliárd valami dologi költség.
5: 950-et elbújtjuk 12 hónapra, meg 150 emberre, akkor eleve a béreknek a mértéke sem lehet, hogy megfelelő arra, hogy jó szakembereket hozzak. Tehát, hogy ez is érdekes egyébként, hogy ezzel is játszani kell, hogy a minisztériumban is oké, hogy csökkentettünk mindenfajta dolgot, mert ez jó dolog, mert bércsökkentés, stb. De bizonyos szempontból ez meg egyébként nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy bocs, de én oda nem megyek, mert a jelen munkahelyemen megfelelő bérezést kapok.
7: Hát nyilván magasabb bér kell, kiemelt bér, hát, kiemelt teljesen.
5: Ráadásul úgy, hogy ezekben az ügyekben ezek kiemelt ügyek lesznek, tehát ezen rajta lesz a politikai, meg a társadalmi presszió is, hogy gyerekek, valamit mutassatok föl. Tehát ez nem az lesz, hogy jó, hát akkor most itt elüldögém, tehát hogy nem mintha máshol ez lenne, csak azért mondom, hogy itt még nagyobb figyelem lesz irányukba, és még nagyobb presszió lesz rajtuk.
4: És azt se felejtsük el, hogy pont azért, mert a nemzeti vagyon visszaszerzéséről van elvezve ez a hivatal, ezért mindemellett folyamatosan a körmükre fognak nézni minden elköltött forintért, hogy mire lett fordítva, és hogy jól lett-e felhasználva. Nyilván a legjobb mutató erre, amit be kéne vezetni, ez a ráfordított adóforint tonként visszaszerzett adóforintok aránya.
7: Tehát azt mondta Ungeren, hogy biztos, hogy pozitív szaldó az a minimál elvárása, hogy többet hát az, hoznak vissza, mint amiben
4: az
7: kerülnek.
4: Az nagyon minimál.
5: De hát nagyon kevés idő. Amennyi pénz kifolyt itt 16 év alatt a réseken.
4: Egyrefogás
6: fél. Csak én változatlanul nem gondolom azt, hogy nagyon-nagyon jelentős pénzeket sikerül már visszaszerezni. Tehát tényleg vannak nemzetközi példák is.
7: Ott 1-2%-a.
6: 3-4%-a
7: visszajön. Ungeren a 10-20-ról beszélt.
6: De hát beszélni bármennyiről lehet, de...
7: Hát de ennek nyoma van.
6: Tehát igen, viszont én mégis azt mondom, hogy a türelmesebb és elnézőbb réteghez tartozom. Én nekem sokkal fontosabb lenne az, hogy valóban felelősségre vonják ezeket az embereket, és legyen papíruk arról, hogy loptak, mint sem az, hogy 15% jöjjön vissza, és ne csak 13.
7: Az annak szerintetek mi az oka, hogy bár feltételezésem szerint a elnök jelölési folyamat előtt sem Unger Anna, sem Ligeti Miklós nevét nem ismerte szerintem a magyar társadalom 70%-a, de lehet, hogy nagyobb százaléka. És amikor kiderült, hogy nem Ligeti Miklós lesz az elnök, akkor egy olyan felháborodás, cunami indult, hogy én a fórumban naponta ezt hallgatom, és erre próbálok reagálni. Tehát létezik az, hogy egy bizonyos véleményformáló rétegnek ekkora befolyása van, akik elkezdték azt feszegetni, hogy ide jogászi végzettségű ember kellett volna, és ez óriási baj. Vagy honnan állt elő ez a nagyon nagy tömeg?
5: Miklós nevét jóval magasabb arány ismert. Tehát itt ebbe a stúdióban is nem tudom hányszor vendégeskedett egyébként, tehát az ATV-ben is volt rendszeresen vendég, valamint 15 éve korrupciókutatással foglalkozik. Tehát, hogy mint Marti József a Transparency International ügyvezetője, mind Ligeti Miklós nagyon sokszor nyilatkozott arról, minden évben legalább kétszer, amikor kijöttek ezek a statisztikák, hogy Magyarország még mindig az utolsó három között van, mármint hogy az első háromban van korrupció.
7: A legrosszabb, igen.
5: Tekintetében meg sikerült, voltak olyan évek, amikor a legrosszabbak voltunk. Tehát nemzetközileg is valamilyen a középmezőnyben helyezkedtünk el. Tehát, hogy...
7: Jó, de akkor normálisnak tartjátok ezt a jelenséget, hogy egy ilyen indulat keletkezett itt néhány nap alatt?
5: Szerintem azért, mert hogy ő neki, bocsánat, és akkor átadom a szót, elnézést, tehát szerintem a végzettség és abban kifejtett tevékenysége, amiben foglalkozott, tehát konkrétan a korrupcióval nagyon sokat foglalkozott a Transparency International, ebben szerintem amiatt volt felé billentve a mérleg. Bocsánat, túlbeszéltem.
6: Nem. Tehát abszolút egyetértünk, ráadásul ezt már nagyon régóta csinálja a Miklós. Abszolút elismert, tényleg úgy látom, hogy ő az életét áldozta erre. Másodszorban mégiscsak túlzásnak tartom ezt a fajta lendületet, amivel ráugrottak, mert én azért megadom azt az esélyt a valóban megválasztott vezetőnek, hogy ő is jó lesz. Tehát én azért várnék pár hónapot azzal, hogy leminősítsem azt a munkát, ami még el sem kezdett. Tehát szerintem neki is adjunk 100 napot.
7: Rendben.
4: Alkalmas jelölt lett volna ő is, de szerintem a legtöbb ember úgy választott most jelöltet, mint hogy egyszer foci csapatot választ, aztán 70 évig kitart mellette, tehát hogy nem volt valós kellő informáltság mögött, és szerintem nem is kell. Tehát bármilyen állami hivatal vezetője, az nem az a, vagy állami hivatal, az nem az a titulus jó esetben, vagy egy jól működő demokráciában, ami a világsztár kategória. Tehát a hivatali dolgozók, azok végeznek nagyon jó munkát, és ne az alapján választjuk őket, hogy ki népszerű. Ezzel, hogy mondom, tényleg alkalmas lett volna rá, nyilván mindhárman alkalmasok lettek volna rá, és ezért is mondtam az adás elején a nap kérdésére, hogy nem számít a személy, mert szerintem tényleg a hivatalnál nem a személy fog számítani, hanem az, hogy a ráfordított adóforintonként hány forintot hoz vissza, és gyakorlatilag más nem is. Illetve, hogy látják-e az emberek, amire várnak, amit szerintem nagyon nehéz kivitelezni, hogy azt a bizonyos bilincset lássák csattani az érintettek kezén.
6: De talán azért mégiscsak fontos a személy, tehát az, hogy milyen irányba akar elindulni. Tehát, nem, tehát jelentős részt egyetértek, mert ez egy apparátus, de hogy kinek mi a prioritás, azért talán számít. És
4: fontos, hogy támogatottság szempontjából igen, talán igen. Nem fontos.
6: És talán pont ez lehet, azt hiszem túlbeszéltem, jó.
7: Igen, mert jön a nap kérdése, megnézzük, hogy hogy végződött, tehát azt kérdeztük, hogy ön szerint csökkenteni fogja a Tisza párt támogatottságát az MVVH elnöki kinevezése? Nem változtak az arányok, de ilyen szoros választás, illetve szavazás szerintem nem nagyon volt az aktuál történetében. Olyan műsorban, amit én vezettem, biztos nem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennyire árnyaltan gondolkodnak, és ilyen aktívak, tehát 49% mondja, hogy csökkenteni fogja a Tisza támogatottságát, 51% hogy nem. Meglátjuk az első olyan felméréskor, amelynek az adatfelvétele már az NVVH elnöki kinevezése után kezdődött el. És akkor nézzünk 5 kommentet az ügyben. Ildikó: biztos vagyok benne, hogy csökkentette, nem jól döntöttek. Gabriella: egy rövid időre talán, de ha Anna sikeresen vezeti a hivatalt, látványosak, gyorsak lesznek a felderítések, szerintem visszaáll a Tisza támogatottsága, talán még meg is ugrik. Árpi: igen, csökkentette. Nem a kijelölt elnök személye, hanem az eljárás módja miatt. Laura: igen, pláne az elmaradt béremelésekkel és majd a téli rezsiszámlákkal. Katalin: nem fogja érdemben csökkenteni, csak a bizonytalan szavazók fognak elpártolni. Köszönjük szépen, hogy ma is kommenteltek, figyelték a napkérdését, és aktívan részt vettek benne. Most reklámszünet jön, aztán folytatjuk azzal, hogy ki korunk lakatos Ernője.

0: az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem

0: Luciano.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeret.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Köszönjük szépen a türelmet, azzal a hírrel megyünk tovább, hogy az állami média, az MTV a új vezetése feljelentést tett, mégpedig azért, mert Várhegyi Attila irányította az egész intézmény, noha erre neki nem volt sem jogköre, sem felhatalmazása, legalábbis hivatalos biztosan nem. Nézzük meg a bejátszást.
3: Saját belső átvilágítása alapján tesz feljelentést az MTVA, mert kiderült, a közmédiát a valóságban a Fideszhez köthető külsős tanácsadó Várhegyi Attila irányította. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a korábbi fideszes politikus átvette a hivatalos vezetők jogköreit, és a közmédia közvetlen politikai felügyeletét ellátta. Várhegyi döntött tartalomról, személyi ügyekről és elbocsátásokról is. Az intézmény vezetői, köztük Papp Dániel vezérigazgató, az ő jóváhagyása nélkül fontos döntéseket nem mertek hozni.
2: Itt van két újságíró is a körünkben. Ti mit gondoltatok volna, hogy olyan szerkesztőségben kell dolgoznotok, ahová leszólat, ott ül, az ötödik emelet volt állítólag a kód. Ha az ötödik emelet kért valamit, a négy emeletes MTV a székházban, az azt jelentette, hogy Orbán Viktor utasítása jön Várhegyén keresztül.
4: Én azért elég öreg vagyok sajnos ahhoz, hogy azért dolgoztam ilyen körülmények között. Tehát pályám elején, én egyébként az MT-ben dolgoztam, nagyon sokat tanultam, és hálás vagyok annak az MT-nek, amiben felnőttem, de azért az első időszakban azért ott is jöttek utasítások, tehát tudnék mesélni történeteket, hogy mit nem adhattunk ki, és mit kellett kiadnunk, de soha nem gondoltam volna, hogy 40 évvel később ugyanezt éljük meg, és ugye akkor azért ez egy intézményesített dolog volt, tehát volt egy tájékoztatási hivatal, mindenki tudta, hogy ennek mi a dolga. Most meg azért Várhegyi úrról tudjuk azt, hogy semmilyenféle felhatalmazása nem volt, viszont azért némi gazdasági bűncselekmények miatt ő ült is korábban, amit megbocsátottak neki. Tehát ezt nagyon...
2: Hát a Fideszben legalábbis, a bíróság nem?
4: Igen, a Fideszben bocsátották meg, tehát mindenképpen nagyon rossz, és nekem nagyon sok MT-s kollégám szenvedte ezt meg, tehát rendszeresen kaptuk ezeket az e-maileket, amik őket így egyébként összefoglaltak most, hogy milyen anyag esettel, tudom azt, hogy hány kollégát rúgtak ki, akik szembeszálltak volna ezzel, tehát ez nekem mindenképpen egy erkölcsi siker talán, hogy most legalább tudjuk, nagyjából eddig is lehetett sejteni, hogy ki volt az ember. Hát ez ugyanúgy része volt a fideszes 16 évnek sajnos, mint más ilyen szörnyű.
2: Mondhatjuk, hogy Várhegyi Attila korunk Lakatos Ernője, csak a fiatalabb nézők kedvéért Lakatos Ernő volt az MSZNP, tehát a pártállam, állampárt agitációs és propaganda osztályának teljhatalmúra, APO, a rövidítésből. Ő döntött az összes tévéműsor, rádióműsor fölött, illetve diszponált a könyvkiadás fölött is. Kádár János közeli bizalmasa volt. Egészen 89-ig töltötte be ezt a posztot.
4: Abszolút mondhatjuk.
5: Várhegyi Attiláról azért tudni kell, mert hogy ő akkor volt Szolnok polgármester, amikor még a dinoszauruszok ezt az óriás pajzsikákat legelték a jurakorba. De ugye neki akkor ott volt egy ügye, amiben őt később el is ítélték egyébként. Tehát ugye nem véletlen volt ő tanácsadó, mert ő...
2: Ki kellett szállni a politikából a jogerősítélet.
5: Lehetett volna miniszter is, meg államtitkár is, tehát hogy volt is neki számva poszt, csak emiatt a jogerősítélet miatt nem tölthette be, de tanácsadóként ott volt. És az elfelejtsük el, hogy amikor még a Fidesz nem volt kormányon, ő korábban, azt megelőző időszakban már kezdte csokorba gyűjteni a megyei online lapoknak egyébként a rendszerét. Tehát, hogy volt egy cég, amin keresztül kezdtek bevásárolni különböző fideszes tartalmakat a megyei lapokba, és aztán kezdték feltérképezni, hogy ezeket az online felületeket, meg az írott felületeket hogyan lehet egyébként kommunikációsan becsatornázni majd a Fideszhez, amikor majd esetlegesen kormányra kerül, vagy ellenzékben hogyan lehet erősíteni a Fidesz kommunikációt. Ezt már ilyen 2008-9-7-8-9 környékén, ez már volt egyébként ez a mozgás, ez a történet, és ezt Várhegyi Attila egyébként ebben bőven részt vett, sőt, hát az egyik ilyen szellemi atya volt ennek, hogy hogyan lehet ezt a kommunikációt kiszélesíteni. 2010-ben a Fidesz kormányra került, és onnantól kezdve megmaradt, hát azért nagyon sokszor kiderült, hogy bizonyos döntések, meg bizonyos ötletek mögött ő állt. És az, hogy most ő volt az, aki közvetítette a pártnak a kéréseit, és ő határozta meg, hogy hogyan kell kommunikálni. Nagyon régi bizalmas Orbán Viktornak, tehát hogy ha nem ő, akkor lett volna más egyébként, mert azért hallottunk olyan hangfelvételeket, meg nyilvánosságra jöttek olyan dolgok, hogy nem csak Várhegyétől mondta el, hanem aki ugye tudja, hogy mi az álláspontunk, és aki ettől eltér, az inkább kezdjen el máshol munkát keresni, meg hogy tudjuk, hogy kit kell megkérdezni, meg amikor az MT-nek ki volt adva, hogy a Lavrovot ne kérdezzétek, csak a Szijjártót Moszkvába. Tehát, hogy ez a szegény Lavrovot azért ne csesztesse már az MT-nek.
2: Erre mondják azt, hogy szabad országban szabad újságíró azt kérdez, amit szabad.
5: Így van, pontosan. Tehát ez így is működött.
2: Lakatos Ernőre csak egy perc elég, én interjúzhattam vele, már idős ember volt, és azt mondta egy 2013-as interjúban, kigyűjtöttem, hogy a sajtó nem a hatalom ellenőrzésére hivatott, hanem a hatalom eszköze. Csak hát sajnos, hogyha megegyeztünk abban, hogy Várhegyi úr akár lehetne korunk Lakatos Ernője, akkor azért ez megdöbbentő, hiszen Orbán Viktor az Európai Parlamentben azt mondta, hogy mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik ellentétes állásponton vannak, mint mi, és akkor itt van a Várhegyi jelenség. Hát
4: jelentős kacagás fogadta azért ezt a mondatot akkor is.
2: Igen, de most látjuk már bizonyítottan, sőt, egy feljelentés tárgyaként a valóságot.
6: Igen, hát az, hogy Lakatos mit gondolt, és Orbán Viktor mit gondolt, annak nem kell fedni egymást, viszont az, hogy volt ténylegesen kézi vezérlés, olyas a közmédiában, olyas valami, amit tudtunk. Szerintem az ember oda kapcsolt, akkor is tudta, de például a Republikon a biztonság kedvéért egy évig nézte a híradót, hogy erről szám is legyen, és csodák csodára így is van, tehát egy fideszes tévé volt, nyilván nem az egyetlen, de a közmédiának talán nem ez a funkciója, tehát nem azzal van baj, hogy a Fidesz csinál magának tévét, 2002 után elkezdett mindent csinálni magának, amit csak tudott, de a közmédiának nem ez a funkciója. Az, ami egyedül változott, az, hogy most már nem csak a szűk média szakmában dolgozók tudják, hogy ez az ember ezt csinálja, hanem most már mi is látjuk. Nem mondom, hogy bárki meglepődött volna ezen. Igazából annak örülünk, hogy ilyen anyagokat nyilvánosságra hoznak. Valamit talán erővetít abból, hogyha most a közmédia egy kicsit átalakul, akkor talán már nem az lesz az első dolguk, hogy folytatják ezt a rutint, hogyha már egyszer nyilvánosságra hozták, és mint véres kartként lobogtatják az e-maileket, akkor szerintem reménykedhetünk, hogy nem ez az irány fog folytatódni Lakatos és Várhegyi után. Igen.
4: És még talán egy dolgot, hogy rengeteg emberi sorsot tettek ezzel tönkre, és nem csak azokért, akiket kirúgtak, hanem a Fidesz nagyon ügyes volt abban, hogy a sajtóban is megtalálta azokat az embereket, akik nem túl jelentős tehetséggel rendelkeznek, és viszont ezért attól függenek, hogy a párt mit mond, és mennyire tartja őket hivatalban. És ettől, ennek köszönhetően ezek az emberek abszolút kiváló végrehajtókká váltak, és ők is tudták azt, hogy mitől függenek, és nem tudtak kilépni ebből a szerepből.
2: Egyébként a párhuzam a diktatúra és a mostani kor között ebben tehát a hatalom gyakorlás támogatásában megáll, viszont van egy teljesen új jelenség a múlthoz képest, hogy most anyagi haszonszerzésre is nagyon alkalmas volt ez a terep. Hát nyílt titok legalábbis a szakmában, hogy a beszállítók, mondjuk ilyen külsős produceri cégek X összegért gyártották le a műsort, és X-szer kettőt számlázhattak, és ez a másik X, az nem feltételezem, hogy náluk maradt. Tehát ez a pénz kifolyatás egyik eszköze volt, ez így hát szakmán belül mondhatni, ez is nyílt titok. Szerintetek lesz olyan, hogy valaki, aki ismert közéleti szereplő, celeb, sztár, és esetleg ilyenben érintett, majd azt is látjuk kellemetlen szituációban?
6: Hát már láttunk egy párat ilyen kellemetlen szituációban. Igazából, mivel szükségszerűen rossznak kellett lennie a közmédiának azért, hogy úgy működhessen, amilyen most volt, mert hogyha jó embereket próbáltak volna odavinni, akkor ez nem működött volna. Ezért ez egyértelmű volt, hogy a végén valami nagyon kínos helyzet fog előállni. És egyébként ugyanígy most arra kényszerül a Tisza által kialakított médiatanács és az új közmédia struktúrája, hogy jó legyen. Ugyanis egy olyan rendszer után, ahol kötelezően egyszerűen működési elvéből kifolyólja, hogy jó legyen. Ugyanis egy olyan rendszer után,

0: intézményt valahogy helyre pofozza, és most nem tudják megcsinálni ugyanazt még egyszer, amit a Fidesz csinált, amikor Magyar Péter pártja először a Magyarország kormánya oldalon olyas valamit posztolt, ami egy pártpolitikai üzenetnek nyilvánítható, akkor egyből mindenki rászállt, és bocsánatot kellett kérni. Szóval szerintem nem fogják tudni felépíteni azt, amit a Fidesz itt felépített.
1: Nem erre gondoltam pontosan, hanem hogy ilyen ma ismert magyar celebek mondjuk bíróságra fognak járni, mert kiderül, hogy ők benne voltak ebben a túlárazásban. Buliban itt éveken át.
2: Én ebben nem nagyon hiszek.
1: Nem?
2: Tehát nem.
1: Miért?
2: Tehát ők valószínűleg szerintem azok a kis halak, akik ezt meg fogják úszni. Meg szerintem vannak egy pár annak, akik átfesték magukat, tehát kiderül, hogy ők belülről ombasztották a rendszert. És
1: ő csak mert Ungeren azt mondta, hogy nem csak azokat akarja megmutatni, akik elkövették, de még azokat is, akik tudtak róla és hagyták. Hát ez a kettő között, amire én gondolok.
2: Igen, csak ez a más... Bocsánat, ez a második szakasz már, és, uh-huh. és még az első szakaszról is, ugye ott tartunk, Katrin Vassz az első ítélt, ami bízom benne, nem igaz. De mondom, én tehát lehet, hogy túl pessimista vagyok, de nem látom azokat a influencereket, vagy azokat az újságírókat, akik ilyen vezető újságíróként jelentős hasznot húztak ebből a rendszerből, hogy őket ezt pellengére állítanák, pedig megérdemelni.
1: Nem is újságírókra gondoltam.
2: De ők is, tehát amit a
1: Marcus gyártókra.
2: Mondani, nem, de tehát azért azt is lehet tudni, hogy most nem fogok neveket mondani, de hát azért ők is húztak hasznot itt különböző támogatások formájában, ami abszolút szabálytalan volt szintén.
1: Oké, akkor menjünk tovább. Már Ricsi említette a lélegeztetőgép botrányt, az erkölcsi vonzatát, de most kiderült, hogy hát nagyon súlyos információkkal bírtak a döntéshozók, és mégis úgy döntöttek, ahogy nézzük meg a bejátszást.
3: Újabb súlyos részleteket hozott nyilvánosságra a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Velkei György László dokumentumokkal támasztotta alá, hogy a Szijjártó Péter vezette minisztérium illetékesei pontosan tudták. A 300 milliárd forintért vásárolt gépek csak nem fele minőségileg kifogásolható vagy használhatatlan volt. A közzétett jelentés szerint volt olyan típus, amelynél a rögzített oxigénszint miatt a szakértők kifejezetten a berendezések visszautasítását javasolták. Ennek ellenére a tárca 140 darabot vásárolt meg belőle, darabját több mint 27 millió forintért, összesen mintegy 3,8 milliárdért. Az államtitkár korábban arról is beszámolt, hogy a minisztérium a szakértői értékeléseket önhatalmulag átírta, így a selejtes gépek is jó minősítést kaptak.
1: Nem tudom, hogy emlékeztek arra, amikor kitört a Covid, és itt is elhatalmasodott, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy ennek a válságnak a kezelésére egy felülről nyitott kasszát hoztak létre, és akkor ez nagyon ilyen meghatónak tűnt, hogy hát persze, a magyar kormány az akkori pénzt nem fog sajnálni, csak mindenki ússzuk meg az egészet, meg kiküldték a fürkészeket és a portyázókat, csak ennek a hírnek a hallatán ezek az akkori információk egy picit más fénytörésbe kerülnek.
4: Egy picit, igen. Tehát a portyázók, azok portyáztak, csak az a probléma, hogy a magyar költségvetésből, ahogy így nézzük egyre inkább, jó, nincs jogom végítéletet mondani erről a dologról, vagy értékítéletet mondani. Értékítéletet igen, de hogy ítéletet azt majd a bíróság fog mondani, de hogy tényleg ebbe az időszakba behozni, és a mai napig azt mondja például Takács Péter, jól mondom, hogy az a korábbi államtitkár, hogy ez azért csinálta a magyar kormány, mert hogy segíteni akart az embereknek, stb. Tehát konkrétan itt mutatnak olyan gépeket, amik ugye láthatólag lélegeztetőgépek, de hogyha tudom, hogy egyébként minőségére kifogásolható, és nem csak ilyen gépek voltak, mert mindenfajta, tehát azért mondom, a légzési apnoé problémákat segítő, légzéssegítő gép is volt lélegeztető gépként behozva, amit egyáltalán nem lehet használni egyébként a kórházakba. Tehát mindenfajta gép lett beszerezve, de amikor tényleg a szakértők azt mondták, hogy gyerekek, nem tudjuk használni ebbe a... Nem baj, behozzuk, mert hogy az jó lesz valakinek. Tehát utána ezt magyarázni egyébként volt államtitkárként, hogy ezt a magyar emberekért csináltuk meg azért, hogy minden rendben legyen, és láthatólag, ha minden rendben lenne, akkor ezek a gépek rendszerbe lettek volna állítva a magyar kórházakba. Mert akkor azt mondhatnánk, hogy a magyar kórházakban a gyerekek olyan lélegeztető gép túlkínálat van, mert olyan jól állunk, mert a magyar kormány elintézte a Covid idején, hogy beszerezte őket, és most már hála jó Istennek. Nincs ez a járvány Magyarországon, tehát hogy mi nem, ezek a gépek baromi

0: sok pénzért rohadnak szét egy raktárnak.
1: Ráadásul elmondták a szakemberek, hogy összesen 2000 olyan szakember van, aki képes működtetni a gépeket, mert hogy ez szakember kell. Tehát, hogy ezért is fölösleges volt 16 000-ben gondolkodni, mert ha mindegyik tökéletes lett volna, sem volt személyzet, meg nincs is.
0: Persze.
1: A működtetésre.
0: De nem ez volt a lényeg, hanem a működtetés. Sajnos ezeket alapul véve a pénzszerzés volt az elsődleges lényeg, és ez a legundorítóbb az egészben.
2: Igen, hát erről az egész lélegeztetőgép bizniszről nekem az ilyen skótos, angolos viccet eszembe, hogy a biztos azt mondták, hogy a lélegeztetőgépeket osszák szét, a orvosokat megszorozzák meg. Tehát, hogy nem lehetett ennyi lélegeztetőgépet ennyi orvossal üzemeltetni, de hát nyilván nem is ez volt a célja. Igazából ez egy olyan dolog volt, amivel akkor is nagyon nagy visszhangot keltett, botrányos módon, és valóban nem volt a felső határának a költségvetésének, de szerintem olyan szempontból ma már visszatekintve, nem, fel lehetünk háborodva, de nem érdemes sokáig lovagolnunk, mert hogy a Tisza dolga, hogy lovagoljon rajta nekünk, azért nem, mert a Fidesz a Covid-járvány alatt, amikor egy egészségügyi krízis volt, pontosan annyira tojt arra, hogy él vagy hal a magyar, mint amikor nem volt Covid. Tehát az ő szempontjukból mindegy, hogy a Covid-válságon nyerészkedtek, vagy máson. Nyilván volt olyan fideszes politikus, aki azért mondjuk érdekelt, hogy mi van az emberekkel, de az irány meghatározója nem így gondolkodott, és nagyon jól lehetett belőle lopni. Ahogy mindenből, igazából most már inkább arra kell figyelnünk, azért mondom, hogy nem lovaglok rajta, hogy a Tisza ahogy tud kezdeni, vagy igazságot tenni ebben az ügyben. Itt azért van elszámolni való, beszéltük a szünetben, hogy hány tízezer ember életbe került ez a Covid, hogy hanyadik legrosszabb halálozási ráta volt Magyarországon, tehát akkor szerintem itt viszont már az új kormánynak a feladata beszámolni és elszámolni az előző kormány bűneivel, és ugyanúgy van benne felelőssége, nyilván nem lehet már visszacsinálni, de van benne felelősség, hogy ezt a lehető legjobban intézzék el, és még egy mondat e kapcsán, hogy az előző kormány ezeken a lélegeztetőgépeken nyerészkedett anyagilag, de nem szeretném, hogyha az egyetlen funkciója ezeknek a lélegeztetőgépeknek most az lenne, hogy az új kormány pedig politikailag nyerészkedjen rajta, tehát hogy szeretném, hogy ez az ügy, hogy szeretné szerintem mindenki, hogy ez az ügy rendesen legyen felgöngyölítve.
3: Ja, a legundorítónak tényleg azt tartom, hogy te szörmentén említettél, hogy ami nem működött, arra is ráírták az, hogy jó. Tehát ez már tényleg azt jelenti, hogy ezeket a gépet használták volna, akkor emberéletek vesztek volna el, csak azért, mert nem merték bevallani az, hogy ipari hulladékot vásároltak túlárazottan. De már te ugye vicceket említettél, nekem az, ami mint az eszembe, ugye tudjuk az, hogy volt külügyminiszterünk egy kínai autógyárnál kapott állást, és van egy olyan kép, amelyen azt mondja, hogy aki ezt a márkát veszi, az kap ajándékba hozzá egy lélegeztető gépet. Tehát csak akkor megoldódna a tárolás is.
1: Egyébként annyit szeretnék még ezt hozzáfűzni, hogy ezen a mai híren kívül ma kiderült, hogy az úgynevezett nyuszi motorügyben is házkutatások zajlottak, kihallgatások. Ez egy bagatell, 185 millió forintért vásároltak nyuszi motorokat háromszoros áron Balázsi Gyula egyik cégétől, és ezeket a nyuszi motorokat fideszes politikusok osztogatták a kampányban óvodáknak, gyerekeknek, szülőknek. Illetve az Exim Bank, az viszont egy nagyobb falat, ügyében is feljelentések születtek. András, ha összefoglalnád a nézőknek, hogy mi ez az Exim Bank történet? Ez egy 100%-os állami tulajdonú bank. Eddig még minden oké? Okay.
3: Igen, de hát ott is rengeteg zűrös ügy volt, tehát hogy kikaptak exporthoz támogatást, tehát ez nagyon régóta benne volt már a köztudatban, hogy ezzel a bankkal is kezdeni lehet valamit, és ezt szerintem ugye kihagytuk. Ez megint tényleg egy olyan tény, hogy kikapott exportra támogatást, ebből kivállalt erre biztosítékokat, hitelgaranciát.
1: Főleg a magyar államvállalat 100%-ban, és afrikai útépítésekre
3: kezdve. És egészen meglepő módon olyan dolgokra mentek ezek, amiknek a magyar gazdaság valódi hasznot ebből nem tudott húzni. Tehát ez megint fel kellett volna sorolnunk, amit elsőként kezdenek. Amik, ha a nyuszi motorokról szólhatok egyetlen egy mondatot, szerintem a nyuszi motorok ugye tényleg egy apróság, de talán azért működik, mert nevetséget séteszi, és azt tudjuk, hogy egy hatalmat, vagy egy volt hatalmat pont azzal lehet leginkább gyengíteni, hogyha nevetségesé teszik. Ez az a nyuszi motor ügy, ez tényleg megint a kis stílűségre, és hogy mindenhonnan lopjunk, de maga ez a szó, hogy nyuszi motor, ez önmagában már szerintem egy nagyon találó kifejezés erre.
1: Szóval, hogy egyszerűen ezeknek a bűnügyszerű történeteknek a, nem tudom, a dömpingje van, naponta jönnek. Tehát több a hír, mint amennyit fel lehet dolgozni egyáltalán, mint hírfogyasztó. Mi lesz ebből? Hogy lehet ebből válogatni? Hogy lehet jól kommunikálni ezeket a dolgokat? Mert mindeközben meg türelmetlen a társadalom, hogy nincs még senki bilincsben.
2: Erre nehéz jó választ adni, de kicsit visszautalva a beszélgetés elejére a szünet előtt, úgy nem lehet jó választ adni, hogy van, aki például lassúnak gondolja ezeket a folyamatokat, nem történt még elég minden, van, aki meg túl gyorsnak gondolja, ez igazából egy demokratikus országban nem sietnénk így el a dolgokat, nincsen megköröztetve, stb. Mindkét álláspont valid, mindkét álláspont jogos. És azért mondom, hogy visszautalnék az elejére, hogy mondtam, hogy jelenleg egy majdnem 70%-os támogatottságú pártról beszélünk, ami egy olyan nehez feszített vagy felhevített állapot, amiben nem lehet maradni, és szerintem ez normalizálódni fog. A bankokkal kapcsolatban pedig igazából láthattuk azt, biztos emlékszünk még arra, hogy a Fidesz próbálta a választások előtt áttolni Nagy Márton, hogy 4 vagy 5 bankon kívül ne nagyon maradhasson másik Magyarországon. Tehát pontosan látjuk, hogy milyen álláspontjuk volt a bankokkal, meg hogy mi volt az MBH-val, mi volt az MNB-vel és az Exxon-nal, mindennel. Tehát éppen ezért tudott a gazdaság úgy reagálni a választási vereségre, a Fidesz vereségére, ahogy reagált, és ez teremthet egy ilyen felélegzés a Tisza számára, hogyha a szükségszerűen ez lett a vége az Orbán rendszernek, aki szembe ment mindenféle gazdasági vetéssel, hogy összeomlik a gazdasági válság miatt, mert hogy azért akárhogy is nézzük, a gazdasági válság okozta ezt, és az is okozta, hogy a bankokhoz hozzáálltak, nem azért mondom, mert a bankok a legjobb dolgok a világon, nem erről van szó, hogy az egészhez hozzáálltak, és ilyen szempontból a Tiszának egy nagyon nagy mozgástere van a bankok és egyébek miatt is, és a gazdasági állapot miatt is, hogy olyan hatalmas számokról számolhatnak be, amihez egyébként hozzáteszem, hogy semmi közük nincsen, a piac árazza be a új kormányt. És akkor egy ilyen helyzetben szerintem, ahogy a Fidesznek kötelező volt veszíteni egy idő után a gazdaság miatt, hogy a Tiszának pedig kötelező volt nyerni, és szerintem egy erősebb gazdasági helyzetben ezek az ügyek akár túl gyorsak, akár túl lassak rendeződni fognak, de fenntartom azt, hogy alacsonyabb támogatottság mellett, ami bőven elég lesz a kormány többségre továbbra is.
3: Egyébként egy mondat, hogy ugye tényleg ez egy ilyen feljelentés cunami, és egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy egy-két nagy ügyre kéne koncentrálni, mert akkor az erőforrásokkal is jobban lehetne gazdálkodni, csak tényleg valószínűleg vihaskodnak, hogy mi legyen az, amire koncentrálnak.
1: Jó, hát ha már Márton említette a Tisza pártot, van egy hírünk, most már a bejátszótól eltekintünk, hogy pályázati úton keresnek vezetőt a Tisza szigetek élére. Mekkora jelentőségű ez a hír? Gond van ott szerintetek? Valamire várnának a Tisza sziget tagok? Valamit szeretnének? Nem tudom, csomó hír volt, hogy előrehozott önkormányzati választást szeretnének, hogy pozíciókba kerülhessenek. Mások azt mondják, hogy nem, ők csak tevékenyek akarnak maradni továbbra is.
0: Biztos egyébként, hogy a kampányba iszonyat mennyiségű munkát tettek bele ezek az emberek azért, hogy kormányváltás legyen. És most ezt több cikkben is elmondták egyébként, hogy úgy érzik, hogy magukra lettek hagyva. Nem véletlen volt ez az augusztus 20-ai nagy találkozó a szigetekkel, és abban is kell egy olyan fajta támogatást élvezniük, hogy ne legyenek magukra hagyva. És lesz egy önkormányzati választás egyébként, rövidesen valamikor. Hát ugye várhatóan 2030-ban, ha jól mondom, ugye akkor lesz 29-ben lesz önkormányzati választás. Ahhoz ugyanúgy kell egyébként egy kormánypártnak is, ugyanúgy aktivista, meg helyben olyan ember, aki elindul a párt színeiben önkormányzati képviselőként, polgármesterként, és itt nagyon sok településről beszélünk, tehát hogy ezt a fajta úgynevezett aktivista kört, ezt nem engedheti el a Tisza. Tehát értem én, hogy az országos politika fontos, de ha a helyhatósági választásokon valami komoly dolgot akarnak elérni, akkor rájuk nagyon kell figyelni, és nem elég azt mondani, hogy várjatok, veletek vagyunk, mert az kevés.
3: Meg ez mondjuk lehet a pártszerveződésnek az első eleme, tehát a Tisza az egy egyszemélyes párt volt eddig, és mindenképpen stabil.
1: 26 személyes, igen.
3: Igen. Tehát mindenképpen ez fontos, de az általad említett az, hogy a Tisza szigeteken belül elégedetlenséggel is azért valamit kezdeni kell.
2: Igen, ugye most szó volt arról, hogy úgy vizionálják a saját szerepüket a Tisza-szigetek, mint egy ilyen ellenőrző szerv, de ugye ez nem lehetséges, hogy egy szervez, vagy egy rendszer, aminek a nevében benne van egy Tisza, az nem tud a Tisza kormány ellenőrzője lenni. Ugye mi marad? Egy pártpolitikai aktivista hálózat, ami volt, és ami megnyerte részben a választást a Tiszának. Én, hogyha a Tisza párt lennék, akkor az egyéni képviselőknek delegálnám ezt a feladatot. Minden OLVK-ban szerintem ez a legnormálisabb kezelés ennek, mert nem fognak találni egy embert, aki megfelelően ellátja ennek a sok-sok ezer embernek az orientálását.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek. Kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is lesz aktuál. Most a Start reggeli műsorának ismétlése jön. Jó tévézést, jó éjszakát, a viszontlátásra!

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: szeretnénk kikbot, legyünk ne kalitka. De nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmen él az életed, szabadságért.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Tegnap reggel az egyik kapitális hibámat szeretném helyretenni, vagy a tegnap reggel láthatott vagy hallhatott hibámat. Ugye nem csak az, hogy a kajakkenu, mint sportág, az kimaradt abból a beszélgetésből, ahol arról beszéltem, hogy a befutó az milyen szoros volt. Mondjuk a végén kiderült, hogy ez de sokkal súlyosabb dolog történt. Azt mondtam, hogy Sárközi Nikolász, miközben Sárvári. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a frankofil mély gyökerek vagy ösztönök azok, amelyek ezt mondatták velem, de elnézést az érintettől. Tehát, ha valaki Sárvári Nikolásznak születik, akkor megilleti az a jog, vagy bárkit, hogy néven nevezzük. Sárvári Nikolásztól elnézést. Ezt egy nézőkedvéért tettem meg. Jó reggelt kívánok Rád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Pénteken még arról beszélhettünk, hogy végre olcsóbb a dízel. Hétfőre viszont berobbant a közel-keleti helyzet, és 91 dollár fölött jár ma hajnapban. Ellenőriztem, hogy hol áll a dollár Brentje. Mit lehet arról tudni, hogy ez hogy gyűrűzik át hozzánk?
2: Mindenképpen hatása lesz majd a konfliktus eszkalálódásának. Szinte nem tudunk úgy megélni egy hetet, hogy valami változás ne történjen a Hormuzi szorosban. Most ugye épp egy negatív hír érkezett. Azért ami biztató az az, hogy nem tragikus mértékben reagálta le ezt a piac. Egyre csillapítottabbak a változások a különböző hírekre, legyen az pozitív vagy éppen negatív. Ugye most, hogy újra élesedtek a fegyverek, és megint volt csörte az Egyesült Államok és Irán között, ezt a piac lereagálta, és ahogy ön is említette, 90 dollár fölé ment a kőolaj jegyzésára a Brent, ez Európában mértékadó jegyzésár. Ennek ellenére ez a 1,5-2%-os emelkedés, ez nem egy tragikus. Természetesen ennek hatása lesz az európai termékjegyzés árakra is, és gondolom én ennek azért a hazai kiskereskedelmi árakban is jelentkezni fognak majd ezek a változások. természetesen egy ilyen mértékű kőolajár változás csak néhány forintos áremelkedést tud jelenteni. Őszintén remélem legalábbis, hogy így lesz. És az a biztató folyamat, ami a gázolaj frontján megjelent, tehát az, hogy hosszú idő után végre csökkenteni tudta a nagykereskedő a gázolaj nagykereskedelmi árát, és így a kutakon is mérséklődhetett, sőt az legutolsó árváltozásnál már csak a benzinár emelkedett. Ennek ezt a trendet nagy valószínűséggel azért ez a negatív hír újra módosítani fogja. Azért én azt gondolom, hogy az biztató, hogy ezek néhány forintos változásokat tudnak ma már csak okozni, és őszintén remélem, hogy igazán komoly eszkaláció nem lesz, tehát nem megy például 100 dollár fölé a kőolajjegyzés ára.
1: Miért lehetett egyszerre olcsóbb a benzin és drágább a dízel? Tehát ez hogy magyarázható a piaci folyamatokkal?
2: Ugye egyértelműen eltérő a lehetősége úgy a fizikai oldalon, és ebből kifolyólag az árazása és a két terméktípusnak. Tudni kell, hogy Európában az teljes európai finomítói kapacitás nagyjából elegendő annyi benzin előállítására, amennyi az európai fogyasztás. Tehát elmondhatjuk, hogy Európa benzinből önfenntartó. Gázolaj esetében ez már sajnos nem igaz. Folyamatosan importra szorul, tehát keverőkomponensként alapgázolajat, vagy éppen kész gázolajat importál Európa, mert a finomítói kapacitás a fogyasztás kielégítésére nem elegendő. Ez a múltban egyszerű volt, hiszen Oroszországból alapgázolajat minden mennyiségben be lehetett szerezni. A szankciók bevezetését követően azonban újra rajzolódott ez a térkép, és akkor kezdődött el a gázolaj árának elszakadása a benzinétől, és ez a folyamat azóta is tart, és ugye, ahogy lehet látni, a töltőállomásokon 60-70 forinttal drágább a gázolaj a mai napig is, mint a benzin.
1: A magyar autósnak most a hormuci szorost kell figyelni, vagy az orosz dízel exportot?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy az araböböl, tehát a hormuzi szorosnál történt eseményeket, hiszen ezek azok, amelyek leggyorsabban megjelennek változásként az árakban. Legyen az a kőolajjegyzés ára, de legyenek azok az európai termékjegyzés árak is, mert nem szabad elfelejteni, hogy a szorosból nem csak kőolaj jött ki, tehát a régió nem csak kőolajjal látta el a világot, hanem az ott megépült finomítók nagyon komoly mennyiségű gázolajat szállítottak a világpiacra. Például az orosz gázolaj kiesését követően Európa is komoly mennyiségben vásárolt a régióból gázolajat, amelynek a beszerzését most más forrásokból kellett megoldani, és az ottani események így mindenképpen hatással vannak, úgy a kőolaj, mint a termékpiacra.
1: Egyébként ez nem egy lehetőség az oroszoknak arra, hogy egy kicsit enyhítsenek a szankciókon? Tehát nincs ilyen szándék az Európai Unióban, hogy...
2: Ez már politika. Egy biztos, hogy a...
1: Nem biztos, mert lehet, hogy ugye a kieső mennyiséget muszáj pótolni, tehát attól nem áll meg az élet, nem?
2: Én azt látom, hogy azért az elmúlt hónapokban sem állt meg az élet, tehát azért a forrásokat sikerült megtalálni, és ez a... Tilitoli, ami jelen pillanatban ugye a Közel-Keleten folyik, hiszen azért ezek nem olyan nagy volumenű támadások, nem olyan nagy volumenű események, hogy megrángassák a piacot. Ezek már nem elegendőek arra, hogy itt komoly felülvizsgálatot igényeljen az Oroszországgal szemben bevezetett szankciórendszer.
1: Akkor lehet, hogy az amerikaiaknak lehetőség ez, mert tulajdonképpen ők megvannak, ha jók a források.
2: Érdekes egy helyzet ez, hiszen ennek a kialakult helyzetnek mindenképpen vannak nagyon komoly vesztesei. Ugye komoly vesztese az összes olyan ország, amelyik kőolaj importra szorul, hiszen drágább a kőolaj, és így ugye ez hatással van az országok inflációjára, gazdaságára, de a másik oldalon pedig nagy nyertesei azok az országok, amelyek jelen pillanatban a kiesett kőolajat, illetve termékeket pótolják a világpiacon, hiszen ők jóval nagyobb mennyiséget képesek piacra tenni nagyon jó áron. Némileg ennek azért haszonélvezője Oroszország is, hiszen ha korlátozottan is, de azért képes mind a mai napig, és van lehetősége kőolajat, illetve terméket már egyre kevésbé, hiszen a finomítók elleni hatékony ukrán támadások nem igazán teszik már lehetővé azt, hogy exportáljon dízelt vagy gázolajat, de Oroszország is a kőolaj exporttal még mindig haszonélvezője ennek az extrém magas árszintnek.
1: Mekkora a kutakon kifizetett literenkénti árban, mekkora rész a nyersolaj, és mennyi az összes többi?
2: Hát, ha megnézzük, ugye nézzük először az alapvető két fő csoportrészt. Több mint a fele a kutakon kifizetett üzemanyagnak gyakorlatilag adó, illetve adó jellegű egyéb költség. A maradékból kell fedezni a kiskereskedők elvárt nyereségét, a nagykereskedelmi árést, a finomítói margin, és ugyan itt jelenik meg a legvégén majd ennek az alapanyagára, tehát a maradék 50%-nak is csak egy része az alapanyagára, tehát ha 10%-kal emelkedik a kőolajár, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan 10%-kal emelkedni fog az üzemanyagok ára is, hiszen az alapanyag ára csak egy töredéke, egy része magának a végső kiskereskedelmi árnak.
1: Van az az utolsó kérdés, amit nem lehet elkerülni, hogyha ismét nagyon elszabadul az olajár, akkor van-e esélye a hatósági árra?
2: Őszintén remélem, hogy nincs. Én azt gondolom, hogy most már az utóbbi két alkalommal, amikor először ugye a hatósági árszabályzás majd az idei évben a védett ár rendszerének alkalmazása bekövetkezett, nagyon komoly hatással voltak ezek a piaci beavatkozások az ellátás biztonságra. Jelenlegi helyzetben, amikor kockázatot jelent úgy a kőolajbeszerzés, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az Adria csővezeték egy alternatíva, de azért a feldolgozott kőolaj nagy része még az év végéig a Barátság csővezetéken érkezik, és orosz kőolaj. Amikor az importforrások szűkösek, amikor a logisztikai lehetőségeink nézve a Duna alacsony vízállását és a vasúti korlátokat, igen-igen korlátozott a logisztikai mozgásterünk, ebben a helyzetben én azt gondolom az elsődleges az ellátásbiztonság, az pedig nagyon komolyan érinteni és negatívan érinteni bármiféle kormányzati beavatkozás.
1: Főtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és várjuk legközelebb is.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hétfőn biztossá vált, hogy Magyarország hozzáférhet a korábban visszatartott uniós források jelentős részéhez, miután sikerült teljesíteni az ehhez előírt feltételeket. Közben megkezdődik az új alkotmány előkészítése is az őszi politikai szezonban. Ember Zoltán Leventével és Novák Zoltánnal beszélgetünk. Az asszály fékezte, a szolgáltatások és az ipar viszont ösztönözték a GDP növekedést, így a második negyedéves adat végül felülmúlta a várakozásokat. A GDP 1,7%-os növekedést produkált, ami szakértők szerint azt jelenti, hogy véget ért a 3-4 éve tartó gazdasági stagnálás. Felcsuti Pétert kérdezzük. Nem nagy feladat konstruktívabbnak lenni annál, mint amilyenek korábban voltunk, ezt Magyar Péter mondta a Bledi Stratégiai Fórumon. A miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, a konstruktivitás nem jelenti a magyar nemzeti érdekek védelmének feladását. A stúdióban Szent Ivány István. Változást sürget több jelenleg és volt hallgató is a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Nehezményezik, hogy továbbra is olyanok oktatnak az intézményben, akik az előző kormány alkalmazottai voltak. Bár remélték, hogy a nyár változást hoz az SFE életében, ez nem történt meg. Vendégünk Lendvai Kristóf.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, és szolgálati közleménnyel kezdem, mert a korábbi promóinkban, tehát a műsorajánlóinkban láthatták, hogy várjuk az agrárminisztert ide a stúdióba, de ő az adásunk előtt nem sokkal ezt a látogatást lemondta, így aztán nélküle töltjük ezt a mai estét, de jelentős tartalommal és kiváló vendégekkel, úgyhogy remélem, hogy nem okozunk így sem csalódást. Novák Zoltánnal indulunk rögtön, a Véletlenülség Politika Elemző Központ projektigazgatójával és Ember Zoltán Leventével, az iránytű intézet vezetőjével. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: sűrű ősz ígérkezik. Ugye itt vannak az uniós források, bejelentette Vitézi Dávid, hogy itt mindenki pipálva, innentől már csak a pénzt várjuk, és mindenki árgus szemekkel figyeli majd, hogy mire megy ez a pénz, és mire megyünk ezzel a pénzzel. Itt van a parlamenti munka, a rengeteg törvénykezési feladata, plusz egy alkotmányozás kezdete, ahol az volt az ígéret, hogy bevonják a társadalmat. Úgyhogy lesz itt miről beszélni, és lesz itt mit csinálni a politikának.
3: Nem lesz nagy változás, mert a nyár is sűrű volt.
2: Így van. Hogy
3: igazából ez a szokásos menet folytatódik. Én szerintem az alkotmányozás lesz ebből egyébként az egyik legizgalmasabb, bár nyilván nem indul be teljes gőzzel, de az előkészítés elkezdődik, és itt nagyon fontos lesz az, hogy mennyire tudja ezt az alkotmányozási folyamatot szélesre tárni a jelenlegi politikai hatalom. Ugye az előző kormányzat az elkövette azt a hibát, hogy igazából nem vont be szinte senkit. Tehát a legvégén volt egy bizottság, ami letette egy norma szöveget az asztalra, amit aztán lesöpörtek. Az még egyébként legalább az ellenzéki pártokat bevonta. Utána viszont teljesen kisajátították ezt a dolgot, és nem is sikerült igazából megszeretetni a magyar lakossággal, vagy közelebb hozni az alkotmányt. Itt, ha ezt jól csinálják, akkor elkerülik ezt a hibát, és ennek az az előfeltétele, hogy ebbe így vagy úgy az összes társadalmi csoportot, ami érintett, bevonják, és a lakosság lehetőleg szélesebb körét. Itt nyilván ez a szélesetárás némileg szimbolikus, de az fontos, hogy mindenki, aki akar ebben véleményt nyilváníthasson, és elmondhassa a szempontot.
2: Ez így első hallásra olyan, mint egy olyan történet, ami soha nem fog véget érni. Tehát, hogyha az alkotmány minden egyes mondatához bevonjuk azokat, akik érintettek ebben, ugye az minden egyes tételnél a teljes népesség tulajdonképpen. Tehát ez a véget nem érő.
3: Jó, de
2: valahol itt nyilván meg kell húzni a határt.
3: Nyilván, és ezért szoktak nagyon szikár szövegek lenni egyébként a norma szövegek, mert közös nevezőt találni nem olyan egyszerű, tehát, hogy ez nem szokott olyan típusú terjengősséggel megvalósulni, mint például az előző preambulum, tehát itt meg kell találni azt az egy közös nevezőt, amit valamilyen szinten mindenki magán.
2: Jó, az előző preambulumnál nem volt kérdés, tehát nem volt ellenállás.
4: Én is pont ezt akartam mondani, hogy szerintem egy rövidebb alkotmányszöveggel könnyebb konszenzus teremteni, vagy hát konszenzus sosem lesz szerintem, de ahhoz közeli állapotot, abszolút többséget el lehet érni. Nézzük meg az Amerikai Egyesült Államokat, lassan negyed évszázados lesz az alkotmánya, és hát alig több negyed évezredes lesz a túlélési ideje, és alig több módosítás történt rajta, mint nálunk, ugye 15 év alatt.
2: Hát csak a kiegészítésekkel operálnak.
4: Igen. Tehát, hogy ez egy időtálló dolognak bizonyul. Én is arra számítok, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Lehet, hogy ennek az évnek tényleg csak a legvégén látjuk meg egyáltalán a csiráit, hogy hogyan képzeli ezt a Tisza, hiszen ez nem egy égető kérdés, viszont nagyon sok más kérdés, viszont nagyon is égető, és ott van az agendán. Gondolok itt mindenféle ellátórendszeri problémákra, gazdaság beindítására, és én, hogy egy kevésbé, és inkább hétköznapi témát mondjak, azért a gazdaság beindítása az egy igen fontos szempont, hiszen azért tudjuk, hogy a politikai pártok népszerűsége azért időről időre együtt tud mozogni a gazdasági teljesítménnyel, és ebben most éppen látunk egy döccenést, ami mondjuk a fogyasztói bizalmi indexet, vagy a cégekre vonatkozó bizalmi indexeket illeti.
2: Hát igen, akkor a gazdasági növekedés stabilnak tűnik, most elindult.
4: Hát elindult, de azért bőven vannak kockázatok.
3: Még nem szárnyal.
4: Szerintem ezen a téren, hát azért az 1,7%-ot több és stagnálás után nem lehet még egy nagyon fényes eredmény.
3: Visszatérnék még egy pillanatra az alkotmányosság kérdéséhez, mert ez szimbolikusnak tűnik, és érdekes, hogy behoztad a gazdaságot. Én szerintem ez a két-három dolog fogja meghatározni szerintem a teljes ciklus mérlegét. Tehát a gazdasági helyreállítás, hogy úgy mondjam, hogy fog sikerülni, tehát a gazdaság beindítása. Itt még azt hiszem, hogy a stratégia vagy a koncepció az, ami nem lett letéve az asztalra. Tehát, hogy hogyan lesz ez, milyen struktúra mentén lesz növekedés Magyarországon a következő mondjuk évtizedben ezt kell végig gondolni és letenni az asztalra. Oké, de a másik pedig ez az alkotmányossági kérdés. Én szerintem ez meghatározza majd, hogy mit gondolunk erről a ciklusról, ennek a sikere. És azért sem csak szimbolikus, mert beindít egy csomó egyéb vitát. Tehát itt nem csak az alkotmány szövegéről fogunk majd vitatkozni, mert az alkotmányban megjelenik egy csomó olyan kérdés, amiről dönteni kell. Tehát, hogy milyen lesz ennek az országnak a választási rendszere. Milyen lesz a kvázi az államform, mi lesz a neve? Tehát egy csomó olyan dolog, ami egyszerre szimbolikus, és egyszerre nagyon is húsba vágó, és ezeknek egy részének legalábbis meg kell jelennie az alkotmányban, mert ott van ezeknek a legfőbb cölöpei lever.
2: Hát aztán lesznek társadalmi csoportok, amelyeknek lesznek elvárásai, meg követelései az alkotmánnyal szemben. Ha csak belegondoltuk abban, hogy benne van az alaptörvényben a család fogalma. A kivezetése, bentartása az például egy alapvető kérdése lesz itt a vitáknak.
4: És hát most ezt a zárójelet még tágabbra nyitnám, hogy én szerintem már most megkezdődött bizonyos érdekképviseleti csoportok, szakmai szervezetek, akár életmódcsoportok részéről a nyomásgyakorlás.
2: Nagyon helyesen lehet nekik ez a dolguk.
4: 10 éven keresztül mondjuk egy szakszervezet azt tanulta meg, hogy hát, hogyha ő nyomást helyez a kormányra, akkor vagy nem ér el semmit, vagy ráadásul még retorzió is éri, vagy nagyon-nagyon hosszadalmas küzdelem után lehet ennek valamilyen eredménye, és most sorra jelentkeznek be csoportok, a mai adásban is lesz ilyen, de például a pedagógus szakszervezet, a PDS-nél is történt egy nyomásgyakorlás, és azt látjuk, hogy szinte minden nap, akár ebben a műsorban, vagy egyéb helyeken, interjúkban jönnek újabb és újabb csoportok, és mondják azt, hogy hát
2: lehet a száz érdekes, nap, hogy most már neked, velünk kell hogy ez neked feltűnik. És ez elég sok mindent elmond az elmúlt 16 évről, mert ennek így kell lennie.
4: Igen, viszont olyan mennyiségű adósság van, amit egyszerre rendben szerintem van. Nincs olyan kormány,
3: csak,
4: amit kezel.
3: Csak itt van egy nagyon fontos eszköz, egy fegyver a kormányzat kezében, ez a párbeszéd. Tehát ugye, ha leül a kormányzat ezekkel a szereplőkkel, elmondja a saját szempontjait, a saját korlátait, a saját nehézségeit, ők akkor kapnak is valamit, tehát akkor meg lehet egyezni, meg lehet rajzolni a jövőt, és akkor mindenki látja, hogy mik a lehetőségei. Ez korábban nem volt meg. Tehát kaptak valamit, az nem nagyon tárgyaltak velük, tehát bármelyik szereplőről, a pedagógusokról, az orvosi kamarákról, bármelyikről beszélünk, nem nagyon volt igazi párbeszéd, csak nagyon rövid időszakokra is eléggé kudarcos. Tehát önmagában az, hogy ezekkel leülnek, és ez persze idő, és ez energia, és már vannak elégedetlenségek, tehát természetesen ebbe bele kell tenni az energiát, de hogy ha ez a párbeszéd, mint fegyver elsül ilyen szempontból, akkor lehet stratégiailag kiegyezni ezekkel a szereplőkkel, és hozzá kell tennem, hogy az alkotmányozás és az összes alfejezete annak, amik nagyon komoly konfliktusokat fognak társadalmilag ugyanilyen erőcsoportokból kiváltani egyébként, az majd létrehoz egy ilyen nagyon erőteljes társadalmi vitakultúrát, aminek most még csak az előjeleit látjuk, mondjuk egy hivatal elnökének a kinevezésénél mekkora purparlé volt.
2: De nagyon optimista vagy, hogy te itt vita kultúráról beszélsz.
3: Akkor a vita már megvan. Jó, tedd idézőjelbe, amit mondtam. Tehát így itt egy nagyon komoly egymásnak feszülés lesz, és nagyon izgalmas évek elé nézünk ilyen szempontból.
2: Más szempontból is. Ugye behoztátok a gazdaságot teljes joggal, mint az egyik mércéjét mindenfajta kormányzásnak, nyilván ennek a kormányzásnak is. Itt ugyanis közben mégiscsak van egy másik szempont is, az elszámoltatás szempontja, ami összefügg a gazdasággal. Tehát ez a mindent elloptak, legyen végre igazságtételérzés, ez megvan a társadalom egy jelentős részében, és sok mindennel ki is magyarázható, hogy miért vagyunk mi most ilyen nehéz helyzetben, miért nem tudjuk elindítani, hát hiszen nincs pénzünk, hát hol a pénz? Náluk van a pénz. Így függ össze szerintem az, hogy a gazdasággal kapcsolatban mi lesz a közérzete a Tiszás szavazónak, és mi lesz az érzülete az elszámoltatással, és ez hol ér össze majd benne?
4: Szerintem ez a harmadik dolog egyébként, a gazdasága, az alkotmányozás mellett a harmadik az a rendszerváltás, elszámoltatás megítélése, hogy ez hogy csapódik le. Ez akár olyan súlyosságú kérdés is lehet, ami idővel a Tisza platformosodásához, szakadásához is vezethet, Úgyhogy ezért én
2: annak a sebessége, vagy a hatékonysága?
4: Hát ahogy megítéljük, igen, igen, ahogy megítéljük. Tehát például, hogyha tényleg 6 évig nem jutunk el ítéletekhez, akkor, akkor az nem egész fogunk. Biztosan problémához
3: volt. Jogerős ítéletekig nem fogunk. De itt ugye az a, ez egy dolog, tehát te a tiszta szempontját mondod.
2: Erről már beszéltünk, bocs, egy mondat csak. Az-e a fontos, hogy meglegyen a jogerős ítélet, vagy az-e a fontos, hogy elinduljanak az eljárások, és fel legyen mutatva, hogy itt keresünk, most mondok egy számot, 500 milliárd forintot, és rajtuk igen, keresünk.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél. Az elszámoltatásnak mindig van egy politikai hozadéka, ami általában hamarabb lecsapódik, mint utána a jogi következménye. Tehát mondjuk a Fidesz-KDNP a BKV ügy politikai hozadékát a számára a legoptimálisabb időben le tudta aratni, utána a jogi következmény az szerintem bő 2 év múlva következett csak. Hogyha visszatérek megint ehhez a 2010 körüli időszakhoz, akkor ott Budai Gyula azt hiszem 107 feljelentéséből 4-ből lett végül ügy.
2: Ez mondjuk az hát ez hatékonysági egy, kérdés is
4: ez
2: volt.
4: Ez nem volt egy erős hatékonysági hát mutató. Nem.
3: Igen, de ez egy dolog, hogy egyébként a Tisza szavazó számára mi az érdekes. Nyilvánvalóan itt az lehet az érdekes, hogy addig, amíg ítélet lesz, mert ez nem lesz egy cikluson belül nyilvánvalóan, addig hogy van ez a dolog megzenésítve. Igen. És ennek a hivatalnak ebben lesz szerepe, de egész másképp fog kommunikálni, mint az eddigi vádhatóságok, én azt gondolom, szabadabban, de csomagolni tudja az egészet. De ami szerintem az ország szempontjából, az ország jövője szempontjából fontosabb az az. Az az üzenet és az az eljárás, és ez nagyban meghatározza azt, hogy ennek az intézménynek, vagy magának az elszámoltatásnak, vagy magának a rendszerváltásnak mi lesz az értelme ilyen szempontból, hogy meg tudjuk-e tanítani a magyar szereplőknek, vállalkozóknak, állampolgároknak, hogy lopni nem érdemes, mert van következménye. Tehát azt hiszem, hogy ez az alapvető üzenet lehet a gazdaság számára is, hogy itt valami ilyen szempontból lezárult és véget ért, nem lehet szabadon lopni, nem lehet ágazatokat lenyúlni, az állam nem fog belemászni a te vállalkozásodba, nem fogja azt elvenni, vagy ellehetetleníteni, mert ugye ilyenek történtek. Tehát az egész elszámoltatásnak szerintem az igazi tétje az az, hogy történelmi szempontból mit tanulunk belőle, mit tanít nekünk, és ez egy sokkal nagyobb és fontosabb összkép vagy összüzenet, mint az, hogy egyébként kincs a tanabili.
2: Szokták mondani, hogy kérdéses, hogy Magyar Péter mennyire tud reagálni és módosítani a korábbiakon, és itt van a Tisza-szigetekkel kapcsolatos viszonylag új hír, hogy elkezdődött a Tisza-szigetek vezetői állásának, ha ez egy állásnak tekinthető, a pályáztatása. Ugye ez nyilván valamilyen módon reakció annak, hogy augusztus 20-án a Tisza-szigetes Margit-szigeti ünnepen milyen reakciókat, milyen kérdéseket és válaszokat kapott a felvetésekre azoktól, akik ezt a kampányt például a Tisza számára végigtolták, mint Tisza-sziget. És ott nagyon-nagyon sok kritika érte a Magyar Péter féle kommunikációt, és azt, ahogy a Tisza-szigeteket kicsit elfelejtették. Hát akkor most itt a válasz talán.
4: Igen, ugye az látszik, hogy a Tisza párt az a 29 főből álló szervezet nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a több tízezer fős másik szervezettel, aminek...
3: Bocsánat, ami hogy annak idején egyébként a Fidesz sem tudta, hogy később mit kezdjen a polgári körökkel.
4: Igen, és aztán végül is a polgári körök meg továbbélése tulajdonképpen csak egy mozgósító, ugye a CÖV békemenetre mozgósító. Tehát hogy abban futott ki az ő történetük. Van egy olasz politika tudós, Angelo Panobianco, aki azt mondja, nem nyilván nem a Tisza kapcsán, hanem úgy általánosságban, hogy van kollektív lojalitás, meg szubjektív. A kollektív lojalitás azt jelenti egy pártag esetében, hogy ő egy ügyben, egy ideológiában, vagy egy közös ellenségben hisz. A másik, ez a szelektív, vagy szubjektív, mindkét név szerintem helyes lehet, az pedig hát azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy ebben a szervezeten belül az én ügyemet, ami engem zavar személyesen, vagy az én pályámat, mert szeretnék egy minisztériumba dolgozni, a második emeleten egy szép Dunára néző, mint például ott a Bemrakparton, irodában, és erre nekem van esélyem. És ugye Tiszánál ez a kollektív lojalitás, ez mondjuk ki, valószínűleg elért a csúcspontját április 12-e környékén, viszont a szubjektív meg még nem ért célt. 3 év múlva lesz választás, meg 4 év múlva lesz választás, ugye 29-30-ban jelenlegi tudásunk szerint legalábbis, ezek nagyon messze vannak, és ugye ezeknek az embereknek nincs pártakkönyve, nincsenek formalizált, nem formalizált a létezésük.
2: Viszont ugyanakkor az a hír volt, hogy a működésük töretlen volt, mert egy csomó úgynevezett jótékonysági akciót folyamatosan szerveztek és fenntartottak.
4: Van, csak ez is egy rákfenéje az össze nem tartott szervezeteknek, hogy kialakulnak a kis pici körök, 10-20-50-100 fővel, és akkor ők magukat helyben megszervezik, de ez onnantól már nem Tisza, ha érthető, hogy mire gondolok. Tehát ez akkor nagyon sok pici körnek az autonóm mozgása, és ez kellő pillanatban már nem csatornázható semmire. Igen, ez egy sejtszerű
2: működés. Ugyanakkor azt írjuk az egész folyamatnak a javára, hogy ez is egy nyilvános pályázat. Tehát nem az történik, hogy valaki valakire rámutat, mint hogy ezt korábban mondjuk a Fidesznél megismertük, hát lehetett tudni, hogy Orbán Viktorhoz kell járulni ahhoz, hogy pozíciót lehessen elnyerni különböző szinteken és ügyekben. Itt nem így működik.
4: Igen, de a kiválasztás szempontjait ugyanúgy nem fogjuk ismerni, mint mondjuk az MVVH esetében.
3: De egy fontos lépés az átláthatóság felé. Igen. Sokkal átláthatóbb így, mint hogyha tényleg csak a háttérben dőlnek el a dolgok. Ez tök érdekes megközelítés, és egy óráig tudnánk erről beszélni.
4: Hogyne, ez egy nagyon jó téma.
3: Mert valóban nem egy hagyományos pártról van itt szó, és ilyen értelemben inkább úgy kell elképzelni, egy reguláris hadsereg, úgy néz ki egy klasszikus párt körülbelül, itt pedig egy partizán hadseregről beszélhetünk.
2: Csak közben ők lettek hatalmon.
3: Igen. És
2: tehát ki kéne jönni az erdőből.
3: Fontos, és nagyon látszik, hogy nincs szándék arra, hogy ez reguláris hadsereg legyen a szó klasszikus értelmében. Nagyon fontos, ezt eldöntötték én szerintem, ennek vannak egyértelmű jelei, akkor viszont hálózatépítés elméletét felhasználva hihetetlen nagy energiát kell tenniük, mármint a Tiszának, az ezzel megbízott szereplőknek, hogy ezt a hálózatot, ezt mozgassák, a belső kohézióját megteremtsék. Lehet, hogy ez most látjuk megszületni a jövő párt szerkezetét, ezt a laza, tényleg sejtszerű működést, de ezeket össze kell kötni. Tehát egy DNS-nek össze kell tartani a sejteket ilyen szempontból, és ezt le kell gyártani, ezt végig kell csinálni, ez hihetetlen energia, és látszik, hogy a Tiszának egyelőre erre nem maradt elég energiája, és ezt vagy megértik a Tisza szigetek, vagy nem. Nyilvánvalóan.
2: Valakinek valamikor kormányozni is kell. Igen. Nyilván. Novák Zoltán, Ember Zoltán, Levente, köszönöm.
4: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát nem találják ki, szeptember 1-e van, és az iskoláról fogunk beszélgetni. Itt van a stúdióban Gosztal Réka, a PDS választmányi tagja. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye azt mondja a kormány, hogy új korszak kezdődik az iskolában, van néhány bejelentett lépés is, de inkább a PDS véleményét idézném, amely azt is magában foglalja, hogy akár sztrájk is jöhet. A felvezetőben említettem, az egész adás felvezetőjében, hogy itt ugye azoknak a dolgozóknak a béréről van szó, akik nevelési oktatási segítői tevékenységet végeznek, mondjuk iskolapedagógusként. Jó reggelt.
2: Igen, tehát térjünk vissza arra az időre, amikor tényleg sztrájkot hirdettünk még az előző kormány idején, azaz a választások előtt. A nevelést és oktatást közvetlenül segítő, azaz NOX-os dolgozókról beszélünk, de mi kifejezetten nem csak róluk, hanem az egyéb munkakörökben dolgozókról is, mert hihetetlenül kevés pénzből kell megélniük. Tehát gondoljuk el, hogy manapság hogy lehet 300 000 nettó alatti bérből megélni. És itt olyan dolgozókról van szó, akiknek egyszerűen nem működik az iskola.
1: És mondjuk hát, pedellus?
2: Mondjuk például az óvodákban a dajkák, de beszéljünk a takarítóról az iskolában, beszélhetünk könyvtárosról, rendszergazdáról, és hát az egyéb dolgozók közül említhetném mondjuk a portást, a gazdaságist, és hát egyéb olyan munkaköröket, amik nélkül nem tudunk dolgozni. Én nem ülhetek be a portára, nem tudok takarítani, úgyhogy ezekről a dolgozókról is kellene gondolkodni.
1: Azt mi mutatja, hogy ők azok, akik jelentősen el vannak maradva? Tehát, hogyha mondjuk ilyen referenciértékeket tudnánk említeni, akkor lehet, hogy könnyebb az érthetőség.
2: Hát gondoljunk bele, hogy itt példának okáért egy könyvtáros pedagógus végzettséggel már megkapták a pedagógusi bért, viszont mondjuk egy egyetemi végzettséggel, aki könyvtárszakos, ő nem pedagógus, ő ezt nem kapja meg az iskolában.
1: Uh-huh. Azt mondják, hogy az utóbbi kategóriának a pedagógus egy szintet el kéne érnie, ugye?
2: Így van, és...
1: Mert akkor ez mennyit jelentene pluszban?
2: Itt akkor egy 700 ezer bruttó körüli összegről beszélünk, és hát itt a többi dolgozónak is mi ugye az eredeti kérésünk szerint 40%-ot kértünk, de az, ami a kormány ígéretében van, azaz a TISZA programjában, az a 25%. És ezért mondtuk azt, hogy első körben, de csak is első körben szeptembertől 25% lenne. Különben a tegnapi bejelentés szerint ez a 25% már ígéretként szerepelt, hogy mégis ezzel kezdjük, csak részleteket nem tudunk.
1: Hát igen, mert ugye a költségvetés pozíciója meg még a kormány belépéséhez képest egy picit javult ugyan, de az mondjuk az elkötelezettségek szempontjából még nem oldotta meg a helyzetet, hogy mondjuk 1000 milliárdot megtakarította.
2: Ez így van, de egy sajnos helyzet van. Tehát nem vicc, hogy itt ez a csoport sztrájkra készült, és most is készen állnak, nagyon türelmetlenek. Tehát a mi Facebook oldalunk tele van állandó türelmetlen kommentekkel, hogy mikor lesz. Tehát az, hogyha a kormány ezt komolyan veszi, azt nagyon jól teszi, mert mi csak a tagjaink érdekeit fogjuk képviselni. Tehát ők sztrájkra hajlandóak, akkor mi meg fogjuk szervezni. És nagyon fontosak a részletek, tehát ez a 25%-os, tán napokban konkrétumokat is fogunk hallani, emelés. Nagyon fontos, hogy vonatkozzon nem csupán a noksos dolgozókra, hanem az egyéb munkakörben dolgozókra, és hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogy a szakképzésről is gondolkodjunk, mert ők folyamatosan kimaradtak ebből. Az az érdekes, hogy közel 60% a középiskoláknak a szakképzés. És az előző kormány teljesen külön kezelte, én is szakképzésben dolgozom. És itt semmi változás nem történik egyébként. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a szakképzésben dolgozó, noksos és egyéb munkakörökben dolgozókra ugyanígy fog ez az emelés vonatkozni.
1: Említette ezt a 300 ezer forintos határt, ami ugye jelzi a helyzet tarthatatlanságát. Egy pedagógiai asszisztens mennyit keres átlagban?
2: Hát, ha megnézzük a mi fekete szíves kampányunkat, akkor azokra a szívekre ki volt írva, és ezért mondtam, hogy mindegyik 300 ezer forint alatti összeg. Tehát ez drámai. Csoda, hogy még van valaki ezen a pályán, ilyen munkakörben.
1: Hát igen, ahhoz képest egy egyetemi végzettséggel is, ugye? Dolgoznak ilyen munkakörben, ahhoz képest az elképesztő. Azt lehet tudni, hogy mennyi pénz ez országosan, ez az emelés, amennyire szükség lenne? A 25%-os plusz ígéret?
2: Mi ezt az Orbán kormánynak számoltuk ki, akkor 3000-ről beszéltünk, úgyhogy...
1: Mihez képest 3000-ről?
2: A költségvetés 3000-ről.
1: Értem.
2: Aha. Úgyhogy természetesen ugye ők másként számoltak, de mi ehhez tartjuk magunkat, hogy ez jár.
1: A nézők kedvéért, mert mondjuk a hármas matekkal így abóvó nem tudnám kiszámolni, de hogy a 3000-ek az mennyi?
2: Erre most én sem tudok mondani pontos okay. számot.
1: Jó, de mondjuk ilyen 100 milliárdos nagyságrend, vagy pedig töredéke?
2: Ez pontosan annyi, amennyit, hogyha a költségvetésből félretesznek,
1: igen.
2: akkor ez megoldható. Tehát ezt még most is így gondoljuk, hogyha az oktatás az egy preferencia, akkor ezt meg kell oldani, mert a noksos és egyéb munkakörben dolgozók nélkül nem működik.
1: Tudom, hogy a szakszervezetek és Maruzsa Zoltán viszony az kifejezetten jó volt, de az, hogy van külön tárca, az mennyiben változtat az egyeztetésnek a nehézségén, vagy közvetlenségén?
2: Azért sokat változott, tehát ezt a kormány javára kell írni, hogy végre van oktatási miniszterünk, és ráadásul vannak tárgyalások is, egyeztetések, úgyhogy azért pozitív hozzáállással kezdenénk mi is az idei tanévet. Ugyan minden még nem történt meg, tehát mindennél ott van, hogy de pontosan azért reménykedünk benne, hogy mivel figyelembe veszik a szakszervezetek véleményét is, ezért a jövőben is ilyen irányba mennek a változások.
1: Az új kormány esetében mikor mondják azt, hogy még adunk időt, és mikor, hogy elfogyott? Ez egy fontos kérdés.
2: Hát a NOKS-os dolgozók, NOKS-os és egyéb munkakörben dolgozók esetében már elfogyott, tehát ez az, ami nem várathat semmit magára, úgyhogy ezért is fogadtuk örömmel ezt a legalább 25%-os kezdeti emelés ígéretét. Bizonyos dolgokra még tudunk várni, de egy csomó törvényjavaslat megszületését szeretnénk látni és hallani még ezen évben. Tehát januárig bezárólag.
1: Csak egy gyors kérdés, hogy ez az óra tartam rövidítés, ez az önök elképzelésével találkozik-e?
2: Mire gondol tehát az óraszámok csökkentése, mert az mindenképpen...
1: Rövidebb tanórákra.
2: A rövidebb tanórák, igen. Tehát itt is az a helyzet, hogy jó lenne, hogyha egyeztetések mennének, mert mi mondtuk, hogy nagyszerű, csak hogy ez is, ha központilag lesz előírva, az nem biztos, hogy működni fog minden esetben. Tehát mind több szabadságot szeretnénk kérni az iskoláknak, hogy ott helyben döntsék el.
1: Hát mondjuk az, hogy csak abba kell hagyni a tanítást 35 perc után, ez nem olyan
2: nehéz. Igen, van a probléma, mert van olyan eset, amikor tovább kellene tartani. Ezt hadd döntse el a pedagógus,
1: világos,
2: hogy neki mire van szüksége.
1: Hát Gosztola Rékának megköszönöm, hogy befáradt reggel, és az meglepne, hogyha ez az utolsó tanügyi beszélgetés lenne a héten, úgyhogy követjük az eseményeket.
2: Rendben, ennek örülök.
1: Köszönöm.

0: Az asszály fékezte, a szolgáltatások és az ipar viszont ösztönözték a GDP növekedést, így a második negyedéves adat végül felülmúlta a várakozásokat. A GDP 1,7%-os növekedést produkált, ami szakértők szerint azt jelenti, hogy véget ért a 3-4 éve tartó gazdasági stagnálás. Felcsuti Pétert kérdezzük.
1: Közgazdász és bankár, és itt van velünk, bár távolról, jó estét.
2: Jó estét kívánok.
1: Örülök, hogy itt van. Azt kimondhatjuk, hogy túl vagyunk a hét szűk esztendőn, vagy azt mondhatjuk, hogy valami már látszik?
2: Hát én azt gondolom, hogy valami látszik. Ugye szokás mondani, hogy a fény az alagút végén, és hozzá szokták tenni, hogy de reméljük nem a szembe jövő vonatnak a lámpája. De hát azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúan értelmezzük a dolgokat, akkor 1,7% növekedés az több mint a recesszió, az több mint a stagnálás, tehát hát hogy mondjam, örülnünk kell ennek az aprócska eredménynek, mert azért ezt nevezzük egy aprócska eredménynek. Nem közömbösek a részletek ebben az esetben, ahogy a felvezető is mondta, hogy vannak itt azért gondok, ugye a mezőgazdaságnak nagyon súlyos a helyzet.
1: Hát az nagyon durva, 12,4% a visszaesés.
2: Igen, hát ez nagyon kemény. Ugye egyetlen, hát hogy mondjam, öröm vagy könnyebbség az ürömben, hogy hát a mezőgazdaságnak viszonylag kicsi a súlya a bruttó hazai terméken belül, való 4% körül, tehát olyan Isten igazándiból nem tudja befolyásolni az összképet. Én ennél nagyobb problémának tartom a beruházásoknak a visszaesését. Tehát az, hogy van egy kis növekedés, van egy kis export, az ipari termelés egy kicsit emelkedett, bizonyos, hát hogy mondjam, progresszív ágazatok, mint a számítástechnika jól teljesítenek, a szolgáltatásokat általában szeretjük kiemelni, mint amelyeknek magas a hozzáadott értéke. Tehát vannak természetesen jó dolgok, de ami egyértelműen nagyon szerintem aggodalomra ad okot, az a beruházásoknak a tartó, folyamatos és folytatódó mélyrepülése. Tudjuk, vagy körülbelül tudjuk az okát, vagy vélelmezhető, hogy mik az okok. Hát nyilván az egyik ok az állami beruházásoknak a nagyon súlyos visszaesése. Ebben nyilván lesz valamekkora változás, valószínűleg elsősorban a közlekedés területén. Ugye ezt halljuk, hogy az Európai Uniós pénzekből nagyon nagy összegek fognak menni a mélyépítő ágazatba, elsősorban a vasútra. Ennek természetesen örülni kell, tehát amikor ezek a beruházások indulnak, nyilván ez hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez, de azért Isten igazándiból mégsem az állami beruházásoknak kellene örülnünk, vagy azt várnánk, hanem a magánberuházásoknak. És nem is elsősorban, ugye, amiket meg szoktunk tapsolni a több milliárdos nagy külföldi beruházásokat, mert látjuk, hogy azért ezeknek bőven van ára, és nem is biztos, hogy annyira hatékonyak már úgy értem a gazdaság fejlődése szempontjából, mint amennyire szeretnénk, hanem annak a több száz vagy ezer, 100 millió forintos, vagy 200 millió forintos, vagy 1 milliárd forintos magánberuházásnak, amely valóban, hát hogy is mondjam, megteremteni a tartós növekedésnek az alapjait, és a szomorú ebben a pillanatban az, hogy ennek pillanatban nyomát sem lehet látni. Ugye volt egy rövid ideig tartó nagy felbuzdulás, nagy optimista felbuzdulás a választási, a április 12-i választási eredmények után, ugye volt egy általános optimizmus a gazdálkodó szektorban, ez valamennyire azóta alábbhagyott, tehát nem nagyon látszik az, hogy mitől indulnának el ezek a 100 milliós vagy 1 milliárd forintos beruházások
1: százával. Hát kérdezzek vissza, mi kell ahhoz, hogy ezek elinduljanak? Mert ez nyilván nem csak kizárólag pénzkérdés, és nem csak kizárólag hangulati kérdés. Ugye április 12-e után nyilván volt egy hangulat, amitől optimista volt nagyon sok mindenki, de hát most is van pénz azoknál, akiknél eddig volt.
2: Hát én azt gondolom, hogy nyilván van egy alapvetően nem kedvező piaci környezet, tehát azt azért látni kell, hogy nem dübörög körülöttünk, tehát az Európai Unió és a fő magyar piac, főbb felvevő piacaink egyáltalán nem dübörögnek. Ilyen körülmények között nyilván nehéz fejlesztésekben gondolkodni, amelyeknek a célpontja az Európai Unió egyik vagy másik piaca lenne. Ez önmagában kétségkívül egy probléma. A másik probléma, azt gondolom, ami nem rövid távú, az alapvetően amit szoktunk duális szerkezetnek nevezni, tehát a magyar gazdaság duális szerkezetének, hogy tudnék, van egy nagyon korszerű, alapvetően külföldi tulajdonban lévő szegmens az iparnak, és van egy alapvetően közepes vagy annál gyengébb színvonalú gazdasági szektor, ami a magyar vállalkozóknak a tulajdonában van, ahol viszonylag alacsony a hozzáadott érték, viszonylag alacsony a nyelvtudás, viszonylag alacsony a digitalizáció, tehát sok minden, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra megjavítani, ehhez bizony időre van szükség.
1: Vannak itt olyan tételek, amik hát igazából talán nem érthetők, szolgáltató szektor például. Az hagyományosan jól szokott szerepelni, kivéve most, mert most nem. Azt sejtettük, hogy az iparral gondok voltak eddig is, talán az ipari termeléssel most is gond van, talán kisebb, mint korábban. Úgyhogy vannak itt olyanok, amikre számítottunk, és van, ami talán kicsikét meglepő. Meglepi a szakembereket is ilyenkor? Például a szolgáltató
2: szektor. Hát én azt gondolom, hogy a negyedéves számoknak, amiket látunk, nyilván megvan a maga szerepe, és érdemes is ezeket a számokat nyilván alaposan kivesézni, de hát azért Isten igazándiból a trendek érdekesek. Tehát ha egymás mellé rakunk 10-negyed évet, akkor sokkal többet látunk egy-egy ágazatnak a teljesítményéről.
1: Hát ott például a lakáspiac mutatja meg igazából önmagát, hogy ott mekkora a baj, pont a 10-negyed évre
2: gondolva. Ez így van. Én azt gondolom, hogy a lakáspiac az szerintem egy állatorvosi ló, ott a kormánynak a beavatkozása, megengedem vélhetően, vagy remélhetőleg jó szándék, már az előző kormánynak a beavatkozása, hogy a fiataloknak a lakáshoz juttatása, ugye tudjuk ezeket a konstrukciókat, alapvetően teljesen fölborította a piacnak a normális csokk és társai, teljesen fölborítja a piacnak a normális működését. Ugye az államnak vagy a kormánynak volt egy elképzelése arról, hogy ez majd milyen pozitív ösztönzést fog jelenteni a fiataloknak, a gyerekeket, vállalóknak, stb. Ehhez képest látjuk, hogy hát az építőipar, a lakásárak megugrottak, a beruház vagy befektetési célú lakásvásárlásokra lettek fordítva ezek a pénzösszegek. Szóval, hogy a tapasztalata az, és ezzel érdemes lenne a jelenlegi kormánynak is elgondolkodni, hogy nem nagyon érdemes ütre beavatkozni. Tehát ha látnak valahol egy megoldandó kérdés, vagy egy megoldandó problémát, jobb, ha türelmesen rábízzák a piacra, hogy ez a probléma valahogy megoldódjon, mint hogyha úgy ugye az amerikaiak mondják, rögtön a pisztolyukhoz kapnak, és azonnal lőni akarnak, és egy új ötlettel azonnal meg akarják oldani a problémát.
1: Hát pedig itt van a Vekerle lakásépítési program, erről éppen most hallunk többet, elkezdte a kormány előkészíteni, ez is egyfajta lakásépítési program, amivel most ugye a bérlakások számát, a megfizethető lakások számát akarják elősegíteni. Ez valami ugyanilyen piaci beavatkozásnak látszik?
2: Én azt gondolom, hogy valószínűleg igen, de én elfogadom, hogy nyilván szükség van több bérlakásra, de nem hiszem, hogy az állam feladata, hogy a bérlakások problémáját megoldja. Ugye létezik elvben piaci alapú bérlakás, emberek vásárolnak lakásokat, vagy építetnek lakásokat, akár egész házakat, annak érdekében, hogy azokat kiadják. Valószínűleg jobban áll be az egyensúly, mint hogyha az állam maga próbálja meg ezt ösztönözni.
1: Túlságosan hozzászoktunk ehhez? Tehát nagyon benne vagyunk abban, hogy majd az állam?
2: Azt akarom mondani, hogy az elmúlt 16 évben inkább nem szoktunk hozzá. Tehát inkább ahhoz szoktunk hozzá, és egyébként talán nem is az elmúlt 16 évben, ennél hosszabb időszakot is vehetünk, hogy az emberek azt gondolják, hogy van egy mindenható és mindentudó állam, ami majd megoldja a problémákat így vagy úgy, és ha a problémák fönnmaradnak, akkor az államot hibáztatjuk. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év fényében egy lényegesen passzívabb, visszahúzódóbb, hogy mondjam, inkább a szabályozásra, a normatív szabályozásra koncentráló államra lenne szükség, mint egy rettenetesen aktív, befektető, beruházó, vállalkozó állam.
1: Pont erre gondoltam, hogy ehhez szoktunk hozzá, igen. Felsúti Péter, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is arról beszélünk, hogy a KDNP vasárnapi országos választmánya úgy döntött, hogy az év végéig teljes tisztújítást tartanak. Kicsit Schwábi Andrisosan azt mondom, hogy ez lesz mindjárt, de most még üdvözlöm Latorcai Csabát, a KDNP ügyvezető alelnökét, aki egyébként az országgyűlés alelnöke is.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm.
1: Szóval, hogy Magyar Péter ugyanazt mondja, mint az előző kormány, hogy igazságtalan és aránytalan a napi 1 millió eurós uniós büntetés. Ebben tulajdonképpen tehát akkor a vita arról szól, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni, illetve hát nyilván, hogy az új kormány ezt a megoldást, hogy nem épít migránstábort és nem enged be illegális bevándorlókat, ezt ugye fenntartja, ugyanakkor az derül ki, hogy az Orbán kormány politikailag egy drága konfliktust választott a Brüsszellel.
2: Tehát, hogy az egyértelműen a drága konfliktus, de a mi álláspontunk az teljes mértékben elvi, hogy nem kívánunk bevándorlót, gazdasági bevándorlót, migránst Magyarország határain belül. A valódi menekülteket mindig is fogadtuk, mindig is befogadtuk. Például nézzük meg, hogy a Ukrajnából, ahol valóban háború dúl, hány menekültet fogadott Magyarország, hányat fogadtunk be, teljes körű ellátást biztosítottunk, tehát a valódi menekülteket fogadtuk, de a gazdasági bevándorlókat, akik ránk akarják rúgni az ajtót, azokból köszönünk, nem kérünk. És valóban igazságtalan, mert egyrészt nem értünk egyet egyáltalán a brüsszeli ítélet jogalapjával, tehát azzal, hogy itt Magyarország bírságot kap, a második pedig, hogy maga a bírságnak az összege is egyértelműen eltúlzó, maga az Európai Bizottság a saját keresetében nem ennyit kért megítélni, a luxemburgi bíróság kifejezetten elrettentő célzattal határozott meg ilyen csillagászat, a napi 1 millió eurós összeget, azért, hogy rajtunk akartak példát statuálni, hogy véletlenül se jusson eszébe egyetlen más Európai Uniós országnak.
1: De hogy nem erről van szó, arról van szó, hogy van egy 200 milliós átalány összeg, amely azért van, mert egyébként született egyébként ebben az ítéletben ez van megállapítva, hogy Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, emellett pedig ugye a menedékjogi eljárásokhoz nem férnek hozzá azok, akiket ez érint, a jogellenes visszaküldésekről nem beszélve. Van egy uniós ítélet, ezt viszont nem hagyjuk végre. Tehát ugye a pénzbírság az ennek köszönhető, hogy az ítéleteket végre kell hajtani. Tehát van olyan, amikor már nem lehet mit csinálni. Mert az államok ugye aláírták a közös uniós a szerződéseket, és azok a jogszabályok mindenkire vonatkoznak többek között, hogy az ítéleteknek kötelező a jogereje. Ez a jogalap, amitről én beszélek.
2: De mi azt is vitatjuk, amit a bíróság megállapított, tehát nem csak az összegszerűség tekintetében vitattuk és vitatjuk, hanem a jogalap tekintetében.
1: De nincs egy idő után nincs mit vitatni, mert az egy ítélet. Ezt mondom.
2: Ez az ítélet, ez egy politikai ítélet. Mindenki tudta, és nyilvánvalóan megfelelő tárgyalások eredményeképpen ez ennek a paktumnak a végrehajtását másképp látják az arra jogosultak, és ez látható is, hogy most egy olyan kormány került hatalomra, ami jobban fekszik Brüsszelben, és mindjárt sokkal rugalmasabban kezelik. Tehát az Európai Uniós szabályok...
1: Magyar Péter, bocsánat.
2: Ismeri az Európai Uniós szabályokat?
1: Én ismerem, de
2: Magyar Péter... Annyira lazák, és annyira sokféleképpen értelmezhetőek, mindig éppen
1: de Magyar Péter pont arról beszél, hogy aránytalan és eltúlzó. Tehát ő is azt választja, hogy van egy jogerős ítélet, azt elkezdi boncolgatni. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy akkor tárgyaljuk meg, hogy lehet ezt a bírságot mérsékelni, hogy lehet az ítéletnek eleget tenni, mert hogy nincs tovább alkudozni. Tehát vagy benne maradunk az unióban, vagy ki kell lépni.
2: De vannak olyan dolgok, amik fekete-fehérek. Tehát, hogy mi nem akarunk látni Magyarországon gazdasági bevándorlót.
1: Na de ez ennek viszont ellentmond, hogy maga a volt munkaügyi államtitkár Comba úr mondta, hogy 250 ezer gazdasági migránsra van szüksége ahhoz.
2: Nem migránsra, könyörgöm.
1: De ez a kategória, ez egy jogi kategória.
2: Szabályozott vendégmunkás, meghatározott
1: időre. Egyébként gazdasági migránsokként.
2: Aki már a saját országában megkapja az engedélyt, határozott időre is távozik. A konfliktus azokat az embereket illetően áll fönn, akik Magyarország déli határain mindenfajta engedély nélkül be akarnak jönni. Egyébként hozzáteszem, nem gazdasági és munkavállalási célzatból, hanem azért, hogy részesüljön az Európai Unió magas életszínvonalából. Ezért szociálisokból akarnak ők bejönni. És számukra is megnyílik a lehetőség a Magyarország határain kívül, Magyarország külképviseletein, bizony beadhatják a kérelmüket, hogyha ők valóban dolgozni akarnak, akkor megkaphatják az erre vonatkozó engedélyt. Na de itt ezek az emberek érdekes módon valamiért nem a hivatalos utat választják, hanem ilyen-olyan illegális eszközökkel és módokon akarnak bejutni a határokon. Ez is azt mutatja, hogy ők nem munkavállalási céllal, nem azért, hogy beintegrálódjanak egyébként egy többségi keresztény társadalomban, nem ezért akarnak jönni. Kizárólag azért, mert az Európai Unió polgárai sokkal jobban élnek, mint a Közel-Kelet egyes országaiban.
1: Alelnök úr, nem tartom feleslegesnek, hogy erről beszéltünk.
2: Én sem.
1: Viszont akkor átérhetnénk a KDNP-re. Megjegyzem, hogy ugye a rendszerváltás környékén mi is azt akartuk, hogy az Európai Unió gazdasági erejéből valami ránk is csapódjék. Igen, tehát ez egy emberi magatartás, ha tetszik.
2: Teljesen természetes. Igen. És ez egy, ha jogszerűen csinálják, akkor nincsen vele semmi baj. Uh-huh. 14 évig tárgyaltunk. A saját országunkat úgy alakítottuk, hogy alkalmassá váljon az Európai Uniós tagságra.
1: Abszolút.
2: Tehát vannak ennek legális útjai. Azt kell választani. Nem illegálisan, csak a pozitív dolgok miatt kell Európai Unió területére belépni, és ott életet megalapozni.
1: Tehát köszönöm ezt is, hogy ezt hozzátette. Tehát cselekvő, önálló karakteres KDNP. Mit jelent ez? Miben különbözne a Fidesztől egy cselekvő karakteres önálló KDNP?
2: Én úgy gondoljuk, hogy a keresztény demokráciának a 21. században vannak nagyon komoly üzenetei, és bizonyos társadalmi kérdésekre, amivel egyébként egész Európa küzd, elmagányosodás, demográfiai krízis, akár a vállalkozások, a munka és a tőke viszonya, nagy tech cégek és a teremtett világvédelme, meg klímaváltozás. Ezekre van megoldási javaslatunk, és ezeket markánsan hangoztatni és érvényesíteni kell, és ez jelenti a keresztény demokráciának és a keresztény demokrata néppártnak a markáns arculatát.
1: Mit jelenthet az Semjén Zsolt felfogásában, vagy diagnózisában, hogy túlságosan jobb szélre sodrodott a KDNP a migrációs, az állandó uniós konfliktusok miatt?
2: A keresztény demokráciának két legmeghatározóbb üzenete az a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket nem csak hangoztatni kell, hanem olyan intézkedéseket is kell hozni, amelyek ezt alátámasztják. Ezen felül, tehát azért mégiscsak a kereszténység egy a nemzeteken felül ívelő, felül álló közösség. A keresztény demokrácia, a modern keresztény demokraták az Európai Uniónak az alapító atyái. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy visszatérítsük az Európai Uniót az alapító atyák örökségéhez. Úgy látjuk, hogy egyébként jelen pillanatban messze nem abba az irányba halad az Európai Unió. Ehhez nem kivonulni kell belőle, hanem igenis belül meg kell vívni ezeket a csatákat európai eszközökkel.
1: Alelnök úr, ez nagyon jó volt ez a válasz, csak én azt kérdeztem, hogy a KDNP miért sodrodott jobb szélre? Ő meg arról beszélt, hogy az Unió miért sodrodott nagyon el a keresztény konzervatív középtől. Ez különbség?
2: Semjén elnök úr az egész kormányzásunkra vonatkoztatta ezt
1: amelynek ő egy meghatározó arca volt.
2: Ő miniszterelnök helyettes.
1: Ez kicsit olyan, mint Horn Gyulának az, ami itt van, az nem közbiztonság mondata, nem?
2: Nézze, komoly vitáink voltak az Európai Unióval, hogy visszatérjek a beszélgetésünk első felére. Lehet, hogy ezekben a vitákban további eszközöket is fel kellett volna használni, és adott esetben, nyilván nem a migráció kérdésében, de volt, és nagyon sok olyan vitánk, ahol lehet, hogy meg kellett volna kompromisszumokat kötni. Ezek azok. Tehát a nemzeti érdekvédelem az azt jelenti, hogy ha kell, akkor még több eszköz. Nincsen olyan helyzet, hogy belefagyjunk egy vitába. Nekünk minden eszköze vitatkoznunk kell tudni a magyar emberek érdekében. És ez az, ami egyébként jelen pillanatban a magyar parlamenti szereplésünket is illeti. Nincs hely arra, hogy bizonyos kérdésekben ne álljunk bele a vitákba, és általánosságban elutasítsunk. Minden kérdés tekintetében artikulálni kell a keresztény polgári jobboldali véleményt, álláspontot. Nem lehet megsértődni, nem lehet kivonulni. Bele kell állni a vitákba.
1: Azért érdekes
2: akkor
1: a hely.
2: Akkor is, hogyha rendkívül durva, és európai mércével mérve színvonaltalan az, amilyen szinten a kormánypárti politikusok beszélnek az országgyűlésben.
1: Azért érdekes a KDNP helyzete, mert ugye arról beszél, hogy egy jobb-közép térbe hogy vonult be a Tisza, miközben az Európai Unióban az Európai Néppárt tagja mind a két párt, a Tisza is, meg a KDNP is.
2: Nem, a KDNP 2024 óta nem tagja az Európai Néppártnak, mert nem tudtuk elfogadni azt, hogy a Tisza párt az Európai Néppárt tagja lett.
1: Ez súlyos hiányosságom,
2: 2024-ben pontosan ezért. Uh-huh. Mi? Tehát hogy akkor ez egy nagyon fontos elem. Tehát mi mindvégig ott maradtunk az Európai Néppártban. Akkor is, amikor a Fidesz már kilépett.
1: Igen, erre
2: emlékeztem. Azért, hogy megvívjuk, az utolsó csepp vérünkig megvívjuk a csatáinkat. Az volt az a pillanat, amikor a Tisza pártot felvették, a mi álláspontunk szerint. A Tisza nem egy jobb közép párt egyébként, mi ezzel nem értettünk egyet, és ez volt az a pont, amikor azt mondtuk, hogy mi nem tudunk a Tiszával egy platformon állni, mi elhagytuk az Európai Néppártot, de nem léptünk be a patriótákba. Hölvényi Györgyöt arra kérte a párt vezetése, hogy a patrióták frakciónak legyen a tagja, de a kereszténydemokrata néppárt nem tagja a patrióták.
1: Igen, erre emlékeztem, és akkor elnézést, hogy korrigálom magam. Ugyanakkor ugye a Fideszen belül, vagy attól függetlenül van egy olyan kezdeményezés, amely éppen a jobboldali értékek fokozottabb érvényesítését, és a visszatérést a centrumba javasolja Navracsics Tiborék polgári demokraták kezdeményezése. Ezt félszemmel figyeli a KDNP, és egyetérte a párbeszéd szükségességével.
2: Nekünk, mi nem akarjuk kommentálni más pártoknak a belügyeit, viszont az is látszik, hogy nem csak mi gondoljuk úgy, hogy meg kell szólítani több százezer, sőt milliónál több választópolgárt, aki alapvetően keresztény, konzervatív, polgári érzésű és gondolkodású, és alapvetően egy centrista, polgári, keresztény, konzervatív Magyarországot szeretne.
1: A záró kérdésem a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozik. A modernkori AVH-nak nevezte a korábbiakban ugye ezt a hivatalt. Hát az a kérdés, hogy mondjuk, hogy megválasztották a parlamenti eljárásban, ugyan önök nem is vettek részt a jelölésében az elnöknek, de hogyha mondjuk ez kiderül, hogy garanciákkal működik a hivatal, akkor ezt visszavonja, ezt a modernkori AVH kifejezést?
2: Nézze azt, hogy mennyire működik garanciákkal ez a hivatal, az jól mutatja, hogy miközben Magyar Péter a múlt héten erről pappolt és prédikálta az országgyűlésben, itt nem kell senkinek félnie, mert megvannak a jogállami és jogszabályi garanciák, aközben Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felénk fordulva azt magyarázta, hogy féljetek csak. Ez tökéletesen megmutatja azt, hogy voltak éppen mi a cél. A cél az egy félelemkeltés, megfélemlítés, ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején a kommunisták kezében is bizonyos hatóságok, azok megfélemlítést célozták, és az eljárásaik is kifejezetten megfélemlítő célzatúak voltak. Tehát egyelőre a nyílt fenyegetést látom ennek a hivatalnak a felállításában. Nyíltan fenyegetik, nem csupán a jobboldali politikusokat, hanem minden tisztességes jobboldali embert. Ebbe a fenyegetés hálózatba tartozik bele az, hogy agyhalottaknak, agymosottaknak, farizeusoknak, tolvajoknak nevezik. Nem csak a politikusokat, mert mi azért kapjuk a fizetésünket valahol, hogy ezt elviseljük és replikázzunk. De most már ott tartunk, hogy a választókat, akik úgy gondolkodtak, hogy bizalmat szavaznak a Fidesznek és a KDNP-nek, azt is ennek a hivatalnak az elnöke agyhalottnak, agymosottnak titulálta. Ez elfogadhatatlan. Ez olyan előítés, élet, ami eleve alkalmatlanná teszi a hivatal vezetőjét a feladatainak az ellátására.
1: Bár ő nem fenyegette meg az ellenzéket még.
2: Csak de ilyen előítélettel egy független, objektív hivatalt nem lehet vezetni.
1: Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy ezt végigelemeztük. Csak mondom, hogyha egyébként az elmúlt ciklusban minden rendben volt, pénzügyileg, korrupciós szempontból, akkor nincs félnivalója senkinek, aki az országgyűlésben ül. Hiába fenyegeti őt Hegedűs úr.
2: Nézze, kezdettől fogva azt mondtuk, egy, nem volt minden rendben. Kettő, aki bűnt követett el, azt vigyék el. Na de a kollektív bűnössé nyilvánítani, és nem csak politikusokat, hanem választókat, ez nonsens, ez elfogadhatatlan, ez a megfélemlítésnek az eszköze.
1: Egyetértünk, és örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, köszönöm, hogy beszélgetett.

0: mondjuk.
1: Van Magyar Péter, és kiteljesedhet ez az együttműködés, és tehát Jansa is egy ilyen kijelentés, és utána